0: fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: I'm Katie Nicole.
2: And I'm Mike Weaver from Big Daddy Weave. And this is the story behind our new song, God is in this story.
3: Jesus' name, I pray that it breaks
4: through. Our new song is about God taking the broken things.
5: Az új dalunk arról szól, hogy Isten egyszerűen elveszi, bekötözi és meggyógyítja az életünk azon részeit, ahol megsebesültünk. Nem tudom, hogy mi zajlik most az életedben, de azt tudom, hogy győzedelmes Istenünk van, akivel minden csatát megnyerhetsz, és veled együtt viseli el, és hordozza a sérüléseid fájdalmát. És ami még fontos, hogy ő nem mond le egyikünkről sem.
2: God's in the midst of whatever it is that you're going through right now, and he's able to turn it around and use it all for your good.

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful. Psalm 139 asks, where can I go from here?
2: 139. Zsoltárban Dávid megkérdezi Istentől, hogy hova futnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől. Az az igazság, hogy sehová nem lehet elrejtőzni a megváltó Isten kegyelme, irgalma és szeretete elől. A 2 Timóteus 13 azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, és nem tagadhatja meg a kereszten végzett és befejezett munkáját sem. És én is, mint a tékozló fiú, aki észhez tér a Lukács 15-ben, bűnbánatot tartok, és Istenhez fordulok. Isten nincsen távol tőlünk, utánunk jön, szinte üldöz, hogy találkozhassunk vele ott, ahol vagyunk. Neki nincsen szüksége arra, hogy tökéletesek legyünk. Ott szeret minket, és úgy szeret minket, ahogyan vagyunk, mert ő hűséges.
1: This is Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Gyorsan meg kell cselekednünk azt, amire Isten utasít minket. Imádkozz az ellenségeidért, bocsáss meg, dobd el a sérelmed, engedd el. Mit jelent ez? Eldobni a sérelmet, elfelejteni és elengedni? Nagyon egyszerű, nem kell túlszellemiesíteni ezt. A következőt jelenti, többé ne gondolkozz rajta és ne beszélj róla. Van. A különböző vizsgákról beszéltünk, melyeket teljesítenünk kell az életben ahhoz, hogy Isten feljebb emeljen minket. Mind szeretünk feljebb kerülni és növekedni. Szeretnénk, ha fejlődne a pénzügyi helyzetünk, a vállalkozásaink és a szolgálatunk is. Semmi gond nincs azzal, ha fejlődésre és magasabb pozíciókra vágyunk. Mert ugye elég nehéz úgy dolgozni, ha soha nem számíthatunk semmilyen jutalomra. De tudnunk kell, hogy valahányszor előrelépést kértünk Istentől, főleg ha szeretnénk, hogy Isten használjon minket, és kérjük őt, hogy nagyobb mértékben használjon minket, akkor tudnunk kell, hogy Isten meg fog próbálni minket. Isten soha nem kísért minket semmilyen gonosz dologgal, de megengedi, sőt, időnként még ő maga áll a hátterében annak, hogy különféle dolgok történjenek az életünkben. Azért, hogy előjöjjenek belőlünk azok, amiknek elő kell jönniük. A Jakab 1 azt mondja, legyetek türelmesek minden próba közepette, tudva, hogy a hitetek próbája álhatatosságot eredményez. És ahogy mondtam, a próbák sok mindent előhoznak belőlem, mielőtt egyáltalán türelmessé váltam volna. Tudjátok, sok minden van bennünk, amik létezéséről sokszor fogalmunk sincsen, ezért aztán folyamatosan keresztül megyünk dolgokon, amíg el nem érkezünk oda, hogy Isten szeriti módon tudunk élni. Tehát különféle próbákról volt szó, és szerintem jó volt ezekről beszélni. Tegnap a Menjünk rajta keresztül nevű próbáról beszéltem. Tudjátok, ahelyett, hogy elfutnánk a dolgoktól, nekünk inkább szembe kell néznünk az életünk óriásaival, és beszéltünk arról, hogy Dávid odafutott a csatasorba, ahelyett, hogy elfutott volna tőle, és más jó dolgokról is volt szó. Ma pedig a megbocsátás próbáról szeretnék beszélni, mert olyan biztos, mint hogy most itt ülök, és beszélek hozzátok, hogy lesznek olyan helyzetek, időnként elég sűrűn, amikor az emberek megbántanak majd, vagy olyasmit tesznek, ami neked nem tetszik, vagy nem értenek meg téged, amikor kellene, és csalódást okoznak számodra. Lesznek, akiket időnként elárulnak. Úgy szoktam hívni ezt, hogy a Júdás csókja próba. Mert bár Júdás elárulta Jézust, Jézus mégis megbocsájtott neki. Amikor a megbocsátásról beszélünk, ez talán olyan üzenet, amit sokat hallotok. Mégis ezt újra és újra, és újra hallanunk kell. Mert ez az egyik legnagyobb kihívás az életünkben. Igazságtalannak tűnik, hogy megbocsássunk valakinek, aki megbántott minket. És egyrészünk azt gondolja, miért ússza meg ezt a dolgot ennyivel? Nos, tudod, nem kell aggódnod a büntetése miatt. Saját magad miatt kell inkább aggódnod. Azt szoktam mondani, hogy ha valaki már megbántott, akkor ne töltsd az elkövetkezendő 10 évet azzal, hogy bántod saját magadat azon keseregve, hogy megbántottak téged. Ezért aztán, amikor megbocsájtasz másoknak, azzal magadnak teszel szívességet. Igazából ez nem is róluk szól. Magadnak teszel szívességet. Emlékszem, ahogy egy kedd esti gyülekezeti alkalmon ültem sok-sok évvel ezelőtt. Valahol itt ültem elől a gyülekezetemben, az első sor második székében. És a pásztor azt mondta, hogy aznap este a megbocsátásról fog tanítani, én meg azt gondoltam, ó, nekem ezzel nincs problémám. És hallottam, ahogy a Szent Szellem azt mondja, de igen, van. Én meg arra gondoltam, nem jut eszembe senki, akire mérges lennék. De aznap este, ahogy a pásztor tanított, Isten megmutatott nekem néhány dolgot, és az egyikkel kapcsolatban rájöttem később, hogy bizony komoly problémáim voltak köztem és az idősebbik fiam között. De ez a dolog már olyan régóta jelen volt, hogy elfogadtam az élet vele járójaként, és nem foglalkoztam vele. Attól tartok, hogy az emberek időnként annyira hozzászoknak egyes dolgokhoz, hogy nem is tudják, mennyire fontos lenne lerendezni őket. Így hát ma nem csak a megbocsájtás fontosságáról fogok tanítani, hanem megtanítom majd 6 módját is annak, hogy beazonosítsátok a szívetekben a megbocsájtást, illetve a megbocsájtatlanságot. Vannak dolgok, melyeket akkor szoktunk tenni, ha a megbocsájtatlanság van bennünk valaki iránt, amit lehet, hogy nem is tulajdonítunk a megbocsájtatlanságnak, de ha azon kapod magadat, hogy azokat teszed, amikről majd beszélni fogok, akkor legyen ez egy jel számodra, hogy valami nincs rendjén a szívedben. Atyám, köszönöm, hogy ma, amikor elhangzik az ígéd, az emberek megértik majd, és azok is, akik már nagyon-nagyon-nagyon sokszor hallottak erről tanítást. Leplezd le a szívünkben minden olyat, aminek nem kellene ott lennie, és segíts nekünk megtisztulni előtted, és azt tenni, ami helyes. Tudod, vannak olyan kapcsolatok, amik határesetek. Komolyan dolgozol azon, hogy rendben légy ezzel az emberrel, de ő folyamatosan irritál téged. Mindannyiunk életében vannak ilyen emberek. Olyanok ők, mint a csiszoló papír. Emberek, akiken gyakorolhatjuk a szeretetünket. Szóval, ahogy reggel gondolkoztam, az jutott eszembe, hogy biztosan nem akarok erről prédikálni, ha van a szívemben bárki felé olyasmi, amit le kell rendeznem. Így hát azt mondtam, Istenem, te tudod, hogy én szerintem nincs bennem semmi megbocsájtatlanság. De van esetleg valaki? És tudjátok, eszembe jutott 3 valaki, akik irritálnak engem. De nem hiszem, hogy megbocsájtatlanság van bennem. Egyszerűen csak együtt kell működnöm Istennel, hogy ne is alakuljon ki bennem ezekben a helyzetekben a megbocsájtatlanság. Mert olyan helyzetek ezek, ahol úgy értem, elő fognak fordulni dolgok. Ennek nagy része a személyiségek különbözősége miatt van. Tudjátok, amikor nem megy minden olyan simán azzal a személlyel, de mégis olyan ember az illető, akivel sokat kell együtt lenned. Ezért aztán folyamatosan meg kell bocsájtanod. Egyikük sem Dave volt, csak hogy tudjátok. Nem is a gyerekeim, hanem olyan helyzetek, amikben belecsöppentem. Szóval szeretnélek azzal bátorítani benneteket, hogy valószínűleg lesznek az életetekben olyanok, akiknek újra, és újra meg kell bocsájtanotok. Péter azt kérdezte, hányszor kell megbocsájtanom a testvéremnek ugyanazért? Nem tudom, honnan vette ezt Péter, de azt mondta, 7-szer? Talán már a 7-nél tartott, és nem szándékozott tovább menni. De Jézus azt mondta, nem. 70-szer, 7-szer, és tényleg a 7-es a Bibliában a tökéletesség száma Istennél, így hát valószínűleg azt mondta ezzel, ahányszor csak kell. Egyszerűen nem lehet. Kérlek, halljátok meg ezt, egyszerűen nem engedhetitek meg magatoknak a keserűséget, neheztelést, vagy a megbocsátatlanságot, mert az szellemileg hihetetlen módon teljesen tönkretesz. Tehát a Máté 5:8 azt mondja, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. A példabeszédek 4:23 pedig azt mondja, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Tehát nagyon fontos, hogy tisztán és megfelelően tartsuk a szívünket. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők látják az Istent. Mit jelent ez? Úgy hiszem azt, hogy sokkal tisztában hallasz majd az Istentől. Sokkal érzékenyebb leszel majd az Isten jelenlétére. Igazán közeli kapcsolatot élvezhetsz majd vele. Azonban, ha nem tiszta a szívünk, akkor feláldozzuk az Istennel való közeli kapcsolatunkat. Mert jobban szeretnénk őrizgetni a szívünkben a szeretetlen dolgokat. Ott él a szívedben egy megbocsájtatlanság nevű óriás. Vagy egy keserűség nevű óriás. Tegnap már megegyeztünk, hogy többé nem fogunk elfutni az óriások elől, hanem harcolunk ellenük. Szóval én azt mondom ma, hogy nem számít, hányszor hallottátok már ezt, szinte garantálhatom, hogy több olyan ember ül itt, aki őrizget a szívében dolgokat mások ellen, mint aki nem. És én ezt nem negatív ítéletként mondom, egyszerűen csak már régóta tanítok, és már ismerem a statisztikákat. Tudom, hogy ma, miután erről a témáról prédikáltam, ha azt mondanám a végén, hogy álljon fel, akinek imára van szüksége a témában, akkor nem sokan maradnának a székükben, és én azt mondom nektek, gyülekezet, nekünk kezdenünk kell ezzel valamit. Tennünk kell valamit. A Biblia nem azt mondja, hogy Isten küld egy nagy angyalt, aki őrzi majd a szívedet helyetted. Azt mondja, te vigyázz a szívedre teljes erődből, mert onnan indul ki minden élet. Ezért meg kell tanulnunk felismerni, amikor ezek a rossz dolgok megpróbálnának beférkőzni, és gyorsan meg kell cselekednünk, amire Isten utasít minket. Imádkozz az ellenségeidért. Bocsáss meg, dobd el a sérelmed, engedd el. Mit jelent ez? Eldobni a sérelmet, elfelejteni és elengedni? Nagyon egyszerű. Nem kell túlszellemiesíteni ezt. A következőt jelenti. Többé ne gondolkozz rajta, és ne beszélj róla. Ennyi. Ne gondolj rá, ne beszélj róla, nem kell újra elmondanod másoknak, hogy mit tettek veled. Nem kell újra és újra megismételned. Minél gyorsabban eldobod, elfelejted és elengeded, annál könnyebb lesz. Minél jobban engeded, hogy meggyökerezzen benned, annál nehezebb lesz megszabadulni tőle. Ma nem fogok játszadozni veletek. Egyenesen megmondom neked, hogy ha már régóta benned van egy mély keserűség, ha már régóta, évek óta gondolkozol azon, hogy mit tett veled az a bizonyos személy, akkor valószínűleg harcolnod kell majd. De jobb, ha szembenézel azzal a harccal, és túl leszel rajta, mert ha nem, az ellopja majd tőled az Istennel való életed. Nem azt mondom, hogy nem mehetsz be a mennybe, de nem fogod élvezni az Isten jelenlétét. És hadd mondjam azt, hogy nincs semmi, amire jobban szükségünk lenne, mint az Isten jelenlétére. Az ő jelenlétében teljes öröm van. Az ő jelenlétében, és ne keverjük össze a jelenlétét az ajándékaival. Az ő jelenlétében teljes öröm van. Az ő jobbján örökkévaló gyönyörűség. Nagyon szeretem a zsoltárokat. Azt hiszem a 17-15, ami azt mondja, én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember. Öröm tölt el, ha meglátlak, amikor felébredek. Csodálatos, amikor eljutsz idáig az Istennel való kapcsolatodban, hogy ébredéskor ő az első dolog, ami eszedbe jut. Az ő jósága, és hogy milyen csodálatos, és hogy te mennyire szereted őt. Ez sokkal jobb, mint ahogy mi sokszor felébredünk. Abban a percben, ahogy felébredsz, arra gondolsz, hogy mit tett veled az ember. Hányan tudjátok, hogy miről beszélek? A gonosz az eszedben akarja tartani mindezt. A Máté 6:12-15 egy ismerős igerész, de szeretném, ha látnátok a szavakat, úgyhogy vetítsük ki őket. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Elengedjük a tartozásait, és elengedjük az irántunk való neheztelést. Figyeljetek oda erre, mert valószínűleg nem szeretnénk, hogy az Isten ezt tegye, de ő pontosan ezt tesz. Nem igazán akarjuk, hogy Isten úgy bocsásson meg nekünk, mint ahogy mi másoknak. Hány éven keresztül imádkoztuk a mi atyánkot, és közben azt hittük, hogy szelleminek és szentnek hangzunk. Hallgassátok csak, hogy mit mondunk. Istenem, azt szeretném, hogy úgy bocsáss meg nekem, ahogy én megbocsájtok másoknak. Időnként mi nagyjából meg is tesszük a hivatalos megbocsájtok neked dolgot. De ez különbözik a teljes megbocsájtástól. Nos, ha valaki bántalmazott téged, akkor a teljes megbocsájtás nem mindig jelenti a kapcsolat helyreállítását is egyben. De a lényeg az, hogy miként beszélsz ő róla, hogyan érzel vele kapcsolatban, hogyan imádkozol érte, mit kívánsz nekik, hogyan reagálsz, ha azt hallod, hogy áldás érte őt. Ó, ma belevetjük magunkat a mély vízbe. Segítenem kell, hogy túljussatok ezeken. Én magam is megharcoltam ezt, és elmondhatom, hogy nem tudtok majd minőségi életet élni addig, amíg túl nem juttok ezen, és jól meg kell tanulnotok a megbocsájtást, mert ez nem egy egyszeri próba az életben. Nagyon-nagyon sokszor előfordul majd ez az életedben, sokszor, és ne gondold, hogyha gyülekezetbe jársz, ott majd nem ér sérelem, mert fog. Tehát Máté 6:12. Bocsáss meg a vétkeinket, ahogy mi is megbocsájtunk másoknak. Menjünk a következő versre. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsájtjátok vétkeiket, akaratlan és szándékos bűnöket, elengeditek ezeket, és nem nehezteltek tovább, nektek is megbocsájt a ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek. Gyerünk, viselkedjünk úgy, mint akik elhiszik ezt. Ne csak olvassuk. Ne csak imádkozzuk a mi atyánkot, ismételgetve, mert azt hisszük, hogy ez szelleminek hangzik. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, az akaratlan és szándékos bűnöket nem engeditek el, akkor atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Olyan ez az érzés. Tudjátok, már ismerem. Már régóta csinálom ezt, és tudom, amikor ilyesmit mondok, csak arra gondoltok. Ó, te jó ég, nekem komoly gondjaim vannak. Tudjátok, jóval nagyobb a tudásunk, mint az engedelmességünk mértéke. Hány prédikációt akarsz még végighallgatni a megbocsájtásról? Mielőtt eldöntöd, hogy megteszed. Máté 24:10. A Máté 24 egy olyan fejezet a Bibliában, ami elmondja nekünk a végidők jeleit. Háborúkról és háborús hírekről, földrengésekről és éhínségről, stb. 10. vers. És sokan eltántorodnak. Ezek az utolsó idők jelei. Sokan eltántorodnak, visszariadnak, bizalmatlanokká válnak és elhagyják azt, akiben bízniuk és akinek engedelmeskedniük kellene. Nos, nézzük meg ennek az elejét. Szeretném, ha igazán megértenétek, hogy miről van szó. Arról, hogy amikor engeded, hogy sértettség legyen benned, az akadályoz abban, hogy az Istennel való kapcsolatodban előre haladj. Ez egy akadály. Ez egy csapda. A sértettség szó a görögben a skandallum, ami az állatoknak kitett csapdának egy részét jelenti. Azt, ahová a csalétket akasztották, hogy az állatot a csapdába csalják. Tehát a sátán felállította ezt az óriási csapdát mindannyiunk számára. És a csali, amit használ, az a sértettség. Nos, a sértettségünk időnként nagyobb, máskor meg csak kisebb. De akár mekkora is legyen, jobb, ha kezeled. Sokan eltántorodnak az utolsó időkben. Nézzük meg a 12. verset. A szeretet sok emberben meghidegül. Ez az egyik oka annak, hogy az elmúlt másfél évben olyan sokat prédikáltam arról, hogy járjunk szeretetben, járjunk szeretetben, járjunk szeretetben. Mert nagyon veszélyes időkben élünk. És nem lehetünk mérgesek egymásra. Értitek, amit mondok? Nem lehetünk mérgesek egymásra. Elég baj, ha mérgesek vagyunk valakire a világban, de nem lehetünk mérgesek a testvéreinkre Krisztusban. És tudom, időnként arra gondolunk, több esze lehetett volna, mint hogy így megbántson. Nos, lehet, hogy igazad van, de tudod mit? Az emberek csak emberek. A történet másik fele pedig az, hogy te vajon hányszor bántottál meg másokat úgy, hogy észre sem vetted. Mélyen megbántottad őket, te meg csak la-la-la-la-la. A végidők háborúja folyik ma úgy, amilyen még soha nem volt. És az utolsó időkben sokan megsértődnek, ami a botlásukat és a Krisztustól való elfordulásokat okozza majd, és sok emberben meghidegül majd a szeretet. A sátán meghidegült szeretetet akar építeni a szívünkben. Nem akarja, hogy törődjünk egymással. Nem akarja, hogy odafigyeljünk egymásra. Mi pedig nem engedhetjük meg ezt. És végül, de nem utolsó sorban a Márk 11:23. Én tudom, hogy ismeritek ezeket az igéket, de szerintem mégsem sem ismerjük őket igazán, mert akkor nem maradnánk mérgesek. Engedelmeskednénk a Bibliának, és soha nem hagynánk, hogy a nap, ami haragunkkal menjen le. Márk 11.23. Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik. Annak az meg is adatik. És mindenki mondja, hogy Amen. Wow, szeretek hitben járni. Ezért mondom nektek, higgyétek, bízzatok és legyetek magabiztosak, hogy mindazt, amiért imádkoztok, amit kértek, megkapjátok. Wow, halleluja! A hit működik. És... És tudjátok, sok ember szereti elolvasni a 23. és a 24. verset, de nem olvassák el a 25-öt és a 26-ot. És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Bárki ellen. Bármilyen panaszotok van. Bocsássatok meg, és engedjétek el, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket, és elengedje nektek azokat. Ha pedig ti nem bocsájtatok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Szóval itt a lényeg. Ha mi nem bocsájtunk meg, akkor az atya sem tud megbocsájtani nekünk. Szela, csak üljetek és gondolkozzatok ezen egy kicsit. A hitünk nem fog működni. Tulajdonképpen a Biblia azt mondja, ha te továbbra is mérges maradsz más emberekre, akkor csak az idődet vesztegeted, amikor arra kéred Istent, hogy bármit is megtegyen érted. Mert az első tennivalód, az első dolog az, hogy rendezd Istennel a dolgaidat, mielőtt bármit is kérnél tőle az imádban. És hogy ez megtörténhessen, erre azt mondod, de hát nem tehetek arról, hogy mit érzek. Én nem arról beszélek, hogy mit érzel, hanem hogy milyen viselkedést választasz. Értem, ha valaki megbántott. Lehet, hogy nem igazán érzed, hogy oda kéne menned, és meg kellene ölelned őt. És ezt meg is értem. Isten is megérti. De hadd mondjak valamit. Mi sokkal többek vagyunk, mint érzések. És amíg meg nem tanuljuk, hogy az érzéseink ellenére azt tegyük, ami helyes. Addig nem megyünk át a vizsgán. Valaki mondjon amment, és attól jobban prédikálok. Egy másik dolog, amit mindjárt megnézünk, a Zsoltárok 133-ban található, azt mondja, ahol egység van, ott áldás, és kenet van. Kenet van. Sok gyülekezetben azért nincs kenet, mert mindenki viszálykodik egymással. A dicsőítés vezető haragszik a pásztor a presbiterek a pásztorra, a gyülekezet a pásztorra, és aztán valaki rossz híreket kap az orvostól, és azt akarják, hogy a pásztor egy akaraton imádkozzon velük, hogy csoda történjen. Imádkozz velem egy akaraton. Nem lehet egy akaraton imádkozni valakivel, akire mérges vagy, akit kibeszélsz a háta mögött, akit megítélsz és kritizálsz. Na most nem tehetek arról, hogy mit érzek, de arról igen, amit teszel. Abban a pillanatban, hogy megbánt valaki, azonnal el kell kezdened imádkozni érte. Tudjátok, én néha úgy imádkozom, hogy Istenem, azt sem tudom, hogy ő most tényleg helytelenül cselekedett-e, vagy csak rossz napon van, amikor minden érzékenyebben érint. Mert tudom, hogy vannak dolgok, amik egyértelműen rosszak, de időnként csak rossz napunk van, és mindent könnyebben magunkra veszünk. Igaz? Most már tudom, hogy holnap óvatosnak kell lennem. Mert amikor hazamegyek innen, ahol mindent kiadtam magamból, akkor érzelmileg érzékenyebb leszek. Tanulom, hogy miként tartsam távol magamat bizonyos helyzetektől. Időnként az sem jó számomra, ha túl sok ember van körülöttem, mert minél több ember vesz körül minket, annál valószínűbb, hogy valaki mond valamit, ami esetleg zavar minket.
0: elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akarat erőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: Igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Hello, szia! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai vendégem Szabó Vékei Katalin óvodapedagógus, kétgyermekes édesanya, a jelenleg 4 éves Benjamin és 5,5 éves Viola édesanyja. Benzsike nevű kisfia Duchenne-féle izomsorvadással született. Akár 6 éves korára tolószékbe kerülhet. Szülei neki gyűjtenek génterápiára, ami több mint 1 milliárd forintba kerül. Ennek az apropóján van itt most velünk a beszélgetésben és a stúdióban az édesanya Kati. Szia Kati, szeretettel köszöntünk.
2: Szia, üdvözlök minden hallgatót.
1: Nagyon örülök neki, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy beszélgethetünk egy kicsit erről a helyzetről, amiben ti családilag benne vagytok, de a hallgatóink kedvéért, akik nyilván nem ismernek titeket, mesélj magatokról. Mit szabad tudnunk rólatok?
2: Én azt gondolom, hogy nagyjából egy átlagos kis család vagyunk. A férjemmel és a 2 kisgyermekünkkel élünk Budapesten, és én óvónőként dolgozom, a férjem pedig most jelenleg éppen futárkodik, de egyébként ilyen logisztikai munkákba szokott elhelyezkedni.
1: És már visszamentél dolgozni?
2: Igen, most szeptembertől, illetve augusztus végétől dolgozom. Benzsike ugye most kezdte el az óvodát, úgyhogy már nem tudtuk tovább húzni ezt a dolgot, úgyhogy igen.
1: Vissza is mentél dolgozni. Mesélj nekünk egy kicsit magatokról, mint családról, olyan szempontból, hogy hogy zajlik az élet nálatok? Hogy kell elképzelnünk a ti családotokat?
2: Hát igazából mi egy ilyen társasházba lakunk, ami ilyen legfelső szintjén, ami 2,5. emelet, lift nincs, ugye, és hát ugye a Benzsikét, őt azért hordozni kell, tehát hogy ez a része nem könnyű, hogy azért sokat kell cipelni, hát most már szerintem van kb. 15 kiló, vagy majdnem 15 kiló, amúgy iszonyatosan kis növésű, szóval egyébként ez jellemző a düsenes betegekre, hogy nagyon picikék. Mondjuk nálunk ez ilyen családi vonás is, főleg a férjem családjában volt mindenki picike, úgyhogy még nem tudjuk, hogy mitől van, de ilyen szempontból jó, hogy legalább nem még több kiló, és nem kell annyit cipelni, de igen, igazából ez szerintem, ami kicsit más az életünkben, ugye, hogy a Benzsike hiába a 4 éves, mégis hát kb. Úgy mozog, mint egy 2 éves, vagy nem is tudom, tehát, hogy nem lehet őt csak úgy elengedni mondjuk a játszótéren, hogy bármit csináljon, hanem mindenhova követni kell, nehogy leessen. Tehát mindig vigyázni kell rá, mint egy kisgyerek, kisbabára szinte, vagy egy 2 éves kisgyerekre körülbelül.
1: Tehát, hogy azt tapasztalod, ugye nyilván van viszonyítási alapot, hiszen a szakmád is az, hogy óvónő vagy, tehát nagyon sok kisgyereket látsz a munkád miatt is. Tehát mondjuk velük összehasonlítva az egy különbség a Benzsikével, hogy ő nem úgy viselkedik, mint egy 4 éves, vagy nem úgy mozog, mint egy kortársa, hanem azt látod, hogy körülbelül úgy, mint egy 2 éves kisfiú.
2: Hát igen, igazából az egész mozgásfejlődése sokkal lassabb volt, mint egy átlagos gyereké. Hát nekünk, főleg a kislányunk, ő meg egy ilyen, ráadásul ilyen nagyon ilyen gyorsan fejlődött, hogy úgy mondjam, tehát ő ilyen ideális mozgásfejlődést mutatott. Már ugye 1 éves korában már járt, meg nagyon ügyesen, kiskorától nagyon ügyesen mászik föl ilyen magas helyekre, meg tehát, hogy ő ilyen nagyon ügyes. És hát Benzsikével pedig hát ugye pont az ellenkezőjét tapasztaltuk meg, tehát ő eleve mindent később kezdett el, tehát igazából kúszni, mászni szinte nem is, szinte teljesen ki is maradt neki, de nagy nehezen ilyen hát 13 hónaposan elkezdett mászni. Előtte viszont már felállt, meg tehát ácsorgott, meg így sétált így kapaszkodva, de hogy ez a mászás így teljesen nagyon picit mászott utána. És hát járni is, hát ilyen, épp hogy ilyen határon belül, szóval ilyen 1,5 éves korában kezdett el végül egyedül járni. Viszont így azért kiskorától fogva látszódtak ezek a ilyen tipikus tünetek, ami ezzel a betegséggel jár általában, hogy ilyen támaszkodva nehezen áll fel, így támaszkodik a térdére, úgy áll fel, leülni a földre is, nem tudja ilyen szép lassan leereszkedni, hanem így lehuppan a földre, akkor hát futni nem igazán mondanám futásnak, amit csinál, tehát ő azt mondja, hogy fut, de inkább csak ilyen kis totyogásszerű dolgok. Ugrálni is nem tud igazából, hanem hát így egy féloldalasan egy kicsit így megdobja magát, de azt nem nevezném ugrásnak, de ő nagyon élvezi egyébként.
1: Mit szabad tudni erről a Duchenne-féle izomsorvadásról? Mik ennek a tünetei? Ez milyen jellegű betegség, és milyen gyakori az előfordulása például?
2: Ez egy örökletes genetikai betegség, és ritka betegségnek számít, de a ritka betegségeken belül a gyakori viszont, tehát azt hiszem talán a leggyakoribb, vagy nem tudom pontosan. És hát igazából ennek is van több fajtája. Van egy enyhébb formája, az a Becker nevű betegség, ami igazából csak később ilyen tinédzserkorba vagy felnőtt korba jön ki, és mi azért sokáig reménykedtük, hogy hát ha neki csak az van, de hát sajnos egyértelművé vált így a mozgásából, hogy neki ez a súlyosabb fajta van. Ami pedig hát nem mindenkinek egyforma a betegségnek a lefolyása igazából. Ugye, amikor mi először így megtudtuk, akkor így az orvos így a legrosszabbat festette le elénk, ami azért kiderült, hogy azért manapság már jó esetben sokkal jobb is lehet a lefolyása ennek a betegségnek, de azért azt látom, hogy így akikkel is sokakkal beszéltünk, meg így kérdezősködtünk, hogy azért jellemzően ilyen, legjellemzőbb ilyen 9-12 éves kor körül kerülnek tolószékbe, így, hogy ő szednek szteroidot a gyerekek 4 éves kortól. Persze van olyan, aki korábban, ugye azért az nagyon rossznak számít, ha valaki már 6-7 éves korában, és vannak olyanok, akik meg 14-5 éves korában is még járóképes, tehát ő, hogy ez mitől függ pontosan, ez lehet a genetika is, hogy a génen belül hol van a hiba, milyen fajta hiba, meg hát egyéb járulékos dolgok is, amit nem nagyon lehet lekövetni, hogy kinek micsoda.
1: Nálatok mikor és hogyan derült ki az, hogy a kisfiatok ebben a típusú betegségben szenved?
2: Nekünk úgymond ez ilyen szerencse, vagy... hogy neki nagyon korán kiderült igazából, tehát elvileg ez ilyen 3-4 éves korban szokott úgy kiderülni, hogy így feltűnik az embereknek, hogy tényleg valami nagyon nem stimmel. Ő pedig 3 hónaposan egyszer lázas lett, egyébként nem függött ezzel össze a láz, és hát mi nem gondoltuk, hogy ezzel olyan nagyon nagy dolgot kéne kezdeni, hogy most lázas lett, viszont a nagybátyám gyerekorvos, és ő mondta nekünk, hogy ilyen kisbabákat ki kell vizsgálni kórházba, hogyha lázasak lesznek. És akkor ezt addig így mondogatta, amíg jó, hát akkor menjünk be, hát akkor vizsgáltassuk ki, most mi baja lehet belőle, hogy kivizsgáltatjuk. És be is vittük a Heimpába, és csináltak igazából vizeletvizsgálatot, minden rendben volt, és igazából már haza akartak minket küldeni, amikor is... pont doki csere volt, és az új orvos azt mondta, hogy akkor nyugodna meg a lelkiismerete, ha még egy vérvizsgálatot is csinálnának a Benjinek. Na és akkor hát kezdték a kis 3 hónapos gyerekből, egyébként iszonyatosan nehéz még vért venni, tehát az nagyon szenvedős, mert nem találják még a vénáját, és tehát szegénykét amúgy nagyon ügyesek voltak, de hát az nem volt túl kellemes, de hát levették a vért, és akkor vártunk, már ilyen, mert este mentünk be eleve, és akkor már ilyen éjfél volt, vagy hajnali egy, amikor megjött az eredmény, és mondták, hogy hát bajok vannak, hogy így a

0: hát akkor már így mondogatták ott, hogy ez lehetséges, hogy valamilyenféle izombetegséget jelent, de én direkt így nem akartam ebbe így belehergelni magamat, meg így nem is olvastam el direkt semmit ezekkel kapcsolatban, mert nem akartam így belehergelni, hogy vajon milyen betegsége lehet, és akkor mondták, hogy most menjünk haza, nyugodjunk meg, és akkor pihenjünk rá egy kicsit, és akkor utána menjünk el a Semmelweis gyermekklinikára, és majd ott folytatják tovább a vizsgálatokat.
1: Szóval nagyon hamar szembesültetek vele, hogy a kisfiatok ebben a fajta betegségben szenved. Ha jól értelek, akkor még csak 3 hónapos volt, amikor már kiderült, hogy baj van.
0: Igen.
1: Hogy hatott ez rátok, amikor az orvosok szembesítettek vele, hogy mi a pontos orvosi diagnózis?
0: Hát először ugye még csak ezt tudtuk, hogy magas ez a CK értéke. Hát azt is így nem nagyon akartuk elhinni, szóval olyan hihetetlennek tűnt, hogy most itt van, teljesen egészségesnek néz ki, jól van, most mi baja lehet tényleg? Így gondoltam, hogy lehet, hogy elrontották, vagy a labort újra kéne csinálni, hogy valamit rosszul néztek, vagy nem tudom. Hát 6 hónapos volt, amikor a Semmelweis kórházba igazából ott több vizsgálatot csináltak, ilyen genetikai vizsgálatot neki, amiket így külföldre kiküldtek, szóval ez ilyen hosszadalmas, ilyen bonyolult vizsgálatok, az első negatív lett, és a második, ami pedig csak az ilyen apró, ilyen pont mutációkat figyelte, az lett végül is pozitív, és akkor derült ki a maga a betegség, hogy ez a betegség van tényleg. Hát ez nem volt könnyű, igazából behívtak, ugye, mert ezt személyesen mondják el, és igazából én a Benjikével együtt mentem be, tehát kisbaba volt még, hát 6 hónapos, és akkor mondta, elég ilyen ijesztő volt, így mondták, hogy most üljön le, és akkor már is sejtettem, hogy valami nagyon nehéz dolgot fognak mondani, és akkor hát így elmondták, hogy ez lett az eredménye, ez a Duchenne-féle izomsorvadás, és hát akkor elég vetítettek egy ilyen elég szörnyű képet, hogy milyen élet vár rá, hogy hát 10 éves kora körül valószínűleg tolószékbe kerül, és lehet, hogy már 17 évesen meghal. Igazából ez volt, amit így mondtak.
1: Ez egy jellemző pályája egyébként ennek a betegségnek?
0: Én azt gondolom, hogy ez lehet a legrosszabb lefolyás, és valószínűleg, hogy nekik ezt kell mondaniuk nyilván, hogy erre készüljön fel az ember a lehető legrosszabbra. Tehát ott volt pszichológus is, egyből ott volt, hogy ha szükségem lenne segítségre. Én igazából ott volt a kis Benjike, és így nem nagyon akartam elhinni, hogy ez tényleg ez igaz lehet. De úgy nem, tehát könnyeztem, de nem sírtam nagyon, vagy így nem, csak egyszerűen így nem nagyon akartam így elhinni. És akkor mentünk haza, emlékszem, toltam a babakocsiba, és akkor így nem értettem, hogy ez most mi, hogy ez most hogy lehet. De másrészt pedig így abba is így biztos voltam, hogy ez nem Isten akarata, és hogy valamiért ez megtörtént, de hogy attól még jó lesz valahogy mégis, vagy nem tudom.
1: Tehát, hogy nem akartad elhinni, volt ennek a betegségnek valamiféle előzménye a családotokban? Tehát, hogy te, a férjed, vagy akár a kislányotok is, ugye, Benjikének nővére van, aki most már 5,5 éves, ti egészségesek vagytok? És a kislányotok, Viola, ő egészséges?
0: Igen, igazából senkinek nem volt soha a családunkban ehhez hasonló betegsége sem, ezért is volt nagyon meglepő ez az egész diagnózis, de mint később kiderült, egyébként én vagyok a hordozója ennek a betegségnek, tehát valószínűleg nem tudjuk, hogy nálam alakulhatott ki talán ez a mutáció, és mivel én 86-os vagyok, és én mindig így szeretem erre visszavezetni, aztán nem tudom, hogy tényleg így volt-e, de ugye akkor volt ez a Csernobil, amikor én 3 hónapos magzat voltam, és sajnos több ilyen ismerősöm is van, akik szintén 86-osak hasonlóan, és hasonló genetikai betegség, nem ilyen, egy másik genetikai betegségbe szenvednek, és szintén soha nem volt senkinek a családba semmi. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos történtek ilyen dolgok, és
1: azt gondoljátok akkor, vagy azt gondolod ezek szerint, hogy lehet, hogy a csernobili robbanáshoz lehetett köze annak, hogy te hordozójává váltál ennek a betegségnek?
0: Hát én ezt gondolom, aztán, hogy ez igaz-e, ezt nem tudom bebizonyítani, de nekem ez ilyen megnyugtató ez, hogy így valamivel így tudom valamihez kötni, valamivel így magyarázni, hogy nem csak úgy a

0: semmiből lett.
1: A semmiből lett, hanem amikor édesanyád terhes volt veled, akkor történt meg ez a csernobili robbanás.
0: Hát igen, én erre tudok gondolni.
1: Mesélj nekünk a személyiségéről Benjikének, meg a kislányotoknak, tehát hogy hogy néz ki otthon az élet? Milyen kis ember Benjike?
0: Hát Benjike egy ilyen nagyon-nagyon életvidám kisfiú, tehát ő igazából annyira mindennek tud örülni, tehát ő egy ilyen iszonyatosan ilyen temperamentumos gyerek, tehát ő mindig azt szoktam mondani, hogy vagy bömböl, vagy pedig nagyokat kacag nevet. Tehát ilyen nagyon-nagyon jókedélyű, minden nagyon érdekli, de olyan szinten, hogy egész nap kérdezget, hogy miért ez, miért az, hogy. Nagyon érdeklik a tudományok, a műszaki dolgok. Már ilyen 2 hónaposan kb. Így a kilincset akarta, mindig azért sírt, hogy a kilincset ott piszkálgathassa. Meg egyébként van egy ilyen sztorim is, hogy igazából megszületett, és szerintem 1 hetes volt körülbelül. És ugye a kisbabák szopiznak, és akkor utána így elalszanak, és akkor van, hogy úgy mosolyognak álmukba. És képzeld el, hogy így szoptattam a Benjikét, és akkor egyszer csak ilyen furcsa hangokat hallok, ilyen ilyesmi hangokat hallok, és mi ez a hang, mi ez a hang? Lenézek, és Benjike, ő itt teli szája kacag hangosan, 1 hetes korába. Tehát én még ilyet nem hallottam, hogy egy hetes gyerek. Tehát ilyen iszonyatos ilyen életkedv, ilyen életvidámság jellemzi egyébként.
1: És akkor nyitottság, érdeklődés így a világ dolgai iránt.
0: Abszolút, abszolút. Meg nagyon barátkozós, tehát ő bárkihez így oda megy simán, így elkezd hozzá dumálni, meg kérdezgetni. A kislányom, ő meg így az ellentetje körülbelül.
1: Tényleg?
0: Igen, ő inkább ilyen zárkózottabb. Hát ő is meg tud nyílni így a maga szintjén, de hogy ő meg inkább ilyen kicsit visszafogottabb, meg úgy nehezebben oldódik fel egy társaságba úgy elsőre. Úgyhogy nem is tudom, hogy a Benjike honnan örökölte ezt a nagy ilyen nyitottságot, meg ilyen, nem is tudom, ő így szeret szerepelni, tehát így én így legszívesebben elbújnék így a föld alá, meg így nem vagyok ez az ilyen magamat megmutatni vágyó típus, de ő nagyon szeret minden ilyesmit.
1: Szeret szerepelni, és bátor kisfiú is. Hát
0: igen.
1: Milyen jó, hogy nem vagyunk egyformák, és hogy ilyen sokszínű a világ, hogy ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk.
0: Igen, igen.
1: És a tesókája, Viola, ő tudja már, vagy így fölfogja azt, hogy ugye még ő se nagy, tehát 5,5 éves Viola most, tehát még róla is azt mondhatjuk el, hogy egy kislány, de hogy ő tudja, hogy az ő tesókája nem egy olyan kisfiú, mint a többi kisfiú? Tehát, hogy van neki a testvérével kapcsolatban egy ilyen betegségtudata? Vagy ő hogy viszonyul Benjikéhez?
0: Abszolút van. Igazából nekünk a pszichológus, amikor ugye ez kiderült, akkor így ezt így egyből mondta, hogy hát, hogy nem szabad, vagy nem kell ezt egyáltalán eltitkolni, ezt az egészet, tehát a Benjike előtt se, mert nyilván tudni fogja, hogy megyünk mindig a kórházba, fog tudni dolgokat, viszont ilyen nagyon fokozatosan kell így elmondani neki a dolgokat, és igazából ez úgy tűnik nekünk, hogy így bevált egyenlőre, tehát igazából a Benjike is, meg a Viola is tudják abszolút ezt, hogy izombetegség, ennyit tud a Benjike is, hogy izombeteg. Nyilván neki nem mondunk olyanokat, hogy tolószék, meg hogy később mik várhatnak rá. Tehát ezt a részét, ezt eltitkoljuk előlük, de hát előbb-utóbb nyilván ezt is meg fogják tudni. Tehát Viola viszont hát olyan, mint egy átlagos szerintem ilyen kis nővérke, szóval szereti dirigálni a Benjikét, meg szeretnek így egymást húzni, de mellette meg nagyon szereti is, és így védi, így segít neki, meg így terelgeti mindig, meg tehát ilyen nagyon cukik amúgy.
1: Mind a ketten óviba járnak már?
0: Igen, igen, mind a ketten óvodások.
1: És azonos óviba járnak a gyerekek?
0: Hát nem, sajnos nem, mert a kislányom egy református óviba jár, és a Benjike viszont ő esen is lett emiatt a mozgás miatt, és ő ott nem kaphatott volna fejlesztést esenisként, és ezért ő meg a körzeti óviba jár, ahol kap nagyon jó gyógypedagógusok fejlesztik őt.
1: De jó, tehát akkor ilyen jellegű segítségetek is van, hogy kifejezetten őt segítő képzést kaphat.
0: Igen, hát az óvodában a heti háromszor kap, azt hiszem kétszer van ilyen mozgásfejlesztés. Hát neki ugye főleg a mozgásfejlesztés az abból áll, hogy ő nyújtani kell nagyon sokat. Tehát ő az erősítés az csak ilyen minimális szabad, hogy legyen, mivel nem szabad, hogy izomlázuk legyen ezeknek a gyerekeknek, mert ha izomláza van, akkor már pusztul az izomsejt. Úgyhogy olyan mértékkel szabad mozgatni őket, viszont a nyújtás az nagyon jót tesz nekik, illetve kap gyógypedagógiai fejlesztést is, mivel azért a finom motorikája is le van maradva a társaihoz képest.
1: Kati, már említetted azt, hogy hívőként vagy itt most a beszélgetésben, és hát a férjeddel Gáborral együtt élitek a családi életeteket hívő keresztényként, de hogy élitek meg tulajdonképpen ezt Gáborral, a férjeddel, hívő emberként, hogy nektek beteg gyermeketek is született?
0: Én azt gondolom, hogy valahogy én azt érzem, hogy így kaptunk így erőt ehhez így Istentől. Tehát az egészet valahogy nem ilyen, most nyilván megvannak a saját küzdelmeink, meg nehézségeink ezen a téren, de azt gondolom, hogy valahogy mégis egy ilyen mennyei erőt, vagy nem tudom, kaptunk ehhez az egésznek az elhordozásához, és én azt gondolom, hogy én ezt így is terveztem, és úgy érzem, hogy ez így egyelőre megvalósul, hogy így nem határozza meg annyira az életünket ezt. Tehát nem akarom ezt így megengedni, hogy ez az életünk elkörül forogjon, vagy erről szóljon, vagy meghatározza az életünket annál jobban, amennyire muszáj meghatároznia ez az egész betegség, akár a hitünket, akár a hétköznapjainkat. Tehát azt gondolom, hogy mi járunk gyülekezetbe, dicsérjük az Urat, keressük Istent, és a többit pedig majd gondoskodik róla, vagy lesz, ahogy lesz, vagy nem tudom, érted, amit mondok.
1: Igen, hát már amennyire tudom, mert mindannyiunknak az útja valahol nagyon egyedi, Istennel az útunk is egyedi, és persze nyilván egymásnak a történetéből tudunk tanulni, meg szerintem keresztényként arra is vagyunk elhívva, hogy imádkozzunk egymásért. Tehát én azt gondolom, hogy ez dolgunk is, Istentől ránk ruházott feladatunk, vagy kötelességünk, de én ezt inkább úgy szeretem megfogalmazni, mert a kötelesség az olyan, mint hogyha valami, amit mi nem szeretnénk, és mégis ránk van erőltetve. Szóval én ezt inkább úgy szeretem megfogalmazni, hogy Isten a szívünkre helyezi, hogy mi ezt jó szándékkal, szívünkből fakadó szeretetből tegyük meg egymásért, hogy egymásnak a terheit hordozzuk, és hogy visszük egymásnak a dolgait az Úr elé, és imádkozunk egymásért. De hát ezzel együtt is azt gondolom, hogy persze nagyon egyediek az útjaink, és nyilván mindenkinek azt az utat kell járni, amit neki megad az Úr. Milyen hatással van ez a te Isten kapcsolatodra, hogy két gyermekes édesanya vagy, és ráadásul óvónő, tehát szakmád szerint is óvónő, és hogy Benzsike egy beteg kisfiú. Másképp imádkozol emiatt?
0: Jó vagy kérdés.
1: Másképp gondolsz Istenre?
0: Én őszintén nem gondolom, hogy másképp. Tehát nem érzem úgy, hogy ez így befolyásolta volna, most lehet, hogy minimális szinten, de hogy így nagy mértékben befolyásolta volna az Istenhez való viszonyomat. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez ilyen felkészítés volt, vagy nem tudom, de hogy én még Benzsike születése előtt, vagy a gyerekek előtt, már nem emlékszem, nagyon sokat így hallgattam egy bizonyos prédikátort, most nem tudom, szabad a nevet mondani?
1: Nevét, igen.
0: Andrew Womack-nek hívják, és nekem nagyon sokat segített abba, hogy hogyan gondolkozzak így a betegségekről. És ahogy ő így hozzááll ezekhez, nekem ez nagyon szimpatikus. És valahogy szerintem ez segített abba, hogy így ne úgy lássam, hogy ez most egy ilyen katasztrofális helyzet, vagy nem tudom, persze nyilván valamilyen szinten az, de még nem kell, hogy az legyen a végkifejlett, tehát igen.
1: Milyen tanításról van szó? Tehát esetleg, hogyha valaki úgy tart velünk, hogy nem ismeri Andrew Womack-nek az ilyen jellegű tanítását, mi az, amit hallottál tőle ezekben a tanításokban?
0: Igazából egyrészt az, hogy ezek a betegségek, én így hiszem, hogy ez nem Istentől van, hogy most meg akar büntetni, vagy ezzel meg akar engem valamire tanítani. Nem mondom, hogy nem tudom 100%, hogy létezik, vagy nem létezik-e ilyen, de, De én azt gondolom, hogy nekem ez sokat segített, hogy én úgy állok hozzá, hogy ez az ördögtől van ez a betegség, és hogy minden betegség az is lehet, hogy ez az emberi hiba, hogy történt ott Csernobilba, és hogy ez nem egy tökéletes világ, és hogy vannak történnek hibák, történnek betegségek, történnek dolgok, viszont azt is hiszem, meg ugye Andrework is tanítja, hogy igazából a szellemi valóság az, hogy mi már meggyógyultunk, ahogy a Bibliában is van egy ilyen igevers, hogy Jézus sebeiben meggyógyultatok, tehát múlt időben van téve, és az egy dolog, hogy ezt most nem látjuk a szemeinkkel, ezt a gyógyulást, de én hiszem, hogy ez már elkészült a Benzsike számára is, és az egy más kérdés, hogy ezt át tudjuk-e itt venni a földön, vagy magunkével, vagy hogy mondjam, jaj, elnézést, hogy ezt tényleg meg fogjuk-e látni a szemeinkkel is ezen a földön, amit egyáltalán nem tartok kizártnak egyébként, de viszont az megnyugvást ad, hogy azt tudom, hogy ez az igazság, és hogy legkésőbb a mennybe viszont ezt legeslegkésőbb ott meg fogom látni, de azért nincs bennem ez, hogy így biztos vagyok benne, hogy csak ott fogom meglátni, tehát van bennem egy ilyen reménység, vagy egy ilyen gondolat, hogy akár már itt is megláthatjuk ezt.
1: De jó, hogy ilyen pozitív vagy ezzel kapcsolatban már a földi életre nézve is, holott azt tudjuk, hogy ahogy mondod, tehát ez egy tökéletlen világ, és nagyon sok betegség van, nagyon sok csapás van, természeti katasztrófák sújtanak minket, világjárvány sújt minket. Tehát, hogy ez a világ nem tökéletes, de legkésőbb a mennyben majd ez az élő reménységünk, hogy ott meg fogjuk érteni a dolgokat, és hogy ott minden helyre áll, és tökéletes lesz.
0: Igen.
1: Hogyan hatott ez a kisfiatoknak a betegsége a férjeddel az egymással való kapcsolatotokra?
0: Én azt gondolom, hogy ha lehet ilyet mondani, akkor inkább összép hozott minket, mint távolabb. Tehát azt gondolom, hogy mindkettőnkben egy ilyen hatalmas szeretet van így a Benzsike felé, meg nyilván mindkét gyerekünk felé, és hogy ez egy ilyen nehéz helyzet, én azt gondolom, hogy inkább összép kovácsolt minket, mint hogy szétválasztott volna.
1: Szoktatok együtt imádkozni például Benzsinek a gyógyulásáért?
0: Hát megmondom őszintén, hogy nem szoktunk így imádkozni Benzsinek a gyógyulásáért. Azért szoktunk, tehát a Benzsikéért, tehát ő... Egyéb dolgokért igen, van, hogy imádkozunk együtt, de én azt gondolom, hogy így a férjemmel nem 100%-ig vagyunk még tehát abszolút hívő ő is, és hívők vagyunk mind a ketten. Erről a területről talán egy picit másképp gondolkozunk, tehát azért azt gondolom, hogy az alapok azok ugyanazok.
1: Mert hogy gondolkodik ő erről, és hogy gondolkodsz te?
0: Mert azt gondolom, hogy a férjem talán kevésbé reménykedik abba, hogy ezen a földön meg fogja látni ezt a gyógyulást, mint én. De ennek szerintem az az oka, hogy én eleve más háttérből jövök, így a kereszténység kapcsán is. Viszont ő is azért így nyitott ezek felé a dolgok, tehát nem látom úgy, hogy teljesen elutasítaná ezeket a dolgokat, de talán bennem egy kicsit nagyobb ez a nyitottság így ez iránt, a téma iránt, de én sem vagyok egyébként annyira így beleásva magamat még ebbe a dologba. Hát igen, igazából szerintem bennem is az van, hogy így néha így ingadozik ez a dolog, hogy így néha azt gondolom, hogy akkor tényleg így ezzel fogok egy csomót foglalkozni, és hogy akkor erre így úgymond ráfekszem, hogy akkor gyógyuljon meg a Benzsike. Máskor meg úgy kevesebb erre így a hitem. Viszont nekem az nagyon nagy áldás, hogy megismerhettem egy másik anyukát, aki magyarok, de Svájcba élnek, és abszolút hívő, és van egy 9 éves ugyanilyen kisfiúk, ugyanezzel a betegséggel szenved, és egy csodálatos nő, és ilyen annyira jókat imádkoztunk együtt vele, és ő így nagyon hisz így a gyógyulásba, ő se úgy hisz a gyógyulásba, tehát ő is kapott génterápiát a gyereke egy kísérlet keretébe, tehát megszedi a gyógyszereket, de hogy mégis így annyira hisz benne, hogy így meggyógyul, meg hogy így jól lesz, és tényleg azt mondja, hogy így az orvosok így csodálkoznak, hogy mennyire jól van a kisfiú, meg ilyenek. És én abba bízom, hogy így a Benjikével is valahogy így lesz, hogy egyrészt ezt a génterápiát is, amire gyűjtünk, vagy a következőt, mert közben már 4 másikat fejlesztenek. Tehát, hogy abba bízom, hogy így a Isten vezetni fog, hogy mikor, melyiket, és akkor arra meg lesz a keret, amelyiknek tényleg meg kell, hogy kapjon, és amire szüksége van.
1: Azt már a felvezetőben is említettem, hogy a férjeddel együtt ugye génterápiára gyűjtötök Benjikének, aminek nagyon komoly anyagi vonzata van. Mondasz nekünk erről többet, tehát hogy miért ezt az utat választottátok, vagy gondoljátok egy járható útnak, tehát orvosilag milyen lehetőségek vannak jelenleg Magyarországon ennek a betegségnek a kezelésére?
0: Azt kell tudni, hogy ez orvosilag még mai napig egy gyógyíthatatlan betegségnek számít, tehát a génterápiát se úgy kell elképzelni, hogy az most meggyógyítja a gyereket, és onnantól fogva élete végéig futni fog, meg bukfencezni, meg ilyesmi.
1: Hanem mit tud elérni a génterápia?
0: Hát ez nagyon jó kérdés, ugyanis ez is olyan, hogy igazából nagyon személyre szabott, tehát amiket látunk, hogy nagyon sok mindentől függ, tényleg, hogy hol van a génen belül. Tehát mondhatni, hogy kicsit kiszámíthatatlan, hogy mit fog okozni, de hát reményeink szerint ugye azért nagyon-nagyon lelassítja ezt a folyamatot Benjikének, ugye mert ez a betegség, ez arról szól, hogy szép lassan az évek során az izomsejtek, azok zsírsejtekké átalakulnak, és ugye ez az izomgyengeség először a törzsizmokat, a végtagizmokat, utána akkor ugye tolószékbe kerülnek, és később sajnos a tüdőszívizmokat is eléri. Tehát egyelőre annyit tudunk, hogy a génterápia az, ami a lehető legjobbat tudná kihozni Benjikéből, de hogy pontosan mit, azt nem tudjuk pontosan senkinek garantálni, hogy mit. A másik pedig, ugye, hogy most ez a legelső génterápia, ami létezik a világon, tehát amikor neki kiderült ez a betegség, akkor nem volt még egyetlen génterápia, és olyan gyorsan fejlődik a tudomány, hogy például jövőre egy minimum, de lehet, hogy több új génterápia is már kín lesz elvileg a piacon, hogy úgy mondjam. Tehát most nekünk nagyon szemfülesnek kell lennünk, és nagyon ezért megköszönjük, ha azért így imádkoznak az emberek, hogy így tényleg Isten időzítését így meg tudjuk állapítani, hogy mikor, melyiket, és persze legyen addigra megfelelő összeg is rá. Ezen felül pedig ugye 4 éves kortól kapnak szteroidot ezek a gyerekek. Most Benjike, most már 4 éves kora előtt kb. 2 hónappal elkezdtük, mert nincs annyira jó állapotban sajnos. Tehát azért hamarabb el kellett kezdeni ezt a szteroid kezelést, aminek már most látjuk egyébként valamennyi hatását, tehát úgy látjuk, hogy kicsit erősebb, olyan dolgokat meg tud csinálni, amit korábban nem, amiért nagyon hálásak vagyunk. Viszont ennek sok mellékhatása is lehet ennek a gyógyszernek. Van egy másik gyógyszer, ami ugyanilyen jó lenne, mint ez, viszont még Magyarországon nincs rá engedély, és hát ez már be van adva a kérelem, és hát ezért is nagyon drukkolunk, hogy ezt a szteroid helyett azt tudja kapni, azt a gyógyszert.
1: Tehát jelen pillanatban Magyarországon ez a gyógyszeres kezelés tűnik a járható útnak, ha jól értelek. Tehát akkor az orvosok ezt az utat preferálják, hogy szteroid kezelés körülbelül 4 éves kortól kezdve, és aztán esetleg ez a fajta gyógyszeres kezelés.
0: Igen, illetve mondom, hogy tényleg az van, hogy annyi fajtája van ennek a Duchennek belül, tehát hogy azon, hogy hol milyen fajta mutáció van a génbe, és vannak nagyon jó gyógyszerek még, de nekünk nem, a mi fajta betegségünknek azok nem jók, de ez nem jó. Úgyhogy viszont van még egy másik gyógyszer, amit mi is elkezdtünk a Benjinek kísérletbe kapni, a Taluren az a neve, és igazából mi ezt Amerikába kimentünk még, amikor Benjike 1 éves volt, és akkor 14 hónapos korától kapta azt a gyógyszert, 2 éves koráig, 2 éves korától Magyarországon is kaptunk rá engedélyt, viszont utána ilyen nagyon hullámzó volt, egy évig nem kaptuk meg az engedélyt, aztán megint megkaptuk, aztán most lehet, hogy kivonják egész Európából, szóval meg igazából annyira nem láttuk hatását. Most jelenleg most megint szedi, de hogy meddig, azt nem tudjuk, mert most már úgy tűnik, hogy tényleg teljesen ki fogják vonni Európából az engedélyét ennek a gyógyszernek.
1: A génterápiára visszatérve, én azt látom, hogy te létrehoztál Benjikének a Facebookon is saját oldalt, ahol informálod az embereket arról, hogy ő ebben a Duchenne-féle izomsorvadásban szenved, és hogy gyűjtést tartotok az ő gyógykezelésére. Aki most hallgat minket, hogy tud több információhoz jutni rólatok, a családotokról és Benjikével kapcsolatban, illetve hol tud információt szerezni azzal kapcsolatban, hogy tud támogatni titeket?
0: Igen, hát mi ahogy nyár körül jutottunk el oda, hogy akkor így belevetjük magunkat ebbe a gyűjtésbe, és ezért indítottunk egy alapítványt Benjikének, ez pedig a Fuss Benji Fuss alapítvány. Ugye ez a Forrest Gumpból jött az ötlet apukám részéről. Biztos ismeritek ezt a jelenetet, hogy Forrestnek kiabálnak, hogy fuss, Forrest, fuss, és akkor leesnek róla ezek a lábsinek, amik ugye a düsereseknek is egyébként jellemző, hogy ilyenbe kell aludniuk, tehát ilyen lábsínbe, vagy legalábbis hordaniuk kell. És egyébként Benjike nagyon szereti ezt a jelenetet a filmből, és el is szokták játszani a kislányommal, hogy, és akkor mondani kell neki, hogy fuss, Benji, fuss, és akkor így fut, és nagyon cuki. És igen, tehát csináltunk egy ilyen alapítványt, ez a Fuss Benji Fuss alapítvány, és ezzel egyidejűleg minket felkarolt egy csodálatos alapítvány, ez pedig a Csoda Csoport alapítvány, akiknek nagyon hálásak vagyunk ezúton is, és körülbelül egy időben, amikor az alapítványunk megszületett, ők elkezdtek a Benjikének a jótékonysági csoportjukba gyűjteni, ami azt jelenti, hogy igazából bárki, aki csatlakozik ehhez a csoporthoz, fel tud ajánlani bármilyen tárgyat, esetleg amit már nem használ otthon, de másnak még szüksége lehet rá, vagy esetleg ha valaki fodrász, akkor egy hajvágást, vagy tehát bármit, ami eszébe jut az embereknek, és annyira kreatívak tényleg, van, hogy ilyen virághagymákat felraknak, meg mindenfélét, és tényleg így nagyon számít ez a sok kicsi igazából, mert sok kicsi sokra megy tényleg, azt gondolom. Tehát, hogyha valaki esetleg ott szeretne minket támogatni, akkor megköszönjük, hogyha csatlakozik ez a Csoda Csoport Jótékonysági Litit nevű Facebook csoporthoz. Itt lehet ilyen felajánlásokat tenni Benjikének. Most még az 1%-ot is lehet, aki, lehet, hogy ez már későn megy ki, de aki idén a Csoda Csoport Alapítványnak adja az 1%-át, az most idén egész összeget a Benjiké javára fordítják. Úgyhogy nagyon köszönjük nekik, és ezen felül pedig van egy Facebook oldalunk, ez a Fuss Benji Fuss oldal, ahol igyekszünk friss információkkal informálni az embereket, illetve a gyűjtés jelenlegi, hanem a mindenkori jelenlegi állásáról, vagy hogy mondjam. Ezt ugyanúgy a Csoda Csoport Jótékonysági Licitnek a borítóképén is frissítve van körülbelül hetente, vagy hetente akár többször, hogy hol tart a gyűjtés. Hát jelenleg ilyen 39 millió körül tartunk, ami azért már egy szép összeg, azt gondolom, de még nagyon messze van a céltól. És ezen kívül van még egy honlapunk is, fussbenjifuss.hu.
1: Akkor nagyon sokféle úton, elérhetőségen keresztül tudnak információhoz jutni az emberek, és támogatni is titeket, akiket arra indít most ez a beszélgetés, vagy Isten szelleme, hogy lépjen kapcsolatba veletek, és akár segítsen is titeket. Miféle támogatást tud adni a gyülekezet? Ugye említetted, hogy gyülekezetbe járó család vagytok, ott kaptok valamiféle támogatást? Van ott kifejezetten egy titeket támogató csoport, akár ima támogatást, akár konkrét pénzbeli segítséget, vagy bármiféle segítséget? És egyáltalán a gyülekezet tapasztalatotok szerint milyen támogatást tud nyújtani?
0: Hát ez jó kérdés. Igazából nagyon, tehát sokan tényleg így megkerestek minket személyesen, és sok embernek így érezzük így a támogatását anyagilag is, és lelkileg is. azért én bevallom őszintén, hogy egy kicsit így még várok erre, hogy ez így megnyíljon jobban ez a csatorna, vagy nem is tudom, mert hát mi abszolút nem vagyok ezek az ilyen nyomulós típusok, és tényleg ilyen kellemetlennek is érezném, hogy így magunkat így promótáljuk, vagy nem tudom. És hát ezért így még nem érzem úgy, hogy annyira így mindenkihez eljutott volna ez a dolog, vagy ilyen áttörést ezen a téren, de bízom benne, hogy lesz még ilyen összefogás. Én valahogy így arra vágytam, vagy vágynék, hogy így, de hát lehet, hogy ez ilyen naív dolog, hogy így tényleg így a gyülekezetek így összefognának, és tényleg így akár beleadnának így, most nem anyagilag, vagy nem csak anyagilag, de hogy így éreznénk azt, hogy így tényleg így az egyház így mögöttünk van.
1: Erre lenne igényetek, vagy örömmel vennétek, hogyha ezt tapasztalnátok meg a férjeddel együtt, hogy összefognak akár keresztény közösségek, hogy mellettetek álljanak ebben?
0: Hát én nekem nagyon-nagyon bátorító lenne, és azt gondolom, hogy egyébként a világ felé is szerintem egy nagyon jó bizonyság lenne, hogyha azt látnák, hogy a keresztények összefognak, és szeretetbe, akár egy ilyen cél érdekébe tényleg de hát nyilván ezt én így nem mondhatom, vagy nem lehet ezt így kierőltetni az emberekből, úgyhogy hát bízom benne, hogy az Úr megindítja a szíveket, vagy nem tudom.
1: Hát igen, az egy lépés már, hogy eljöttél például a rádióba ide hozzánk, és hogy egyáltalán informálhatunk egy szélesebb közönséget a ti helyzetetekről. Tehát már ez is egy lépés afelé, hogy egy másik közönség is megismerjen titeket, mint a ti aktuális gyülekezetetek, ahol nyilván tudnak a helyzetetekről, de hogy azért az mégiscsak egy adott kis kör.
0: Igen, igen. Hát illetve például, ha én dolgozom, én is egy református óvodába dolgozom, ott is ilyen nagyon-nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, és például szerveztek egy ilyen fantasztikus karácsonyi vásárt Benzsike javára, és tényleg ilyen több mint 1,5 millió forintot így összegyűjtöttek. Tehát így vannak ilyen csodálatos dolgok, amikor csak így ámul az ember, hogy tényleg milyen csodálatos Isten meg az emberek. És azért úgy érzem, hogy mindig van egy-egy ajtó, ami így kinyílik valahogy. Ugye ez is egy kis óvodásomnak az anyukája úgymond beprotezsált minket ugye a nőklapjába, hogy ott is csináltak egy ilyen interjút velünk. Aztán most az Újbuda, ugye ott lakunk Újbudán, és akkor az Újbuda magazin, meg a Újbuda TV-be is talán szerepeltünk, bár nekünk nincs tévénk, úgyhogy de csináltak velünk egy interjút minden esetre. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindig vannak új lehetőségek azért, amiért hálásak vagyunk, igen.
1: A Bibliában van olyan történet, vagy igevers, ami különösen is bátorító a számodra, vagy a számotokra? Akár gyerekekről szóló történet, amihez tudtok különösen is kapcsolódni a két gyermeketek miatt, vagy akár gyógyítás történet, ami már erőt adott akár, vagy csak elgondolkodtatott Benzsike betegsége apropóján?
0: Igazából talán egy történet van, amiről így Benzsike jutott eszembe, és hát ez pedig a gyógyulással függ össze, amikor a apostolok cselekedetei 3-ba. Ugye ott van egy ugye olyan ember, aki már születésétől fogva sánta, és ugye oda megy hozzá Péter és János, és ugye mondják neki, hogy hát pénzük az nincs, de hogy az Úr Jézus nevében keljen fel és járjon, vagy nem tudom szó szerint, hogy van.
1: Akár föl is olvashatjuk, van kedved?
0: Fölolvasom, rendben akkor. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézd ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.
1: Miért ilyen fontos neked ez a történet a Bibliából?
0: Hát engem bátorít az igazából, hogy ez egy olyan ember volt, aki tényleg így született már, hogy betegen született, és ugye ott ült a templomnál, és nekem ez bátorító, hogy van erre példa a Bibliában, hogy egy ilyen ember, most persze nem mondhatjuk, hogy pont ilyen izomsorvadása volt, de akár akkor gondolhatunk a béna emberre is, vagy nem tudom, ugye több ilyen gyógyulás van a Bibliában, tehát hogy igazából Istennek minden lehetséges. Igen. És ugye, most bocsánat, hogy megint visszatérek a Andrew Womackhez, de nekem nagyon sokat bátorított, amikor hallgattam, és hogy ő is annyian gyógyulást mond el, és nem csak gyógyulásokat, hanem nagyon sokszor ilyen konkrétan ilyen feltámadásokat, hogy ő nagyon sokat látott, hogy az konkrétan az ő fia is meghalt, volt egyszer, hogy meghalt, és hogy a lényeg az volt, hogy ő nem engedte be a szívébe ezt a keserűséget, hogy most meghalt, és hogy Istenem, miért engedted meg, stb., hanem amikor egyből bepattant az autóba, és közben eszébe jutottak ilyen gondolatok, hogy ő kapott ilyen proféciákat a fiáról, amik még nem teljesedtek be. És hogy akkor ő elkezdett ezért hálát adni, és dicsérni Istent, hogy akkor ezek be fognak teljesedni, és ő mire odaért, addigra már élt a fia. És hogy nem csak egy ilyen történt, hanem sok így a szolgálata kapcsán, és nekem az is tetszik, hogy ő egy ilyen, ezek ellenére, vagy hogy mondjam, egy abszolút ilyen természetes, egy ilyen, most nem olyan értelemben, de földhöz ragadt ember, tehát abszolút így teljesen ilyen átlagos embernek tűnik, vagy hogy mondjam, és hogy nem is ő csinálja nyilván ezeket a csodákat, hanem Isten, és hogy ő ebbe hisz, hogy ugye nem könyörögnünk kell Istennek, hogy gyógyíts meg, mert már meggyógyította, hanem ugye, hogy itt is olvastuk a Bibliába, hogy azt mondták, hogy ja, Istenem, kérlek, gyógyíts meg ezt a beteget, mert szegény, és így meg úgy meg, hogy hanem ő hatalmat adott nekik, hogy azt mondják neki, hogy kelj fel és járj. Tehát, hogy most én nem mondom, hogy ebbe annyira már kiteljesedtem a ebbe való hitembe, de azt gondolom, hogy Isten talán fog ezen tovább vezetni ezen az úton, és kíváncsi vagyok, hogy mi fog belőle kisülni.
1: Képzeld el, Kati, hogy engem annyira megdöbbentett az egyik barátommal, mikor beszélgettem a Bibliában lévő gyógyulás, meg gyógyítás történetekről, hogy egy hozzám nagyon közeli barátom, egy fiú barátom azt mondta, hogy ő annyira vágyik arra, hogy Isten megadja neki a gyógyításnak az ajándékát, hogy az milyen fantasztikus lehetett például Jézus nyilvános szolgálatában, és aztán persze az apostoloknak is a szolgálatában, például itt is, amit látunk később, már Jézus halála és feltámadása és mennybe menetele után, hogy például Péter és János meggyógyítják a jeruzsálemi templom kapujában ezt a bénát, hogy ez egy nagyon különleges ajándéka Istennek, amikor valakinek megadatik az, hogy beteg embereket meg tud gyógyítani. Én azt gondolom, hogy tényleg csak Istentől jöhet ez a fajta erő vagy hatalom, vagy nevezzük inkább annak, aminek a Biblia is nevezi ajándék, a gyógyítás ajándéka. És hogy ez nagyon-nagyon különleges lehetett Jézusban, és képzeld el, hogy ez a barátom azt mondta, hogy az ő szellemi útján és Istennel való kapcsolatában ez az egyik legnagyobb ilyen titkos vágya, ami ott van valahol a szíve mélyén, hogy bárcsak megadná neki ezt Isten, hogy tudna gyógyítani.
0: Igen, de egyébként én azt gondolom, hogy ugye Jézus azt mondta, hogy akik hisznek én bennem, ilyen jelek követik őket, és abban benne van az, hogy betegeket gyógyítanak. Tehát én azt gondolom, hogy amúgy mindegyikünkben benne van ez a potenciál, és egyébként nekem is van egy ismerősöm, vagy hogy barátnőm ismerősöm, aki mostanában nagyon elkezdett hinni ő is ezekbe a dolgokba, és olyan csodákat élt át a kislányával, aki szintén egy iszonyatosan súlyos beteg egyébként. Ő is egy ilyen genetikai betegsége van, és mellette még mindenféle ilyen nagyon súlyos epilepsziái voltak. És képzeld el, hogy így pont most olvastam, hogyha elmondom már, mert pont most olvastam én is, leírta, hogy ő is így felbátorodott így a hitben, és neki olyan, tehát ilyen olyan súlyos valami 3 vagy 4 fajta epilepsziája volt a kislánynak, amik itt teljesen így kiütötték, meg így kórházba, tehát így majdnem meghalt körülbelül, és mellette még tolószékben van, meg minden egyéb problémája van, és hogy képzeld el, hogy így jött megint ez a roham kezdődött, ami tudta előre, hogy az már olyan fajta, amikor már kórházba kell utána menni intenzívre, meg mit tudom én, olyan súlyos. És akkor jött ez, hogy akkor volt benne egy ilyen indítatás, hogy mondja azt, hogy ráparancsolt erre, hogy maradjon abba ez a roham, vagy álljon le. És leállt a roham, képzeld el. És képzeld el, aznap 50-szer próbált visszajönni ez a roham, és minden alkalommal újra leállt. Tehát ez nem egy természetes dolog volt, hanem ez valószínűleg egy ilyen démonikus betegség volt neki, vagy nem tudom. És képzeld el, hogy 50-szer vissza akart jönni, és csak egyszer nem sikerült leállítani, amikor épp megzavar valami körülmény volt, amikor nem tudott úgy rászólni erre betegségre, és képzeld el, hogy azóta is hát azt mondta, hogy iszonyatosan jól van a kislány, és ilyen 80%-ban így elmúlt neki teljesen ezek a rohamok. Tehát, hogy ez egy ilyen szellemi harc sokszor. Én most nem mondom, hogy minden betegség ilyen eredetű, biztos, hogy minden betegség más, vagy nem tudom pontosan, de mindesetre nagyon érdekes és bátorító nekem, és egyébként ez a hölgy, ő is erről tett nekem bizonyságot, hogy ő is kapott még nagyon régen egy ilyen proféciát, hogy ez a gyógyítás ajándékát meg fogja kapni, és hát nagyon várom, hogy esetleg tényleg majd akkor a Benzsikéért akár ő is majd imádkozik, vagy bármi lesz. Úgyhogy izgalmas.
1: Ó, Kati, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy ezeket a csodás bizonságokat elmondtad, mert nekem ezek Isten munkájáról beszélnek. A ti családotoknak a története is, ahogy megélitek Gáborral, a férjeddel, meg hát Violával, mert hogy azért nem menjünk el amellett, hogy ő is tesókája Benzsikének, és hogy ti így együtt körbeveszitek a ti szeretetetekkel, az egy nagyon csodálatos dolog, és kívánom tényleg, hogy Isten így adjon nektek erőt, erőtökön felül is, hogyha arra van szükség, meg pótolja ki minden szükségeteket, és ő adja meg tényleg azt, amire szükségetek van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és meséltél rólatok.
0: Köszönöm én is.
1: És hát hallottuk ma azt, hogy az a szívetek vágya, hogy a keresztények, akik hallottak mondjuk most a családotokról, vagy arról a helyzetről, amiben ti benne vagytok, és úgy érzik, hogy szívesen mellétek állnának, akár imában, akár támogatásban, akár csak, hogy éreztessék veletek az összefogást, hogy igenis meg tudjuk csinálni azt, hogy keresztények összekapaszkodunk, és jó illatú áldozat Isten felé, és jó bizonyság a világ felé az, hogyha közöttünk szeretet és egység van. Úgyhogy hát én azt kívánom, hogy valósuljon meg, amire vágysz, vagy vágytok így családilag, és tapasztalhassatok meg ilyen jellegű összefogást akár a keresztény közösség részéről.
0: Köszönjük szépen!
1: Szabó Vékei Katalin volt ma a Kapocs vendége. Kedves hallgatóink, nektek a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok, tegyetek így legközelebb is. Addig is Isten áldjon, őrizzen és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A Hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az Új-Delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosító

0: biztosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideglenes diák igazolványt is.
1: Időjárás.
0: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Hét István Dániellel.
1: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Vilev Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az óvó egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik vel majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az óvó megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút rendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett szilárd is szállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a Westernházban lévő szálloda, a Hotel Westend lett. A garnisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. Össze mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik, már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék, mindezekről a Villa Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelítettük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcsőhegyi kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán kárpótol az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük a hol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túra kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáy Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepkejelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátópontjáról érdemes körbetekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklás tájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a présházban. A végére pedig jön a jági tanösvény a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piliszentivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön, vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak a Nemzeti Múzeumnál. Csendes órák jöhetnek a budapesti játszótereken. 200 új zebra jöhet Budapesten, gyalogos barátabbá tennék a fővárost. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással 219 rendőr szabadul fel, akiket elsősorban a fővárosi közterületekre vezényelnek át. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít majd szolgálatot. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a fővárosban, a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6-tól délig egy földrengés következményeit szimulálják katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők részvételével. A gyakorlat során műtárgyak biztonságba helyezését, valamint sérültek felkutatását és ellátását is gyakorolják. Emiatt hétfő délelőtt a megszokottnál jóval több egyenruhás és katonai jármű jelenlétére kell számítani a múzeum környékén. Új kezdeményezést próbálhatnak ki a budapesti játszótereken. A fővárosi közgyűlés döntése alapján megvizsgálják, hogyan lehetne úgynevezett csendes órákat bevezetni, elsősorban a sajátos nevelési igényű gyerekek és családjaik számára. A program lényege, hogy meghatározott időszakokban nyugodtabb, kevesebb zajjal és ingerrel járó környezetet teremtsenek a játszótereken. Ez különösen az autizmus spektrumzavarral vagy értelmi fogyatékossággal élő gyerekek számára lehet fontos, akiknek egy zsúfolt, hangos játszótér sok esetben túl sok ingert jelenthet. A kezdeményezést a fővárosi közgyűlés nagy többséggel támogatta. 25 képviselő szavazott mellette, egy pedig tartózkodott. Egyelőre azonban nem arról döntöttek, hogy valamennyi budapesti játszótéren bevezetik a csendes időszakokat. Első lépésként egy kísérleti, úgynevezett pilot programot készítenek elő. Ennek során felmérik, hogy a fővárosi önkormányzat által fenntartott játszóterek közül melyek lennének alkalmasak a programra. Ezt követően a kerületekkel is egyeztetnek majd, és kiválasztják azokat a helyszíneket, ahol tesztjelleggel kipróbálhatják a csendes órák működését. A fővárosi közgyűlés ülésén több más a mindennapi városi életet érintő döntés is született. Jóvá hagytak például egy együttműködést, amelynek köszönhetően budapesti gyermekotthonokban élő gyerekek és nevelőik ingyenesen vehetnek majd részt egyes fővárosi kulturális programokon. A kezdeményezéshez több színház, a Budapest Film, a Budapesti Fesztiválzenekar és a Budapest Jazz Klub is csatlakozott. Forrás rendelkezésre állása esetén állatasszisztált terápiás foglalkozások is indulhatnak 5 fővárosi idős otthonban. 3 segítő és terápiás kutyákkal foglalkozó szervezet tarthatna ilyen programokat az intézmények lakóinak. A közgyűlés emellett elfogadta Budapest új gyalogos stratégiáját is, amely hosszabb távon több akadálymentes járdával, gyalogátkelő helyel és biztonságosabb közterületekkel tenné könnyebbé a fővárosi közlekedést. És akkor nézzük, mi újság ezzel. 200 új zebra jöhet Budapesten, és gyalogos barátabbá tennék a fővárost. Új gyalogátkelőhelyek, több akadálymentes villamos megálló és járda, valamint biztonságosabb lakó utcák. Jól hangzik, ezek is szerepelnek Budapest új gyalogos stratégiájában. A fővárosi közgyűlés által elfogadott program hosszú távra, egészen 2050-ig határozza meg, hogy hogyan lehetne kényelmesebbé és biztonságosabbá tenni a fővárosi gyalogos közlekedést. A BKK szakemberei másfél éven keresztül dolgoztak a jelenlegi helyzet felmérésén és a szükséges fejlesztések kijelölésén. A gyaloglás akadálymentesen Budapesten elnevezésű stratégia külön figyelmet fordít az idősekre, a gyerekekre, a kisgyermekkel közlekedőkre, a mozgásukban korlátozott emberekre. Az egyik legkézzelfogható vállalás 200 új zebra kialakítása. Emellett 2030-ra azt szeretnék elérni, hogy a budapesti villamos megállók legalább fele teljesen akadálymentes legyen. Jelenleg 658 villamos megálló található a fővárosban, ezeknek 43%-a felel meg maradéktalanul a hozzáférhetőségi követelményeknek. A busz és trolli megállóknál már jobb a helyzet, a több mint 4200 megálló 83%-a akadálymentes. A változás a nagyobb közlekedési csomópontokat is érinteni. 2035-re minden olyan fővárosi csomópont akadálymentesítését tervezik, ahol közúti aluljáró található, lehetőség szerint felszíni gyalogátkelőhelyek kialakításával. Hosszabb távon pedig azt szeretnék, hogy a beépített főutak mentén mindenhol megfelelő akadálymentes járda és kellő sűrűségben biztonságos átkelési lehetőség álljon rendelkezésre. A lakó utcákban is változhat a közlekedés. A stratégia szerint 2040-re valamennyi helyi lakó utca forgalomcsillapított övezet részévé válna, vagy olyan kialakítást kapna, amely lassabb közlekedésre ösztönzi az autósokat. A tervek összeállításába a budapestieket is bevonták. A BKK kérdőívét több mint 1700-an töltötték ki, egy térképes felületen pedig több mint 3000 konkrét fejlesztési javaslat érkezett. A válaszadók 95%-a tartotta fontosnak, hogy Budapest kényelmesebb, biztonságosabb és könnyebben járható várossá váljon. A felmérésből egyébként az is kiderült, hogy a budapestiek rövidebb távokon szívesen hagyják otthon a járműveket, 5 percnél rövidebb útra szinte minden válaszadó gyalog indulna, és még egy 15 perces távolságnál is 10-ből 8-an választanák a sétát, ha ehhez megfelelőek lennének a körülmények. Több tucat gyereknél jelentkezett hányás és hasmenés Budapesten, illetve Maglódon, és több beteget kórházba is kellett vinni. A rosszul létek szerdán ebéd után kezdődtek, és mivel több érintett intézményben ugyanattól a közétkeztetőtől származó ételt fogyasztottak, felmerült az étel eredetű megbetegedés lehetősége. Ennek okát azonban egyelőre még nem állapították meg, a hatósági vizsgálat folyamatban van. A megbetegedésekről több fővárosi kerületből is érkeztek jelzések. Terézvárosban 34 óvodás, Ferencvárosban 2 gimnazista lett beteg, Csepelen pedig 6 óvodából 26 gyereknél és 4-5 felnőttnél jelentkeztek hasonló panaszok. Maglódon 3 óvoda és 2 iskola diákjai, illetve dolgozói között is voltak megbetegedések. Az érintettek közül többen szerdán ugyanazt az ebédet, csicseri borsó levest és spagettit fogyasztottak, amely különböző intézményekbe ugyanattól a közétkeztető cégtől érkezett. Emiatt merült fel, hogy az étel állhat a rosszul létek hátterében. Ezt ugyanakkor sem a közétkeztető, sem a csepeli önkormányzat nem tartja valószínűnek. Csepelen arra hívták fel a figyelmet, hogy mintegy 1700 gyermek jár a kerület óvodáiba, ehhez képest viszonylag kevesen betegedtek meg, ezért vírusos fertőzés lehetőségét is felvetették. A közétkeztető cég pedig közölte, hogy csepeli főzőkonyhájukat 2 hatóság 8 szakembere vizsgálta meg, és állításuk szerint nem találtak arra utaló jelet, hogy étel eredetű megbetegedés történt volna. Arra is hivatkoznak, hogy olyan kerületekben is jelentkeztek hasonló tünetek, amelyeket nem ők látnak el. Közben a Heimpál gyermekkórházban 8 gyermeket vittek szerdán és csütörtökön hasonló panaszokkal. 4-en az állapotuk alapján hazamehettek, 4 gyermeket viszont kórházi osztályra vettek fel. A tájékoztatás szerint valamennyien jó általános állapotban vannak. A történtek pontos oka tehát egyelőre nyitott kérdés. A fővárosi kormányhivatal vizsgálatot indított, amely összesen 7 intézményt érint. A mikrobiológiai vizsgálatok eredménye adhat választ majd arra, hogy a megbetegedések összefüggnek-e egymással, és ugyanaz a kórokozó áll-e a háttérben. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene! Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Lourdesba érkezett a pápa. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. New Yorkban tárgyalt az orosz és a német külügyminiszter. Az ukrajnai konfliktus kezdete óta először egyeztetett a két külügyi vezető. Johann Wadephul német külügyminiszter arról beszélt, hogy elfogadhatatlanok a lipcsei drónincidenshez hasonló esetek. Elítélte az ukrán civilek elleni támadásokat és tartós tűzszünetet szorgalmazott. Moszkva egyelőre nem számolt be a találkozóról. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi apostoli látogatását. A pápa Lourdes-i állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják az arándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a fátyol felhős napos kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a ma.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Például arról, hogy hatalmas mezőny jön a Budapest maratonra, 120 országból érkeznek majd a futók. Október 10-11-én rendezik meg a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált. 14 versenyszám és több mint 120 ország futói várhatóak Budapestre. A távok a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig terjednek. A szervezők szerint több mint 120 országból és több mint 1100 magyar településről érkeznek indulók Budapestre. 14 versenyszámmal várja mozogni vágyókat a 41. Budapest Maraton Fesztivál. Közben a BRFK összehangolt akciót tartott Budapesten, ahol az Árpád hídon egy autós 70 helyett 134 km/h-val száguldott. A kétnapos razzia során több mint 90 gyorshajtási esetet rögzítettek. Hiába a fokozott ellenőrzések, továbbra is akadnak olyan sofőrök, akik versenypályának nézik a fővárosi utakat. A budapesti rendőrfőkapitányság és a közlekedési felügyelet munkatársai múlt csütörtökön és pénteken tartottak összehangolt razziát Budapesten több kiemelt útvonalon. Kifejezetten az illegális gyorsulási versenyek, a súlyos sebességtúllépések és a veszélyes manőverek kiszűrésére. A megengedett 70 helyett 134 km/h-s tempóval száguldott például át egy kocsi az Árpád hídon, amelynek vezetőjét nem állították meg, így a tulajdonos postán kapja majd a csekket, közölt a rendőrség a Facebookon. Másnap ugyanitt egy másik autós 123 km/h-val hajtott, őt azonban már leintették. A helyszínen 100 000 forintos közigazgatási bírságot kapott és 4 büntetőpontot. A Total Car szerint a 134 km/h-val száguldó sofőr esetében 140 000 forintos csekk várható az üzemben tartónak. A rendőrségi mérleg szerint a helyszínen gyorshajtás miatt 17 közigazgatási és 16 helyszíni bírságot szabtak ki, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek. A sebességmérők emellett további 62 olyan gyorshajtást dokumentáltak megállítás nélkül, amelyek az objektív felelősség hatálya alá tartoznak. Az egyenruhások intézkedtek egy záróvonalon áthaladó sofőrrel szemben is, feljelentettek egy forgalomból kivont járművel közlekedőt, elfogtak egy vezetéstől eltiltott szemét, egy jogosítvány nélkül vezető autóst pedig előállítottak. A Mission Art Galéria 4 kortárs alkotó Erdész Erika, Góra Orsolya, Somogyi Emese és Székely Anna Mária műveivel mutatkozik be a Budapest Contemporary képzőművészeti vásáron. A Látható határán című kiállítás festészeten és szobrászaton keresztül járja körül, hogyan érzékeljük a valóságot és mi történik ott, ahol a látható világ találkozik a belső tapasztalattal. A tárlathoz a vásár ideje alatt zenei és művészettörténeti program is kapcsolódik. A művekben a szín, a fény, a tér, a tükröződés és az anyag hol konkrét látványként, hol az emberi tapasztalat metaforájaként jelenik meg. A galéria ráadásul nem csak kiállítással készül. Október 2-án Márkos Albert és Embei Isztin Zsófia zenei előadása, október 3-án pedig Muladi Brigitta művészettörténész szakmai tárlatvezetése egészíti ki a programot. Egy hetes ideiglenes bezárást követően újra látogatható a Terrorháza Múzeum. Az intézményben a nyitás első hetében ingyenes a belépés. 2025-ben a 10 legnagyobb járások közötti költözési irány mindegyikének Budapest az egyik végpontja. Az első olyan útvonal pedig, amely nem érinti a fővárost, csak a 35. helyen szerepel a KSH adatai alapján. Budapest továbbra is sok fiatalt vonz, miközben az agglomeráció felé erős a kiáramlás. A főváros és Pest megye közötti nettó különbség 2025-ben már majdnem 7000 fő volt Budapest kárára. 2025-ben új jelenség, hogy a 20-as éveiben járó költözők számára a 100-300 ezres lakó nagyvárosok is vonzó célponttá váltak. A Balaton szintén jelentős nyertese a költözéseknek, de a lakosság többlet 80%-át Budapest és Pest megye adja. A 30 éves költözési adatsorból az is kirajzolódik, hogy a magyarok költözési aktivitását és ezáltal az ingatlanpiac dinamikáját is hosszú időn keresztül a ratkó unokák határozták meg. Magyarországon 226 ezer ember változtatott állandó lakcímet tavaly úgy, hogy másik településre költözött, a településeken belül pedig 191 ezer ember költözött. Tavaly így összesen 417 ezeren változtatták meg állandó lakhelyüket, ami 10%-kal kevesebb, mint 2024-ben. A legerősebb költözési útvonalak középpontja egyértelműen Budapest. A 10 legnagyobb járás közi áramlás mindegyikének a főváros az egyik végpontja, és csak a 35. helyen jelenik meg az első olyan reláció, amely Budapestet nem érinti. Közben fővárosunk már Tokiót is megelőzi a világ sportvárosainak rangsorában. Budapest az elmúlt években sorra adott otthont a legjelentősebb nemzetközi sporteseményeknek, a BL döntőtől az atlétikai és vízes világbajnokságokon át egészen a történelmi első atlétikai világdöntőig. Ennek hatása egy friss világrangsorban is látványosan megmutatkozik. A magyar főváros egyetlen év alatt 27 helyet javított, és immár a világ 15 legjelentősebb sportvárosa között szerepel. A Burson globális kommunikációs vállalat idén már 15. alkalommal készítette el Ranking of Sports Cities nevű listáját, amely 100 várost vizsgál abból a szempontból, milyen erős kapcsolatot ápolnak a nemzetközi sporttal. Budapest a tavalyi 42. helyről egészen a 15. pozícióig lépett előre, így Chicago mögött és Tokió előtt végzett. Ennél csak Dakar javított nagyobbat, a szenegáli főváros a 80-ról a 47. helyre került, vagyis 33 pozíciót lépett előre. A rangsor azonban jóval többet vizsgál annál, hány stadion vagy sportcsapat működik egy adott városban. A készítők sportvezetők, sportmédia szakemberek és más iparági szereplők véleményét is figyelembe veszik, emellett a hagyományos és a közösségi médiában való megjelenésüket is elemzik. Különösen nagy súllyal esik latba, hogy egy város milyen jelentős nemzetközi versenyeknek ad otthont, mennyire látható a globális sportéletben, hogyan támogatja a női és a feltörekvő sportágakat, illetve képes-e hosszabb távon is jelen maradni a nemzetközi sportközösségben. A Burson értékelése szerint a magyar főváros látványos javulásában fontos szerepet játszott, hogy 2026-ban Budapest rendezte az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét. A rangsor egyik fontos tanulsága éppen az, hogy a nagy nemzetközi sportesemények jelentősen növelhetik a házigazda város láthatóságát, miközben a turizmusra is érezhető hatást gyakorolnak. Közben Budapestre érkezik Lior Ráz, a világsikert arató izraeli sorozat a Fauda társalkotója és főszereplője. A színész október 5-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban találkozik a magyar közönséggel, az esemény bevételét pedig jótékonysági célra fordítják. A találkozó egyik aktuális témája a Fauda 5. évada is, amelyre alapvető hatással volt a 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadás és az azt követő háború. Az alkotók a történtek és a stábot ért személyes veszteségek miatt az évad történetét is átdolgozták. Lior Ráz ráadásul maga is bekapcsolódott az október 7-e utáni eseményekbe. Alkotótársával önkéntesként csatlakozott a Brothers in Arms szervezethez, és a rakétatámadásoknak kitett Sderotban izraeli családok mentésében is részt vett. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotó társává válik? Bagyko Robert Kevin Krúl című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készített el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyászsal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak a Nemzeti Múzeumnál. Csendes órák jöhetnek a budapesti játszótereken. 200 új zebra jöhet Budapesten, gyalogosbarátabbá tennék a fővárost. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással 219 rendőr szabadul fel, akiket elsősorban a fővárosi közterületekre vezényelnek át. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít majd szolgálatot. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a fővárosban, a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6-tól délig egy földrengés következményeit szimulálják katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők részvételével. A gyakorlat során műtárgyak biztonságba helyezését, valamint sérültek felkutatását és ellátását is gyakorolják. Emiatt hétfő délelőtt a megszokottnál jóval több egyenruhás és katonai jármű jelenlétére kell számítani a múzeum környékén. Új kezdeményezést próbálhatnak ki a budapesti játszótereken. A fővárosi közgyűlés döntése alapján megvizsgálják, hogyan lehetne úgynevezett csendes órákat bevezetni, elsősorban a sajátos nevelési igényű gyerekek és családjaik számára. A program lényege, hogy meghatározott időszakokban nyugodtabb, kevesebb zajjal és ingerrel járó környezetet teremtsenek a játszótereken. Ez különösen az autizmus spektrumzavarral vagy értelmi fogyatékossággal élő gyerekek számára lehet fontos, akiknek egy zsúfolt, hangos játszótér sok esetben túl sok ingert jelenthet. A kezdeményezést a fővárosi közgyűlés nagy többséggel támogatta. 25 képviselő szavazott mellette, egy pedig tartózkodott. Egyelőre azonban nem arról döntöttek, hogy valamennyi budapesti játszótéren bevezetik a csendes időszakokat. Első lépésként egy kísérleti, úgynevezett pilot programot készítenek elő. Ennek során felmérik, hogy a fővárosi önkormányzat által fenntartott játszóterek közül melyek lennének alkalmasak a programra. Ezt követően a kerületekkel is egyeztetnek majd, és kiválasztják azokat a helyszíneket, ahol tesztjelleggel kipróbálhatják a csendes órák működését. A fővárosi közgyűlés ülésén több más a mindennapi városi életet érintő döntés is született. Jóvá hagytak például egy együttműködést, amelynek köszönhetően budapesti gyermekotthonokban élő gyerekek és nevelőik ingyenesen vehetnek majd részt egyes fővárosi kulturális programokon. A kezdeményezéshez több színház, a Budapest Film, a Budapesti Fesztiválzenekar és a Budapest Jazz Klub is csatlakozott. Forrás rendelkezésre állása esetén állatasszisztált terápiás foglalkozások is indulhatnak 5 fővárosi idős otthonban. 3 segítő és terápiás kutyákkal foglalkozó szervezet tarthatna ilyen programokat az intézmények lakóinak. A közgyűlés emellett elfogadta Budapest új gyalogos stratégiáját is, amely hosszabb távon több akadálymentes járdával, gyalogátkelőhelyel és biztonságosabb közterületekkel tenné könnyebbé a fővárosi közlekedést. És akkor nézzük, mi újság ezzel. 200 új zebra jöhet Budapesten, és gyalogosbarátabbá tennék a fővárost. Új gyalogátkelőhelyek, több akadálymentes villamos megálló és járda, valamint biztonságosabb lakó utcák. Jól hangzik, ezek is szerepelnek Budapest új gyalogos stratégiájában. A fővárosi közgyűlés által elfogadott program hosszú távra, egészen 2050-ig határozza meg, hogy hogyan lehetne kényelmesebbé és biztonságosabbá tenni a fővárosi gyalogos közlekedést. A BKK szakemberei másfél éven keresztül dolgoztak a jelenlegi helyzet felmérésén és a szükséges fejlesztések kijelölésén. A gyaloglás akadálymentesen Budapesten elnevezésű stratégia külön figyelmet fordít az idősekre, a gyerekekre, a kisgyermekkel közlekedőkre, a mozgásukban korlátozott emberekre. Az egyik legkézzelfogható vállalás 200 új zebra kialakítása. Emellett 2030-ra azt szeretnék elérni, hogy a budapesti villamos megállók legalább fele teljesen akadálymentes legyen. Jelenleg 658 villamos megálló található a fővárosban, ezeknek 43%-a felel meg maradéktalanul a hozzáférhetőségi követelményeknek. A busz és trolli megállóknál már jobb a helyzet, A több mint 4200 megálló 83%-a akadálymentes. A változás a nagyobb közlekedési csomópontokat is érinteni. 2035-re minden olyan fővárosi csomópont akadálymentesítését tervezik, ahol közúti aluljáró található, lehetőség szerint felszíni gyalogátkelőhelyek kialakításával. Hosszabb távon pedig azt szeretnék, hogy a beépített főutak mentén mindenhol megfelelő akadálymentes járda és kellő sűrűségben biztonságos átkelési lehetőség álljon rendelkezésre. A lakó utcákban is változhat a közlekedés. A stratégia szerint 2040-re valamennyi helyi lakó utca forgalomcsillapított övezet részévé válna, vagy olyan kialakítást kapna, amely lassabb közlekedésre ösztönzi az autósokat. A tervek összeállításába a budapestieket is bevonták. A BKK kérdőívét több mint 1700-an töltötték ki, egy térképes felületen pedig több mint 3000 konkrét fejlesztési javaslat érkezett. A válaszadók 95%-a tartotta fontosnak, hogy Budapest kényelmesebb, biztonságosabb és könnyebben járható várossá váljon. A felmérésből egyébként az is kiderült, hogy a budapestiek rövidebb távokon szívesen hagyják otthon a járműveket. 5 percnél rövidebb útra szinte minden válaszadó gyalog indulna, és még egy 15 perces távolságnál is 10-ből 8-an választanák a sétát, ha ehhez megfelelőek lennének a körülmények. Több tucat gyereknél jelentkezett hányás és hasmenés Budapesten, illetve Maglódon, és több beteget kórházba is kellett vinni. A rosszul létek szerdán ebéd után kezdődtek, és mivel több érintett intézményben ugyanattól a közétkeztetőtől származó ételt fogyasztottak, felmerült az étel eredetű megbetegedés lehetősége. Ennek okát azonban egyelőre még nem állapították meg, a hatósági vizsgálat folyamatban van. A megbetegedésekről több fővárosi kerületből is érkeztek jelzések. Terézvárosban 34 óvodás, Ferencvárosban 2 gimnazista lett beteg, Csepelen pedig 6 óvodából 26 gyereknél és 4-5 felnőttnél jelentkeztek hasonló panaszok. Maglódon 3 óvoda és 2 iskola diákjai, illetve dolgozói között is voltak megbetegedések. Az érintettek közül többen szerdán ugyanazt az ebédet, csicseri borsó levest és spagettit fogyasztottak, amely különböző intézményekbe ugyanattól a közétkeztető cégtől érkezett. Emiatt merült fel, hogy az étel állhat a rosszul létek hátterében. Ezt ugyanakkor sem a közétkeztető, sem a csepeli önkormányzat nem tartja valószínűnek. Csepelen arra hívták fel a figyelmet, hogy mintegy 1700 gyermek jár a kerület óvodáiba, ehhez képest viszonylag kevesen betegedtek meg, ezért vírusos fertőzés lehetőségét is felvetették. A közétkeztető cég pedig közölte, hogy csepeli főzőkonyhájukat 2 hatóság 8 szakembere vizsgálta meg, és állításuk szerint nem találtak arra utaló jelet, hogy étel eredetű megbetegedés történt volna. Arra is hivatkoznak, hogy olyan kerületekben is jelentkeztek hasonló tünetek, amelyeket nem ők látnak el. Közben a Heimpál gyermekkórházban 8 gyermeket vittek szerdán és csütörtökön hasonló panaszokkal. 4-en az állapotuk alapján hazamehettek, 4 gyermeket viszont kórházi osztályra vettek fel. A tájékoztatás szerint valamennyien jó általános állapotban vannak. A történtek pontos oka tehát egyelőre nyitott kérdés. A fővárosi kormányhivatal vizsgálatot indított, amely összesen 7 intézményt érint. A mikrobiológiai vizsgálatok eredménye adhat választ majd arra, hogy a megbetegedések összefüggnek-e egymással, és ugyanaz a kórokozó áll-e a háttérben. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Egy nagyobb lázadás.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: A Bulvárd és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Virab Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozott a életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat. Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttal befelé a Városliget irány. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja a Világ Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Sir de Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az óvó egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik el majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az óvó megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest Század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest Száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd. Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út, de miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Vannak járatlat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszerő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krakk közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész, erre 1884-ig várni kellett. Eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszai nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek 10000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villágat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pesgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshely. helye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az Opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.

0: Sose vagy egyedül.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől

0: Zágrád fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A Fényes Kávéház helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszki Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéi ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.
1: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Lourdesba érkezett a pápa. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat. Az igazságügyi tárca közölte, hazánknak 3 független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt, a nyomozást és a vádképviseletet pedig európai delegált ügyészek végzik majd. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személyi cseréket. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi apostoli látogatását. A pápa lourdi állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várja a zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a 2 napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áram.

0: forrás. A megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Stresszkezelésről beszélgetek ebben az órában, vendégem Bogosi Edit coach. Elkezdődött az iskola, a stresszes hétköznapok, hogyan tudjuk ezt jól kezelni, akár a gyerekről legyen szó, akár rólunk szülőkről, hiszen hogyha mi stresszelünk, akkor nyilván ez a gyerekre is átragad. No, ebben igyekszünk segíteni. Tartsanak velünk!
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene!

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a családi Manna. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Csoda szép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Bogosi Edit HR igazgató, coach, és az iskola kezdésről beszélgetünk. Éppen mondtam Editnek itt az interjú előtt, hogy mentálhigiénés szakemberrel beszélgettem már ebben a témában, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen különbségek vannak abból a szempontból, ahogy egy coach kezeli mondjuk az iskola kezdést és a stresszes állapotokat egy ilyen helyzetben, és van-e különbség abban, ahogy mondjuk egy mentálhigiénés ember teszi mindezt. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak is!
2: Hát az iskola kezdés ugye az nem csak a gyerek számára stresszes, ezt így bátran állíthatjuk, te is, mint anyuka, én is, mint anyuka, ezt nagyon jól tudjuk, hanem itt a szülő is azért. Van egy nagyon hosszú nyári szünet, olyan jó érzés, nem kell fölkelni olyan korán, minden gyerek is aludhat, nyugi van, és akkor egyszer csak hitelen beköszönt a szeptember, és akkor vissza a régi kerékvágásba. Ez iszonyatosan megterhelő, szerintem fizikailag is, mindenféle szempontból.
3: Abszolút, igen.
2: És hát a stresszes az rögtön, tehát szeptember 1-jel bekapcsol az embernek, ha van ilyen a stressz gomb, az így benyomod, és akkor már kész, és onnantól kezdve ennek nincs vége. Ez hogyan lehet jól kezelni? Vagy például a saját példádat, ha nézzük, te ezt hogyan kezelted?
3: Hát az mindenképpen, amikor közelleg a szeptember, érdemes arra felkészülni, ahogy te is mondtad, ez, hogy nem kell korán reggel kelni, ez egy új rutint alakít ki, kicsit tovább nyúlnak az esték a gyerekekkel, mindenki egy kicsit lazábban kezeli ezeket a hónapokat, majd bejön így a szeptember, és érdemes arra úgy felkészülni, hogy már előtte kezdünk arra visszaszokni, hogy az a rutin, ha nem is teljesen annyira korán kelni, de már ne 10-ig vagy 11-ig aludjon a gyerek, hanem próbáljuk meg őt 9-kor, aztán 8-kor felkelteni, és egy ilyen folyamatot kialakítani benne, és elkezdeni erről beszélgetni. Én azt látom, ami nagyon fontos a beszélgetés, megkérdezni a gyereket, hogy ő várja-e, nem várja. Nagyon sok gyerek különben várja, és azért, mert ott a társaság, szeretik a tanítónénit, mert alapvetően jól érzik magukat az iskolában, és persze vannak olyanok, és itt is vannak szélsőségek, hogy mennyire nem várja, ki mitől fél. Mondjuk pont egy iskolaváltás okoz egy ilyen problémát, vagy osztályváltás, vagy most új tanárnő lesz, vagy több tanár lesz, mert már felsőbe kerülnek a gyerekek. És akkor erről érdemes elkezdeni velük beszélgetni, hiszen minden szülőnek van tapasztalata, ők is gyerekként ezt végigélték, és el tudják mondani, hogy nekik mi volt benne a jó, mi volt esetleg a nehéz, de hogy ők most másképp csinálnak. És így arra ösztönzök mindenkit, hogy a saját tapasztalatit ossza meg a gyerekeivel, mert hogy ez egy ilyen nagyon közeli és nagyon megfogható tapasztalat lesz a gyerekeknek, és sokkal jobban fogják érteni a helyzeteket, a saját reakciójukat. Hogyha anya azt mondja, hogy figyelj, én is tartottam tőle, amikor felsős lettem, hogy több tanárnő vagy tanárom lett, nem csak egy tanítónéni volt, de hogy milyen klassz volt, mert ott lett a legjobb történelem tanárom, aki hát úgy tudta elmagyarázni a történelmet, vagy mennyire szuper lett az, hogy másik teremben is átmentünk, ahol nagyobb kivetítő volt, más technika, és nem csak egy helyben voltunk egyfolytában. Mindenképpen arra kell a gyerekeket ösztönözni, hogy egy várakozás legyen bennük, hogy azt lássák ebben, hogy egy új lehetőség, egy új év kezdődik. És nyilván, hogyha ez mondjuk nagyon szélsőséges, és vannak gyerekek, akik rosszul létig tudják ezt, nem csak sima hasfájás, hanem még egyéb extra dolgokat is produkálnak, ott persze ott kell a mentálhigiénés szakember, és ott be kell őt vonni, és ezt érdemes előtte megtenni, de most se késő, és semmikor nem késő, hogyha látjuk azt, hogy a gyerek nagyon beszorong, és nem tudjuk egy beszélgetéssel ezt kioldani belőle, akkor kell a szakember.
2: De te azt hogy tapasztalod, vagy hogy látod, beszélgetnek a szülők a gyerekekkel?
3: Nem, és nincs idő. Igazából felmenteném a szülők is, mert sem idő, sem energia, sem tényleg türelem, mert egész nap a szülők is robotolnak, reggel elmennek dolgozni, már hazafelé azon gondolkoznak, hogy jó, mi legyen a vacsora, ezt nem vettem, be kell szaladnom, ezt kell csinálnom, azt nem küldtem el. Közben van egy csomó egyéb frusztráció, és akkor ott lesz egy gyerek, aki szeretné elmesélni mondjuk a napját. De lehet, hogy a szülő erre nem lesz nyitott. De az is lehet, hogy a gyerek nem szeretné elmesélni a napját, és szerintem az a gyakoribb, amikor a szülőnek viszont nincs ideje utána menni és kérdezgetni, hogy de mondd el, mert neki sincs türelme, neki sincs én ideje. Igen. És egy ilyen hétköznapi napban nem fér bele nagyon sok minden.
2: De akkor mégis hogyan lehet ezt jól csinálni? Mert ugye most ugye azt mondjuk, hogy például készüljünk fel, vagy most már később elkezdődött az iskola, de hogy előtte egy-két héttel kezdjünk el felkészülni. Tehát nincs időnk, magunkra sincs időnk, nem hogy arra, hogy felkészüljek arra, hogy nyugiba is, hogy a gyereket is mindig egy órával korábban ébresszem fel, vagy egy fél óra, azért nem mondjuk, igen, de hogy mit tudom én, hétkor már keljen fel az utolsó héten, mielőtt elkezdődik az iskola, tehát hogy szokja meg újra ezt a rendszert. Mert mi magunk is stresszesek vagyunk, meg mi is, nekünk is mindenféle bajunk van.
3: Nyilván ez egy ideális kép volt, amit én is leírtam, meg elképzeltem, ez azért ritkán. Van, akinek sikerül, mindent tiszteltem, de azért nagy átlagnak nem. Azért mondtam, hogy nem késő még most se, és ami nagyon fontos lenne, hogy akkor a hétvégéből vegyünk el egy órácskát, amikor a gyerekkel leülünk, bármit is csinálunk az életkortól függően, játszunk, kártyázunk, vagy csak sétálunk, biciklizünk, és megállunk egy kicsit, és beszélgetünk vele, hogy ő most hogy van, miben van most, hogy éli meg ezt az egészet, van-e kérdése? Vagy ha egy ilyen introvertáltabb gyerekről beszélünk, akkor elmesélni neki sztorikat, hogy hú, de klassz volt, emlékszem, hogy, még ha nem is feltétlenül az én emlékemet osztom meg, de hogy valamivel egy kicsit őt kinyitni, vagy a bizalmát megnyerni.
2: Hát nem könnyű, nincs könnyű feladatunk, ezt azt gondolom, így elmondhatjuk szülőként. Na de életörömzenét hallgatunk, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamar

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Bogosi Edit kócs a vendégem ebben az órában, és a stresszkezelésről beszélgetünk. Ugye itt az iskola elkezdődött, nyilván szülők, gyerekek, mindenki nagyon stresszes ilyenkor, és ugye arról beszélgetünk, hogy milyen fontos, hogy megálljunk egy kicsit, és visszagondoljunk akár arra, hogy mi gyerekkorunkban milyen volt. Tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nincs könnyű dolgunk, de hát ez az út ahhoz, hogy egyrészt jó kapcsolatom legyen a gyerekkel, másrészt meg az, hogy ne legyen stresszes az egész, és nem csak az iskola, hanem az élete úgy, ahogy van, hogy beszélgessünk és hogy kérdezzük. Nagyon sokszor azt érzem, hogy tehát még csak arra sem veszük a fáradtságot, hogy végig gondoljuk azt, hogy de én is voltam kamasz, én is voltam gyerek, én is, velem is megtörténtek ezek, hogy ne haragudjak például arra gyereket. Tehát, hogy legtöbbször az van, hogy valamit csinál, és most főként így a kamaszokat venném górcső alá, történik valami, és akkor nem tudod kezelni a kamasszal a helyzetet, és nem az az legelső, hogy eszedbe jut, hogy én is voltam kamasz, és hogy én mit csináltam, mert egyszerűen az ideg elönt, és nem tudsz erre koncentrálni. Hm. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Ehhez van út, hogy hogyan lehet eljutni ahhoz, hogy próbáljuk meg letenni az érzelmeinket, próbáljuk meg azonnali reakciónkat kikapcsolni, és egy picit tudatosan mélyedni, magunkba mélyedni is.
2: Hát ha komolyan kell rá válaszolnom, akkor nyilván az önismeret.
1: Igen.
2: De a másik, ami így eszembe jutott rögtön, ahogy ezt így mondtad, hogy amikor én benne találom magam egy ilyen helyzetben, mindig az jut eszembe, hogy én milyen jó gyerek voltam. És akkor a szüleimet kérdezem, ők így nevetgélnek, hogy kicsit ők másképp emlékeznek erre, de valóban, szóval ami ilyenkor talán a legcélra vezetőbb, hogyha azt végig gondoljuk, hogyha most én a gyerekkel egy nagyon negatív és durva kommunikációba kezdek, akkor vajon mit fogok elérni vele? Hogy legközelebb még ezt se fogja elmondani, hogy nem lesz bizalma.
1: De már ez is egyfajta tudatosság, igen.
2: Igen, szóval valamennyire igen, hogy amikor van egy ilyen helyzet, mondjuk nem tudom, próbálok így gondolkozni, hogy
1: nem tudom, rossz jegyet hoz haza,
2: igen,
1: is.
2: Igen, igen, igen. Mondjuk, igen, és nem szól róla, de hát ugye most már mai világban ez elég nehéz, mert jön a kréta értesítő. Azt mondjuk én úgy csináltam, ezt most a szülőknek mondom, hogy én kikapcsoltam napközben ezt az értesítőt, hogy nehogy munka közben így fölmenjen nagyon a vérnyomásom.
1: Na ez például egy nagyon jó ötlet. Igen. Ez nagyon jó ötlet.
2: Szóval nem akartam arról tudni, hogy és akkor este, mikor már otthon vagyunk, egyrészt a gyerek is ott van, ő is meg tudja védeni az álláspontját, hogy miért kapott egyes, és el tudja mondani, hogy mindenki egyes kapott, a tanárnak már nagyon rossz napja van, és ő nem ő tehet róla. És akkor sokkal nyugodtabb vagyok, hogy szóval azt javaslom ezt kikapcsolni. Igen, az nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy ez egy a mi gyerekünk, a mi kis babánk, aki tényleg azért olyan cukik a gyerekek is kicsinek, hogy utána, amikor ilyen nagyobb problémák vannak, akkor könnyebben megbocsássunk nekik, de hogy azt kell látni, hogy ha a gyerek olyat hibázik, vagy olyat csinál, akkor azért abban nekünk is lehet részünk. Nem mindig, nem minden esetben, de annyi emberrel van sokszor türelmünk, vagy annyi emberrel vagyunk udvariasak és kedvesek, és olyan szomorú a nap végén, amikor a gyerekünk áll ott, akit a legjobban szeretünk a világon, akkor ott már elfogy a türelmünk. És ez is emberi, mert fáradtak vagyunk, mert nekünk is csak 24 óra egy nap, és...
1: Igen. Tehát magunknak is meg kell tanulni, igen, megbocsátani azért, hogy igen, van ilyen, hogy ha ez nem rendszeres, ugye? Aha, tehát, hogy ha egyszer-kétszer ilyen előfordul, azt tanuljuk meg megbocsátani magunknak.
2: Igen, ha meg rendszeres, akkor már avval foglalkozni kell. Szóval ott is akkor van egy ilyen intőjel, hogy ott vajon mi történik, mint tudok én változtatni, miért vagyok ennyire, igen, stresszes, befeszült, de én emlékszem a tavalyi évben, amikor utolsó szülői értekezletre mentem, hát nem nálam boldogabb így nem volt, hogy nem kell több ilyen szülőire mennem, mert a tanárnő cuki volt, meg én nekem a szülők kérdései voltak, amik nagyon megterhelőek voltak, mert hogy amúgy szerintem egy olyan fél óra alatt meg tudtunk volna mindent, de annyi kérdés volt, hogy másfél óráig ott ültünk, és...
1: De és ezek felesleges kérdések voltak egyébként?
2: Nem biztos, hogy felesleges kérdések voltak, de ez, nem ez volt ennek a helye. Szóval, hogy igazából az kellett volna, hogy ők akkor külön a tanárnővel megbeszéljék, vagy hogy ezeket előre beküldjék, vagy és akkor mindenki részese lehetett volna, de nem tudom, kicsit ilyen túlbonyolítás volt.
1: Ezt egyébként én is érzem, azért is kérdeztem, hogy felesleges volt-e, hogy mindkét gyereknél azt éreztem mindig, hogy egyrészt rengeteg, tehát felesleges kérdések tömkelege hangzik el egy-egy ilyen szülői értekezleten, miközben a lényegről pont nem esik szó, mert arra már nem jut idő. Tehát, hogy nem lehet, hogy néha a szülők spilázzák túl a dolgokat? Tehát, hogy sokkal egyszerűbb lenne minden, hogyha mi szülők egy kicsit könnyebben gondolkodnánk, vagy máshogyan gondolkodnánk, könnyebben vennénk a dolgokat.
2: De hát ez alapvetően egy belső feszültségből jön, hogy ők idegesek, stresszesek, bizonytalanok. Ugye a bizonytalanságot a legjobban a kontrollal lehet csökkenteni. Hogyha van kontrollom, vagy úgy érzem, hogy van kontrollom egy helyzeten, akkor tudom magát a stresszt egy kicsit csökkenteni. És azért tesznek fel annyi kérdést, hogy ezt elérhessék, ezt a kontrollérzést. Csak hát ez idő.
1: Hát igen, az idő. Na meg ez is egy kis idő, amíg mi még visszajövünk, ugyanis hozunk egy kis életörömzenét, de folytatjuk nem sokára.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: stresszkezelésben igyekszünk segíteni ebben az órában. Vendégemmel, Bogosi Edit coachal. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0677098, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. A legfrissebb hírek és zene után folytatjuk.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Folytatódik a kellemes koraőszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Hatra nőtt az aténi házrobbanás halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnök évé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat. Az igazságügyi tárca közölte, hazánknak 3 független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt, a nyomozást és a vádképviseletet pedig európai delegált ügyészek végzik majd. Hatra nőtt az aténi ház robbanás halálos áldozatainak száma, miután tegnap megtalálták az utolsó 2 eltűnt holttestét is. A szerencsétlenségben az épületben élő idős házaspár és 4 amerikai turista vesztette életét. Az eddigi információk szerint gázszivárgás okozhatta a pénteki detonációt. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a 2 napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, 1 ember meghalt.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
0: Szinte minden nap halljuk, hogy stresszes vagyok, stresszelek, stresszelünk, a gyerek idegesít, a munkahelyemen idegesítenek, a család idegesít, rengeteg megküzdéssel állunk szembe, azt gondolom nap, mint nap. Ebben igyekszünk most segíteni Bogosi Edit coachal, hogy hogyan tudjuk jól kezelni a stresszes helyzeteket. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Rádi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Elkezdődött a tanév, jönnek a stresszes hétköznapok, úgymond. Ennek kapcsán beszélgetek Bogosi Edit coach-sal, hogyan tudjuk jól kezelni a stresszt. Az, hogyha a szülő stresszes, az nyilván átragad a gyerekre is, tehát ezt nem tudja úgymond úgy kezelni, hogy nem tudja függetlenül egy családon belül, nem, ha én stresszes vagyok, akkor azt a gyerek felé is kimutatom. Ezt hogyan lehet jól kezelni? Lehet-e ezt jól kezelni?
2: Hát ha megosztható a gyerekkel maga ez az állapot, elmondhatom azt, hogy most nagyon sok a munkám, vagy most még be kell fizetni, nem tudom milyen törlesztőzés, emiatt most én kicsit én stresszesnek érzem magam. Hogyha ez így nyíltan megosztható, akkor a gyerek nem azt fogja keresni magába, hogy vajon anya azért mérgesen, mert csak 3-as kaptam, és nem 4-es, pedig mennyit tanultunk, mert a gyerekek alapvetően önmagukba keresik, hogy mit ronthattak el? A legtöbb gyerekben van egy ilyen nagyon erős önreflexió, ami majd később így eltűnik, nem tudom fel, de náluk még ez működik.
1: A napi rutin kialakítása az mennyire segíti mondjuk a...
2: Abszolút, az így biztonságos keretet ad az életnek, hogyha a gyerek tudja, hogy akkor én 3-4-8-kor megérkezik az iskolába, be van fizetve az ebédem, van valami zseppénzem, amelyek büfébe, jön értem anya, apa, nagymama, vagy én hazamegyek, 4 órakor, anya jön 6-kor, lesz majd vacsora, esetleg 7-kor közösen, akkor az egy keretet ad, igen, az megtartja az embereket.
1: Beszélnünk kell a pozitív visszajelzésekről is, ami... Én azt érzem, hogy most ilyen két véglet van. Van az a csapat, aki, most nevezünk két csapat ellenfelek. Az egyik csapatban ugye minden tökéletes, minden jó szíve, minden is nagyon pozitív. Csak a pozitív visszajelzés, mert hogy az a megerősítés. A másik pedig a dorgálós. Hogyha ezt nézzük, akkor ki csinálja jól nyilván az arany középút, tehát én már választ így meg is adom, de hogy hogyan lehet akkor ezeket közelíteni? Melyikkel teszünk jobbat? Mert ugye az a csapat, aki mondjuk azt mondja, hogy 1-es kaptál, kapsz egy pofont, vagy egy 7 szobafogság, nincs telefon, az ugye az a konzervatív csapat, az azt mondja, hogy ezzel elérem azt, hogy a gyerek legközelebb nem fog ilyet csinálni, mert ez menekül az ilyen helyzet elől.
2: Hát ez a csapat, aki így csinálja, egy nagyon sok sikeres, de nagyon erős teljesítménykényszeres embert fog nevelni. Itt magamat is ide sorolom, elég konzervatív a családom, és tényleg volt következmény annak, hogyha valamit nem hoztam 100%-ra. Nem ilyen drasztikus dolog, de voltak megvonások mondjuk akár a zseppénzemből, vagy a programokból, vagy csak egy olyan nézést kaptam a szüleimtől, ami
1: nekem nem akartál még egyszer látni.
2: És akkor inkább én így tanultam. Szóval kifejezetten egy ilyen társadalmi réteg jött ezzel létre. Most viszont a mostani IA-i korában, ahol azt látjuk, hogy nagyon sokat tanulhatunk, de sose fogjuk legyőzni ilyen szempontból a gépet, vajon érdemes-e ebbe az irányba nyomni a gyerekeket, vagy inkább nyitottá tenni őket a változásra, viszont ez esetben maga ez a kontroll, meg feszesség, ez nem fog működni, mert aki kényszeresen teljesíteni akar, az feszült lesz, stresszes lesz, sokkal kevesebb lesz maga a lehetőség arra, hogy ő jobban többet beengedjen így az agyába, meg a fejébe, ő egy dologra fog tudom nagyon koncentrálni.
1: És most nevezzük a liberális csapatnak a rengeteg, hát igen, tehát aki nem hibázik, mert hogy mindent elfogadnak tőle.
2: Hát ugye én miután ilyen nevelést kaptam, én átmentem, mert ugye ezt a konzervatívat átmentem a liberális felé, hát nyilván ennek most én iszom meg a lehet, hogy ezt pontosan első kézből tudom mondani, hogy ez se jó, így teljesen, szóval kellenek a következmények, kellenek azért a szabályok, és nem lehet az, hogy a gyereknek mindenbe igaza van, igenis egy nagyon komoly értékrendet kell elé tenni, és megértetni vele azt, hogy az iskola, a tanulás, az egyrészt kötelezettség, másrészt az ő érdeke. Van egy nagyon érdekes példa, Belgiumba az egyik rész ugye a Franciaországhoz tartozott, a másik rész meg Hollandiának. Franciaországban a sztrájk miatt nem volt iskola hónapokig, a Hollandiában meg a gyerekek átjártak. És visszamérték utána a gyerekeket, milyen hátrány érte, és függetlenül attól, hogy nagyon jó családi háttér volt vagy sem, azok a gyerekek, akik nem jártak iskolába, rendkívül lemaradtak így a fejlődésbe. Szóval maga az iskola rendszer, meg az, hogy bemegyünk, egy társasághoz tartozunk, hogy szabályokat tartunk be, hogy tartozunk valakihez, hogy vannak íratlan szabályok is, hogy igen, hogy nem veszem a másik radírját anélkül, hogy megkérdezném, hogy bemegyek, mikor csöngetnek, hogy ez alapvetően kell ahhoz, hogy egy társadalomba tudjunk élni. Az egy más kérdés, hogy már a kényszer meg a teljesítmény az ott hol válik el egymástól, de ma maga a rendszer, az szerintem nagyon fontos.
1: Hát és nem csak a stressz szempontjából, hanem úgy egyáltalán azt gondolom mindenben jó, hogyha van egy kis rendszer. Na innen fogjuk folytatni.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Stresszkezelésről beszélgetek vendégem Bogosi Edit coach. Ugye elkezdődött az iskola, jönnek a stresszes hétköznapok, szülő, gyerek, a szülő is idegesebb, stresszesebb, a gyerek is ugye leterhelt. Nagyon nehéz kezelni igazából ezt a helyzetet, és főként ilyenkor ősszel, aztán egy picit talán megszokjuk már ugye a többi hónapban. Rátérve egy picit arra, hogy vannak szülők, akik előszeretettel hibáztatnak, tegyük fel pedagógusokat, vagy az iskolát. Ezzel nyilván árthat a gyereknek, hogyha, főleg ha gyerek előtt szidja mondjuk a tanárt, vagy az iskolát, ugye? Tehát, hogy ezzel mit lehet kezdeni amúgy? Tehát mondjuk, ha valaki egy ilyen beállítottságú ember, aki azt mondja, hogy már pedig a tanára, nem mondom milyen, ő volt a hibás, nem te vagy szívem, de vagy mit okoz ebben egyáltalán a gyereknek?
2: Hát ugye a gyereknek, hogy ha a gyerek legjobban a szüleit szereti, tiszteli, és hogyha a számára szeretett és tisztelt felnőtt azt mondja, hogy a másik felnőtt értékrendje hibás, vagy az nem oké, akkor onnantól kezdve ez az együttműködés a tanárral neki még nehezebb lesz. Alapvetően a gyereknek teszünk rosszat. Még ha, tegyük fel, igazunk is van abban az adott helyzetben, de hozzáteszem, azért én nagyon nagy tisztelettel vagyok így a tanárok, pedagógusok iránt, mert ott leültetni 25-30 gyereket, és elérni náluk, hogy figyeljenek, hogy megcsinálják, szóval ez nagyon nehéz munka, és persze ők is hibáznak, mindenki hibázik a munkájában, most ez egy másik kérdés, hogy utána mindenkit vajon szembesítenek ezzel, mondjuk egy szülői értekezleten másik 30 szülő előtt, szóval igen, itt megint ez egy ilyen viselkedési kérdés, hogy ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy négy szem közt a tanárral is azt mondani, hogy az én megélésem az, hogy ebben a helyzetben a tanárnő nem úgy döntött, vagy talán nem úgy döntött, és aztán lehet, hogy kiderülnek még olyan részletek, amikor már én is másképp fogom gondolni, de különben egy tanár, hogyha meghallgatja ezt, akkor az is lehet, hogy ő elgondolkozik, és azt mondja, hogy szóval ezt meg lehet szépen is csinálni, de nem javasolt a gyerekek előtt ezeket a döntéseket megbeszélni.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy itt csendbe kell maradni, inkább az a legjobb meghallgatni, ha a gyerek bármit mond, de hogy azért vélemény, nem kell szerintem ezt különösebben véleményezni, illetve ha az ember véleményezi, akkor megpróbálni úgynevezett asszertívan, ugye, hogy biztos neki is rossz napja volt, szívem, én legalábbis így szoktam amúgy, mikor ilyen van, hogy valószínűleg rossz napja volt, előfordul az ilyen, tudod, velem is előfordul, veled is elő szokott fordulni, hát hiszen tudod, máshogy beszélsz, idegesebb, vagy stresszesebb, vagy stb. Szóval, hogy ez annyira nem nehéz, csak egyszerűen tényleg egy picit empátia kell hozzá, hogy az ember ki tudja úgy beszélni ezt a gyerekével, és legyen az akárhány éves, én azt gondolom.
2: És azért is fontos szerintem, amit mondasz, mert hogy a gyerek tanulja meg azt, hogy ő bármit elmondhat, bármiről formálhat véleményt, és pont a szülőknek ezt elmondhatja, és meghallgatják, és nem biztos, hogy igaza lesz, hanem egyszerűen történik egy információ csere, és lehet, hogy a szülő ezt félreteszi, és mikor már harmadszor hall valami hasonlót, akkor lehet, hogy megkérdezi a többi szülőt, és utána jár, és nyilván itt nem a szélsőséges esetekről beszélünk, ahol azonnal közbe kell avatkozni, abból azért szerencsére ritkán van, de lehet egy olyan visszajelzést adni a tanárnőnek, hogy ez a fajta mondata, ez nem esik jól a diákoknak, ahogy ezt mondja, bár viccel, de mégis ők ezt rosszul élik meg. Szóval lehet ilyen konkrétumokat mondani, nem általánosságokat.
1: Azt meg tudjuk mondani, vagy akár ez is kíváncsi vagyok a te életedben, melyik volt a legnehezebb korszak? Van-e ilyen a gyerek, anya-gyerek családon belül akár kapcsolatban, de akár a gyereknek az életében mi volt a legnehezebb? Nyilván ez is emberfüggő, karakterfüggő, személyiségfüggő.
2: Nekem mindig az aktuális, megmondom, hogy azt érzem, hogy mire eljutok így a fejlődésbe oda, hogy megtanuljam kezelni azt a helyzetet, akkor egy kicsit jó, aztán tovább lépünk egyet, ő fejlődik tovább, és akkor mindig nekem is új dolgokat kell tanulnom és fejlődnöm vele együtt.
1: De ez nagyon jó, hogy ezt mondod, hogy új dolgokat kell tanulnod, fejlődnöd, mert hogy szerintem a szülő legalább annyit fejlődik a gyerek mellett, meg legalább annyit tanul, mint a gyerek.
2: Abszolút, igen. Nekem, én nagyon sokat köszönhetek így a fiamnak, megmondom őszintén, hogy egész más dolgokról más gondolok, mert így meg kell értenem. És ez nagyon fontos szerintem, ezt meg kell a szülőknek érteni, meg kell értenünk a saját gyerekeinket. Ez borzasztó lenne, ha nem értenénk a következő nemzedéket, hogy ők mit szeretnének, vagy hogy gondolkoznak. Szóval változtatnunk kell nekünk is, és tanulnunk kell velük együtt.
1: De szerintem már a mi generációnk azért ezen változtatott. Itt a mi szüleink generációja volt ugye az, meg nyilván az előtte lévő generációk, ahol az volt, hogy a gyerek az gyerek, annak az felnő bárhol, utca sarkára kirakom, ott is fel fog nőni, nem, hogy szokták ezt mondani, mint a virág, ha locsolják, akkor nő, az nem kell, azt neki egy kis ételt, ezt nem kell foglalkozni a lelkével, az a lényeg, hogy járjon iskolába, tanuljon, táguljon a feje, legyen belőle orvos, ügyvéd, stb. És ennyi, és adjunk neki enni, és köszönjük szépen, lesz belőle valami, egészen biztos. Tehát, hogy nem foglalkoztak régen a lelki oldalával.
2: Igen, és szerintem emiatt ez a korosztály, amit mi korosztályunk, szerintem többet is szorong.
1: Igen, igen, ez egészen biztos. Meg nehezebb is változtatnunk, igen. Uh-huh. Hogy ne így neveljük már gyerekeinket, de szerintem a mi korosztályunk már nagyon erőteljesen elindult abba az irányba, hogy igenis jobban tudja ezt csinálni, mert lehet ezt jobban csinálni, mint a szüleink, vagy szüleink.
2: Abszolút, nagyon sok felől kapjuk ezt a felhívást, a social media, könyvek, minden előadásokból, hogy lássuk ezt jól, és kezeljük jól, hogy a gyerekeinktől tanulhatunk.
1: Igen, ez nagyon szép végszó volt, meg azt gondolom, tehát az nem jó, hogyha a gyerekünk nincs jól, akkor mi se vagyunk jól. Tehát, hogy azt kell látni, hogy nem csak mi, hanem senki a környezetünkbe. És nyilván a célunk nem az, hogy rosszul legyünk, hanem az, hogy jól legyünk mindig minden helyzetben. Úgyhogy ha segítjük a gyereket, akkor magunkat is segítjük valójában egy kicsit. Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Hát kedves hallgatóim, ebben az órában Bogosi Edit coach, HR igazgató volt a vendégem. Családi Manna.

0: Bogosi Edit Coach HR igazgató volt a vendégem, akivel a stresszkezelésről beszélgettünk. Következő órában pedig egy olyan berendezésről lesz szó, ami alkalmas a méhnyakrák időbeni kiszűrésére. Jövünk ezzel a témával, tehát tartsanak velünk a következő órában is.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Hatra nőtt az aténi házrobbanás halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnök évé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat. Az igazságügyi tárca közölte, hazánknak 3 független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt, a nyomozást és a vádképviseletet pedig európai delegált ügyészek végzik majd. Hatra nőtt az aténi ház robbanás halálos áldozatainak száma, miután tegnap megtalálták az utolsó 2 eltűnt holttestét is. A szerencsétlenségben az épületben élő idős házaspár és 4 amerikai turista vesztette életét. Az eddigi információk szerint gázszivárgás okozhatta a pénteki detonációt. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a 2 napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti a

0: Az áradás. A Meduza csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket. Egy ember meghalt.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ebben az órában egy új berendezésről fogunk beszélgetni, ami a méhnyakrák korai kiszűrését forradalmasítja. A hagyományos citológiai vizsgálattal szemben a nőgyógyászati diagnosztika legmodernebb eszköze a méhnyakszkenner, ami képes a sejtszintű elváltozások észlelésére, és ezáltal a hagyományos tesztekhez képest már 2 évvel korábban felismeri a méhnyak szövetének elváltozásait. Ebben a témában beszélgetek tehát dr. Fábián Adél szülésznőgyógyásszal, valamint László Richárddal, az esztetika orvosi központ fejlesztése felelős szakmai vezetőjével. Tartsanak velünk!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csoda szép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában egy új berendezésről fogunk beszélgetni, mely a ményakrák korai kiszűrését forradalmasítja. Itt vannak velem a stúdióban dr. Fábián Adél szülésznőgyógyász, valamint László Richárd, az Esztetika Orvosi Központ fejlesztésekért felelős szakmai vezetője. Szervusztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
1: No, hát mit tudhatunk, induljunk rögtön onnan, hogyha már ilyen szépen beharangoztam, hogy egy eszközről fogunk beszélgetni, hogy mit tudhatunk erről az eszközről, ez mitől más, mint ami eddig bármi történt ezen a területen.
3: Igen, ez az orvosi eszköz, ez egy méhnyakszkener, ami egy amerikai szabadalom egyébként, és egy budapesti cég gyártja és forgalmazza. Ez abban különbözik az eddigi hagyományos méhnyakrák szűrési eljárásoktól, amiket megneveznék. A leggyakoribb a citológia, amikor a méhnyak felületéről sejteket gyűjtünk össze, és ezt elküldjük egy laboratóriumba kielemzésre. A másik gyakori eljárás a biopszia, amikor egy, maximum két helyről, olyan 2 milliméter mélységből egy szövet mintát veszünk, és ezt elküldjük patológiai szövettarra. A harmadik pedig a kolposzkópia, ami a nőgyógyász által egy helyben végzett mikroszkópikus szemmet használó, vagy szemmel dolgozó, vagy igénybe vevő eljárás. Ez a méhnyakrák szkener abban különbözik ezektől, hogy a spektroszkópiát, tehát fényt használ. A levédett tudományos eljárás mögötte a multimodális hiperspektroszkópia.
1: Na most igen, ezt akkor lefordítjunk egy picit, hogy értsük.
3: Ami azt jelenti, hogy egyszerre egyébként kétféle spektroszkópiát is használ, és egyszerre keres fizikai és kémiai elváltozásokat sejtszinten. Nem csak a méhnyak felületét tudja vizsgálni, hanem mivel a fény behatol az alsóbb úgynevezett bazális rétegig, már elég korán és elég mélyen észre tudja venni az idő előtti esetleges kóros elváltozásokat. A jelentősége abban rejlik, hogy a méhnyakrákot igazából elég jól szűrik, elég régóta. A leggyakoribb és legelterjedtebb eljárás a citológia, az egy 100 éves módszertan, tehát a névadó, más néven papteszt, egy görög orvos papa Nikolaou nevét viseli, 1928-ban fejlesztette ki. A hátránya, hogy csak a felszínen lévő elváltozásokat veszi észre, viszont ez egy olyan betegség, ami mindig az alsó, úgynevezett bazális rétegben alakul ki, és lassú progrediálás útján lassan megy fölfelé, míg láthatóvá nem válik az egyéb eljárások
1: számára. Például.
3: Mondjuk a citológia, vagy a biopszia, vagy a kolposzkópia számára. De ugye, mivel rákról beszélünk, itt az időnek jelentősége van. Egy nemzetközi vizsgálatban ez a méhnyakrákszkener több mint 2000 beteg bevonásával volt tesztelve, az összes meglévő módszertannal együtt, és azt vették észre, hogy ez az eszköz már a többiekhez képest 2 évvel korábban észreveszi azokat az elváltozásokat, ami később esetlegesen méhnyakrákká formálódnak, mert ez egy olyan betegség, mert nagyon sok stációja van. Mi általában a korábbi stációit nem igazán vettük észre a múltban, mert nem volt hozzá eljárásunk. Úgyhogy ez a fontossága, ez a jelentősége, hogy most időben nagyon nagy hatékonysággal tudjuk egy elég gyors és egyszerű eljárással észrevenni a kóros elváltozásokat.
1: De akkor, hogyha jól értem, ez most jelen pillanatban itthon csak itt érhető el, ugye? Tehát, hogy nálatok...
3: Csak az Esztétika Orvosi Központban van ilyen berendezés, de nemzetközi szinten nagyon sok helyen van már ez a készülék, mind állami, mind magánegészségügyi ellátásban.
1: Tehát akkor van egyfajta rálátás arra, hogy mondjuk az eddigiekben, hogy ez hogyan működött. Azt értem, hogy itthon nem, de hogy így azért külföldi példákból okulva.
3: Igen. Ez egy nagyon összetett kérdés, mert maga a méhnyakrák nem egységes a világon. Igen. Tehát az országokban eltérő a súlyossága. Korrelációt találtunk a gazdasági állapotának az országnak és a magas méhnyakrák előfordulásnak. Úgyhogy főleg ott, ahol nem annyira kiforrott a szűrési rendszer, vagy nem annyira jó az ellátás, ott nagyobb jelentőség van ennek az eszköznek. Míg például a nagyon fejlett skandináv vagy nyugat-európai egészségügyben, ahol az állami programok jelentősen jobban finanszírozottak, hatékonyabbak és gyakrabb a behívás a pácienseknek, ott nem nagyon talált helyet magának a berendezés.
1: És akkor ez csak is kizárólag a méhnyakráknál használható, tehát más daganatos megbetegedéseknél ezzel az eszközzel, vagy ebben ebben az eszközzel nem lehet dolgozni?
2: Tehát ez az eszköz ez nem specifikus, tehát nem tudja megmondani pontosan, hogy ez az elváltozás, amit talál, ez méhnyakrák szempontjából fontos, vagy esetleg egyéb gyulladások, sérülések okozhatják a méhnyakon ezeket az elváltozásokat, amiket megmutat az eszköz.
3: Ehhez azt szeretném még hozzáfűzni, hogy milyen, minden diagnosztikának, hogy ezt megértsék a kedves hallgatók, két végpontja van, két végállása van. Az egyik a szenzitivitás, a másik a specificitás. Az egyik azt jelenti, hogy mennyire érzékeny az adott berendezés, mennyire jól talál meg valamit. A specificitás pedig, hogy mennyire tudja pontosan megmondani, hogy az, amit talált, az mi. Na most ez a két végállás mindig ellentétes irányú, tehát hogyha valaminek nagyon magas a szenzitivitása, akkor nem olyan magas a specificitása, és fordítva. Ha a citológiát vesszük alapul, ami a legelterjedtebb és legelfogadottabb eljárás, annak a szenzitivitása egy 58-60%-os, viszont a specificitása az 90 fölött. Ha már pontosan az kerül a laboros elé, hogy egy rákos sejt halmaz kell elemezni, akkor nagyon nagy valószínűséggel meg tudja mondani, hogy ez az. De a szenzitivitása nem annyira magas. Luvivával összehasonlítva ez a méhnyakrák szkennernek a nemzetközi elnevezése, ott 98%-os a szenzitivitás, és egy normális specificitással párosul.
1: Most tartunk egy rövid szünetet, de ezt követően visszajövünk, és egy picit próbálom, hogy érthetőben, majd érthetőben is mondjátok el, hogy én is megértsem, meg a hallgatók, és jövünk nem sokára, maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégeim a stúdióban dr. Fábián Adél, szülésznőgyógyász, valamint László Richárd, az esztétika fejlesztésekért felelős szakmai vezetője. A témánk pedig egy új berendezés, ami a méhnyakrák korai kiszűrését forradalmasítja. És ugye a zene előtt ott hagytuk abba, hogy picit érthetővé próbáljuk tenni itt a dolgokat a hallgatóknak, az én magam számára is, hogy specificitás, illetve szenzitivitás, ezt említetted, tehát most ezt próbálom megérteni és lefordítani. Tehát, hogyha akár, tehát az is előfordult, hogy ezzel az eszközzel először, nem tudom, valamit, tehát hogy a gyanú felmerül, utána érdemes még egyszer elvégezni, akár ezzel az eszközzel, vagy akár utána küldik citológiára, és még további beavatkozások, tehát hogy még további, úgymond, ilyen szűrést kell, hogy végezni.
2: Maga az egész protokoll, bármilyen országban is vagyunk, ha nincs is leírva, akkor az mindig egy többszörös diagnosztikát ír elő, tehát hogyha bármilyen eszközt, bármilyen módszert használ az adott szakember, és ott talál valami gyanút, akkor mindig egy másik eljárással ezt ki kell zárnia, vagy meg kell erősítenie. Itt a jelentősége ebben abban áll, hogy ez az eszköz a méhnyakrákszkennel, ez nem feltétlenül csak a méhnyakrákot veszi észre, hanem ennek a betegségnek a korai, még úgynevezett diszpláziát, tehát egy rák megelőző állapot, egy elváltozásról beszélünk, ez még nem az a veszélyes kategória. De ő már ezt észreveszi, amit sokkal enyhébb terápiával tudunk kezelni.
1: Na, mert mindjárt rátérünk akkor erre is, hogy ez egészen pontosan hogyan működik, mert most ez a szkennelés, hát most arra gondol az ember, hogy mikor szkenneled be a dokumentumokat, tehát nagyon érdekes. Még mindig ilyen nagy probléma a maga a méhnyakrák, tehát hogy itthon még mindig ennyire nem járunk el szűrésre.
3: Sajnos igen. Igen. Nyilván ebben az sem segít, hogy a monogámia is egyre jobban kihal a társadalom körében, tehát akár elég egy partner is, aki már fertőzött mondjuk HPV-val, ezt a HPV-t mi elkapjuk, és ezáltal kialakulhat későbbiekben a méhnyakrák. Mint tudjuk, ugye a HPV-nek 170-200 típusa ismert, és 90% fölött ez alakítja a méhnyakrákot ki. Tehát ma már kezünkben van ez a szűrőmódszer, és nem csak citológiát, hanem HPV-t is tudunk szűrni, kiegészítve ezzel a Luvivával. Nagyon jó hatásfokozatot tudunk elérni abban, hogy esetleg évek múlva valóban fennáll annak az esély, hogy nekünk HPV vírusfertőzésünk és vagy méhnyakrák kialakul-e nálunk, vagy sem.
1: Tehát egy HPV vírusfertőzésből még nem feltétlenül alakul ki.
3: Így van, pontosan. Ez a HPV, ez jöhet, mert ez az immunrendszertől is függ, mennyire tudja az adott immunrendszer legyőzni, vagy fenntartani ezt a HPV fertőzést. A fiataloknál gyakrabban ez elmúlhat még, 30 éves kor alatt például, viszont hogyha egy idős hordoz ezt a HPV fertőzést, akkor ott azért jobban kell a szűrővizsgálatok gyakoriságát elvégezni, és ugye, hogyha a citológia vagy a Luvivas szűrés kimutatja, hogy ennek esélye is van, hogy ez valami elváltozás itt ki fog alakulni, akkor jobban is kell erre odafigyelni.
1: Hogyan ez a HPV vírus csak és kizárólag szexuális úton lehet elkapni?
3: Ami a méhnyakrákért felelős, így van, az szexuális úton. Egyébként ugye van több típusa is, ami felső légutat is érint például. Nyilván az cseppfertőzéssel, nyálkahártya fertőzéssel is el lehet kapni. Van körülbelül 40 faja felelős azért, hogy a méhnyakrák kialakulhasson. És igen, ezt a szexuális úton tudjuk leggyakrabban elkapni. Bőrön keresztül, vagy pedig nyálkahártyán keresztül.
1: De akkor ez ugyanakkor meg is előzhető, hogyha jól gondolom, nem? Tehát, hogyha így elkaphatjuk, akkor meg is előzhetjük, hogyha figyelünk.
3: Hát, meg tudunk abban segíteni, hogy esetleg ennek a százalékát csökkentessük, de sajnos az óvszer sem véd 100%-ban ezektől. És sajnos, amikor találkozunk életünk szerelmével, akkor nem tudhatjuk előre, hogy vajon ő hordozza HPV vírust vagy sem.
1: Igazából mi a védettség ahhoz, hogy te csak a szűrővizsgálatok, hogy időben észrevegyük?
3: Nagyjából igen. Igen. Meg az immunrendszer erősítése, ami még nagyon fontos ebből a szempontból.
1: Igen, az mondjuk minden betegségnél, minden helyzetben fontos. Meg ugye van ez a bizonyos HPV elleni védőoltás, amit nem tudom, még mindig ingyenes a bizonyos korig lányok.
3: Igen, általános iskolában, sőt, mert most nem csak lányok, nem fiúknak is ugyanúgy felajánlják, ugyanis a HPV nem csak méhnyakrák szűrésért felelős, hanem több daganattípus kialakulásában is, 9-10-11 féle daganatnál is bizonyították már a HPV-nek a jelenlétét. például garatgégerák, alsó traktus, tehát pénisz heréknek a daganatok kialakulásában, vastagbéldaganat kialakulásában. Ezért ma már a fiatal fiúknak is felajánlják ezt a védőoltást az általános iskolában, és ezt be lehet adatni, mint a kislányok és a kisfiúk számára.
1: Ez most mondjuk, hogy ha vírus okozza, vagy vírustól alakulhat ki, akkor lehet, hogy irreleváns a kérdésem, de örökölhető is? Tehát maga a hajlam, ugye ezt szokták mondani a rákos megbetegedéseknél?
3: Természetesen, mert hogyha mondjuk valakinek valami súlyosabb alapbetegsége van, akkor nem tud úgy védekezni például a HPV fertőzés ellen sem, vagy ha genetikai adottsága van arra, hogy ezt a vírust jobban elterjeszti a szervezetében, örökíti, akkor szintén. Ez nyilván ugye függ mindig az adott személytől, ezért mondtam, hogy 90% fölött van a HPV-nek a jelenléte, de nem mindenki, aki HPV-s alakul ki méhnyakrák, és nem minden méhnyakrák mögött áll feltétlenül a HPV-fertőzés.
2: Az a tudásunk egyébként, hogy a HPV-fertőzöttség és a méhnyakrák között kapcsolat van, az elég új, tehát ez 2000-es évek közepe, eleje. Egy német kutató, Zurhausen 2008-ban ezért kapott Nobel-díjat, mert ezt felfedezte, ezt az összefüggést. Tehát az, hogy még ez nincs a köztudatban, hogy ez a két dolog ennyire összefügghet, ez teljesen érthető. Tehát ez egy új felfedezés az egészségügy és az orvostudomány számára.
1: Igen, viszont rengeteg tévhit is van ezzel kapcsolatosan, úgyhogy ezzel a gondolattal fogjuk folytatni a hírek és a zene után. Maradjanak velünk!
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Egy új eszközről, berendezésről beszélgetünk, aminek a neve méhnyak szkenner, és ez a méhnyaknál korai kiszűrését forradalmasítja. Két évvel korábban felismeri már a méhnyak szöveteinek elváltozásait. Ebben a témában beszélgetünk. Tartsanak velünk, hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Folytatódik a kellemes koraőszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Hatra nőtt az aténi házrobbanás halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnök évé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat. Az igazságügyi tárca közölte, hazánknak három független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt, a nyomozást és a vádképviseletet pedig európai delegált ügyészek végzik majd. Hatra nőtt az aténi ház robbanás halálos áldozatainak száma, miután tegnap megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. A szerencsétlenségben az épületben élő idős házaspár és négy amerikai turista vesztette életét. Az eddigi információk szerint gázszivárgás okozhatta a pénteki detonációt. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő, eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
0: Csoda szép délelőttet kívánunk a hallgatóinknak. Vendégeim a stúdióban dr. Fábián Adél szülésznőgyógyász, valamint László Richárd, az Esztetika Orvosi Központ fejlesztésekért felelős szakmai vezetője. A témánk pedig egy új berendezés, amiről beszélgetünk, egy méhnyakszkenner, ami már két évvel korábban felismeri a méhnyak szöveteinek elváltozásait. Tehát egy nagyon nagy újdonság, forradalmasítottja igazából ugye a korai kiszűrés, a méhnyakrák korai kiszűrését, az eszköz. Szóval erről beszélgetünk, jövünk a zene után, tartsanak velünk.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Vendégeim a stúdióban dr. Fábián Adél, szülésznőgyógyász, valamint László Richárd, az Esztétika Orvosi Központ fejlesztésekért felelős szakmai vezetője. Az apropó pedig, hogy van egy új berendezés, amely méhnyakrák korai kiszűrését forradalmasítja. És ugye ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy viszonylag egy új felfedezés igazából az, hogy a HPV vírus és a méhnyakrák összefügg. Ugye van ez a bizonyos védőoltás, a HPV elleni védőoltás, hogy ezzel kapcsolatosan is mindenféle tévhitet hallhatunk, hogy nem szabad be, és vannak olyan szülők, akik konkrétan kézzel-lábbal ellenkeznek, hogy már pedig nem fogják beoltatni a gyereket a HPV-re, mert ez teljesen hülyeség, és aztán mindenféle probléma és mindenféle betegség kialakul majd, amiről még nem is tudunk, hogy ennek van-e bármi realitása, bármi igazsága?
2: Én úgy gondolom, hogy ez egy bevizsgált védőoltás, tehát, hogy ezt nyilván mire forgalomba hozták, előtte már nagy eljárásokon és teszteken ment keresztül, tehát hosszú távon én úgy gondolom, hogy nincsen, de nyilván minden szülőnek a saját jogát, hogy ezt hogy gondolja.
1: Hogyha milyen gyógyulási esélyek vagy arányok vannak ebben kapcsolatosan, mit tudtok mondani?
2: Hát, hogyha úgynevezett in situ karcinoma van, tehát ami még csak a sejtrétekben belül helyezkedik el, és nem terjed tovább, akkor ugye van egy műtéti eljárás, amivel a méhnyakkúp alakú kimetszését végzük, és akkor ezzel, hogyha megfelelően el tudjuk távolítani azt az elfajult részt, akár ugye daganatos részt, vagy daganat megelőző állapotos részt, akkor nagyon jó eséllyel abba maradhat ez a további terjedés, és tudunk ellene mit tenni. Sajnos, ha már olyan stádiumban van ez a dolog, akkor agresszívabb műtétek felé kell fordulni, mint a teljes méltávolítás, vagy akár nyirokcsomóknak és az eltávolítása. Kemoterápiás sugáros kezelések, tehát ugye attól függ, hogy milyen stádiumban van ez éppen. Amikor általában kiszűrjük ezeket a citológiával, akkor esetek nagy részében azért még korábbi stádiumban van, mint méhnyak megelőző, tehát méhnyak rák megelőző állapotban vannak még, de azért gyakran találkozunk olyannal is, hogy rosszabb lesz a szövettani eredmény egy ilyen műtét során, mint amit kimutatott a rákszűrés. Sajnos a rákszűrésnek ugye a pontossága sok mindentől fel, kiveszi ezt a rákszűrést, milyen kefével veszi éppen, milyen hormonális státuszban van az adott hölgy, tehát hogy azért több mindentől is függhet ez a dolog, milyen alapbetegségei vannak, mint említettem, mikor kaphatta el ezt a fertőzést, mikor fajult ez a dolog. Sajnos a Covid-nál volt jellemző nagyon, hogy évekig nem jöttek a hölgyek, és akkor most megint megszaporodott így a méhnyak megelőző állapot, vagy a méhnyak a rákos betegeknek a többsége. Hogyha azért évente jár szűrővizsgálat le egy hölgy, akkor nagy esélyre azért kiszűrhető korai stádiumban, de ez sem biztos sajnos.
1: És akkor ez mindenképpen a felnőttek körében, tehát ott inkább, tehát mondjuk fiatalabb korban, gyerekkorban, fiatal felnőtt korban is előfordulhat akár?
2: Előfordulhat sajnos. Magyarországon úgy tartják, hogy 21 éves kortól csinálunk rákszűrésvizsgálatot, de sajnos a 20 és a 30 éves kornál is előfordul, hogy olyan elváltozás van a méhnyakban, hogy műtétre kell, hogy sor kerüljön. Csak fiatalabb egy szervezet, akkor jobb még az immunrendszere, tehát jobban ki tudja még dolgozni ezt a HPV vírust, vagy ezt a betegséget.
1: Na és akkor az eszközre még visszatérve, hogy ez egészen pontosan hogyan működik? Hogy hogyan képzeljük? Gondolom fájdalommentes teljes mértékben.
3: Teljes mértékben fájdalommentes, igen. És még visszautalva arra, amit a doktornő mondott, hogy ugye a rendszeres éves szűrésre azért ezt az emberek az orvostudományát tudja kapni. A helyzet az, hogy Magyarországon 2003 óta van állami méhnyakrák szűrés, tehát a 25 és 65 év közötti női páciensek kapnak állami méhnyakrák szűrésre meghívót. A gond az, hogy most már csak 3 évente.
1: És ennek mi az oka egyébként? Hát mert ugyanúgy gondolom, tehát fontos lenne ugyanúgy az éves szűrés.
3: Részben erőforrás, részben a szakma elfogadottsága. Tehát a szakma úgy gondolja, az orvos tudomány úgy gondolja, hogy a 3 év azért mindig jó, mert egy lassan progrediáló betegségről beszélünk. De hogy a doktornő is mondta, hogy ugye néha már akkor kapják el, amikor már nem nagyon tudnak mit csinálni, csak műtéti és egyéb daganat elleni eljárásokkal folytatni, pedig ez egy lassú folyamat, tehát lehet, hogy egy HPV vírusfertőzés először egy gyulladást okozott a méhnyakban, lehet, hogy ez a gyulladás után egy szervikális diszpláziává vált, ezek mindig olyan megelőző állapotok, amiket bőven lazábban tudnánk kezelni. és mégis megvárjuk, hogy ez rosszabbodjon. Ez az eszköz azért fontos, mert az eljárása teljesen más, mint a meglévő hagyományos módszertanoké. Három dologban különbözik: hatékonyságban, pontosságban és gyorsaságban. Hatékonyabb, mert a spektroszkópiát, ezt a fényt használva, egyébként ezt használja a NASA is, a fekete lyukak és a különböző égi elváltozásoknak az elemzésére. A spektroszkópiával egyszerre tudja a fizikális és a kémiai elváltozásokat sejtszinten nézni. Uh-huh. Ezt még pedig úgy végzi, hogy a spektroszkópiának a emberi szem számára nem látható hullámhosszain, nagyon széles hullámhosszon dolgozik, és meglövi a méhnyaknak a felületét és az alsóbb rétegeit, és kielemzi a sejteknek a formáját, színét, sejtmagot, és effektíve azokat az állapotokat, ami egy egészséges sejtet jellemez, minden eltérést detektál. A másik eljárás, egy másik spektroszkópia, ami pedig egy fluoreszcens visszaverődés keres. Ha van rákos sejt a szervezetben, az mindig termel extra molekulákat, és ezeknek az extra molekuláknak detektáltan speciális fluoreszcens visszatükröződő markere felismerhető. Ezt a két eljárást párhuzamosan használja a berendezés, és a végén egy analízist ad automatában ez a rendszer a szakember számára. Ez a hatékonyság. Uh-huh. Pontosság ott jelentkezik, hogy még elmondtam, hogy a citológia ugye a felületről vesz mintát, a biopszia egy-két helyről vesz mintát, a kolposzkópia meg szintén a felületet vizsgálja, tehát ez az egyetlen olyan eljárás, ami lemegy a felület alá, és már a korai bazális rétegben kialakult változásokat észreveszi. Ahogy ezt hangsúlyozzuk, nem tudja megmondani, hogy mit talált. Uh-huh. Tehát nem tudja megmondani, hogy ez egy méhnyakrák, ez egy korábbi műtéti heg, vagy egy gyulladás. Azt fogja mondani, hogy mekkora valószínűsége annak, hogy itt valami probléma van. És innentől jön az egyéb hagyományos eljárás, és a szakembernek a saját szakmai eljárása, hogy milyen további diagnózissal, vagy milyen további folyamattal próbálja szűkíteni a kört.
1: De akkor ilyenkor egy ilyen nagyon korai észrevételnél is már elindul a kezelés, hogyha baj van nyilván. Ezzel a gondolattal fogjuk folytatni a zene után. Maradjanak velünk!
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, egy új berendezésről beszélgetünk, ami a ményakrák korai kiszűrését forradalmasítja. A hagyományos citológiai vizsgálattal szemben a nőgyógyászati diagnosztika legmodernebb eszközéről van szó, ez egy ményak szkenner, és képes a sejtszintű elváltozások észlelésére, és itt ugye azt arról beszéltünk éppen, hogy nagyon korai stádiumban észreveszi, hogyha probléma van, és akkor ez azt jelenti, hogy korai észrevételnél is már elindul egy a kezelés, hogyha baj van nyilván.
2: Igen, hogyha nem készült még például a citológiája, vagy HPV szűrésnek a paciensnek, akkor e felé irányítjuk. Hogyha ezeken túl van, és egyébként negatív eredményeket adtak, de a Luviba mégis kijelzi, hogy valami van, vagy lesz a közeljövőben, akkor pedig szorosabb kontrollt javaslunk a pacienseknek. Azonban, hogyha a Luviba negatív eredményt ad, mivel nagyon jó a szenzitivitás, alacsony az álnegativitása, ami ugye azt jelenti, hogy ritkán, tehát nagyon-nagyon ritkán mondja arra azt, hogy ez negatív, amikor közben van valami pozitív mögötte. Ezt jelenti az alacsony álnegativitás. Amikor a Luviba ezt mondja, akkor szinte mondhatjuk a pacienseknek, hogy hátradőlhet, mert egy ideig biztos, hogy nem lesz elváltozás a ményakán.
1: Tehát nem téved magyarul.
3: Hatékonyabb, pontosabb és gyorsabb, ugye a hatékonyság volt az, hogy a spektroszkópia az egy hatékonyabb dolog, mint maga a sejt laborelemzés vagy a patológia, plusz ugye mélyebbre lát, emiatt ugye pontosabb, a teljes keresztmetszetét vizsgálja a felületnek, plusz a teljes keresztmetszetét magának a szervnek, és azért gyorsabb, mert az egész eljárás másfél perc. Tehát itt nincs szükség arra, hogy a labor eredményre várjunk, hogy ezt valaki kielemezze, hogy ezt megküldjék az EST-be, hanem ez azonnali. És automata az egész, ez egy 10 lépéses folyamat. Tehát külön a szakembernek kiértékelnie nem kell, csak a döntést meghoznia, hogy hogyan tovább. Azt nem mondanánk, hogy nem téved. A szenzitivitása az, hogy 95-98%, az azt jelenti, hogy az érzékenysége eléggé jó ahhoz, hogy ha valami van, biztos, hogy megtalálja. Amire a doktornő utalt, hogyha ez a készülék azt mondja, hogy valószínűleg nincs semmi, akkor mai tudásunk szerint a meglévő hagyományos eljárások úgysem találnák meg. Viszont, hogyha azt mondja, hogy van valami, akkor pedig valamit használnunk kell még mellé a meglévő eljárások közül, kizárni vagy megerősíteni azt, hogy itt van valami, amit kezelni kell valahogy.
1: Hát másfél perc, azt gondolom, hogy egy nő életéből nem, hogy évente, fél évente is megtehetné az ember. Főleg gondolom, minél idősebbek vagyunk, annál sűrűbben kellene, vagy az egy év akkor is, tehát mondjuk egy 50 felett, vagy 60 felett is az egy év, az rendben van? Tehát egy ilyen évent elmenni szűrésre?
3: Az éves az ajánlott, a kötelező a 3 éves.
2: Elvileg igen. Gyakorlatilag, hogyha valaki egy monogám házasságban él, akkor nincs okunk azt feltételezni, hogy itt bármi probléma lenne még egy év alatt, de ugye nyilván az idő nem nekünk kedves, szóval láttam már sajnos az ellenkezőjét is, hogy minden rendben volt, és egy év alatt pedig kijött egy elváltozás. Ezért mondom, hogy a rákszűrés is attól függ, hogy ki veszi, hogy veszi, éppen melyik sejtekből, hogy van fixálva az adat, mint a laborban mit látnak egy patológus szemmel is teljesen, mert patológus között is lehet akár különbség labor között is lehet. Sajnos sok mindentől van függ. Ezért van az, hogy a specifikus rása csak nagyon 60%-os körülbelül a citológiának.
3: Ami még fontos, hogy ugye itt a különböző eljárásoknak van egy olyan szintén kétállású kapcsolója, amit a páciensek nem feltétlenül akarnak tudni, ez a fals negatív és a fals pozitív arány. A fals negatív azt jelenti, hogy valójában van rák, de azt mondja a rendszer, hogy negatív, úgyhogy mindenki nyugodtan mehet haza. A másik, a fals pozitív, az pedig azt jelenti, hogy nincs valójában betegség a szervezetben, mégis a rendszer valamelyik eszköz bejelzett, és amiatt ugye belekerül egy egészségügyi spirálba a kedves páciens. Tehát szerintem mindenki azt ajánlja, hogy mindig többféle eljárásban gondolkodjunk, bármilyen eredményt kapunk, mindig kérjünk egy másodlagos, más vizsgálattal való ellenvéleményt, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon kérdőjeles terület. Tehát, amikor már kialakult rák, rengeteg protokollunk van, hogy hogyan kell ezt kezelni. Tehát ezért annyira nem félünk tőle, pedig ezt nem kéne megvárnunk, hogy ez kialakuljon.
1: Tehát, hogy akkor azt, hogy ha a hölgyek elmennek ugye erre a szűrésre, és ne adj Isten, azt jelzi ez az eszköz, hogy valami probléma van, még nincs olyan nagy gond, de valami van, akkor milyen lehetőségei vannak a hölgyeknek, vagy miben tudjátok őt segíteni?
2: Ilyenkor, ha nem készült még rákszűrés, illetve HPV-szűrés, akkor ez az elsődleges, amit felajánlunk a hölgyeknek. Nyilván, hogyha ebben is találunk elváltozást, attól függően, hogy milyen mértékű elváltozást, abba az útba tereljük. Hogyha nagy mértékű az elváltozás, akkor nyilván már csak a műtéti megoldás az egyetlen lehetséges opció. Hogyha enyhébb elváltozás van, akkor szorosabb kontroll, ugye a HPV-szűrés, a HPV-szűrés általában azért ki szokott jelezni pozitív HPV-t, akkor felajánljuk a HPV oltásnak a lehetőségét, aminek az új típusa a Gardasil 9, ez már 9 komponens ellen véd a leggyakrabban előforduló HPV típusok ellen, amelyek okozhatnak valamilyen elváltozást a méhnyak területén, illetve az immunrendszer erősítést emeljük ki még nagy százalékban, különféle gyulladást csökkentő kúpoknak sok segítségével próbáljuk a pacienst minél jobb irányba terelni.
1: Tehát akkor felnőtt korban is, mert ebben is volt rengeteg kérdés.
2: Pontosan, sőt, meglévő az oltás HPV esetén is, és felnőtt korban is egyaránt javasoljuk a HPV védőoltást.
1: Na, ez például teljesen új információ, mert azt tudtam, hogy felnőtt korban lehet, de hogyha meglévő HPV vírus esetén is lehet kérni az oltást, ez ilyen ismétlő ugyanúgy, vagy ezt csak egyszer kell már felnőtt korban kapni, vagy pont felnőtt korban kell több oltást kapni?
2: Ez a fajta oltás, ez 3-szor kell beadatni, egyszer, hogy van a 0. hónap, aztán rá 2 hónapra, és a 3. pedig az elsőtől számítva fél évre. Tehát összesen ez egy fél éves eljárás a 3-mal együtt.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon bízom benne, hogy most azért sokan felkapták a fejüket, és azt mondják, hogy na, most már én is elmegyek szűrésre, mert az én környezetemben is egyébként rengeteg van, aki mindig tologatja, hogy majd megyek jövő héten, majd jövőre, úristen, már 2 éve nem voltam, és hogy ez így megy, ahogy, és hogy telnek az évek, jönnek a problémák, akkor megjön a fejvakarás, hogy úristen, miért nem mentem el, de jó lett volna elmenni, meg előzhettem volna például egy betegséget, ne adj Isten. Úgyhogy, és nagyon jó, hogy van egy ilyen eszköz, és köszönöm szépen, hogy beszéltetek erről. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Mi köszönjük
3: a köszönjük meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Fábián Adél szülésznőgyógyásszal, valamint László Richárddal, az Esztetika Orvosi Központ fejlesztésekért felelős szakmai vezetőjével beszélgettem. Családi Manna.

0: a méhnyakrákot már időben tudják diagnosztizálni, és egy erre alkalmas berendezésről beszélgettünk. Következő órában pedig dr. Topor Erikával a biostimulánsokról lesz szó. A kertészkedésben tartsanak velünk, jövünk a zene és a hírek után.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puczatilla. Kanapé. A 98.6 Manna

0: jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnök évé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja a franciaországi apostoli látogatását. A pápa Lourdes állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják a zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. Abba Szarakcsi a perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. Szükséghelyzetet hirdettek Tájföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Mit tehetünk azért, hogy a növényeink jobban viseljék a hőséget, a szárazságot vagy az átültetést? A kertészkedésben is találkozhatunk a stimulánsok, pontosabban a biostimulánsok fogalmával, de hogy ez pontosan mit jelent és hogyan használjuk, erről fogunk beszélgetni vendégemmel, dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész tájépítésszel. Tartsanak velünk!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna.
2: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. Visszajáró vendég itt nálunk a Manna FM-en, és hát mondhatnám azt is, hogy kikupál bennünket, vagyis megtanít bennünket egy picit a kertészkedésre, amennyit lehet így az éteren keresztül megtanulnunk tőle. A mai napon a biostimulásokról fogunk beszélgetni, erre én magam is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi is ez egészen pontosan. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: És akkor csapjunk is bele, kérlek, tegyük tisztába ezt a fogalmat az én fejemben is, meg így a hallgatók fejébe is, hogy mit nevezünk növényi biostimulánsnak?
3: Minden olyan természetes alapú növényvédő vagy segítőkészítmény, ez lehet baktérium, lehet gomba, lehet alga, sok egyéb, de például a humusz tartalmú készítmények is biostimulánsok. Ezek mind a növénynek a, mondjuk így, hogy az immunrendszerét, vagy a védekező képességét javítja, stimulálja, ha lehet így fogalmazni, és ezek mind természetes anyagok, tehát nem ilyen laborkotyvalékként kell elképzelni, mint egy klasszikus növényvédőszert, nem tartoznak bele a műtrágya kategóriába, ez is egy nagyon fontos dolog, és a biogazdálkodásban ugyanúgy engedélyezett, mint egy vegyszermentes kertben.
2: És ez hogyan működik, vagy ez hogyan hat? Maga a mechanizmusa az hogyan van?
3: Hát mondjuk mondok egy nagyon egyszerű példát, ha valaki már hallott a kitozán hatóanyagról. A kitozán, mint olyan, az ismerős lehet a szó a rovarkitin fehérje. A kitozán az a rovarkitin fehérje, pontosabban egy rákfélének a kitin fehérjéje, ami ki van mondjuk így, hogy szedve, mint hatóanyag, és ez, hogyha készítményként kijut egy növénynek a felületére, akkor meg tudja erősíteni a növénynek a bőrszövetét, magyarán jobban fogja bírni a kárt ellen a tehát jobb lesz a védekezése, vagy mondjuk a napégés ellen például megoldást tud nyújtani, mert ugye a bőr szövetet erősíti. És beépül ez a kitin fehérje, vagy hát a kitozán beépül a növényi szövetekbe, és ezzel gyakorlatilag biomegoldással lehet megvédeni a növényeket. Mondjuk teszem fel a levéltetőtől.
2: Ez akkor valójában egy picit olyan, mint a tápoldat, csak bió, vagy mennyire különbözik attól, vagy akár például a trágyától, mert ugye hát az is végül is.
3: Hát lehet azt mondani igazából, hogy a trágya is akár egy biostimulánsként fogható föl, de talán a tápanyagba nem raknám bele a tápanyag listába. Van olyan biostimuláns, ami a határon mozog, egy alga kivonat. De ezt úgy kell elképzelni, hogy nem kifejezetten bor, cinket, vagy ilyesmit adsz a növénynek, hanem segíted a növényt, hogy vagy be tud épülni ez az anyag, és akkor ott alapvetően lesz egy hatékonyabb növényi védekezés, segíti neki a tápanyagok, a meglévő tápanyagok felvételét, tehát nem leszoktatja a növényt, mert ez egy nagyon fontos dolog, és szerintem, ha valaki ilyen Gyula Ivános hanganyagokat, videókat néz, ő is mindig el szokta mondani, ugye, hogy azért nem jó tápanyagozni, meg műtrágyázni, mert a növények leszoknak arról, hogy maguk is elő tudják állítani, vagy maguk is fel tudják venni, mert elkényelmesednek. Ez ugyanúgy, hogy az ember is, hogyha csak folyamatosan étrendkiegészítőkön él, akkor a szervezet egy idő után hozzászokik, és amit maga természetiből fakadóan is elő tudna állítani, annak is az előállításáról le tud szokni. Tehát, hogy ez egy ilyen oda-vissza játék, hogy akár, ha utána hirtelen megvonom tőle, akkor a növényi rendszer összeomlik. Erre egy nagyon jó példa az, amikor veszünk a kertészetbe egy gyönyörű növényt. Mindenki szerintem járt már így, hogy megvette a faiskolába, kertészetbe a növényt, hazavitte, elültette, és utána egyszer csak azt látja, hogy hullik a levele, kis sárgul, stb.
2: Én is jártam már így.
3: Ez azért van, mert ott mondjuk egy hosszú hatású burkolt műtrágyát használnak a faiskolákba. Ez egy teljesen elfogadott, teljesen normális dolog. Viszont, amikor ez a plusz tápanyag eltűnik belőle, mert lebomlik, véget ér a hatási időszaka, akkor én ugyanazt nem fogom neki tudni adni. Még ha adok is valamit, nem ugyanazt kapja. Állatoknál tápváltás. Értjük? Tehát, hogy gyakorlatilag a növény hozzászokik egy jó módhoz, amit én nem tudok utána neki biztosítani, Viszont a biostimuláns az annyiban segít, hogy ha most az algát veszem alapul, ha lepermetezem mondjuk algával a zöldségnövényemet, akkor ugye az beépül a növénynek a szervezetébe, segíti a nitrogénfelvételt, jobb lesz a fotoszintézis, akkor jobb nyilván a cukor előállítás a növénybe, édesebb lesz a gyümölcs, teszem fel, szebben színeződik a paradicsom, mert gyakorlatilag ez olyan, mint egy ilyen kicsit ilyen tuningolás, hogy segíti a növényt, de nem azáltal, hogy leszoktatja a működésről, hanem ilyen, mint az őssej technológia is, hogy beindítja újra az immunrendszerét.
2: Most életörömzenét hozunk, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést dr. Topor Erikával, a biostimulánsokról van szó.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna, Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést Dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész a vendégem, és hát a biostimulánsokról van szó, ugye egy picit itt tisztába tettük, hogy mit is jelent egészen pontosan ez a szó, hogy biostimulánsok. Hasonlatként az ember most nem is annyira a táplálék kiegészítőkre gondolok, hanem hogyha elég zöldség, gyümölcsöt eszik, akkor mondjuk az immunrendszere jól működik, tehát hasonlóan a növényeknél ez a biostimuláns?
2: Alapvetően igen.
1: Tehát a természetes vitaminbevitel, ásványi anyagbevitel?
2: Igen, de lehetne például a sporttal is példálozni, hogyha nem sportolunk, csak a tévé előtt ülünk, chipset eszegetünk, akkor lehet, hogy tápanyagjába megkapjuk, de mivel a szervezet nem működik normálisan, nem arra úgy működik, ahogy meg van teremtve, gyakorlatilag lelassul mondjuk a keringés, jön a viszér, az ilyen-olyan dolgok, hát nyilván egy orvos erről jobban tudna példát mondani, de a növény ugyanígy van, ellustul konkrétan, hogyha műtrágyázom. Tehát ott nem fog segíteni feltétlenül az, hogy B-vitamin, C-vitamin szedek, ha mondjuk nem mozgok hozzá eleget. És a növénynél ugyanezt csinálja, hogy beindítja a természetes működést, azt, ami valamilyen oknál fogva gátolt. UV-sugárzás, túl nagy meleg, gyökér probléma, fonálféreg sorolhatnánk.
1: Most akkor térjünk vissza ahhoz a példához, amit te is említettél, hogy egy nem tudom, egy virágboltba bárhol veszek egy gyönyörű virágot, hazaviszem, és az elkezd kókadozni, és nem tudom, néhány hét után láthatóan nem tudok mit kezdeni vele. Ilyenkor mit tud tenni, vagy mi a leghelyesebb lépés? Visszamenjek oda, ahol vásároltam, és megkérdezem, hogy mi volt az, amivel ezt a virágot úgymond táplálták, mert akkor olyat szeretnék, vagy avval fogom nyilván én is a továbbiakban ápolni, vagyis gondozni, vagy etetni, itatni.
2: Ez azért nehéz kérdés, mert a virágbolt nem fogja tudni. Még talán a faiskola tudja. De már bemegyünk egy kommerszebb kertészeti láncba, beszállít hozzá 20-30 különböző termelő, faiskola, kiskertészet, ilyen-olyan őstermelők, és mindenki alapvetően mást fog használni. Az nagy valószínűséggel hosszú hatású burkolt műtrágya van mondjuk a faiskolai termékekbe. Ez az általános egyébként. Onnantól kezdve a növény kiszolgáltatott lesz, éhes lesz folyamatosan. És ezt a fajta éhséget kell náluk például akár egy algakivonattal, akár egy huminsav fulvósav kombinációval segíteni, hogy a talajból minél intenzívebben fel tudja venni azt, ami ott van valójában.
1: Ezeket meg lehet vásárolni egyébként? Vagy akár most lehet, hogy nagy butaságot, de engedd meg nekem, hogy butaságot kérdezzek teljesen laikusként, vagy akár ezt otthon is össze tudja rakni valaki, elő tudja állítani. Nyilván, ha van hozzávaló.
2: Az a jó, hogy ez egyáltalán nem butaság, ez a logika.
1: Jaj, de jó.
2: Az egyik az, hogy már ugye a gyártók is rájöttek, hogy nem is kevesen, hogy már ilyen kiskerti kiszerelések legyenek. Tehát mi is nagyjából a gazdaboltba forgalmazunk 10 különböző olyan biostimulást, vagy 15-öt, ami nem véletlenül tud pörögni az árukészletbe, mert nagyon szeretik. És ebből például, hogy csak huminsavat létek, ami huminsav, fulvósav, dolomit, zeolit, leonárdit, stb. Tehát természetes anyagok vannak benne. Ebből már van folyékony, annak, aki nem akar bibelődni, van benne belőle granulátum, amit ugyanúgy egy teszem fel műtrágya szóróval a gyepre is ki lehet juttatni egy menetbe, tehát nem, vagy kiszórom kis két kacsommal, tehát hogy vannak erre ilyen házi kerti felhasználásúak, de például egy csalállé ugyanúgy biostimuláns. Egy porcsinkeserű fülé, amit otthon erjesztgetek a hordóba, hogy olyan büdös legyen, hogy a hét határban is érzik a szomszédba, az ugyanúgy valójában biostimulásnak számít.
1: Vannak még ilyenek, amit biostimulásként lehet használni, és ami eszedbe üt hirtelen?
2: Igazából rengeteg van belőle, rengeteg. Én például az összes gyomot időszakosan össze szoktam úgy gyűjteni, megerjesztem, mert van a természetben is egy olyan érdekes fogalom, hogy ami a növényeknek az adott rendszerbe, kert, gyümölcsös ültetvény, bármi hiányzik, azt a természet úgymond segítségül hívja, és meg fog jelenni a kertbe. Mondok erre nagyon egyszerű példát, Alföldön ugye mindent föltárcsáznak, kultivátoroznak, hogy gyommentes legyen, és az első nem a parlagfű lesz, hanem például a porcsinkeserű fű. De miért? Mert a homoknak nagyon alacsony a zsírtartalma, és azon belül is az omega zsírtartalma. Hát ugye érezzük, igen, hát a lábunk alatt is, mint a tengerpart olyan. És hogyha a zsírsav megjelenik a talajba, azt miért nem szedhetem ugye ki, és miért nem tehetem ugye be egy erjesztő hordóba, miért nem csinálnék belőle ugye permetszert. És ezt ugyanígy meg lehet gyakorlatilag bármivel csinálni, annyi, hogy ezt vagy kiöntözöm higgítva, nyilván, vagy ki tudom permetezni, megint csak higgítva.
1: És akkor innen fogjuk folytatni, hírek, zene, és jövünk vissza dr. Topor Erikával.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: megtudhattuk, hogy mit nevezünk pontosan biostimulánsnak, milyen anyagokkal találkozhatunk ezekben a készítményekben, és arról is beszélgettünk, hogy a naturkertészként hogyan illeszti be ezeket a természetközeli dolgokat a kertészkedésbe, a kertgondozásba. Vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész tájépítész, akivel a zene és hírek után folytatjuk a beszélgetést.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Szemléletváltást tart szükségesnek az erdőgazdálkodásban a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. A következő évek legfontosabb nemzeti ügyei közt említette a vízgazdálkodás megszervezését és az asszály elleni küzdelmet a kormányfő. Magyar Péter szolnoki országjárásán értékelte a Tisza kormány eddigi tevékenységét is, hangsúlyozva, hogy kisebb-nagyobb botlások mellett eredményes a munka. Hozzátette, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdőnap megnyitóján. Gajdos László hangsúlyozta, nemzeti kincs, hogy Magyarország területének több mint egyötödét erdő borítja. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan kell fenntartani a hazai erdőket. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be, jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár-rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Vajon mikor lehet indokolt például biostimulánsok használata a hobbi kertben? Ha sárgul a levél, lankad a növény, vagy megáll a fejlődésben, honnan tudjuk például, hogy mire van szüksége? Ezekről is beszélgetünk ebben az órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök naturkertésszel, akivel a zene után jövünk. Visszatartsanak velünk önök is.
1: Öröm zene. Ez a

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: A biostimulánsok a téma ebben az órában. Dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész a vendégem. Itt ugye tisztába tettük azt, hogy mit is jelent pontosan az, hogy biostimulánsok. Egy picit itt kertészkedtünk legalábbis szóban így az éteren keresztül. És akkor eljutottunk oda, hogy tehát mondhatjuk azt, hogy igazából a természetben minden megvan ahhoz, hogy bizonyos növényeket ápoljunk, gondozzunk, növesszünk úgymond, csak egyszerűen nem ismerjük olyan szinten, és ezért terjedt el ez a rengeteg boltban vásárolható mindenféle, akár nem a legjobb anyagok mondjuk.
2: Igen, viszont meg kell tanulni őket használni. Uh-huh. Mondok erre megint csak nagyon egyszerű példát. A gazdaboltban rengetegen úgy jönnek be, hogy mikor izagombát szeretnének, mert gyenge a talajuk. És mielőtt telepítenék a kertet majd jövőre, ők azt teletennék mikorizával. És olyankor szoktam mondani, hogy tudom, hogy a zsebem ellen beszélek, nem. Mert ahhoz, hogy például, mert a mikorizagomba készítmények is biostimulánsnak számítanak, uh-huh. ugye, mikorizagombák természetükből fakadóan élnek a talajba. Azokban a talajokban, ahol van növényzet. Uh-huh. Ahol nincs növényzet, mivel ezeknek víz kell és növénykapcsolat, gyökéren keresztüli növénykapcsolat, gyakorlatilag miért élnének? Vagy egy kókuszrostos mesterséges talajba miért élnének? Egy kőgyapotos paradicsom alatt miért élnének? Tehát, hogy nagyon sok olyan mesterségesen felállított rendszer van, amiben nem élnek, de például a homokban sincsenek. Mert forróság van, szárazság van benne. És hogyha viszi a szél, mert ugye ki van takarva, akkor abban ugye növényzet sincs, magyarán mikorizát is felesleges beletenni, mert nem lesz, amivel összekapcsolódjon, hogy ez elkezdjen fejlődni. De ha nekem van egy gyomosra hagyott, mert nekem például a komposztdombom az nincsen kigyomlálva, hanem hagyom, hogy a tetején tyúkúr legyen. Miért? Mert tartja a vizet, és a gyökerek által ugye gyakorlatilag folyamatosan át tud dolgozódni, és védi az egész komposztot, nem engedi túl forrósodni mondjuk nyáron. Na most ebbe, ha én belekevernék mikorizagombát, egy ilyen készítményt, mint biostimulás, úgymond beoltom a komposztomat vele, mivel gyökerek, élő gyökerek vannak benne, most nem a komposztálódóra gondolok, igen. hanem mondjuk a tyúkúréra, akkor a mikorizagombák már boldogok, és azt a komposztos, mikorizagombás bacikkal, mindennel együtt telelévőt juttatom ki a kertbe. Tehát akár fel is lehet szaporítani. Tehát ez is egy ilyen reklámfogás, hogy vegyél minden évben. Nem kell. Ha jól csinálod a kertedet, akkor ezt nem kell minden évben megvenni például.
1: Hát igen, csak olyan nagyon sokan nem tudják jól, hogy hogyan kell jól csinálni. Ez a probléma szerintem. És akkor ugyanígy jegyezném meg, hogy, vagy kérdezném meg, hogy régen ezt mind tudták egyébként így az őseink?
2: Hát ma pont volt egy olyan rádióbeszélgetésem is reggel, amikor így Tóth Timi, mint műsorvezető mondta nekem, hogy most akkor ő ebből azt érti, hogy ami régen természetes volt, abból idén már tudományt csináltunk, igen. Uh-huh. Tehát az öregem, akiktől mi még tanulnunk kéne, csak ugye ego kérdést csinálunk belőle, és nem hallgatunk feltétlen rájuk, ők ezeket tudták, hogy megint csak példa, hogy most mesterséges gyepkeverékeket vásárolunk, hogy vadvirágos kertünk legyen. Ők meg nem szedték ki belőle a gyomokat, és vadvirágos kertjük lett.
1: Egyértelmű, logikus egyébként teszem hozzá.
2: Igen, tehát hogy tudnánk mi ezt, csak józan paraszti észre kellene jó értelembe gondolkodni, mert ez egy városi kertben is ugyanúgy működtethető lenne. Csak nem biztos, hogy a tuja angol pázsi térkő kombinációjával.
1: Hát meg ugye arról nem is beszélve, hogy ez a rengeteg reklám, amit látunk, szóval, hogy milyen szép legyen, hogy csináljuk, mit vásároljunk ahhoz, hogy olyan legyen a kertünk, vagy akár a kis erkélyünk, és nyilván az ember pont ettől megy el, a természetestől megyünk el egy másik irányba, ami nagyon nem oké.
2: Hát nem csak az, hogy nagyon nem oké, hanem ugye most minden tele van az interneten is ezzel, hogy fenntartható.
1: Igen.
2: Oké. Értjük, hogy mi az, hogy fenntartható?
1: Szerintem nem.
2: Tehát az, amikor most lesz hétvégén egy ilyen rendezvény, a fenntartható kertek díjátadója, amit én is elő fogok adni Szeged-Szőregen. Pont az ökológiai fenntarthatóságot tűzte ki célul, és nem a technikai fenntarthatóságot. Uh-huh. Egy technikai fenntarthatóság az azt jelenti, hogy napelemmel működtetem az öntöző berendezésemet, ahogy tudjon a robot fűnyíróm cirkálni. az ökológiai fenntarthatóság meg azt jelenti, hogy ha kell, be tudok avatkozni a rendszerbe valami szelíd készítménnyel, biostimulánsok, meg tudom a kertemet támogatni azzal, mondjuk egy kitozánnal, hogy a bőrszövetet megerősítsem, ha az nagyon muszáj. De ha nem indokolt, attól lesz a kert fenntartható, hogy ez nélkülem is működik. Erre szoktam azt mondani, hogy wifi nélkül működik a kert.
1: Na hát igen, nem egy utolsó szempont. Életörömzene után folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Manna FM. A biostimulánsokról beszélgetünk dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítészről. Azt gondolom, hogy elég részletesen körbejártuk a témát. Viszont arra kíváncsi lennék, hogy ezeket a biostimulánsokat egyébként ellenőrzik maga termékeket? Tehát, hogy biztos nincsen benne semmi olyan, nem tudom, anyag, ami mondjuk problémás lehet?
3: Természetesen, hát ahogy minden egyes növényvédőszert, növényvédelmi készítményt, vagy bármit, ugye a NÉBIK-nek van erre egy külön osztálya, vagy hát egy hatósági egysége, aki a címkék leírását is elmondja. És tudok sajnos olyan gyártót, hogy egyszerűen egy pár betűbe kötöttek bele, és nem lehetett kapni 3/4 évig az adott terméket. Tehát, hogy erre nagyon szigorú ellenőrzések vannak. Onnantól meg nyilván, hogy ráírják, hogy bio, az meg ugye még egy szintje az egésznek, mert ugye akkor a rendszerben működik egy biotanúsító intézet is, ugye ebből is van Magyarországon olyan, akivel én is például együtt dolgozom, mint szakértő, és ott ellenőrök végzik ugyanezeket a munkákat, tehát ők folyamatosan felülvizsgálják, akár szúrópróbaszerűen is, én nem vagyok ellenőr, ha valaki kérdezné, de szúrópróbaszerűen ellenőrzik, hogy semmi olyan hatóanyag ne legyen pluszban, műtrágya ne legyen benne, stimmeljenek a leírások, a technológiai ajánlások, gondolok itt arra, hogy mennyit kell kijuttatni minimum. Ezekre nagyon-nagyon szigorú ellenőrzések vannak.
2: Tehát a sima hétköznapi laikus vevő, ha elmegy venni egy ilyen biostimulást, akkor a legelső, amit nézzen a kis papíron, a feliratokon, az a bio, hogy legyen rajta, vagy mi az, amit még figyelni kell?
3: Hát én azt gondolom, hogy a jó biostimuláns az bio. Tehát most ez olyan egy kicsit, mint a vitaminok esetében is, ugye egy időben voltak ezek a lazacból kivont omega zsírsavas, és ja, akkor ja, igen, nem volt mindegy, igen. Ugye, hogy melyik tengerből halázták, mert kőolaj vagy sem. Hát na most ez valamennyire ugyanaz ez a szegmens, hogyha én azt mondom, hogy bióban fogok kertészkedni, akkor az ne egy tessék-lássék bió legyen, hanem az akkor legyen, menjen át szépen ezen a minősítési rendszeren, igenis legyen bió.
2: Balkonládás, cserepes növényeknél, akár fűszer növényeknél ugyanúgy kell használni, vagy ott sokkal inkább ajánlatos, mint mondjuk egy kertben?
3: Én azt gondolom, hogy ezt rendszerként kell kezelni. Hogyha most van nyilván csak egy balkonládám, vagy egy balkonom van összesen, egy társasházban lakom a harmadikon, akkor azon az erkélyen kell megteremteni az ökológiai egyensúlyt, mert itt ökológiai egyensúlyról beszélünk. Tehát az, hogyha például most megint csak a kitozánt mondom, ha kijuttatom a rózsáimra, akkor a levéltetvek értelemszerűen át fognak menni egy olyan növényre, ami nem kapott, mert annak lesz zsengébb a szöveti szerkezete. Ugye mikor károsít a levéltető? Tavasszal. Miért tavasszal? Mert a zsenge hajtásokat tudja megrágcsálni a szájszervével. Pontosabban hát nem megrágcsálni, hanem szivogatni. Ezért nehogy nyakon vágjanak itt a növényorvos kartársak, de szóval, hogy ha nem zsenge eléggé, mert kapott mondjuk kitozánt, mert meg van erősödve, egy kitin bevonat van a szöveti szerkezeteken, amit sóska, saláta, nem tudom, petrezselyem szintjén nem fogunk a szánkba érezni. Igen. Tehát ez nem arról szól, hogy utána késsel vágjuk a petrezselyemet, mert csak úgy lehet megrágni, hanem ez a rovar szájszerve szempontjából erősebb. Akkor nyilván át fog menni egy olyanra, ami nem kapott, tehát ha nem rendszerként kezelem a dolgokat, akkor ugyanúgy lesz kártétel, csak máshol.
2: Szóval magyarul a biostimulánsok, mondhatnám azt is, hogy nélkülözhetetlenek.
3: Nélkülözhetetlen, de észre kell használni. Tehát nem a reklámok szerint kell menni, hogy mindent meg kell venni. Lássuk ugye a példában említett mikorizagombát, nem erről van szó, és egy kicsit el is túlozzák a reklámok, hogy vedd meg, tehát ez olyan, mint a régi porszívó ügynökök, hogy csak ez szívja a port, és akkor tudod, hogy a régi rakétaporszívó is szívta, csak lehet, hogy zajosabb volt, meg koszosabb, jó, nyilván itt azért szélsőségesen gondolom, de lehet nélküle is élni. De ha már nyúlni kell egy működő biorendszerbe valamihez, akkor inkább hozzányúljunk, mint a vegyszerhez, vagy a műtrágyához.
2: És arra is kell figyelni, hogy túladagolás is előfordulhat, az se jó.
3: Nem, biostimulánsokat nem tudsz túladagolni, mivel ez egy természetes anyag, alapvetően
4: de azt, hogy az, amit mondtál az elején, hogy ha megszokja, hogy mindig kapja, akkor egy idő után nem fog saját maga előállítani.
3: Nem fog beépülni.
4: Nem fog beépülni.
3: Aha. Tehát mivel itt arról szól, hogy a növénynek az immunrendszerét fog
4: stimulálni. Tehát ártani nem ártok, csak nem...
3: Aha. Igen, de amilyenek ezek az árak, alapvetően ezért valljuk be, nem fogod túladagolni. Uh-huh.
4: Ja.
3: Most megfizethető, ha normálisan adagolod. De én azért még olyat nem láttam, hogy valaki túladagolta volna. De egyébként a huminsavakkal lehet perzselni. Tehát ha viszont túl tömény és lombtrágyaként rakom, az le tud perzselni mondjuk egy lombot. Vagy tehát voltak egy időben, amikor bejöttek a huminsavak, akkor ilyen porállag.
4: Uh-huh.
3: És akkor én is teszteltem úgy, hogy kiszórtam csak random, és majd belocsolom. Aha, na ez az, ami például perzsel. A mostani gyártásúak, hát most én 10 évvel ezelőttről beszélek, a mostani gyártásúak már direkt annyira akár hígak, vagy úgy vannak az adagolások kitalálva, hogy már nem tudsz vele perzselni.
4: Annyira szerteágazó tényleg ez a tudás, hogy én is csak kapkodom a fejem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
3: Én is köszönöm.
4: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: tartsanak velünk a következő órában is.
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Szemléletváltást tart szükségesnek az erdőgazdálkodásban a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. A következő évek legfontosabb nemzeti ügyei közt említette a vízgazdálkodás megszervezését és az asszály elleni küzdelmet a kormányfő. Magyar Péter szolnoki országjárásán értékelte a Tisza kormány eddigi tevékenységét is, hangsúlyozva, hogy kisebb-nagyobb botlások mellett eredményes a munka. Hozzátette, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdőnap megnyitóján. Gajdos László hangsúlyozta, nemzeti kincs, hogy Magyarország területének több mint egyötödét erdő borítja. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan kell fenntartani a hazai erdőket. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár-rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 744 egyenként kézzel felhelyezett organzaszírom, lézervágott bőr és több hétnyi aprólékos munka, mindez egyetlen ruhában. Józsa Bettina Reisz Gábor Földszín című filmének női főszereplője ebben az egyedi magyar kreációban lépett a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegére. A ruhát Pomozi Péter, a Pietro da Pomozi alapító tervezője álmodta meg kifejezetten a színésznő számára. Ebben az órában Péterrel beszélgetek, divatról, tervezésről, tartsanak velünk!

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. 744 egyenként kézzel felhelyezett organzaszírom, lézervágott bőr és több hétnyi aprólékos munka, mindez egyetlen ruhában. Józsa Bettina, Reisz Gábor Földszín című filmjének női főszereplője ebben az egyedi magyar kreációban lépett a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegére. A ruhát Pomozi Péter, a Pietro da Pomozi alapító tervezője álmodta meg kifejezetten a színésznő számára, de vajon hogyan születik meg egy olyan ruha, amelynek néhány perc alatt kell emlékezetessé válnia a világ egyik legismertebb vörös szőnyegén, mennyi munka van egy ilyen megjelenés mögött, egyáltalán hol találkozik a kézművesség a legmodernebb technológiával, ezekről is fogunk beszélgetni. Itt van velem a stúdióban először is Pomozi Péter divattervező, de itt van Péterrel együtt Gyepes Mónika PR menedzser, valamint Bordás Bianca tervező asszisztens. Sziasztok, jó reggelt!
2: Sziasztok, mindenki!
3: Sziasztok. Köszönjük a lehetőséget.
1: Azt elárulom a hallgatóknak, hogy itt úgy volt, hogy a Péterrel beszélgetünk, a divattervezővel, aztán mert volt két kísérő, és mind a ketten hozzátartoznak ez az egész projekthez. Hát mondom, akkor üljünk be, és beszélgessünk így mindannyian együtt. Egy picit kezdjük kérek azzal a pillanattal, most az okay. időben nem visszamegyünk a kezdetekhez, hanem amikor Bettina ebben a ruhában megjelent egyáltalán ott a vörös szőnyegen. Egyáltalán te ott voltál élőben, vagy nem ott voltál, hanem képen, felvételen láttad?
2: Nem, sajnos nekem nem volt lehetőségem megtekinteni, de természetesen képeken viszont láttam.
1: És mi volt az első, amikor így megláttad a fotót, hogy wow?
2: Móni, megemlíted, amit mondtam neked, mi volt az első?
3: Abszolút, igen, ez nagyon megmaradt bennem, hogy azt mondta a Péter, hogy minthogyha Józsa Bettina nem is egy magyar színésznő lenne, hanem annyira méltón belepasszolt abba az exkluzív nemzetközi környezetbe, hogy minthogyha egy teljesen más dimenzió lett volna.
1: Egyébként, aki azt mondjuk-e, hol találják meg ezt a fotót, mert ugye a fotót tudnak le az interneten megnézni, vagy ha csak beütik a film címét,
2: hol,
1: és Józsa
2: hol
1: Bettina.
2: Nem. Hol nem? Aha. Az a jobb kérdés.
3: Érdemes a Pietro da Pomozi márkának a felületeit megnézni, a social media felületeit, és ott például a Facebook oldalon több képet és cikket is találnak róla.
1: Erről a márkáról is beszéljünk egy picit, a Pietro da Pomozi, hogy ez hogyan alakult meg, mikor, és ez kifejezetten a te nevedhez kötődik, a Pomoziból erre asszociálok.
2: Igen, az eredeti, hát nem is az eredeti, de hogy hát a nevem Pomozi Péter, és ennek apropójaként jött, hogy miért ne lehetne egy kis, nem is tudom mit, belecsempészni az elnevezésbe, hogy ne legyen, nem tudom, nagyon sablonos esetleg.
1: Igen, igen.
2: Szóval egyszerűen innen jött ez az ötlet. Olyan stílust képviselünk, amit nem látok. Tehát azért inspirálódok, hogy olyat már nem kell készíteni. Engem az inspirál, ami még nincsen. Pontosan is ez a szlogenünk, hogy nem a kereslet teremti nálunk a kínálatot, hanem a kínálat a keresletet. Szöget ütött a fejembe a gondolat, hogyha valaki esetleg egy extra ruhát szeretne, és nem talál a piacon, illetve nem is, tehát honnan tudhatná, hogy ő szerethetne olyan ruhát, ha az nem létezik a piacon. És pontosan ez a márkának a hitvallása. És a küldetésem az, hogy Magyarországot felcsatoljam ahhoz a színvonalhoz, amit egyébként külföldön látunk.
1: És hogy látod, hogy ennek mennyi esélye van, hogy felcsatolni Magyarországot a külföldi piacokhoz?
2: Szerintem kellőképpen van. Mónival az élen, határa csillagoség.
1: És Biancával az élen, azt is mondjuk el, hogy a tervező asszisztens, neked mi a feladatod a divattervező mellett?
4: Hát most már, hogy több éve dolgozunk a Péterrel együtt, ez egy nagyon összetett és komplex feladat, de kicsit azt gondolom, hogy nekem már tudnom kell gondolkodni az ő agyával, és így születnek meg az ötletek, de a legelejétől, tehát a tervezéstől kezdve a folyamat egészén át a végtermékig benne vagyunk rendesen.
2: Múltkor Bianca kiröhögött például engem. Kiröhögött, hogy én kiléptem a komfortzónámból, és azt hitte, hogy én ittam vagy, de is tudom.
4: Valami banális dolog volt, hogy a köralak helyett, nem tudom, négyzetet mondott a Peti, és mondtam neki, hát ezzel most nagyon kiléptél a komfortzónából, hogy arrébb raktunk két, nem tudom, anyagot. Úgyhogy, de a Pétertől én kritikai szemléletet vettem át, az idők során, úgyhogy ezt tudom hasznosítani már vele szemben is.
1: Az összhang akkor ez fontos, gondolom, hogy...
2: Nagyon fontos, rendkívül konceptualista vagyok. Mindennek értelmet kell keresnem. Pont a múltkor fogalmaztam meg, hogyha éppen az egyik ismerősömmel beszélgettünk a stílusokról, hogy mi az a dadaista, miért gondolom, hogy én konceptualista vagyok, és hirtelen a tolltartójából elővettem 3 tollat, és ezeket teljesen random ledobtam az asztalra. Mondtam, hogy egyes embereknek ez így tetszik, mert hogy ez egy dadaista alkotás, és hogy miért akarok én ebből kényszeresen a 3 tollból egy 3 szöget készíteni, mert hogy az én agyamnak az az esztétikus. Uh-huh. Hogy ezek legyenek valamilyen alakzatba elrendezve, kényszerbetegen már-már. És amikor beláttam, hogy én így működök, feltettem a kérdést, hogy hogyan tudnék kilépni a saját komfortzónámból, hogy egy más megközelítésből álljak neki tervezni. És a következő kollekciómban, ami egyébként egy milyen esti ruha. Így van, esti ruha kollekció. Fog szerepelni egy ruha, amelyiknek hatalmas nagy palástja lesz. Egy nagyon szép narancssárga santungsejem anyagból képzeljük el, ami enyhén indiános vibe-okat fog árasztani, és tiki figurákat szerettem volna rá készíteni. Magunk között tikinek hívjuk. Uh-huh. Nem igazán, olyan totemszerű állatokból.
1: Igen, igen.
2: Viszont nem tetszett, hogy nem találtam köztük előképp harmóniát, mert hogy például, ha én szeretnék egy békát és szeretnék egy medvét, vagy a békát fel kell nagyítani, vagy a medvét le kell kicsinyíteni, hogy stimmeljenek, de az hogy néz ki? Hát olyannak kéne lenni, mint amekkorák. Tehát, hogy túljártam, nem tudtam túljárni a saját magam eszén. Egészen addig a pontig, amíg azt nem mondtam, hogy rendben, ne így gondolkodjunk. Biancával felírtunk cetlikre mondjuk ilyen állati tulajdonságokat, hogy ennek csápja legyen, ennek rákollója, ennek patája, stb. Stb. Mondtuk, hogy akkor 8 élőlényt, 8 kis tikit fogjunk tervezni, és mindegyikhez kisorsoltunk egy végtagot, vagy egy szemet, vagy egy fejet, és akkor ez volt az inspiráció. Tehát nem... Ezekben kellett megkeresnem a saját magam konceptualitását, az egyébként dadaista módon kidobott karakterisztikákkal. Nagyon izgalmas tervezés volt. Hát lehet, hogy másnak nem hangzik olyan izgalmasan, de én túljártam a saját magam eszén, úgyhogy ez tetszett nekem.
1: Igen, ezt nem tudom, hogyan jutottál el oda, hogy túljárjál a saját magad eszén. Próbáltam követni, nem tudom, hogy ti lányok hol tartotok a folyamatban, de igen, egészen egyedi. Úgyhogy ennek örömére hozunk is egy kis életöröm zenét, hogy a hallgatók is tudják végig gondolni mindazt, amit mondtál, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Divattervezés a témánk ebben az órában. Vendégem Pomozi Péter divattervező, Gyepes Mónika PR menedzser, valamint Bordás Bianca tervező asszisztens. És ugye itt arról volt szó, hogy te konceptualista stílusod van.
2: Ez egy konceptualista? Ezt megmagyarázzuk egy kicsit kérek a hallgatóknak?
3: Igen, szeretnék mindennek értelmet adni, és szeretnék mindent rendszerbe belepasszírozni. Nem szeretem, hogyha valami csak úgy értelmetlenül csüng egymagában. De tényleg a legjobb példa talán a tollak, hogyha 4 tó repül ki, akkor én azt négyzet alakba akarom elrendezni, ha 5 darab repül ki, akkor azt 5 szög alakban. Mert nekem az úgy esztétikus.
1: De ez nem csak a divat tervezésnél, hanem ez így általában jellemző rád, ha jól értem, és ezt nyilván ezáltal a tervezésnél is ezt így használod.
3: Igazából nem tudok olyan más területet mondani, ahol ez megnyilvánulna.
1: Aha, ja, hogy csak a tervezés.
3: Vagy során. A főzés tessék, ahol tálalni kell, ott is megjelenik ez. Szeretem szépen passzítani a színeket, mert azokat úgy találom feltétlenül esztét. Ó, még egy nagyon érdekes dolgot tudok mondani. Tulajdonképpen csak arról van szó, hogy lesz egy nagyobb, esetlegesen egy nagyobb szabású projektünk, ahol egy színésznő, illetve 3 színésznőnek lehetséges, hogy ruhát fogunk készíteni. És az egyikkel, amikor konzultáltunk, ahogy egyébként Bettinával is konzultáltunk, hogy neki mi tetszik, mi nem tetszik, mondott egy olyan érdekes felvetést a színésznő, hogy ő szeretné, hogyha abban a ruhában, hogy is fogalmazott, segítsetek, mi volt ez a szó? Nem zavaró, hanem
4: nyugtalanító.
3: Így van. És itt ütött szöget a fejembe a gondolat, hogy miért akarjuk a lilát összepasszítani a narancssárgával, oki komplement, lehet nem is az a komplementere, mindegy, tehát hogy színesztétikáról beszélünk, de mi van akkor, hogyha valami nem tesz ennek eleget, hanem pont kitér e felől, vagy ebből a gondolkodásból. Mi van, hogyha a szürkét összepárosítom a pirossal? Mert nekem például az lehet, hogy nyugtalanító. Mert a piros az megszokta a feketét, vagy megszokta a mi illik szépen a piroshoz.
4: Fehéret.
3: Az nem mikulásos?
4: De azért...
1: De most mindjárt itt van, mindjárt itt van.
4: Igen, feketéhez, fehérhez, majdnem minden.
3: És hogy miért nem a szürkével például? Vagy ha piros össze lenne párosítva a kékkel, az szerintem tök energetikus lenne. A sárgával lehet, hogy nem, mert az már egy brandre hajazna, de a piros-zöld az mondjuk alapvetően ilyen karácsonyi vibe-okat árasztana.
1: Igen,
3: szóval,
1: igen.
3: Szóval nagyon érdekes, hogy minden egyes színpárosításnak van valamiféle többletjelentése, amit én nem feltétlenül szeretnék közvetíteni. De például szerintem manapság a lila, a barna és a szürke tabuként van kezelve. Nem nagyon vannak feltétlenül bent a
1: divatban. Milyen érdekes, ezt nem is gondoltam bele, de valóban, ha így most végig gondolom, akkor nem igazán láttam ilyet, vagy nem igazán találkozok ilyennel. Tehát neked az fontos, hogy semmiképpen ne trendeket kövessél, hanem mindig valami újítást vigyél be. Egyáltalán ez mennyire kifizetődő egy divattervezőnek, hogy nem követi a trendeket?
3: Szerintem ez mindennél többet ér. Mármint igazából, sőt, nem is beszélhetünk, én azt gondolom feltétlenül trendekről manapság. A trend az, hogy legyél egyedi, és hogyha trapéznapel...
1: De mindig vannak, nem? Valami trend mindig van, maximum az egyediség az sokkal előrébb való, így szépen fogalmazva.
3: Én nem tudok egyszerűen erre példát mondani, hogy jelenleg mit nevezünk.
1: Most talán ilyen most a retro a trend, nem? Most visszajöttek ezek a, talán vagy már az is elmúlt, és most valami más van, de nekem így az maradt meg, hogy a 80-as, 90-es évek stílussal jött vissza, és most így ez a nagy trend, hogy akkor hogy az a menő.
3: Viszont én attól tartok, hogy ez nem is fog kimenni. Tehát vannak emberek,
1: ami nem baj.
3: Vannak emberek, akiknek ez tetszik, és ezt ők a magukénak érzik, és szerintem ez így is fog maradni. Bármeddig, jó, mondjuk addig nem, jó, sőt, hát múltkor láttam valakit fűzőbe, basszus, tehát most akartam mondani, hogy fűzőbe. Manapság nem látunk fűzőbe embereket, hát én mégis láttam, most villant be, hogy szembe jött velem az utcán. Szóval minden szerintem manapság azért, hogy egyediek tudjunk lenni. Ráadásul, mivel a social médiában teljesíteni kell a nézettségekért, és hogy az ember felhajtást csináljon maga körül, meg pláne. Én őszintén szólva nem feltétlenül sőt, jó, az esküvői ruhákban tudok trendet említeni, illetve inkább az, hogy mi nincsen a trendben, többek között az a sellőfazon. Mert hogy a sellőfazonnak ugye eleget kell tennie annak is, hogy a hölgynek a csípőjére passzoló legyen.
1: Igen.
3: Viszont minél tehát oké, passzoljon a mellére, passzoljon a derekára, passzoljon a csípőjére, passzoljon a hosszához, túl sok mindennek kell eleget tennie ahhoz, hogy hogy kevésbé legyen eladható.
1: Igen.
3: Ezért minél elasztikusabb, minél szétszedhetőbb, minél ilyenebb, minél olyanabb, annál könnyebben eladható. És ezért ment ki a divatból egyébként a sellőfazon is. Meg azért is, mert fűzős kikészítést igényel, ami pedig szaktudást. És ezeknek sajnos most már hiány vagyunk Magyarországon.
1: Még térjünk vissza, kérlek, erre a gyönyörű ruhára egy gondolat erejéig legalább, de ha többre azt sem bánom, hogy egyrészt azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez hogy történik, tehát téged kértek fel, vagy te mondtad, hogy te szeretnéd elkészíteni a ruháját a színésznőnek, vagy ez honnan indul a megkeresés?
3: Móni ötlete volt, neki fogalmazódott meg a fejében, hogy esetleg felvehetnénk Bettinával a kapcsolatot, és... miért ne? Tehát ez egy kölcsönösen virágzó együttműködés lenne mind a két fél részéről, és Bettina örömmel beleegyezett. Találkoztunk, megtörtént a konzultáció, mert én nem tartom magam önkényes tervezőnek. Az azt jelenti, hogy én megkérdezem, hogy az ügyfél mit szeretne, hogy szeretne, milyen testrészeit nem szeretné feltétlenül megmutatni, gondolok itt a vállára esetleg, vagy valaki azt mondja, hogy integető izma van, vagy akármi, szóval igen, milyen színeket szeret, milyen anyagokat szeret, és ebből ki fog rajzolódni a végén egy... A szemem előtt legalább, nem hogy legalább, de rendszerint csak egy irányvonal, ami az esetek legnagyobb többségében be is szokott futni.
1: Most újra egy rövid szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést hírek és zene után.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Komuzi Péter divattervező a vendégem ebben az órában, aki Józsa Bettina színésznő számára készített egy ruhát, amelyben a Velencei Filmfesztiválon a vörös szőnyegre léphetett a színésznő. Erről beszélgetünk ebben az órában, hogy a vörös szőnyegen ugye már csak a végeredményt látjuk, azt a néhány percet, amikor a ruha és viselője reflektorfénybe kerül, de egy ilyen megjelenés valójában hetekkel, akár hónapokkal korábban kezdődik, szóval erről is szó lesz, hogy hogyan készül egy ilyen ruha, tartsanak velünk a következő percekben is. Hírek, zene is folytatjuk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Szemléletváltást tart szükségesnek az erdőgazdálkodásban a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. A következő évek legfontosabb nemzeti ügyei közt említette a vízgazdálkodás megszervezését és az asszály elleni küzdelmet a kormányfő. Magyar Péter szolnoki országjárásán értékelte a Tisza kormány eddigi tevékenységét is, hangsúlyozva, hogy kisebb-nagyobb botlások mellett eredményes a munka. Hozzátette, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdő nap megnyitóján. Gajdos László hangsúlyozta, nemzeti kincs, hogy Magyarország területének több mint egyötödét erdő borítja. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan kell fenntartani a hazai erdőket. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább két éve jogerősen bejegyeztek. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár-rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a fátyol felhős, napos, kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
0: Bármennyit is fejlődik a technológia, egy ruhának mégis attól lesz karaktere, hogy valaki mögötte meghozza az alkotói döntéseket, és talán itt jutunk el ahhoz is, hogyan lehet felismerhető saját világot kialakítani egy olyan iparágban, amely közben folyamatosan új trendeket termel. Divatról, divattervezésről beszélgetünk vendégeim a stúdióban, Pomozi Péter divattervező, Gyepes Mónika PR menedzser, valamint Borbás Bianca tervező asszisztens. Zene után folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Pomozi Péter divattervező, Gyepes Mónika PR menedzser és Borbás Bianca tervező asszisztens a vendégeim ebben az órában. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy Józsa Bettina Reisz Gábor Földszint című filmjének női főszereplője egy Pomozi Péter által tervezett ruhába lépett a vörös szőnyegre a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Ugye itt már szó volt arról, hogy ez egy 744 darab egyenként kézzel felhelyezett organza szírom, lézervágott bőr és több hétnyi aprólékos munka, ami ebbe az egyetlen ruhába úgymond tömörült. Ugye itt azt mondjuk, hogy 744 egyenként kézzel felhelyezett organza szírom, és most, hogyha a hallgató nem látta még a fotót, akkor azt gondolná, hogy úristen, ez ilyen nagy virágos, habos-babos valami, és ehhez képest egy letisztult, elegáns, most nem is tudom, hogy mondjam ezt szakszóval, hogy ilyen ávonal, ugye a szoknya, jól lett? Tehát, hogy, és tényleg egy ez a visszafogott inkább, nekem ez jut eszembe róla. Nyilván a fotó alapján gondolom élőben azért ez egy más dolog, vagy más hatást kelthet.
2: Bettina saját magát illetően szerintem túlontó szerény volt. És én, illetve szerintem mi, mondhatjuk, hogy mi bosztoltuk arra, hogy Bettina, találjuk meg a középutat, ami aztán igazán kidomborít mindent. És ez volt az a megoldás, ahol hogy szokták megfogalmazni? A kecskekkel poszta esetet. Tehát, hogy mindenki jól járt. És mert hát mégis passzus, külföldön képviselhetjük Magyarországot, hát csapjunk oda.
1: Mennyi idő volt, amíg ez elkészült, amíg odajutott, hogy ez Bettina magára ölthette, és a vörös szőnyegen sétálhatott benne?
3: Hát ha a legelejétől, a tervektől nézzük, az összes konzultáción és egyeztetésen át több heti munka.
2: Ugye, amikor a szabás minta kikerült lézerrel vágásra, én, ahová virágok fognak kerülni, ott kihagytam lyukakat jelzésképpen, hogy ide szeretném a virágokat kérni. Innentől már tulajdonképpen egyértelmű volt, hogy hová kell a virágokat felhelyezni. Egyébként itt tudom megemlíteni azt, hogy a kockázatosabb része a ruhának az az volt, hogy miután a lézervágásból, tehát a lézer az kivágja magát a ruhának az alkatrészét is. Onnantól már arra nincsen sok esély, hogy ez szűkítve legyen, vagy bővítve legyen, tehát varia már nem nagyon van utána. És az a művészet a részemről benne, legalábbis kommunikáció tekintetében, hogy az ügyfél minél inkább el tudja magát képzelni a ruhába, anélkül, hogy később ezt megbánná. Ezért mindent megteszünk. És látható, nem is volt gond.
1: Egyébként alapvetően te ezt hogy látod, hogy az emberek sokkal inkább a saját, tehát vannak-e annyira tudatosak, hogy a saját egyéniségüket szeretnék megmutatni mondjuk egy ruha által, és itt most nyilván nem a színésznőre gondolok, mert az egy másik kérdés, hanem úgy, ha valaki, vagy ismeretségi körödből, vagy bárki, akinek esetleg már terveztél ruhát így személyre szabottan, vagy sokkal inkább meg akarnak felelni, úgymond a külső elvárásoknak, nevezzük azt akkor, megint visszahozom ezt a trendeket, de okay, ha nem okay. Szereted, akkor gondolj belé bármit.
2: Szóval például nagyon büszke vagyok azokra az ügyfeleinkre, akik tehát többek között szerintem a mi hatásunkra is mernek kilépni a komfortzónájukból. Amikor kedves Kitty menyasszonyunk például olyan plisszírozott ruhát szeretett volna, amelyiknek vérvörös az alja, vagy egy esküvőre olyan ruhát készített.
1: Merész.
2: Egy olyan ruhát készítettünk, amelyik barack színű volt, és dzsungelmintás. Hát azt hittem, lefordulok a székről, amikor maga az ügyfél mondta, hogy legyenek rajta gyíkok és kígyók. Én azt hittem, hogy viccel. Ő komolyan gondolta. Lézerrel felkerült, megterveztük a dizájnt, és tényleg egy dzsungelruha készült belőle. Szóval én nem gondolom, hogy ő nekik megfoganna ez a gondolat a fejükbe, hogyha nem rólunk volna szó.
1: Aha. Hát mondjuk igaz, ez elég egyedi kérés, igen, a dzsungeles ruha kérése.
2: Az mindent visz.
4: És többször beszélgettünk már egyébként a Péterékkel arról, ez szerintem egy érdekes adalék, hogy az embereknek bátorság is kell ahhoz, hogy teljesen felmerjék vállalni magukat és a saját stílusukat, egyediségüket, ízlésüket, és merjenek kitűnni a tömegből. És úgy látjuk, ugye arról beszélgettünk korábban, hogy ez sokaknál nincsen meg, és bátortalanok. És egyébként az nagyon érdekes volt, hogy az együttműködés során már több több olyan tapasztalatunk volt, hogy készítettek a Péterék ruhát, és a konzultáció során beszélgettek egy adott személlyel, és ő leírta valahogy az ő stílusát, és hogy mi lenne neki komfortos. Majd egyébként utána mutatott fotókat is, hogy, hogy egyébként milyen ruhák tetszenek neki, és hogy valami olyat el tudna képzelni magán.
2: De az ég meg a föld volt, igen, amit mutatott, igen. És amit leírt. Szóval nehéz kiigazodni.
4: Igen, tehát hogy itt a kettő között volt egy kis diszonancia. Tehát,
1: és akkor ez hogy találjátok meg, vagy hogy találod meg azt, ami legyen a végeredmény? Hiszen, hogy a két különféle, ezen mutatnak egy almát, meg egy barackot, és akkor kérek egy körtét, most mondtam valamit.
2: Diplomatikusan.
1: Hogy... Igen. Igen. Ja, hogy diplomatikusan.
2: Igen, igen, aha,
1: de diplomatikusan elviszed melyik irányba?
2: Amit szeretném. Aha.
3: Egyébként egyre jobban mozdíthatóak. Szóval, hogy az volt a tapasztalat, hogy egyre inkább fogékonyak a Péternek.
1: Tehát bátrabbak lesznek. Igen. Meg hát nyilván, ha már elmegy egy konzultációra, akkor ott az a célja neki is, az adott embernek, hogy valami olyan legyen, ami jó, vagy ami szép, vagy ami illik hozzá, és hogy a szakembert kérdez meg, akkor az a minimum, hogy hallgat rád. Magyarul erre gondolok. De most itt megállunk egy zene erejéig, és innen folytatjuk a beszélgetést, nem sokára jövünk vissza.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna.
1: Divattervezés a témánk, vendégem Pomozi Péter divattervező, Gyepes Mónika PR menedzser, valamint Borbás Bianca tervező asszisztens. Arra lennék kíváncsi most így a beszélgetésünk utolsó blokkjában, hogy mitől tud majd divattervező jó lenni, vagy hogyan tud egyről a kettőre jutni Magyarországon?
2: Az a tervező tud egyről a kettőre jutni, amelyik nem csak divattervező és nem csak művészkedik, hanem mondjuk üzletemberként is tekint magára. Uh-huh. Mert ha lehet, én művészkedhetek akármennyit, hogyha abból nem tudok pénzt csinálni, annak pedig sok értelme nincsen. És számos olyan divattervező van, én azt gondolom, akik az iskolát elhagyták, a piacra nem nagyon van rálátásuk. Egyébként nekünk se sok most, hogy minden átalakul, nem mondom igen. meg mi miatt. Lehet, azt se szabad mondanom.
1: Minden szóval, szabad mondani. Szóval igen. Nem beszélünk, és egyébként.
2: Szóval tehát a teljes marketing világ az AI miatt átrendeződik. Úgyhogy lehet, hogy na, például, na ez is egy nagyon-nagyon jó téma, hogy gondolkodok, hogy nem biztos, hogy mi ezt feltétlenül szeretnénk használni.
1: Mert, az AI-t? Hogy
2: igen, a aha. divat vonalon. Mert elképzelhető, hogy hiteltelenít, és itt nem tudom, hogy hogyan alkalmazkodjak például ehhez a piachoz. Uh-huh. De én azt gondolom, hogy nekem most már több évnyi tapasztalatom van ahhoz, hogy mit kéne és mit nem kéne csinálni, de annak vajon mennyi lehet, aki most hagyja el az iskolát és szeretne boldogulni? Szóval tudok rálátni az ő helyzetükre. Mellette pedig nagyon sok tervező szeretné megvalósítani azokat az ötleteket, amik a fejében vannak. De hogyha oda jön valaki hozzám, hogy ő piros nadrágot szeretne, nem mondhatom én neki azt, hogy már pedig legyen belőle kék kabát, mert én most uh-huh. azt gondolom, hogy neked az jobban állna. Hát akkor a végén én fogok bórul járni.
1: Uh-huh, igen.
2: Szóval meg kell találni tényleg azt a középutat, ami mindenkinek tökéletes.
1: Egyébként maga az AI az hogyan tudja segíteni, vagy éppen elrontani mondjuk egy divattervezőnek akár az ázsióját?
2: Túl szép.
1: Aha.
2: Túl tökéletes.
1: Túl szép, hogy igaz legyen. Ez az AI-ra ezt el lehet mondani.
2: Túl szép, hogy igaz legyen.
1: De milyen folyamatban tud beleszólni az AI? Tehát tehát a tervezésnél, tehát megadod neki a promptokat, hogy ilyen és ilyen és ilyen ruhát, ilyen és ilyen és ilyen anyagból, és akkor ő elkészít valamit, és kész?
2: Elkészít valamit, ami egy szar lesz. Uh-huh. Ezt nem. Tehát, hogy csak a fotók. Tehát például, hogy egy másik helyszínre kerüljön a divatfotó.
1: Aha.
2: Ilyen tekintetben tudom ezt elképzelni. Mert amúgy jó, bizonyos dolgokban nagyon ügyes, de bizonyos dolgokban például abszolút nem alkalmas. Mondjuk tervezek egy ruhát, amelyik mintás. És én ezt a ruhát elképzelem valahol. Mindegy, uh-huh. hogy hol. De az a lényeg, hogy amint a program már ezt kidobja, tehát uh-huh. beveszi és kidobja, az a minta összetörhet. Nem tudja egyszerűen felfogni. És ezért nem is lehet ilyen szinten csalni. Lehet, hogy ott szövegezés van éppen a ruhán, az van odaírva, nem tudom, Pietro da Pomozi, nem vagyok ilyen egoista, csak most ez jutott eszembe, és lehet, hogy valami blu-blu-blu-blu lesz a végén, uh-huh. amit aztán visszadob. Nem tudom, és félek, tapogatózni kell a uh-huh. sötétbe, hogy meddig érhet az embernek a takarója, meddig hasznosíthatja ezt. De mivel egy luxus márka vagyunk, ezért nem igazán megfelelő imást szeretnék magunknak biztosítani, nem pedig egy művieszt.
1: Hát igen, arról nem is beszélve, hogy az AI-jal nyilván elindulhat egyfajta úgymond tömegtermelés, mert ugye minden sokkal gyorsabban történik.
3: Együttműködések menedzselésénél azt tapasztaltuk, hogy a Péter egyébként gyönyörű divatrajz grafikákat szokott készíteni, és hogy akinek éppen készítenek ruhát, neki viszont utána egy következő ponton könnyebb elképzelni egy AI terv, egy AI-os vízió alapján azt a tervet, hogy fog majd kinézni, de nyilván ezt azért, igen, ahogy Péter is említette, fenntartásokkal kell kezelni, és igen. a helyén kezelni, hogy az egy vízió.
2: Sőt, tovább megyek, ezt nem is nekünk kell készíteni, hanem van, hogy az ügyfél már legenerálta saját magát az álomruhával, hogy ő csak ezt szeretné megvalósítani.
1: Azt mondtad, hogy luxus márka vagytok, mitől lesz majd magyar márka luxus? luxus márka?
2: Attól, hogy kézműves technológiákkal és modern technológiákkal egyaránt foglalkozunk, olyat mutatunk, ami nincsen Magyarországon keletje. Amit külföldön látok, mérhetetlen sok kézi munka és az órák száma, ami egy-egy termékbe belekerül. Olyan technológiák, mint például az azsúrozás, amikor fogunk egy lazaszövésű szövetet, és a szálakat kihúzzuk belőle, hogy ezáltal egy meghatározott minta alapján kihúzzuk, hogy újabb mintát kapjunk, áttört felületet. Például ez a népművészetben régen divat volt. Manapság pedig egyszerűen megy a feledésbe, mert senki nem tudja újjáéleszteni, vagy senki nem fizeti meg. Ha egy terítőről beszélünk szerintem. Viszont, hogyha ne adj Isten egy termékre, bocsánat, nem mondhatom, hogy termék, ha egy álomruhára kerül fel, akkor az már teljesen más. Sokkal jobban tudja validálni, és sokkal jobban tudja közvetíteni szerintem modern köntösben a régi értékeket. És ezért gondolom, hogy mi luxus márka vagyunk, mert mérhetetlen sok figyelmet szentelünk az ügyfélnek, a terméknek, és mindennek egyaránt.
1: Ez nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, a régi értékekre támaszkodni, és azt, hát most nem tudom, azt a mai világ elvárásaival, vagy éppen gondolataival még plusz felruházni, és az is érdekes, hogy azt mondtad, hogy nem termék, hanem álomruha. Mennyire más jelent? Mert ha terméket mondasz, akkor egy ilyen tömegtermékre gondol az ember, hogy ja, itt is lehet kapni, ott is, amott is. Ez nagyon fontos, nagyon sokat számít az, hogy mit hogyan nevezünk meg. Rögtön teljesen máshogy hangzik.
3: Köszönöm, hogy ezt megerősítetted, mert ez az én hatásom.
2: Móni mondta.
1: Ja, igen, én nem hallottam, és átjött úgy, hogy nagyon jól mondtad, Móni.
3: Korábban is volt, amikor Péterre készítettek egy beszélgetést, interjút, és termékként hivatkozott a ruhára, hiszen neki ugye ez egy napi szintű folyamat, hogy gyönyörű ruhákat tervez és készítenek, és akkor ott megbeszéltük, hogy hát ezek azért sokkal többek, mint termékek, hanem egy különleges kreációk, és olyan ruháik is, kollekcióik is vannak, amik gyakorlatilag már inkább iparművészeti alkotások.
1: És akkor, hogyha a hallgatók érdeklődnek irántad, akkor ez a Pietro de Pomoci itt megtalálnak ezen a márka néven.
2: Illetve van még egy márka nevünk, ami már a Studio di Pietro de Pomoci, ahol viszont kisfilmeket készítünk.
1: Ó.
2: Mert hogy...
1: De a divattal összefüggő kisfilmeket?
2: Természetesen. Igen. A saját termékeinket használjuk fel, hogy kisfilmet készítsünk, mert hogy, mint mondtam, nem biztos, hogy a valóságos, tényleges ruhadarabjaimmal szeretném az AI-t összekeríteni, mert félek, hogy hiteltelenít. Viszont, hogyha csak és kivételesen annak egy komplett világot teremtünk, ott már helye van. Függetlenül. Tehát a Pietro de Pomozzi, ahol a ruhák készülnek, a Studio di Pietro de Pomozzi, ahol pedig a kisfilmjeink készülnek, a saját termékeinket felhasználva és animálva.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pomozzi Péter divattervező, Gyepes Mónika PR menedzser, valamint Bordás Bianca tervezőasszisztens voltak a Családi Manna vendégei.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk. Hey!

0: Pomozi Péter divattervező volt a vendégem ebben az órában, akivel divatról, trendekről beszélgettünk, és ha már trendek, ezekkel nem csak a tervezők találkoznak, hanem mi is nap mint nap folyamatosan azt látjuk, mit kellene viselnünk, mi számít éppen divatosnak, közben pedig talán sokkal nehezebb kérdés az, hogy mi áll jól nekünk, és hát miben érezzük valóban jól magunkat. Ennyi volt már a Családi Manna, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, jövő hétvégén érkezem szombaton és vasárnap 7 és 11 óra között, legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük, az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották, viszlát!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Az országgyűlés holnap tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Szemléletváltást tart szükségesnek az erdőgazdálkodásban a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM.

0: szakkormány eddigi tevékenységét is, hangsúlyozva, hogy kisebb-nagyobb botlások mellett eredményes a munka. Hozzátette, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdőnap megnyitóján. Gajdos László hangsúlyozta, nemzeti kincs, hogy Magyarország területének több mint egyötödét erdő borítja. A társzavezető hozzátette ugyanakkor, hogy a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan kell fenntartani a hazai erdőket. Országjárásba kezdett Orbán Viktor, erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet értesülését. A volt miniszterelnök minden megyében a párt megyei választmányának tagjaival találkozik. Havasi Bertalan szerint a nem nyilvános egyeztetések középpontjában a politikai helyzet, a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Orbán Viktor eddig két megyében járt, és további 17 megyei választmánnyal tervez találkozót. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok jövő hét szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Időjárás. Folytatódik a fátyolfelhős napos, kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: Sziasztok, ez itt a Kultúrasztal, a podcast, ahol a kultúra van terítéken. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Ma egy 2018-ban rögzített beszélgetést fogtok hallani a Kultúrasztal külön kiadásaként. Vendégem Philip Yancey, amerikai író, rengeteg keresztény könyv szerzője. Másodjára találkoztam vele a beszélgetés alkalmával Budapesten, a Veselényi utcai baptista imaházban.
2: So welcome everybody. Today I have the privilege.
1: Üdvözlök mindenkit. Ma abban a kiváltságban van részem, hogy meginterjúvolhatom és beszélgethetek Philip Yanceyvel. Mr. Yancey újságíró, számos könyv szerzője, amelyeket ezidáig a világ 35 nyelvére fordítottak le, és több mint 15 millió példányban keltek el világszerte. Nem ez az első alkalom, hogy találkozunk. Először akkor találkoztunk, amikor az Ez az a Nap fesztivál miatt érkeztünk Magyarországra.
3: Yes, and as I recall, there were
4: 20,000. És ha jól emlékszem, 20,000 sikoltozó tinédzser volt ott.
1: Így igaz.
4: És egy nagyon hangos rockzenekar. Én a kiadómmal jöttem autóval Horvátországból 15 percre. Aztán vissza is autóztunk, úgyhogy ez egy emlékezetes, de rövid látogatás volt.
1: Rövid látogatás volt, de a mostani itt tartózkodásod más, mert amennyire tudom, 3 hetet töltöttél Európában, és ez alatt az idő alatt sok különböző helyen jártál, és több különböző országba is ellátogattál. Tudsz nekünk mesélni arról, hogy mi mindent csinálsz Európában most?
3: I should clarify, my first invitation was
4: Szeretném tisztázni, hogy az első Magyarországra szóló meghívásom Magyarországról érkezett. A könyveim itteni kiadója, a Harmad kiadó, addigra már próbálkozott egy ideje, hogy megszervezzen nekem egy könyves turnét. Úgyhogy emiatt jártam Budapesten, aztán Debrecenben, és megszerveztek néhány lenyűgöző utat is, például egy határközeli cigánytáborba, Munkácsra, ha jól ejtem ki a helynevét.
1: Munkács, így igaz.
4: Szóval Munkácsra, ami a magyar-ukrán határ túloldalán van. Egy kicsit trükkös volt átjutni a határon, de végül sikerült. Magyarországon kívül Ukrajnába is ellátogattunk. Jó részt Kijevbe, sőt, Fehér-Oroszországba is. Fehér-Oroszország meglátogatása nagyon érdekes volt, mert több mint 1000 fiatal szakember gyűlt össze, akik keresztények voltak, 15 különböző posztszovjet államból, és azt beszélték meg, hogyan tudnak hatással lenni az őket körülvevő társadalomra. Természetesen, ami közös volt bennük, az az, hogy mindannyian beszéltek oroszul, mert az iskolában kötelező volt oroszul tanulniuk. Szóval a körülmények sokat változtak, ahogy Ukrajnából Fehér-Oroszországba, majd Magyarországra jöttünk. Az utazás megváltoztatja a gondolkodásmódodat, mert különböző fázisai vannak a múltra adott reakciónak. Ennek ellenére ezen a konferencián például az volt a közös bennünk, hogy mindannyian keresztények voltunk, és ez egy csodálatos dolog. Ezek buzgó fiatal szakemberek voltak. Amikor az Amerikai Egyesült Államokban mondok beszédet, az gyakran őszhajú emberek felé irányul, mint amilyen az enyém is. Itt azt találom, hogy az idősebb generáció szinte kimaradt egy aktív szolgálati időszakról az egyházban, mert az nehéz volt, korlátozások voltak, míg most az egyházat egyre inkább a fiatalok vezetik. Személy szerint én ezt felpesdítőnek találom.
1: Mi az az üzenet, amit te az elmúlt 3 Európában töltött hetedben kaptál? Van valami, amit szeretnél megragadni, magaddal vinni, és talán meg is osztani azokkal az amerikaiakkal, akikkel találkozol? Vannak leckék vagy tanulságok, amiket itt tanultál meg az európai emberektől?
3: Yes, in the United States right now there's quite
4: Igen. Az Amerikai Egyesült Államokban most elég nagy a megosztottság. Talán itt is hallottok arról, ami a demokraták és a republikánusok között megy. Csúnya dolog ez. Nagyobb a megosztottság most Amerikában, mint az elmúlt években. És sok amerikai keresztény gondolja úgy, hogy Isten országa aszerint emelkedik fel, vagy hanyatlik le, hogy ki van hatalmon itt a Földön. de ez nem igaz. Ha elmész egy olyan konferenciára, ahol én voltam, ott azt látod, hogy Fehér Oroszországban a keresztények ellen még mindig diszkrimináció van, és nincsenek olyan lehetőségeik az oktatás vagy a kormányzás területén, amilyennek egy nem kereszténynek vagy egy ateistának vannak. Míg ti itt Magyarországon most fedezitek fel a szabadságotokat, és nyugatra tekintetek, és sokkal inkább az Európai Unió felé orientálódtok. Ukrajna a kettő között van. Különböző irányokba szakítják, és az ortodox egyház van jelen, ami a kormányhoz kötődik. De elszakadóban van Moszkvától. Szóval az üzenet számomra az, hogy a hitünk, vagyis Isten országa nem függ ennek a világnak az országaitól. És tudjuk, hogy ez igaz, például a kommunista Kínában is, ahol a lélekszám szerinti eddigi legnagyobb ébredés történt meg egy felülről meghatározott ateista, kommunista kormány vezetése alatt. Ennek ellenére a kínai egyház virágzik. Mi ezt tudjuk, de könnyű elterelni innen a gondolatainkat afelé, hogy hát nem lenne nagyszerű befolyással bírni hatalmi pozíciókban. Vannak olyan keresztények az Egyesült Államokban, akik szerintem szinte eladják a lelküket, hogy közel legyenek a nagyhatalmi pozíciókhoz. Ez szerintem veszélyes. Európa történelme is ezt mutatja.
3: Close to have access to power, and that's always a dangerous thing, and Europe's history shows that.
2: Yes, that's right. Now you're here in Hungary.
1: Most azért vagy itt velünk Magyarországon, mert a könyveid rendkívül népszerűek a magyar olvasó közönség körében. Ha jól tudom, csak idén 6 könyved jelent meg 2018-ban, és én ezek közül kiválasztottam az egyiket, a Meghökkentő Kegyelem című könyvedet, ami egy utálnyomás, hogy nézzük meg egy kicsit alaposabban is. És azért is vagy velünk, mert az új könyveddel turnézol. Tudnál nekünk mesélni kicsit erről a legújabb könyvedről?
4: Igen, ez tulajdonképpen az első könyvemből ered, amit megírtam. Az a címe, hogy Hol van Isten, amikor fáj. Az angol címe ez, de szerintem a magyar is. Később visszatértem ehhez a könyvhöz, és revideáltam. Sok időt töltöttem el olyan helyeken, ahol nagy szenvedés van. Gyakran kértek fel, hogy tartsak beszédet ilyen helyeken. Például Japánban a cunami után, Szarajevóban és hasonló helyeken. Azokban az iskolákban, ahol iskolai lövöldözések történtek az Egyesült Államokban, és iskolás gyerekek haltak meg. Hosszú ideje együtt élek ezzel a kérdéssel. Tulajdonképpen az egész pályafutásom során. És úgy találom, hogy Európa egy olyan hely, ami ismeri a szenvedést. Az Egyesült Államokban kevés kivételtől eltekintve nem igazán támadtak meg minket. Egészen mostanáig a háborúinkat is megnyertük. Mostanában nem annyira, Irakban és Afganisztánban bonyolultabb a helyzet. De Amerika egy olyan ország, ami nem a szenvedés alapján definiálja önmagát. Sőt, ott épp az ellenkezője igaz. De ti Európában tudjátok, mert megvan az a történelmi emlékezet. Magyarországon például néha nyugatról érkezően, néha keletről idegen hadseregek masíroztak át rajtatok. Vannak holokauszt emlékhelyeitek. Sok tragikus időszak áll mögöttetek. Nehéz, tragikus gazdasági időszakokat is megéltetek, és sokféle szenvedést az elmúlt időszakban. Szerintem a szenvedés kérdése egybecseng veletek, és őszintén szólva én sokkal inkább otthonosnak érzem, hogy erről a kérdésről Európában beszéljek. Az Egyesült Államok valószínűleg a legrosszabb hely ahhoz, hogy a fájdalomról és a szenvedésről gondolkodjunk, mert az alapító okiratainkban szabadságot és a boldogság keresését ígérik nekünk. Vagy ha amerikai televíziót nézel, ott azt mondják, csak vedd be ezt a gyógyszert, kövesd ezt az étrendet, és az életed csodálatos lesz. Lehet Rolex órád és Audit vezethetsz, és egyáltalán azt az illúziót keltik, hogy a boldogság egy karnyújtásnyira van tőled. És nekünk szükségünk van üzenetre arról, hogyan birkozzunk meg a szenvedéssel. Őszintén megmondom, hogy én európaiaktól tanultam erről a témáról.
1: Nem tudom, te mennyire tudsz erről, de ha engem kérdezel meg a szenvedésről magyar emberként, és ha emlékezetembe idézem a történelem óráimat, amiken eddig életem során részt vettem, a legemlékezetesebb események, amik eszembe jutnak, egyértelműen azok, ahol katasztrófa történt. 1526 a Mohácsi csata. Ezt minden magyar iskoláskorú gyerek kora gyerekkorától kezdve hallja és tudja. Később a török megszállás, orosz megszállás. Ahogy említetted is, a mi történelmünk tele van tragikus eseményekkel, és ezek közül több is élő emlékezet a számunkra. Különösen az, ami a zsidó honfitársainkkal történt a II. Világháború alatt. Magyarország még mindig az a hely, ahol mindmáig elég nagy számú zsidó kisebbség él. És ha ellátogatsz például Jeruzsálemben a zsidó múzeumba, az egyik falon látsz egy padlótól a mennyezetig tartó térképet, ami lényegében Európát mutatja, ez Európa és Kis-Ázsia térképe, és az országhatárokon belül számokat látsz, amik azt jelzik, hogy az egyes országokból hány zsidót deportáltak a mai Lengyelország és Németország területére a II. Világháború alatt. És a sokkoló dolog számomra magyar emberként az volt, amikor ellátogattam ebbe a múzeumba, hogy a hagyományosan zsidó lakta területek és Lengyelország után Magyarország a harmadik, vagyis a harmadik legmagasabb számot itt láttam ezen a térképen a zsidók számát tekintve, akiket Magyarországról hurcoltak el. Ha bárkit megkérdezel, aki magyarnak tartja magát, akár keresztény magyarokról legyen szó, vagy zsidó magyarokról, vagy szekuláris magyarokról, biztos vagyok benne, hogy megvan bennünk a minket sújtó tragédiáknak és katasztrófáknak az emléke. Egyetértek azzal, amit mondtál. A kérdés, amit fölteszel, az nagyon is él bennünk, és élénk.
2: Whether, you know, they may be Christian Hungarians or Jewish Hungarians or secular Hungarians, we surely have this memory of tragedies mm-hmm. and disasters that struck. Mm-hmm. So I agree with what you have said. The question that you're raising is very, very, very much alive and very vivid for us.
4: Tudod, ezt a kérdést sokszor felteszik. Nagyon sokszor, amikor zsidókkal vagyok, ők azt kérdezik meg, hogy Isten miért nem állította meg a holokausztot? Isten miért nem avatkozott közbe? Ez egy nagyon drámai és nagyméretű probléma felvetés. Mondhatnád azt, amit én mondtam egyszer, amikor a Connecticut állambeli Newtownban mondtam beszédet, ahol 28 iskolás gyereket lőttek le, hogy miért nem állította meg Isten a lövöldözőt? Miért nem állította meg Isten Hitlert? Miért nem tette Isten ezt, meg azt? Ezt a kérdést újra és újra feltehetnénk. De nem igazán tudjuk a választ erre a kérdésre. Amit viszont tudunk, és én ezt látom, amikor megnézem a Bibliát, az az, hogy a hangsúly nem annyira a visszafelé tekintés, hogy rájöjjünk, miért történt, mi volt az oka, hanem inkább az előretekintés, hogy megnézzük, mi a mi szerepünk az igazságtalanság elleni harcban, és ezekben a szörnyű dolgokban, amik megtörténtek. Mert Isten alapvetően azt az üzenetet akarja eljuttatni hozzánk, amit ő akar. Az ő embereink keresztül. Rajtunk keresztül. Nekünk pedig harcolnunk kell. És ezekben a múzeumokban, Izraelben azt is láttad, hogy vannak erdők, amiket az igaz pogányoknak ültettek. Azoknak, akik szembe mentek az árral, akik zsidókat mentettek valamilyen módon. Néha az otthonaikban, néha úgy, hogy útlevelet szereztek nekik. Ezek bátor pillanatok, és szükségünk van az ilyen bátor pillanatokra. De állandó harc dúl a jó és a rossz között. Isten ország arra van hívva, hogy álljon ellen a gonosznak, néha még a nagy személyes kockázat és áldozatvállalás árán is.
1: Van egy nagyon jó történet, amit egy zsidó rabbi és filozófus Elie Wiesel mesélt el. Talán ismered Elie Wieselt, vagy hallottál róla.
4: Igen, ismerem.
1: Van egy történet, amit én nagyon érdekesnek találok, amit ő mesélt el. 1986-ban Lokenben felkérték arra, hogy beszéljen a saját reflexióiról arra vonatkozóan, ami a zsidókkal történt 1944-ben Auschwitzban. És ő azt mesélte el, hogy érdekes módon fölállítottak egy bíróságot, ahol zsidó emberek voltak jelen, akik megvádolták Istent. Szóval maga Isten volt a vádlott, és az akkori zsidó vezetők gyűltek össze, hogy megvitassák, Isten hogyan engedhetett meg ilyesmit, hogy megtörténjen, mint a II. Világháború. Egy ilyen léptékű népírtást. És nem is csak a népirtást, hanem mindazt a szenvedést és nyomorúságot, amin akkor kellett keresztül menniük. És szeretném idézni röviden azt, amit akkor Elie Wiesel mondott, mert talán a számunkra is érdekes lehet. Idézem. Nem azért osztom meg ezt a történetet veletek, mert azt gondolom, hogy ez elveszi az emberi felelősséget. Semmi esetre sem. Bolondság lenne Auschwitzet teológiai problémaként azonosítani. Auschwitzet nem Isten okozta. Emberek okozták embertársaik ellen. Elsősorban ez egy emberi probléma és emberi felelősség. De Istent kihagyni belőle épp olyan igazságtalan lenne. A tragédia az, hogy nem tudjuk elképzelni Auschwitzot Istennel, de Isten nélkül sem. A bírósági tárgyalás sokáig tartott. Végül az egyik tanárom, a bíróság elnöke kihirdette az ítéletet. Bűnös. Majd csendült a tömegre. Csend, ami a sínai hegyi csendhez hasonló. Egy végtelennek tűnő csend. Végül tanárom, a rabbi törte meg a csendet. Ezt mondta. Most pedig, barátaim, gyertek, imádkozzunk. És Istenhez imádkoztunk, akit az ő gyermekei pár perccel korábban bűnösnek nyilvánítottak.
2: Silence that could be compared to the silence of Mount Sinai, an endless final silence. Finally, my teacher, the rabbi, broke the silence and said, "And now, my friends, come, let us pray." And we prayed to God, whom his children a couple of minutes ago pronounced guilty.
3: I remember when I was asked to speak at Newtown, Connecticut.
4: Emlékszem, amikor a Connecticut állambeli Newtonban beszéltem, abban az iskolában, ahol 26 éves és 7 éves kisgyereket lőtt le egy fiatalember, aki csak bement és elkezdte lelőni őket. Épp egy újságcikket írtam akkoriban az új ateistáról, olyan emberekről, mint Christopher Hitchens vagy Richard Dawkins, akik nyugaton nagy sajtónyilvánosságnak örvendenek. Egy cikket készültem írni róluk, szóval sokat olvastam tőlük. Amikor olyan katasztrófa történik, ami felkelti egy nemzet figyelmét, mint 2001. szeptember 11-e, vagy ebben az esetben ez az iskolai lövöldözés, amit azok az emberek, akik egész nap tévét néznek, látnak, észrevettem, hogy még a legszekulárisabb sajtóorgánumok is, mint a New York Times, soha nem az ateistát hívják. A papokat hívják, a rabbikat és a lelkipásztorokat, hogy megírják a vonatkozó cikkeket. Ahogy elolvastam, amit az ateista írt, aki azt írta, hogy a világegyetem véletlenszerűség, és egy nap majd felbomlik az egész, és hogy ez egy vak, könyörtelen közöny világegyeteme. Ez a kifejezés Richard Dawkins-tól származik, hogy vak, könyörtelen közöny. És annyira tudatában voltam annak, hogy a mi válaszunk nem vak és könyörtelen, sőt az egész nemzet tele volt szeretettel és törődéssel ezek iránt a szülők iránt, akiket megfosztottak a gyermekeiktől. És amikor oda mentem, egy kicsit úgy voltam vele, mint amit az imént olvastál. Rájöttem, hogy van egy kérdés, ami még annál is keményebb, hogy hol van Isten, amikor fáj. Ez pedig az, hogy hol nincs Isten, amikor fáj. Szerintem Elie Wiesel is erről beszélt. Valójában, ahogy olvastam a dokumentumait, úgy tűnik, a táborban és azt követően ő átment egy Istent elutasító időszakon. Rabbi szeretett volna lenni, és becsapottnak érezte magát, hogy Isten néma maradt. Az élete későbbi szakaszában megpuhult a szíve, és nagyon sok minden, amit gyermekként megtanult, előtört belőle. Egy érett, megedzett hitelet, ami néhányunkkal velünk is megtörténik. Olvastam egy beszámolót, hogy a holokausztot átélt zsidók körülbelül 10%-a teljesen elveszítette az Isten hitét. Körülbelül 10%-uk ateistaként kezdte, és úgy jutott hitre, hogy elgondolkodott rajta. Ki máshoz kiálthatunk? Ki máshoz imádkozhatunk? A többiek pedig valahol a kettő között álltak. Szerintem a legtöbben mi is így vagyunk. Ezek a kérdések nem könnyen mennek ki a fejünkből. Ha Isten szerető Isten, ha Isten szuverén, miért engedi meg ezeket a szörnyű tragédiákat? Nekem nincs válaszom erre. Szerintem a Bibliának sincs válasza erre. Egyszerűen azt mondja, emiatt nem neked kell aggódnod. Isten a történelem ura. Megígérte, hogy egy nap mindent helyrehoz. A te feladatod az, hogy bízz benne. És vannak okai ennek a bizalomnak. Bárhová megyek, látok felkavaró történeteket emberekről, akik a nagy szenvedésből megedzett hittel kerülnek ki. A kommunista Kína lenne egy jó példa erre. Meginterjú voltam ott embereket, akik 20-30 évet töltöttek börtönben csak azért, mert nem hagyták abba a prédikálást. És ők nem azért imádkoznak, hogy Istenem, vedd el ezt a fájdalmat, hanem azt imádkozzák, hogy Istenem, segíts elviselni ezt a fájdalmat. Ez része a földi életnek, amit a gonosz épp annyira ural, mint a jó.
2: Indeed.
1: Valóban. Van egy másik könyved is, Megkökkentő kegyelem a címe, ami úgy tűnik, hogy nagyon erősen kapcsolódik ahhoz, amiről az eddigiekben beszélgettünk, a világban jelenlévő fájdalomról és szenvedésről. De a világban lévő fájdalom és szenvedés ellenére, ha a Bibliát olvassuk, ott van ez a jelenség, a kegyelem jelenléte is. És a Biblia sokat beszél Isten kegyelméről, ami ingyen adatik nekünk. Ingyen. És nekünk semmit sem kell tennünk, hogy kiérdemeljük azt. A te könyvedben is van sok olyan rész, amikor történeteket mesélsz el nekünk mai emberi tapasztalatokról, és rámutatsz, hogyan tanulhatunk más emberek történeteiből, ők hogyan tapasztalják meg a kegyelmet. Miért olyan meghökkentő a kegyelem? Miért van az, hogy több száz könyv van a könyvespolcokon a témában? Én is megnéztem a saját könyvespolcomat, és nagyszámú könyvet, CD-t és filmet találtam a témában. A Csodálatos Kegyelem címűt például. Szóval nagyon sok könyv elérhető számunkra a témában. Neked is van egy Meghökkentő Kegyelem című könyved. Szerinted van valami lényegi információ, ami nincs meg nekünk? Amiről lemaradtunk, hogy ennyi könyvre és filmre van szükség a kegyelemről? Nem értjük meg a kegyelem lényegét?
2: Now you also have a publication which is called What's So Amazing About Grace. Is there a point we are missing that there is such a great need for so many books or films about grace? Do you think? Don't we get the point about grace?
3: We may get the point, but we may not get the experience.
4: Lehet, hogy a lényegét megértjük, de nincs meg hozzá tapasztalatunk. Mi egy olyan világban élünk, amit én úgy neveztem el saját szókincsként, hogy a nem kegyelem világa, ami a kegyelem ellentéte. Ez egy szabályok szerint működő világ. Ha az olimpián vagy, 10 éve edzel és síelés közben elesel, nem mondhatod azt, hogy elestem, újra kezdhetem? Nem. Számodra a versenynek ott vége. Szabályok szerint működünk. A bankok adnak neked kölcsönt, hogy autót vegyél, vagy akár házat is. De ha írsz nekik, és azt mondod, annyira sajnálom, de elvesztettem az állásomat, és a következő 3-4 hónapban nem fogom tudni kifizetni a törlesztő részletemet. Ők azt fogják mondani, hogy sajnáljuk. Átmegyünk holnap, és elhozzuk a kocsit. Mert ez a mi autónk, nem az ön autója. És ahogy már az európai történelem kapcsán is említettük, ha lebombázod az országunkat, mi is lebombázzuk a tiédet. Ha megtámadod az országunkat, mi is harcolunk majd ellened. Ez a karma világa. Azt kapod, amit megérdemelsz, ahogy azt mondani szoktuk. De itt jön Jézus, és ő egyik történettel a másik után mond el valamit, ami ennek ellent mond. Történetet mond el a tékozló fiúról. Ott ki a hős? Nem az engedelmes fiú, aki azt teszi, amit kell, hanem a tékozló fiú, aki elmegy és eltékozolja a vagyont. Jézus történetet mond el egy koldusról is, ahol inkább a koldus a hős, mint sem a gazdag ember. Egyik történetben a másik után a rossz személy a hős. És Jézus üzenetének a lényege az, hogy gyakran azok az emberek, akik azt gondolják, hogy mindenük megvan, azok, akik nem értik meg a lényeget. A kegyelem ingyen ajándék Istentől. A megbocsátás ajándéka, a szeretet ajándéka. De ahhoz, hogy elfogadj egy ajándékot, nyitva kell, hogy legyen a kezed. És gyakran a vallásos emberek azok, ahogy ezek Jézus korában a farizeusok voltak, akiknek zárva volt a kezük, lenéztek más embereket, különbnek gondolták magukat náluk, és azt gondolták, ők rendben vannak. Közben lemaradtak a lényegről, hogy a kegyelem ingyen van, és Istentől van. Azok az emberek pedig, akik ismerik a szükségleteiket, Jézus korában a társadalom legalján voltak. Prostituáltak, adószedők, halászok. Olyan emberek, akik nem álltak előkelő helyen a társadalmi hierarchiában, és jól tudták ezt. Tudták, hogy csőttömegek, és felismerték, hogy szükséget szenvednek. Szeretem használni azt a képet, ami abból a történetből ered, amikor Jézus egy kútnál találkozott egy asszonnyal, és az asszony megpróbálta teológiai kérdésekben szóra bírni Jézust. Hol kell imádnunk Istent? Ezen a hegyen vagy azon a hegyen? Jézus átlát és átvág ezen abban az értelemben, hogy te egy szomjas asszony vagy, nem igaz? Az asszony azt mondja, jól megvagyok, köszönöm. De Jézus folyton visszatér erre, hogy te szomjas vagy, te szomjas vagy. Szerintem ez egy fontos meglátás. Ahogy utazgatok, látok lehorgasztott fejű embereket, akik nyilvánvalóan boldogtalanok, és látok embereket, akik nagyon próbálják teljességében élvezni az életet, mindent egyszerre, és számukra minden csak buli, buli, buli. A felszín alatt viszont szomjas embereket látok. Mert kell, hogy legyen értelme az életünknek. Kell, hogy legyen jelentőségünk. És olyan értelemben nincs jelentőségünk, ahogy sok amerikai reklám sugallja, hogy egyre többet halmozol fel. Az életünk értelmét úgy találjuk meg, ha odaadjuk önmagunkat. Jézus ezt nagyon egyértelműen megmondta. A szülők is tudják ezt, mert ha van egy gyermeked, az első néhány hónapban nem kapsz tőle semmit. Nem alszol tőle, keményen dolgozol, a gyerek meg jó rész csak sír. És ez része annak, hogy szülő vagy. Odaadod magad, abban a reményben, hogy egy nap ez a gyerek az a személy lesz, akiről remélted, hogy majd lesz. Ez az emberségünk egy nagyon belénk vésett része. De mi egy olyan materialista kultúrában élünk, ami ennek épp az ellenkezőjét mondja. Igyál még egy pohár bort, ülj le, nézz tévét, vegyél egy forró fürdőt, és boldog leszel. Ez nyilvánvalóan nem igaz. Mindenkire igaz, akit meginterjúvoltam, hogy a hírességek, a híres emberek azok, akik úgy néznek ki, hogy mindenük megvan. De ez nyilvánvalóan nem igaz. Nézd meg a válási statisztikáikat, az alkoholizmusukat, a drogfüggőségüket, még az öngyilkossági kísérleteiket is. Ez nem az az irány, ami a legtöbb boldogságot adja. Újságíróként pedig azok az emberek, akikkel találkoztam, akiknek örömük és belső békességük van, és megelégedettek, úgy tűnnek, hogy odaszánják az életüket azáltal, hogy szolgálnak, leprások, migránsok vagy cigányok között. Rájuk nézel, és azt mondod, pénzt kereshetnél, bármit csinálhatnál. De hogy egymás mellé helyezi ezeket Jézus, szerintem igaza van. Azok, akik odaadják az életüket, megtalálják azt. Azok az emberek, akik azzal töltik az idejüket, hogy egyre többet akarnak felhalmozni, ők azok, akik végül elszegényedetten végzik.
1: Te egy különleges technikát alkalmaztál a könyv megírásánál. Jézushoz hasonlóan, aki körbejárt, tanította az embereket a tanítói szolgálata során, ő is gyakran használt példázatokat az emberek tanítására. Az emberek nem értették, hogy mit akar mondani, így oda mentek hozzá, és azt mondták neki, Mester, nem értjük a lényeget. El tudod nekünk magyarázni, hogy mit jelent ez a példázat valójában? A könyvedben te is nagyon sok történetet használsz az üzeneted illusztrálására. Miért választottad ezt az írásmódot, ahelyett, hogy kérdéseket tettél volna fel, vagy hogy didaktikusabb lettél volna, és direktebb módon mondtad volna el az üzenetedet az embereknek?
4: Egyszer olvastam valahol, már nem tudom megmondani hol, de feltételezem, hogy közel állhat az igazsághoz, hogy az evangéliumban 183 alkalommal jöttek oda emberek Jézushoz, és kérdeztek tőle direkt kérdést. És tudod, hány alkalommal adott ezekre direkt választ?
3: Háromszor.
1: Azt mondtam volna, hogy közel a nullához.
4: Három alkalommal. Többi esetben visszakérdezett tőlük sokszor, vagy azt mondta, hadd meséljek el nektek egy történetet. Miért tett így? Egyrésztről a legtöbb probléma esetében, ami fontos az életben, nem tudod leszűkíteni azt egy rövid kis formulára. Az élet nem olyan, mint a matematika. Nem olyan, mint a fizika. Bonyolult. És amikor valaki azt kérdezte Jézustól, hogy ki az én fele barátom, azt várták tőle, hogy majd meghatároz egy embercsoportot. De Jézus felrúgta ezt, és azt mondta, ti vagytok egymás fele barátjai. kihez lesztek ti felebarátiasak? Mert ők tárgyasították egymást. Az én esetemben pedig a kegyelem egy olyan szó, amit a legtöbb ember ismer, de ha megkérdezed tőlük, mi a kegyelem, nagyon nehezükre esik elmondani azt. Sőt, maga Jézus sem definiálta soha a kegyelmet. Sosem mondta azt, hogy ha-ho, figyeljetek ide, a Webster szótár szerint a kegyelem szó ki nem érdemelt jó indulat. Nem tett így. Azt mondta, hadd mondjak el nektek egy történetet. És ezen történetek némelyike eléggé sokkoló, mint például, nem is tudom, egyszer kaptam egy levelet, egy kinyomtatott levelet az Európai Parlament egyik tagjától, aki Nagy-Britanniában élt. Olvasom a levelét, és az első bekezdésben azt írja, szeretnék önnel a könyvéről beszélni, az Idegesítő Kegyelem címűről.
1: Idegesítő?
4: Igen, ezt írta. Idegesítő Kegyelem. Erre én azt gondoltam, hogy ez az egyike lesz az engem támadó leveleknek, úgyhogy fel kell vérteznem magam. De ez tulajdonképpen egy rajongói levél volt. Azt írta, hogy nagyon tetszett neki a könyv. Úgyhogy visszaírtam neki, és kiderült, hogy a titkárnője hibázott, és ahelyett, hogy meghökkentő kegyelmet írt volna, egy nem szándékos hibát vétett. De minél többet gondolkoztam ezen, annál inkább arra jutottam, hogy a kegyelem tényleg elég idegesítő. Jézus elmond egy történetet egy emberről, aki kora reggeltől munkába állít másokat. Reggel 8-kor, reggel 9-kor, aztán délután 4-kor megint eljön, és megkérdezi, akar-e még valaki dolgozni. És előáll ez a férfi, aki csak egy órát dolgozik. És ugyanakkor a fizetést kap, mint az az ember, aki reggel 8-kor kezdett. És ezek a munkások nagyon idegesek lesznek. Egész nap dolgoztam. Ez az ember pedig csak egy órát dolgozott. Ez nem igazságos. Jézus válasza viszont az, hogy nem lehet Isten nagy lelkű bárkivel, akivel nagy lelkű akar lenni. Ne korlátozzátok Isten kegyelmét. És én hálás vagyok, hogy Isten kegyelmének nincsenek korlátai, mert nem érdemeljük meg a bűnbocsánatot. Egyikünk sem ér fel ehhez. Jézus pedig keresi a legjobb módját. És a történetek a legjobb módjai, hogy kommunikálják az érzelmi hatást, hogy ez milyen. Lehet dühítő, lehet idegesítő, de lehet csodálatos és meghökkentő is. Például, amikor háború van, mint amit Dél-Afrikában megjósoltak. Az ottani kormányváltáskor mindenki háborút várt. Majd Desmond Tutu és Nelson Mandela kezükbe vették az irányítást, és azt mondták, nincs időnk a bosszúra, míg az igazságszolgáltatásra sincs időnk. Módot kell találnunk a megbékélésre, és újjá kell építenünk az országunkat. És ez nem volt igazságos. A feketéket üldözték, és több száz éve szenvedtek. És nem mondhatod, hogy ez nem számít. Ők nem mondták ezt. Nem igazságszolgáltatási és megbékélési bizottságot akartak, hanem hogy derüljön ki az igazság. Itt nem lesz szemet szemért. Te bántottál engem, én is bántani foglak téged. Itt kegyelem kell, hogy legyen. A megbékélés nem felséget jelent. Le kell vinned a korlátokat. Nem emelheted azokat folyamatosan.
1: Megnéztem az angol King James Biblia fordítást, ami itt is van nálam, és a kegyelem szó 159 alkalommal fordul elő a King James fordításban, míg az irgalom szó 261 alkalommal. Nagyon gyakran ez a két fogalom vagy szó felcserélhetőnek tűnik, és a kettő közötti határok nem egyértelműek. Te látsz különbséget a kettő között? Mert azt találjuk, hogy a könyvedben te a kegyelemről beszélsz. Van különbség Isten kegyelme és Isten irgalma között? Vagy amikor valahogy megpróbálunk egymáshoz viszonyulni? Számít az, hogy azt várjuk el valakitől, hogy kegyelmes vagy irgalmas legyen hozzánk? Szerinted van különbség a kettő között?
2: When we expect somebody to be gracious with us or merciful with us. Is there a difference, do you think?
4: Van egy mondás angolul, amiben szerintem van némi igazság. Azt mondja, hogy az irgalomban, mercy, nem azt kapod, amit megérdemelsz. Például, ha elkövettél egy bűncselekményt és elmész a bíróhoz, mondjuk pénzt loptál, hogy etetni tudd a családodat, vagy történt bármilyen bűncselekmény, és neked meg kellene fizetned ezért a bűncselekményért. De a bíró azt mondja, körülményeket figyelembe véve irgalmazok neked. Tehát nem azt adja neked, amit megérdemelsz. Büntetést érdemelsz. Börtönben letöltendő büntetést érdemelsz, vagy pénzbírságot. Ehelyett a bíró azt mondja, nem azt adom neked. Az irgalom tehát az, amikor nem kapod meg, amit megérdemelnél. A kegyelem, grace, az az, amikor azt kapod, amit nem érdemelsz meg. Van itt egy kis különbség. Mert az irgalom a karma része. Ezt érdemled, büntetést, de nem kapod meg. Elveszem azt rólad. A kegyelem bátorság, nem várt ajándék. Én megtapasztaltam a kegyelmet, és kétlem, hogy ez magyarul működne, de a zenei szaknyelvben angolul vannak úgynevezett kegyelmi hangjegyek. És ezek csak kis díszítő elemek. Eljátszhatod a darabot ezek nélkül a kegyelmi hangjegyek nélkül is. De amikor belejátszod őket a darabba, annyira meggazdagítják a zenét. Emlékszem, amikor például először másztam hegyet Colorado-ban. Ebbe a gyönyörű államba költöztünk. És azóta sok magas hegyet megmásztunk itt, 54-et egészen pontosan. De a legelső mászás félelmetes és kimerítő volt. Büszkék voltunk magunkra, és ahogy megyünk hazafelé a kocsival, és egy kanyarnál elfordulunk, és egy tó fölött meglátom a leggyönyörűbb szivárványt, amit valaha láttam. És ez egy kegyelmi pillanat volt. A semmi miből bukkant elő. Nem érdemeltem meg. Csak egy ráadás volt. Szerintem valami ilyesmi a kegyelem. Gondolj a tékozló fiúra. Amikor hazatért, azt várta, hogy az apja leszidja, kitagadja, elzavarja a háztól. Ehelyett az apja ünnepséget rendezett neki. És úgy érezte, nem csak, hogy nem kapom meg, amit megérdemelnék, hanem épp az ellenkezőjét kapom annak, amit megérdemelnék. Valami ilyesmi a különbség. Az egyik inkább érdem alapon működik. Ez az irgalom. És az irgalom csodálatos dolog. De a kegyelem hozzáteszi azt a csodálatos, meghökkentő aspektust is.
1: Akkor talán nem véletlen, hogy a Biblia ír a kegyelemről és az irgalomról is, mert mindkettőre szükségünk van, hogy nem kapjuk meg, amit megérdemelnénk, és hogy azt kapjuk, amit nem érdemlünk meg.
4: Akárhogy is emlékszem, hogy olvastam egy interjút a rockstárral, Bonoval, a YouTube frontemberével. Van egy könyv, amiben le vannak írva az egyik agnosztikus barátjával folytatott beszélgetései, aki egy francia újságíró, és folyton próbál felülkerekedni Bonon, és azt kérdezgeti tőle, miért vagy még mindig keresztény? Én nem szeretem a keresztényeket. Mire Bono azt feleli? Annyira örülök, hogy van kegyelem, hogy nem a karma ítélkezik fölöttünk. Mert ha úgy lenne, és nézd csak meg a hindu vallást, ők azt állítják, hogy több millió reinkarnáción kell keresztül menned ahhoz, hogy megfizess a korábbi életedben elkövetett bűneidért. Kell, hogy ennek vége legyen egyszer. A kegyelemben Isten azt mondja, hogy ennek vége van. Ezt érdemled, de nem fogod megkapni. Sőt, épp az ellenkezőjét fogod megkapni. Nem büntetést fogsz kapni, hanem ünnepséget. Büntetést érdemelsz, de bűnbocsánatot kapsz. Haragot érdemelsz, de szeretetet kapsz. A pokol tüzét érdemled, de ünnepséget kapsz. Ez a kegyelem.
1: És egy bizonyos értelemben ez botrányos is a kegyelemben.
4: Botrányos, valóban. De ez egy csodálatos botrány.
1: Ez egy csodálatos botrány. Egyetértek. Tudom, hogy holnap elutazol Magyarországról, és gondoltam, adok neked egy kis ajándékot. Semmit nem kell tenned érte.
4: Akkor ez egy kegyelmi ajándék.
1: Egy kegyelmi ajándék, amit én készítettem. Van egy híres magyar költő, és én tudom, hogy te nagyon szeretsz olvasni, mivel ha író vagy, sokat kell olvasnod is ahhoz, hogy írni tudj. Két verset választottam neked. Az egyiknek az a címe, hogy a többi kegyelem, és csak szeretném neked átadni ezt, mert nagyon hálás vagyok az interjúért, és a lehetőségért, hogy újra kapcsolatba léphettem veled. Szóval remélem, hogy ez egy kedves emlékeztetőként fog szolgálni neked, miután hazatértél a magyarországi látogatásodról. Remélem, tetszeni fog neked az, ahogy mi magyarok értelmezzük a kegyelmet.
2: And I hope you like how we Hungarians might just interpret Grace for us.
3: Right. And I'm sure I miss some
4: biztos vagyok benne, hogy az apró különbségekről le fogok maradni, mert nem tudom a verset magyar eredetiben olvasni. De remélem, hogy ez egy jó fordítás.
1: Jó fordítás. És valami mást is adok még. Ez egy kis könyvjelző, amit az anyukám készített. Ez is ajándék neked, és örülnék, ha elfogadnád.
4: Köszönöm szépen, Szilvia.
1: Ez egy Kalocsa nevű helyről származó minta, ahol különleges hímzéseket készítenek. Használd örömmel, amikor olvasol.
4: Természetesen. Ez nem az a fajta könyvjelző, amire jegyzetelsz, hanem az, amit gondosan megőrzöl.
1: Ami Magyarországról származik. Én köszönöm az interjút nagyon szépen, és remélem, hogy újra találkozunk.
4: 6 éve találkoztunk utoljára. Ne várjunk újabb 6 évet.
1: Remélhetőleg hamarabb tudunk majd találkozni.
4: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Szidónia. Enyém a megtiszteltetés.
1: A Kultúrasztal külön kiadását hallottátok. A Kultúrasztal a podcast, ahol a kultúra van terítéken. Mai beszélgetésünk vendége Philip Yancey, amerikai keresztény szerző volt. Adásunknak azt a címet adtuk, hogy Meghökkentő kegyelem, mivel az Azonos című könyvéről beszélgettünk. Philip Yancey magyar hangja Novák András volt.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Az országgyűlés holnap tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés

0: Kossuth Bertalan szerint a nem nyilvános egyeztetések középpontjában a politikai helyzet, a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait, erről tartanak ma népszavazást az országban. A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést egy a jobboldali svájci néppárthoz közel álló szervezet nyújtotta be, de a kormány és a legtöbb párt ellenzi. Ragaszkodik a Hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. Abbas Araghchi, a perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. 17-en meghaltak, 15-en pedig megsebesültek egy dél-afrikai lövöldözésben. Az ismeretlen elkövetők a Johannesburghoz közeli Veleda település egyik fogadójánál AK-47-es gépkarabélyokkal és pisztolyokkal támadtak először az utcánállókra, majd az épületben is tüzet nyitottak. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok jövő hét szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első három órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Hamarosan Szabó Kinga személyi edzővel beszélgetek arról, hogyha valaki végre ráveszi saját magát, hogy irány a konditerem, akkor miért jó az, hogyha legalább az első órákat kontroll alatt teszi magyarul személyi edzővel. A második órában felhívom Herceg Zoltán divattervezőt, és arra leszek kíváncsi, hogy hol tart éppen az ő kék mozgalma. A harmadik órában pedig Pistúr Veronikával beszélgetek, aki írt egy remek könyvet, ennek címe a megszeridíthető siker, hogy miért kell a sikerrel így bánni, most az kiderül a harmadik órában. Most ez a paletta remélem tetszett, érdemeset maradni, zene, aztán beszélgetünk Szabó Kingával arról, hogy miért is jó, hogyha valaki személyi edzővel edz.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Én a létező legjobb kegyelmi állapotban vagyok. Remélem ti is érzitek, mert ez egyfajta tudatos életmódot sejtett. Edzés után vagyok, és edzés után leülni, inni egy kávét, az valami fantasztikus. Amikor egy óra, egy kemény óra van mögötted, aki a kemény órát okozta, itt ül velem szemben, gondoltam, hogy elhívom egy kávéra, és megbeszéljük. Hát nem az életet, hanem az ő szakmáját, személyi edzést, táplálkozást, mindent, hiszen Szabó Kinga, aki az én személyi edzőm, kicsikét felengzősen hangzik, de majd erről is beszélünk, hogy mi ez a személyi edzés, vállalta azt, hogy beszélget velem. Kinga, köszönöm szépen, kemény óra után vagyunk, nekem minden óra kemény, nem tudom. Neked azért jó szakmát, ha csak most erre fókuszálunk, mert nincs két egyforma embered, nem?
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit sok szeretettel, ez tény és való, tehát mindig egyénfüggő, mindig én nagyon-nagyon szeretem azt benne, hogy változatosan tudok edzéseket tartani, ugye itt tökre rá kell csatlakozni, úgymond az egyénre, tehát ezért személyi edzést, hogy megismerd egy picit, érezd azt, hogy neki mire van szüksége, természetesen célfüggő is, de emiatt úgy mindig más, hiába ugye ugyanazok a gyakorlatok, hasonlóak a gyakorlatok, de mindig más, mert a személyiségét is hozza magával az edzésekre.
1: A harmadik személyi edző, hogy az életemben, az előzőnél kiszámítható módon egyik nap ezt, másik nap azon mentünk végig. Itt pedig azt meséltem otthon a feleségemnek, hogy kezdett tök jó, mert hogy vannak persze ismerő dolgok, de mondjuk azt 3 héttel korábban vettük. Tehát, hogy minden óra picikét más. Hány ilyen feladat van a te fejedben, amit így mindig így kilöksz, hogy most akkor menjünk ide és csináljuk azt?
2: Hát ezt nem számoltam még össze, tehát hogy én általában azt szeretem, mert ugye tök jó, amikor az ember erősödni szeretné, és ott vannak a gépek, az alapgyakorlatok, nagyon jó, de nagyon szeretek kiegészítő gyakorlatokat csinálni, mert ugye ez inkább a funkcionalitásra koncentrál, ami igenis a hétköznapi életben sokkal-sokkal hasznosabb.
1: Uh-huh. Remekül beszél Kinga, hogy miért majd ez is szóba kerül később. Igazából milyennek a munkának a szépség? Valami szépsége csak van. Látod a fejlődést, gyakran látod a fejlődést, és akkor igazából együttörülés van, vagy mi a szépsége röviden?
2: Abszolút, tehát igen, az, amikor és az, hogy abszolút az apró örömökről, vagy az apró örömöktől kezdve indul igazából az eredmény, amikor azt mondom, hogy most nem 5 kilóval dolgoztál már, ha mondjuk 6 kilóval egyrészt, másrészt meg amikor úgy megy el a vendég, vagy úgy jön a vendég, hogy basszus Kinga, tök jó volt az edzés, és sokkal jobban érzem magam tőle, és érzem a változást, és látom a változást, és érzem a fejlődést, és ez ilyen leírhatatlan elégedettség.
1: Hát ezzel indultam én még, hogy mennyire jó kegyelmi állapot itt ülni, vagy beülni a kocsiba, vagy eleve csak állni az zuhany alatt fent egy kicsit, és akkor engedni magadra a forró vizet. No, személyedző, és akkor még rengeteg titulust mondhatok, ugye? Beszélgetünk majd veled úgy is, mint influencer, de még maradjunk picit a személyedzőnél. Hány ügyfelet bírsz el ilyenkor? Mennyi van? De van egy ilyen szám, van egy maximum, amiben többet nem tudsz vállalni?
2: Igazából így nem szoktam így annyira számon tartani, hogy most nem tudom, én 25-nél én meg fogok állni, inkább az, hogy kapacitást, hogy legyen azért saját magamra is időm, azért tudja koncentrálni a vendégekre, és tehát az abszolút fontos, de azt mondom, hogy egy nap én azt maximum 8, tehát annál többet nem akarok vállalni.
1: Szép. Miért kell személyedző? Miért nem jó az, hogy az ember fogja magát, lejön, és ellesi a feladatokat, mondjuk, hogy ott azt csinálják, itt essenek, tehát mi az, ami ennek az egész közös munkának, mert ezt nevezzük közös munkának, az előnye?
2: Egyrészt a motiválás, hát nagyon sokan ezt mondják, hogy hiába van az, hogy én ott vagyok, lemegyek, egyedül meg tudnám csinálni, el tudnám lesni, de akkor is nekem kell az a motiváló erő, aki ott van mellettem, mert hogy magamtól nem fárasztanám le annyira magam. Egyrészt, másrészt hiába lesem el, tehát itt nagyon-nagyon fontos a kivitelezés. Tehát hiába van az, hogy én szétszedálom magam tulajdonképpen az edzésen, ha nem jó a kivitelezés, nem olyan lesz a fejlődésem.
1: Nekem te vagy a harmadik személyedzőm, és az első hölgy, és most kimondottan hölgyet akartam keresni, nem azért, hogy én csapjam neki a szeret előtte közben utána, hanem azért, mert egy pasi, egy hölgyel szemben sokkal inkább másképp viselkedik, nem hagyom magam. Tehát a pasi még lehet a haver barát, hogy ez most picit, ez előtte vagy előtted az ember azért azt mondja, hogy jó, ezt kinyomom, ha kell. Hogy néz ki az ügyfeleidnek a ivararánya, férfi, nő, milyen arányban van?
2: Természetesen nők azok sokkal többen vannak, de hogy férfiak is jellemzőek. Én a férfiak egy kicsit azért szeretek jobban dolgozni, amit mondtál, mert ő azért is megcsinálja és nem hagyja magát, a nőknél meg jó, oké, már azért elkezd fájni, és lehet, hogy azt fogja mondani, hogy jó, most szeretném abba adni, persze meg fogja csinálni plusz 2-t, ha én azt mondom, de hogy a férfiakkal én azért szeretek egy picit jobban dolgozni, de amúgy nem tudok így különbséget tenni, de alapvetően sokkal több a női vendégem.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgató, most elmegyünk zenére, aztán folytatjuk Szabó Kingával, és megismerjük más-más titulusát is, hiszen hogy a mondás mondja, ha nem is lakva, de edzve ismeri meg egymást az ember, zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kingával, személyi edző, táplálkozástudományi szakértő, influencer, mi egymás. Én egy retorú gyerek vagyok, és nagyon sok mozgó képes felvételt nézek a 60-as, 70-es évekből, strandfelvétel. Legutóbb egy filmhez például kerestem strandfelvételeket, és mit láttam? Nagyon-nagyon sok hát jó testű, de nem elhízott embereket. Ha ma kimegyek a strandra, azért biztos, hogy más a képet látok. Szerinted, aki foglalkozik is ezzel, ez minek köszönhető? Elkényelmesedtünk, más az élelmiszeripar, másokat teszünk, de sokkal-sokkal több a túlsős ember. Mit mond erre a szakember?
2: Hát ebben sajnos egyetértek, tehát szomorúan láttam én is nyáron, amikor elmentem a strandra, hogy így nem nagyon tudok olyan embert mondani, aki azt mondom, hogy oké, látom, hogy foglalkozik magával, de amúgy valószínűleg egyrészt a lustaság, tehát nagyon kényelmes életet élünk, másrészt, hogy minden elérhető. Tehát, hogy bemész a boltba, ott van a bolt, kettő bolt, nem tudom, 20 méterenként, azt veszel, amit akarsz, és az, hogy nem is nagyon foglalkoznak ezzel az emberek, nem tartják fontosnak azt, hogy én most a táplálkozásra odafigyeljek, és nagyon-nagyon nehéz. Ez az egyik legnehezebb, ezt aláírom, de ez számít a legjobban, és ezzel nem foglalkoznak legkevésbé az emberek.
1: Van olyan étel vagy italfajta, mint egy ilyen személyi edzés után, vagy ennek keretében el kell dobni, vagy oda kell, mennyire kell odafigyelni, például most akkor nekem. Tehát én édesszáj vagyok, de le tudom tenni a csokoládét. Például a felesleges kalóriák nagyon vigyáznom kell, mert könnyen jön, hogy hamar felszalad a kalóriamutató. Tehát van ami, tehát mennyire fontos az, hogy odafigyeljek arra is, hogy a te munkádat kiegészítve célba érek a táplálkozás által.
2: Hát ugye énkor igen, azt szoktam mondani, hogy úristen, nem eszek már cukrot, nem eszek lisztet, nem eszek kenyeret, nem eszek krumplit, nem eszek izé, nem tudom én, nem erről szól az egész, természetesen vannak, amit meg kell úgymond az embernek, hát nem is teljes mértékben volni, de ugye le kellene csökkenteni. Én inkább azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon figyelni kellene arra, hogy hogyan építi fel az ember az étkezését, tehát hogy legyen meg a, ugye ezt makróknak nevezzük, a fehérje, zsír, szénhidrát, ennek az arányára figyelve, illetve az, hogy az ember kalória deficitbe kerüljön, ez meg a másik, amire nagyon kellene figyelni, de ugye az ember ehhez is úgymond lusta például, tehát ugye nagyon itt számolni kell a kalóriákat, hogyha ténylegesen eredményt szeretnél elérni, nem feltétlen, hanem inkább az ételeidnek az összetételére kellene figyelni.
1: Tehát kalóriadeficit az azt jelenti, hogy ez kicsit magyaráz meg annak, aki először hallja ezt a fogalmat, biztos van ilyen.
2: Igen, tehát ugye van, amit felhasználunk ugye kalóriákban, és ugye, tehát ugye szinten tartozom, amit annyi kalóriát viszek be, amennyire szükség van a szervezetemnek, hogyha szeretnék hízni, akkor ennél többet, hogyha szeretnék fogyni, akkor ennél kevesebbet kellene fogyasztani.
1: Azt mondjuk, igazából hallottam egy ilyet, hogy 15% a mozgás és 85% az étkezés. Csak ugye akkor az nem egy, hogy fogsz le, hogy akkor csont és bőr leszel, vagy építesz is magadra valamit. Nyilván a kettőnek. Te ezt az arányt ezt megadod, vagy vitatod, vagy nagyjából ez az arány?
2: Én inkább azt szoktam mondani, tény és való, aláírom, tehát lehet ilyen 90-10 vagy 85-15, de én azt mondom, hogy 100-100. Tehát én 100%-ot rakjál bele az edzésedbe, 100%-ot rakjál bele az étkezésedbe.
1: Te magad mennyire figyelsz, hogy mit eszel, és erről majd fogunk még később beszélgetni, hiszen influencer is, ezért beszél ilyen jó kedves hallgató Kinga. Tehát te mennyire vagy tudatos vagy? Vannak neked is olyan napjaid, amikor picikét gasztrobűnözhetsz, nevezzük ezt így.
2: Szoktam bűnözni természetesen, tehát az embernek ez kell, tehát élvezni kell az életet alapvetően, de én számolom a kalóriákat, a makrókat is nézem, én készítem magamnak az összes ételemet, tehát nagyon odafigyelek rá.
1: Magadtól már tapasztalatból számolod, vagy van egy applikáció? Én például nekem van egy ilyen kis szörnyeteg, néha bekapcsolom, néha jelzi, hogy most már kéne, most majd megint bekapcsolom, tehát te magad hogy számolod?
2: Abszolút van nekem is egy ilyen kalóriaszámláló, ahol én mindig ugye mérem az elfogyasztott étkezésemet, az ételeimet, és abba fel szoktam vinni, de ugye nagyjából én már tudom, hogy miből mennyit tudok így ránézésre fogyasztani, és az kb. Hány kalória.
1: Te magad főzöl, te magad csinálsz mindent magadnak. Hol veszed? Jársz-e piacra például? Ez a műsor néha piacra járó műsor is, megmondom őszintén, vagy bemész a szupermarket kényelmességébe, és ott veszel meg mindent.
2: Általában ugye van a közelemben bolt, én ott szoktam, mert nincs sok időm sajnos így piacra járogatni, de amúgy szeretnék így hétvégente most így a piacot is beiktatni, mert igazán ott vannak a hazai termékek, meg a kézzel készült, és ugye sokkal jobb, mint amit a boltban az ember megvásárol.
1: Én tudom, mert ugye mondtam, hogy edzve ismerünk az ember a másikat, szegedi lányjal beszélget. Egy jó tányér halászlinak a kalóriatartalma mennyi? Lehet ilyet kérdezni?
2: Lehet természetesen, ez attól függ elkészítés kérdése. Ugye az éttermi dolgokon ezért egy kicsikét úgymond hadilában, mert ilyen mondom azt, hogy én grill csirkét ettem zöldséggel, vagy grill zöldséggel, sajnos ott azért elég sok olajat használnak, tehát így nem lehet megmondani a pontos kalóriaértékét, csak így nagyjából, de mondjuk úgy, hogy halászlevet azért lehet enni.
1: Na, az éttermi folytatjuk, zene, aztán folytatjuk Szabó Kingával, személyi edzővel, táplálkozástudományi szakértővel és influencerrel, rögtön erre is rátérünk, zene, aztán jövünk vissza.
0: Manna.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Ismételten remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést a vendégem Szabó Kinga. Elhagytuk a stúdió magányát, talán halljátok, így itt ülünk a Récsei Centerben, egy remek kávézóban. Vadon Kaffi, Vadon Jani barátomra gondoltam hirtelen, velérettségiztem, de nyilván nem az övé ez. Nem mindegy, Vadon Kaffi. No, visszatérve az előző, csak ugye az idő megszakította velünk, hogy az étteremben nem mindegy, hogyan főznek, sütnek. Amikor beülsz egy étterembe, akkor szokták kérdezősködni például, vagy hogy párolt zöldség, de az olajon, és a többi, tehát azért oda kell figyelni, mert nem mindegy olajon, vagy magában, vagy vajon, tehát kérdezel? Mersz kérdezni?
2: Ó, természetesen ezzel nincs semmi problémám, tehát általában én meg szoktam kérdezni, ő nem mindig fárasztom ezzel ugye ott a felszolgálókat, nem is feltétlenül tudnak erre válaszolni, de például vannak olyan helyek, hála Istennek, múltkor voltam fánkozni a barátnőmmel, és ott konkrétan mindenek a kalóriértéke az megvolt, és így annyira ültem, oké, mondom, mi van a legkevesebb, tehát hogy így szoktam kérdezni.
1: Hát itt egy fánk, hát ez a legnagyobb bűnözések egyike, nem? Hát főleg a porcukorra megvan, cukormázzal megvan, de volt itt az amerikai lánc, most már kimondhatjuk, mert nincs itt a Dunkin' Donuts, annak például bírtad a termékeit?
2: Nem kóstoltam soha, tehát ebben nincsen tapasztalatom. Nem feltétlenül ez a legnagyobb bűnözés, mert ott is megvan, mondjuk vannak olyan fánkok, amiben csak 300 kalória van, valamiben van 600 természetesen, de ezért jó, hogy tudom az értékeit, mert akkor az alapján tudok választani.
1: No, de többször fellengettem már a témát, hogy influencer is vagy, ezért beszélsz ilyen jól, ilyen rádióbarát módon, tempóval, mert ugye főleg ennek a mai influencer időneket kell a tempó rendesen. Nézegettem a tartalmaidat, hogy ezt így hívják, mi még anyagoknak hívtuk tartalmaidat. Miért gondoltad, hogy ki kell lépni? Van benne egyfajta extrovertáltság, szeret szerepelni, edukálni akartál, tanítani akartál embereket. Miért léptél ki az influencer piacra?
2: Én soha nem akartam úgy influencer lenni, és ugye van ennek egy, vagy volt egy negatív töltet, hogy úristen, ingyen élő, vagy nem is tudom, hogy nevezik így a hétköznapi emberek. Nekem nem volt ez terve, hanem ahogy bejött a Covid, akkor én ugye nem tudtam dolgozni az egészségügyben, és otthon voltam. Mit csináljak? Hát jó, oké. Imádok táncolni, imádok edzeni, és igazából ezt elkezdtem megmutatni az embereknek, ezt nagyon-nagyon imádták az emberek, mert hogyha valaki önazonos tud lenni, az nagyon át tud jönni a kamerán, és ugye ezzel párhuzamosan indult el nekem igazából ez az influencerkedés.
1: De több oldalad is van, úgyhogy valahol ez, valahol az, mutasd be egy pár szóval mindegyiket.
2: Az első körben ugye a táncos oldalammal indultam, tehát a tánc, illetve a hétköznapi én tulajdonképpen, és utána kezdtem el a másik oldalamat, azt először a táncstúdiómra akartam felépíteni, de aztán így hát én rájöttem, hogy imádok sütni, főzni, úgyhogy igazából utána ez a ilyen receptes oldal lett.
1: Na, a receptes oldal, beszéljünk erről. Honnan vannak a receptek, és milyen típusú receptek jönnek elő? Előtt felkészülsz, utazásban inspirálódsz, ami éppen otthon van, mik a Kinga receptjei?
2: Nekem ugye ez Covid alatt indult el, és nagyon sokszor én úgy szoktam csinálni ezeket a recepteket, hogy nézzük, hogy mi van otthon, és nagyon szeretek, tehát én a kreativitás nekem az egy alap dolog, és én így a főzésben is kiélem a kreativitásomat, és itt is abszolút ezt próbálom használni, hogy nézzük, hogy mivel passzol, és mondjuk bevásárolni is, hogyha így megyek, akkor azt nézem, hogy jó, akkor most mihez van kedvem, mivel tudok összerakni, és akkor így igazából nekem ez egy alkotás.
1: Ha most benéznék a hűtődbe, vagy nyissuk ki a hűtődet, akkor éppen mit találunk benne? Mi az, ami mindig benne van?
2: Hát ami mindig benne van, az tojás, csirkemell, sonka, light sajt, cottage cheese, sovány túró, zöldségek, gyümölcsök, növényi tej, nagyjából ennyi.
1: Mennyire figyelsz oda a szezonalitásra? Tehát most mondjuk jön az ősz, itt az ősz, hogy mondjuk jöjjön be egy kis cékla, jöjjön be mi az őszi zöldség, jöjjön be a friss lépa, a fekete retekről beszélgettünk, mert nem tudom azzal, hogy állsz a fekete retekkel, ugye annak van egy hátrány, kedves hallgatók, hogy az hamar vissza tud jönni, az a legjobb természet patika, de este javalod. Szóval mennyire figyelsz oda, ez ott a kérdés a szezonalitásra?
2: Őszintén szerintem, tehát egy annyira tudatosan nem, viszont alapvetően ahogy változik az idő, ez így automatikusan így jön, hogy most akkor így a melegebb ételeket szeretem, a sütőtököt, akkor a céklát, amit mondtál, tehát ez inkább automatikusan jön.
1: Na, a következő mondunk számokat, és mennyien követnek, és hogy mit hozott neki az influencerség, lesz egy kíváncsi, nem akart az lenni, nem akart az, de mégis az lettél, azzá váltál, hogy ennek van-e árny és fényoldala, erről beszélgetünk zene után.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Szabó Kingával, az én személyi edzőmmel, a kemény személyi edzőmmel, hiszen a lazán mosoly mögött azért egy vasakaratú hölgy tartózkodik. No, azt mondtad, hogy nem akartál influencer-en, mégis az lettél. Legutóbb egy céges partin voltam, mutattam, hogy ő az én személyi edzőm, de hát én őt ismerem, mondta a technikus barátom. Milyen sokan követik? Na, halljunk számokat, hogy attól, hogy valaki influencer, mindenki mondhatja, de ott vannak bizonyos számok mögötte, és itt vannak nagy számok azért. Úgyhogy most jöhetnek a számok.
2: Igen, hát Instagramon van 88 ezer, ugye TikTokon pedig 152 ezer, ez a kettő legnagyobb követőszám, a másik pedig 4500, illetve 19 ezer.
1: Mennyire vagy kíváncsi arra, hogy mit mondanak az emberek, kommentelnek-e, véleményt mondanak, föltesz egy posztot, akkor megy a para, hogy most ezt sokan megnézik, nem nézik meg sokan, kialakult-e már módszeret, hogy mikor kell föltenni, picit nézzünk be a kulisszák mögé.
2: Igen, van ennek egy úgymond metódus, amikor érdemes posztolni, nem érdemes posztolni, ugye ezt van egy ilyen irányító pulton, meg lehet nézni, hogy mikor aktívabbak az emberek, nem szoktam ezzel foglalkozni. Akit el akar érni a videó, az azt el fog érni a videó, de hogy most hányan nézték meg, tehát hogy engem nem az érdekel, hanem az, hogy legyen egy aktivitás, amit én szeretek, amit én szeretnék, azt rakjam ki. Természetesen szoktak kommentelni, a receptekre abszolút pozitív. Úristen, tök jó, kipróbáltam, megcsináltam, imádom, nagyon egyszerű, köszi szépen, ez az, megtaláltalak, tehát egy abszolút tök pozitív.
1: Hát meg kell, élt már esetleg valami kellemetlen élmény, mondjuk a pasik olyan szintű üzeneteket találnak meg, amire nem voltál éppen kíváncsi, hiszen egy dekoratív csaj vagy, néha táncolsz, néha eszel, ott vagy mindig csinos ruhában, tehát azért erre is gondolni kell, hogy ez lehet, hogy van ennek picike árnyoldala, lehet ezt kezelni, vagy nem?
2: Igen, van árnyoldala, és természetesen, mivel online világ, nagyon sokan ugye név nélkül, profil nélkül jelen, vagy kép nélkül jelennek meg, és próbálnak kommentelgetni, meg írogatni, meg nem tudom én, ezeket én már megtanultam kezelni, tehát én nem foglalkozok ezzel egyáltalán, de természetesen vannak ilyen fajta közeledések is. Eleinte engem nagyon-nagyon megérintett, hogy mondjuk egy negatív komment érkezett, vagy egy ilyen beszólás, de hogy mondom, én ezekkel már nem foglalkozom, mert tudom, hogy ez nem rólam szól, az adott egyénről, és hogy nem szabad ezzel foglalkozni.
1: Ez a legjobb recept különben. Rengeteg ismert emberrel beszélgetek, és ott is rákezdek erre, és mondták, hogy a recept az, hogy nem törődni vele, elengedni. Hiába valaki otthon, egy sötétszoba mélyében, lehet, hogy éppen chipset zabálva szól be neked, hogy ezt nem így kéne, ezzel nem kell törődni. Mi ez, amit adott neked ez az influencerkedés, amitől jobb lett az életed, ami pluszt hozott bele?
2: Hát igazából ugye nagyon sok együttműködésem volt, nagyon jó kapcsolataim épültek ki, meg ugye nekem ez igazából ez munkafelület, tehát hogy ugye itt találnak meg az emberek, akár edzéssel kapcsolatban, tánccal kapcsolatban, étkezéssel kapcsolatban, tehát hogy én ebből tudok így építkezni.
1: Mondd el nekünk, hogy hol található meg, vagy akkor ha ki most esetleg kíváncsi és rád keresne, meg jó recept, ha kíváncsi, az hol talál meg téged?
2: Hát ugye Instagramon és TikTokon egyaránt, ugye az egyik a Szabó King, a King of Fit Dance, a másik pedig az Edmagad formás oldalam.
1: Az Edmagad formás oldalon éppen mi volt az utolsó recept, amit kitettél, fel tudod-e így eleveníteni?
2: Persze, az egy zapkás recept volt, mert ugye általában mindig eszelom, nem mindig, de hogy nagyon sokszor eszelom az emberektől, a vendégemtől, úristen, nem szeretem a zapkáját, a zapkását nem tudom meginni, és ez egy ilyen nagyon különleges és extra, amit érdemes kipróbálni.
1: Ha elmész egy étterembe mondjuk haverokkal, barátokkal, barátnőkkel, és tényleg van egy bűnöző napod van, akkor mi az, amit úgy igazából elengedsz, és mi jobb, persze tudod, hogy mennyi kalória, de mondjuk aznap ez nem fontos, lehet az mondjuk 1200 kalória és az a kaja. Mi az, ami a te kedvenc kajád, legyen mondjuk az egy jó magyaros fogás is.
2: Hát igazából nekem nincs így kifejezetten kedvenc kajám, vagy inkább azt mondom, hogy ha azt kérdezik, hogy Kinga, mi az, amit bármikor meg tudsz enni, akkor egy lazac grill zöldséggel az bármikor jöhet, és tudom, hogy ez nem egy ilyen csalás, de valamire ezt nagyon-nagyon szeretem. Hogyha úgy vagyok, hogy elmegyek és nem foglalkozok semmivel, akkor igazából amit kívánok, ami azt mondom, hogy régen ettem már, vagy most úristen egy jó lazányét megennék, tehát így nincs kifejezetten olyan, hogy most én nem tudom, ez a kedvenc kajám, és bárhova elmegyek, akkor ez a csalókajám, hanem ott éppen amit meg szeretnék magamnak engedni.
1: Csalókaj, ez jó fogalom, kedves hallgatók. Van olyan nap, amikor olyan laza vagy, hogy mondjuk nem kezd ki az ágyból, nézel sorozatot, nem mozogsz, ilyen nap előfordul-e, vagy ilyen nap aztán abszolút nem lehet?
2: Lehet, természetesen is kell is. Az embernek a regeneráció pihenés nagyon-nagyon fontos. Sajnos én egy kicsit túlpörgős vagyok, és hogyha én mondjuk fél napot rászánok arra, hogy nem csinálok semmit, és csak sorozatot nézek, az nem már extra. Tehát én nem nagyon tudok semmit se csinálni.
1: Kedves hallgatók, hát ennyi fér bele, ez egy kicsit szabálytalan, kicsit a teljesség igénye nélküli portré volt Szabó Kingár, az én személyi edzőmről. Beszéltünk táplálkozásról, mozgásról, elhízásról. Korábban nem volt elhízás, most megint van, megfejtettük ennek az okát. Hát ilyen, kérem tisztelet, és legyetek bátrak, és fogadjatok fel valakit, higgyétek el, sokkal kellemesebb esik a kávé utána, mint mondjuk így egyedül egy edzés után. Kinga, köszönöm szépen, mit kell kívánni neked? Sok vendéget, sok követőt még, mi az, amire még vársz az életbe? Még nyilván sok mindenre.
2: Hát Hát igazából én alapvetően pozitívan fogom fel így az életet, legalábbis igyekszem, és most így tökre a helyemen vagyok, meg úgy minden klappol körülöttem, úgyhogy én inkább a hallgatóknak, vendégeknek kívánom azt, hogy legyünk egészségesek, figyeljünk magunkra és foglalkozzunk magunkkal.
1: Remek végszó, by Szabó Kinga. Köszönöm szépen.
0: Kanapé, Manna FM.
3: Sis! Girl, I'm about to have a pill.

0: Az első órában Szabó Kingával beszélgettem, aki az én edzőm tulajdonképpen, de mások edző is természetesen. A témánk sok minden más mellett persze az volt, hogy miért jó az, hogyha valaki edzővel megy neki a saját maga átalakításának. Higgyétek el, kell a kontroll. A következő órában pedig Herceg Zoltán divat tervezővel beszélgetek arról, hogy hol is tart az ő kék mozgalma.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
2: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Folytatódik a kellemes koraőszi idő. 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Robbanószerek után kutat a rendőrség és a hadsereg az egyik brit légi támaszpont közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány még idén, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, az intézkedésnek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait, erről tartanak ma népszavazást az országban. A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést egy a jobboldali svájci néppárthoz közel álló szervezet nyújtotta be, de a kormány és a legtöbb párt ellenzi. Biztonsági intézkedéseket rendeltek el egy amerikai erők által is használt brit légi támaszpont közelében. A Fairford melletti akcióban több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával.

0: munkával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon. Az ingyenes rendezvényen élményszerű, interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. A programoknak a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont jövő héten szerdán és csütörtökön.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Folytatjuk a kanapét, jöjjön a második óra, és annak vendége Herceg Zoltán, aki évekkel korábban elindította a kék mozgalmat, hogy pontosan mi ez, és éppen hol tart. Nos, erről beszélgetek Herceg Zoltán divattervezővel a kanapé második órájában.
1: 98.6. Ez a 98.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét, indul a második óra. Az egyik kedvenc riportalanyom, akire mindig visszatérünk, hogy mi van éppen vele, tegnap ünnepelte a születésnapját, és most jól megérdemelt pihenésén kaptuk el valahol Zala megyében a barátaival. Herceg Zoltán, akit én csak divat királynak hívok. Szevasz Zoli, boldog születésnapot itt az éter hullámon is keresztül. Hogy telt a nagy nap?
2: Nagyon szépen köszönöm. A tegnapi nap nyugalommal telt, a kedvesemmel ebédeltünk, ünnepi ebédet. Nagyon keveset dolgozgattam. Reggel a Széchenyi fürdőbe kezdtem, általában csütörtökönként ott kezdek.
1: Azt láttuk a bejegyzést.
2: A barátaimmal elutaztam vidékre, Szent Margit falvára, egy csodálatos birtokra, az egyiküknek egy kis haciendájára, úgyhogy most 4 napig itt fogunk héderelni, beszélgetni, semmit tenni, pihengetni.
1: A legjobb.
2: Töltődni.
1: A történelmi világon. És akkor ez már kicsikét, hogy a kék világ felé vezet, nem? Ugye azt tudjátok, kedves hallgatók, hogy Zolinak volt egy, hát nem mozgalomnak nevezem, aminek nevezem, hogy igenis vissza kell térnünk az alapon, mozgalomnak ez a kék, és ugye szerintem most is akkor a kék jegyében telik el, és igazából azért is jött ez a beszélgetés ötlet, hogy érdeklődjek, hogy hol tart a te saját magad kék életed, milyen stációban, mert néha lehet látni híreket, hogy telket veszünk, egyeztetünk, tanulunk, fejlődünk, de hol tart Herceg Zoltán kék élete?
2: Igen, pontosan ez az út, a városból, a betonból, a zajból kimenni a természetbe, a szabadba, ahova az ember eredetben beleszületett. Számtalan tervezgetés, kalkulálás, kombinálás követte ugye a mozgalom elhalását, hiszen sajnos a fegyház büntetésem, sajnos vagy nem sajnos, de hogy ez megszüntette a mozgalmálkodást. Én tanultam sokat belőle, és nem óhajtok társadalom formáló erővé válni, mert beletört a bicskámba, annak, akik ezt tőlem jobban csinálják, hát csinálják, ellenben egyedileg, kicsiben, a saját életemben, a saját környezetemben bizony meg tudom, és meg is fogom valósítani. Ugye hát nézegetünk, kalkulálunk, kombinálunk, én közben úgy néz ki, hogy vásároltam Borsodabau-Zemplén megyében egy kis telket, egy kis vályokházzal, már most dobban tőle a szívem, hogy kimondtam, és annak a felújításába kezdek bele jövő tavasszal, addig megy a tervezés, a szervezés, már egy csomó szakértő emberre megnéztem, és még többel meg fogom nézni.
1: Értem.
2: Statikailag, állapotilag, mit lehet belőle kihozni, mit nem, úgyhogy nagyon lelkes vagyok, kicsiben a saját élőkörnyezetemben előállítom azt, amit nagyban szerettem volna országos szinten, egy reziliens, ellenálló és hálózatoktól független élőhelyet szeretnék ebben a vályokházban, ezen a telken létrehozni.
1: Sokat kerested, még ezt megtaláltad, amit is megvettél, vagy ez egy ilyen meglátom, megszeretem pillanat volt?
2: Hát képzeld el, hogy ha az embernek az elméje nyitott a lehetőségekre, és kifejezi a szándékát az univerzumnak, hogy mit szeretne, akkor előbb-utóbb elé kerül a megoldás, ez a telek, ez elém került, ez egyszerűen csak bejött az életembe, egy lehetőség megtalált, gyakorlatilag a telek talált meg engem, én meg azt mondtam rá, hogy ámen, és folyik az adásvétel. Hogy ha az ember nyitott és koncentrál, fókuszál, akkor bejönnek a dolgok.
1: Értem, és nincs ez messze a te fővárosi életettől, vagy így idővel, szép lassan, ez is leszámolásra kerül, tehát a fővárosi bázis, és akkor teljesen elköltözöl, ott nem szeretem a leköltözöl szót, az elköltözöl oda, ahova szeretnél.
2: A helyzet az, hogy a Budapest és környékén olyan ingatlanárak vannak már, olyan elérhetetlen és szerintem irreális ingatlanárak vannak, hogyha az ember jól akar vásárolni, akkor kénytelen a elhelyezkedésben kompromisszumot hozni, hogy árérték arányban rendben legyen. Egyébként ez a ház a szüleim házától, az én szülőházamtól nem messze van, tehát mondjuk a felújítás tekintetében lesz hol laknom, lesz hol ennem, lesz hol poszkvártéjére berendezkednem, ugye nekem onnan csak egy két utcát kell hazamennem, és már a szülői házban eszek, iszok, alszok, pihenek, úgyhogy ilyen tekintetben ez egy jó lokáció, mert könnyen fog menni a felújítás. Sőt, a helyi ismeretségi körből szeretném a munkásokat is összeverbubálni. Szerintem ez egy nagyon vállalható kompromisszum. Az, hogy leköltözök-e oda, vagy sem, hogy ez lesz a végleges lakhelyem, vagy sem, az még kérdés számomra is. Egyelőre úgy csinálom, meg úgy építem, úgy tervezem, hogy mint a saját magamnak lenne. De a lényeg a dolognak a tanulás, a fejlődés, a tapasztalás, hogy végre egy ilyenbe is belekezdek, és nem kizárt, hogy a piac értékelik előképpen, akkor nem kizárt, hogy piacra fogom dobni, és egy más valaki fog neki örülni, én pedig megyek tovább, és csinálom a következőt. Tehát a kékség, ha már így kezdted ezzel a felütéssel, akkor úgy valósulhat meg, hogy én magam leszek az, aki ezeket az élőhelyeket, reziliens ellenálló hálózat független élőhelyeket létrehozom, és elérhetővé teszem mások számára.
1: Na innen folytatjuk, akkor várjál, mert kicsit túlszaladtunk, de nem baj, mert innen tök érdekes lesz, hogy akkor mi is a kékség, mi a te számodra a kékség, mások számára is elérhetővé teszed. Zene, aztán folytatjuk Herceg Zoltánnak. Belefolytottam a szó, de csak azért, mert idő van, zene, de folytatjuk ezt az érdekes témát.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után folytatjuk ezt az igen remek és hát lassan-lassan már nagyon aktuális témát, ugye a kékről beszélünk, mi is az a kék. Na, akartam kérdezni, hogy akkor milyen teendő vár rá? Tehát igazából most hogy képzeljük el, itt van egy gondolom jó pár évtizeddel előtt épített vályokház, amivel rengeteg teendő van. Már megvan az a tudásod, hogy hogyan lesz ettől, most nevezzük kékháznak, vagy még itt is tanulsz, szakembereket hívsz, vizsgálódtok, vannak kész tervek?
2: Én úgy tudom, vagy úgy látom, hogy ez egy 50-es, 60-as években épült vályokház. Én már elolvastam annyi szakkönyvet a vályogépítészetről, hogy ezt meg tudom mondjuk a padlózatból, a tetőszerkezetből, meg a háznak a struktúrájából meg tudom állapítani. De nincs különösebb jelentősége, hogy mikor épült, annak sokkal inkább, hogy milyen állapotban van. Statikailag szerintem ez tovább újítható, tovább fejleszthető. És a lényeg a dolognak az, és ez már kapcsolódik a kékséghez, hogy régi értékeinket megőrizve, az új technológiákat felhasználva kilépni abból a mókuskerékből, amit a kapitalizmus ránk kényszerít, aminek általában civilizációs betegségek szoktak lenni a vége. Nem véletlen ennyi beteg ember, ennyi depressziós, ennyi szorongó, és ennyi stroke és infarktus vett véget, meg a rákról nem is beszélve. Ez a környezet, amiben élünk, a modern kapitalizmussal verseny, az nem kompatibilis az embernek a lényegével, a szellem és a lélek szabadságával és a természetben való összhanggal, együttműködéssel, ez ellentétes. Én vízióm a kékséggel, ami a közösségi élet kultúrája, mozaik szó rövidítés, az vissza a természeteshez, vissza az élhetőhöz, vissza az emberbaráthoz, ami azt jelenti, hogy kis közösségekben jól működő, szeretet alapon működő kis közösségekben képzelem el a jövőt, ami egyébként működött már ezer évekig. Mondjuk ha egy falut nézzük meg, ahol 150, 200, 300 ember él együtt, mindenki ismeri a másikat, és volt alkalom ilyen faluban felnőni az édesanyám szülei Tiszatardoson, pontosan egy ilyen 300 fős faluban prosperáltak, és az a bőség, ami 40-50 év ezelőtt jellemezte ezt a falut, meg az összes többi környező falut is, hogy a kamra tele volt hússal, a kamra tele volt zöldséggel, a terménnyel, a tyúkok kapirgáltak, de nem kettő, hanem 20-30-50 tyúk kapirgált hátul, 3-4 disznó, a marhák mentek ki minden nap a legelni, és jöttek, és a csarnokba adták le a sok-sok hektoliter tejet, hogy ez működött. Ez működött. Ja, hogy igen, nagyon sokat kellett dolgozni, és volt a parasztnak, a jó értelembe vett parasztnak, az igazi parasztnak, igen, egy hihetetlen tudása, ami ma már rinsz, szertefosztott. Menjünk a Tesco-ba, menjünk nem tudom milyen szupermarketbe, és vesszük a génmanipulált, mérgekkel telepumpált, tápanyagmentes és vitaminmentes gyakorlatilag szemeteket, és csodálkozunk, hogy betegek vagyunk. Én azt gondolom, hogy vissza kéne térnünk, akár egyéni szinten, én azt most már csak azt látom, hogy egyéni szinten van erre lehetőség, ezekhez az ősi és jól bevált és jól működő struktúrákhoz, amikor mi magunknak termeljük meg a saját földünkön, a saját bioélelmiszerünket, és egymással csereberélve, és egymás segítve, egymás támogatva, kolhozban, kalákában, együttműködő kis közösségekben lehet szerintem ezt a agyatlanságot túlélni, amit versenykapitalizmus hívnak. Én ebben hiszek, ennek az első lépése, hogy az ember elköltözik. Persze, kőkemény, tudom, hogy kőkemény.
1: Azaz.
2: Nem is biztos, hogy 100%-ig az embernek önellátónak kell lennie, nem is hiszek ebben, meg nem is megvalósítható, de azt tudom, hogy működött Tiszatalvas 40 évvel ezelőtt, mert pontosan emlékszem rá. Ez egy csoda volt.
1: Na arra leszek kíváncsi a következő, hogy ehhez vajon hozzá kell érni, vagy életkorfüggő, tapasztalni kell azt az életet, amit jelenleg élünk itt a városban, vagy a városokban. Hát mi erről Zolnak a véleménye, hamarosan kiderül, zene, aztán folytatjuk. Herceg Zoltán az én vendégem, telefonon keresztül, a témánk pedig a kék, az ő maga kékje.
0: Kanapé, itt a 98.6

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után folytatjuk ezt a remek és nagyon fontos témát. Van egy olyan csatorna a YouTube-on, ez a fenntartható visszafejlődés. Nem tudom, tudsz-e róla, tudod, hogy miről beszélek-e. Ők Tanyába
2: költöztek.
1: Na, Tanyára költöztek ki. Zoli, mennyire kell ehhez hozzáérni, hiszen azt már ugye elmondhatjuk, hogy mind a ketten régebb óta vagyunk fiatalok, és már van némi tapasztalatunk az élettel, hogy hogyan zajlik az élet, és hogy mit okoz ez a felpörgetett, ez a kapitalista típusú városi élet. Ehhez hozzá kell érni, azért ez egy óriási váltás, amiket elmondtál az előző szegmensekben a mostani életünkhöz képest, csak hát a jól felfogott érdekünk, gondolom.
2: Hát én azt hiszem, hogy nem nagyon lesz más választásunk. Aha. Tehát egy fiatal 18-20-22-es feljön vidékről a ingerszegény környezetből Budapestre, és egy jó pár évig, évtizedig biztos izgalmas neki ez a pörgés, ami itt van. A kulturális élet, a művészeti élet, a szórakozási lehetőségek, ezek nyilván izgalmasak, és tanul, és tanuljon is az egyetemen, de hozamosabb időt lejjebb a városba, a fővárosba, 10-20 év után az ember érzi, hogyha kiáll a flaszterre, a betonra, a bitumenre. Uh-huh. Érzi és hallja és látja azt, hogy ez nem fenntartható, ez nem megy sokáig. Ez a zsongás, ez a pezsgés, ez a rohanás, ez azért idővel fölemészti szerintem az embernek az energiáit, a tartalékait, és egyszerűen, hogyha telítődik a zajjal, telítődik a rohanással, telítődik a stresszel, akkor valójában nem nagyon van más lehetősége, mint visszahúzódni. És ez nem csak egyéni szinten, szerintem társadalmilag sincs nagyon más megoldás, mint ezt a rohanó kapitalizmust valahogy picit lassítani, megállítani, már csak azért is, mert a klímának is óriási szüksége van arra, a föld golyónak is szüksége van arra, hogy az emberek kicsit visszavegyen a tempóból is, kevesebbet füstöljön, kevesebbet pusztítson, kevesebbet termeljen, és hajtsa a profitot, mert a föld tartalékai végesek. Az energiahordozók mennyisége véges, az alapanyagok, az ásványi anyagok mennyisége véges a földbolygón. Nem lehet vég nélküli növekedésre berendezkedni, amit a kapitalizmus diktál. Ilyen nincs, hogy éves 300%-os növekedés. Tehát nincsen ilyen.
1: Aha,
2: hova növekedjünk, hogyha mindent fölzebálunk, mindent elpusztítunk, mindent kibányászunk és mindent elégetünk. Akkor hova? Tehát valójában szerintem az, hogy az ember egyéni szinten besokall a várostól és visszavágyik a természetbe, visszavágyik a saját környezetébe, lelassulásra vágyik, csendre vágyik, és arra, hogy a saját kezébe vegye a sorsát. Ez én szerintem már ott tartunk, hogy pár évtizeden belül, szerintem még hamarabb is, egyszerűen kényszerré válik, mert ez a fajta habzsolás és írtás, ez nem végezhető tovább. Ennek már most olyan káros következmény vannak, elég, ha csak a klímaváltozás visszafordíthatatlan tragédiára gondolunk, hogy nincs tovább. Tehát ezt vagy az ember önként csinálja most, amikor lehetősége van rá, és azt mondja, hogy én váltok, én magam részéről a szennyezést, a fogyasztást abba hagyom önként, és van még lehetőségem régi vályokházakat nézegetni, van még lehetőségem régi tanyákat nézegetni, esetleg megvásárolni és újra belekezdeni egy új életbe, vagy 10-20 év ma kényszer lesz, amikor nem lesz más választás, és az ember rohan, és kapkod, és fejvesztve menekül, gondoljunk vissza a Covid időszakára, amikor kedről szerdán le lesz zárva az egész virág, és az emberek bepánikoltak, és nem tudták hirtelen, hogy hova szaladjanak. Szerintem, amikor a klíma összedől, és az aszály nem ilyen lesz, mint most, és nem 40 fok lesz, hanem 45, akkor már és akkor a tömegek indulnak el, akkor lehet, hogy késő lesz már válogatni.
1: Aha, értem.
2: Most kell felkészülni arra, hogy mi lesz. Ha az ember nyitott szemmel jár, olvas és tanul és fejlődik és nézi a világot, akkor látja, hogy óriási szal van a palacsintában. Ezt a vak nem látja.
1: Kedves hallgatók, ez a herceg.
2: És erre kell készülni.
1: Ez a herceg módszer, ezt kell követni, hogy lesz-e hol követni, vagy hogy Zoli fog erről tájékoztatni minket, tanítani, erről mindjárt beszélünk zenék után. A vendégem Herceg Zoltán, aki éppen Zala megyébe piheni ki születésének fáradalmait, a témánk pedig nagyon fontos, az ő kék mozgalma, amit most ugye egy személyre redukálódott, de ettől még ugyanolyan fontos, tanuljunk belőle. Zene is folytatjuk.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Herceg Zoltánnal, a témánk pedig maga a kék mozgalom, ami annak idején mozgalom volt, aztán most igazából rád és a környezetedre redukálódott. Hasonszörű barátaid vannak, baráti köreid. Mennyire fogékonyak az emberek erre? Mennyire fogékony az a baráti társaság, teszem azt, aki ugyanúgy városban él, ugyanúgy pörgeti az életet, eljárnak bulizni, együtt vagytok, együtt beszéltek, színházba jár. Felfogják a velünk egykorúak, hogy ez fontos dolog? Mert tök szépen elmondhat, hogy most kell cselekedni, mikor nem kell kapkodni. Ha kapkodni kell, akkor már baj van. Tehát van táptalaj, ahova kvázi ezek a mondatok hullanak?
2: Szerintem az az értelmiségi körökkel én a legbiztosabb barátságban vagyok, akikkel a közgáz egyetemen együtt végeztem, tehát mindegyik diplomás üzletember, vagy vállalkozó, vagy felsővezető, ők szellemileg értik, tudják, hogy baj van, hiszen világlátott emberek külföldi szakirodalmakat olvasnak, pontosan tudják, hogy óriási, gigantikus szarvihar közeledik, de még szerintem nem hiszik el, vagy ha el is hiszik, még nem készültek tetlegesen föl rá. Nagyon sok, egyre többet beszélgetünk erről, nem lehet kikerülni a témát. Már a legközelebbi baráti társadalomnak két-három embernek van már vidéki haciendája. Ő egyelőre egy balatoni nyaraló, aminek van udvara, de még az nem kert.
1: Aha.
2: Még nincs napelem, még nincs szigetüzemmód. A másik barátom már termel, már szőlője van, már gyümölcsöse van, ő elég sokat dolgozik ott, ő is furkutya van.
1: Aha.
2: Tehát én azt gondolom, hogy nagyon lassan, de nyílnak ki a szemek. Előbb-utóbb rájönnek az emberek, ha nem olvasnak, akkor is, ha csak látnak és szétnéznek a környezetükbe, hogy ez egyre szorítóbb, egyre égetőbb, egyre feszítőbb ez a kérdés, és előbb-utóbb muszáj lesz lépni. Én azt gondolom, nem kell egyébként bepánikolni, nem hiszek ebbe. Azt gondolom, hogy tudatosan fel kell készülni, lassan, tyúklépésben elindulni, és tájékozódni, szétnézni. Csodálatos, egyébként vályog napok vannak, vályogos workshop napok vannak, kenderbetonos workshop napok vannak. Ezeket a Facebookon, meg az interneten meg lehet találni.
1: Uh-huh.
2: Nagyon sok ilyenre járok. Ha az ember elmegy egy kender workshopra, vagy kenderbeton workshopra, vagy egy vályogos workshopra, olyan csodákat lát magyar szakemberektől, akik egyébként fiatalok, 30-40-50-es magyar szakember, aki művelik a szakmát, hogy olyan kedvet kapsz, hogy úgy föltölti, egyszerűen az, hogy ott vagyok egy ilyen nyílt napon, ahol a mesterek mutatják a fogásokat, és megtanítják, hogy hogyan kell a vályoggal, vagy a kenderbetonnal bánni. Szóval olyan szinten tölti fel az embert, hogy úgy jövök haza, hogy én már nem is akarok visszamenni a betonlakásomba, ha megkemeletre.
1: Értem.
2: Tehát, hogy miért nem holnap költözök be? Tehát az embert elkapja a gépszíj, ha kinyitja a szemét, és veszi a fáradtságot, és elmegy ezekre a rendezvényekre, akkor egyszerűen kedvet kap hozzá, és azt mondja, miért is nem vette meg múlt héten, és miért nem kezdtem el, és azonnal.
1: Aha.
2: Szóval, hogy én óriási lelkességben vagyok.
1: Azt hallom, azt halljuk.
2: És én alig várom, és már elkezdtem rajzogatni a házamat, mert csodálatos termény vannak, alapra, ez ilyen, ja, és aztán a mesterséges intelligenciát, a 3D-s látványtervez. Szerintem én még jobb vagyok, mint ő, de azért taringatjuk egymást. Szóval, hogy a modern technológiákat, a napelemet, a háztartási szélkereket, a szigetüzemmódot, a hőszivattyút adott esetben, a biodinamikus gazdálkodást, a mulcsozást, a magas ágyást, millió olyan technika és technológia van, amivel az ember túlélhet, és jól élhet, és szépen élhet, és középpontba és harmóniába került önmagával, a családjával, mikrokörnyezetével és a természettel. Ez adottság. Erre kell menni.
1: Remek végszó, és nyilván csak be tudjuk fejezni, nem, abba tudjuk, ha nem tudjuk befejezni ezt a témát. Szerintem fogunk még erről beszélni, mert ez
2: inkább
1: fontos.
2: Inkább kezdjük el, hogy befejeznénk, igen.
1: Igen, így van. És ez kell egy ilyen lelkesítő, nem azt mondom, hogy tanító, vagy még az is lehet, de egy ilyen lelkesítő ember, akinek az ember, a hallgató elhiszi, hogy ez nem PR, ez nem üzlet, ami belőled jön, hanem ez a te hitvallásod. Ez egy csoda, és hogy ennek te vagy az egyik szószólója, és megvan a képességed az, hogy olyanokhoz beszél, akik nem hisznek benne, de aztán a kérdőjel felbukkan bennük, amikor meghallgatnak téged. Ezért szeretünk téged. Herceg Zolit hallottátok, kedves hallgatók, és fogjuk is még hallani, hiszen ez egy folyamat, ez elindul, ez ott van, és szerintem, ha lesz számod és lehetőség, azért bebeszámolunk, hogy éppen hol tart ez a bizonyos Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ház. Köszönöm szépen, visszaengedlek a barátaidhoz, pihenj. pihenjél, élvezd a rétet, a természetet. Az mindig lesz, és folyt köv, jó? Köszönöm szépen, Zoli.
2: Köszönöm
1: minden
2: szépen.
1: Jót. Szia, hello.
2: Szép napot nektek. Ciao, ciao.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: kell.
1: Az elmúlt egy órában Herceg Zoltán divattervezővel beszélgettem arról, hogy éppen hol tart az ő kék mozgalma. Hallottátok, az első lépés megtette, megvan már a vályokház, az út azonban még nagyon hosszú. Ha lesz rá lehetőségünk, természetesen beszámolunk a fejleményekről is. A következő órában pedig Pistúr Veronikával beszélgetek egy sikerről szóló könyvről.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a kellemes koraőszi idő. 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Robbanó szerep

0: és képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait, erről tartanak ma népszavazást az országban. A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést egy a jobboldali svájci néppárthoz közel álló szervezet nyújtotta be, de a kormány és a legtöbb párt ellenzi. Biztonsági intézkedéseket rendeltek el egy amerikai erők által is használt brit légi támaszpont közelében. A Fairford melletti akcióban több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával, és a támaszpont bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környék lakóit kitelepítették, és egy szabadidőközpontban helyezték el. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket, a rendőrség szerint azonban a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőtéren az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságoknál járatuk aktuális helyzetéről. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon. Az ingyenes rendezvényen élményszerű, interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. A programoknak a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont jövő héten szerdán és csütörtökön.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kedves hallgatók, indítjuk a kanapé harmadik óráját. Ennek vendége Pistúr Veronika lesz, aki sokáig a médiában dolgozott, sokféle stábistán lehetett olvasni az ő nevét, ma már azonban egy civil szervezet vezetője. Írt egy könyvet, ennek címe A megszeridíthető siker, hogy miért kell a sikerrel így bánni, most az hamarosan kiderül. Zene, aztán felhívom Pistúr Veronikát.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé harmadik óráját. Egy könyvről beszélgetünk, annak a szerzővel. Egy olyan könyvről, aminek már a címe is nagyon sokat mondó és magával ragadó, a megszelidíthető siker. A vonal másik végén pedig a Bridge Budapest vezetője Pistul Veronika, aki ezt a könyvet jegyzi. Vera, igazából mi a siker? Ugye sokáig az egy mutatószám volt, vagy talán még most az emberek életében, hogy mennyire vagyok sikeres. Ez kicsit, ez néha túltolhatjuk a sikert? Igazából innen indul a könyv?
2: Hát igen, a sikert azt alapvetően láthatósághoz, növekedéshez, elismeréshez, presztízshez, pozícióhoz szoktuk rendelni. Ahhoz például, hogy az ember, nem tudom, szerepel-e különböző rangsorokban, címlapon vagy bárhol, de hát nem csak ennyi a siker, és az én tapasztalatom a személyes életemben is, és az elmúlt 20 évben is, amiatt a vezetőkkel foglalkozom, hogy nagyon sok ilyen látszólag evidens helyzetben, amikor valaki úgy tűnik kívülről, hogy mindent elért, és papírforma szerint sikeresnek kellene tűnnie, és annak kéne éreznie magát, nagyon sokszor mégis az történik, hogy mégsem érzi magát annak. És ez az én saját életemben is így volt, ugye én majdnem 15 évig a televíziózásban, magyar televíziózásban dolgoztam, képernyőre kerültem. A külvilág ezt úgy értékeli, hogy ez a sikernek valamilyen egész magas foka, és közben mégis érzelmileg, lelkileg, intellektuálisan egyáltalán nem éreztem magamat a helyemen, és egyébként nemet is mondtam erre a fajta sikerre, amit ugye megint csak a külvilág nagyon nehezen értett meg, hogy valaki miért mond erre nemet, de közben ezt nagyon sokaknál, másoknál is látom. Fiataloknál, az üzleti közegben nagyon gyakran előfordul, hogy nagyon szépen haladnak a látszólag sikeres úton, és közben mégsem érzik jól magukat, és innen indul el a könyv, hogy lehet, hogyha ezt egyre többen, meg viszonylag sokan érezzük, ezt a disszonanciát a sikerünk megélése, külvilág érzékelése között, akkor lehet, hogy el kellene gondolkodnunk azon, hogy jól definiáljuk-e a siker fogalmát. Aha.
1: Neked mi volt az első, nevezzük tünetnek, ami ugye, én tudom, hogy hol dolgoztál a médiában, még találkoztunk is ilyen forgatásbeli folyosókon, az ember tényleg azt hitt, hogy na nézd már, itt van a hölgy, megy, jó hely, én is rögtön ezt hittem. Mi volt az első tünet, ha lehet ilyet kérdezni, amikor úgy érezted, hogy itt valami nem stimmel?
2: Ez, amikor a külvilág tökre egyértelműen úgy kezelt téged, hogy te egy sikeres ember vagy, te pedig nem érzed magad jól. Azért a tévézés után én az elmúlt közel 20 évemet az üzleti életben töltöttem, ráadásul úgy, hogy egy civil szervezetet vezetek, ami az üzleti kultúra formálásért dolgozik ma az országban, azért, hogy lehetne értékalapúbb és hosszú távon elkötelezett vállalható üzleti kultúra a norma ebben az országban. Szóval, hogy ezen keresztül, nem tudom, rákerültem különböző listákra, rangsorokra, és ott is hiába volt ezeken az ember, közben nem feltétlenül éli meg belül azt, amit a külvilág lát. Mindenki azt hiszi, hogy a siker az úgy determinálja az elégedettséget, pontosabban ez a külső siker determinálja az elégedettséget, és azért ez nem feltétlenül van így. És mondok mindjárt egy hasonlatot, ami szerintem egy kicsit értelmezi azoknak, akik most nem értik, hogy miről beszélünk, hát mi ezzel a gond, vagy nem volt ilyen élményük még, de azért az elmúlt időszakban nagyon sokakkal beszélgetve, meg nyilván amiből kiindultam az elmúlt évtizedekben sokakkal beszélgetve, az volt az élményem, hogy ezt azért sokan értik, hogy az, ami valamilyennek látszik, az nem biztos, hogy ugyanaz, amilyennek megéljük belülről. Tehát ugye a sikernek a klasszikus fogalmát, ezt én ahhoz hasonlítom a könyvben, olyan, mint egy csokimáz, ami nagyon csillogó, ami nagyon vonzó, amiben az ember belenyalna, vágyik rá, nagyon csábító, de azért az ott önmagában, ha abba tényleg belenyalunk, vagy akár mi bele is kanalazunk, az nagyon tömény. És nagyon sokszor még akár rosszul is lehetünk tőle. És ha mondjuk van egy zserbó, aminek a tetején ott van ez a csokimáz, tehát én nem arról beszélek, hogy a sikernek a klasszikus paraméterei, a klasszikus mérőeszközei nem fontosak, és ezeket engedjük el, hanem arról beszélek, hogy ezek ma már önmagukban nem tesznek bennünket feltétlenül elégedetté és gyakran boldoggá, és kell ennél több hozzá, mert az egy dimenzióba kell legalább három, kell, hogy ott legyen a bió, a lekvár, a tészta, ami ezt rétegezettséget ad, és összefogja ezeket a dolgokat. Egyébként aztán a könyvben egy diófához hasonlítom a sikernek ugye az új modelljét, és nem véletlenül, mert a siker egyszerre kell, hogy megtartson bennünket, működtessen, és tovább is tudjunk adni, és nem csak cél kell, hogy legyen, ahogy ezt egyébként a klasszikus helyzetben eddig definiáltuk.
1: Én nem folytatjuk, innen nehéz beléd folytani a szót, átmentem hallgatóba. Ha ilyen érdekesen beszélsz, akkor nyilván a könyv is érdekes. Kedves hallgatók, most zenélünk, aztán folytatjuk Pistu Veronikával, a Megszeríthető Siker című könyv alkotójával. Veronika egyébként a Bridge Budapest vezető, ez egy civil szervezet. Innen folytatjuk.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Ha

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, a témánk is remek, egy könyv, amely hamarosan piacra kerül, sőt, október 1-i lesz egy bemutatója, de nem ez a cél, hanem az, hogy olvassátok el, és akkor mindenki fordítsa a saját maga életére ezt, hogy a siker az megszelíthető, és vajon miért kell ezt csinálni. Amit az előbb mondtál, az nagyobb részt azok ilyen munkahelyi munkával kapcsolatos, hivatással kapcsolatos sikerek. A sikert, azt érthetjük az egyén boldogságra. Sikeres vagyok, mert van egy boldog családom. A család életem sikeres. Tehát ez a könyv igazából csak a munkavilágára korlátozódik, vagy fókuszál?
2: Hát, igen, de a munkavilága azért, ha belegondolunk, akkor nagyon nagy részben az életünk.
1: Ez
2: tehát
1: így van.
2: Azért az aktív éveinkben, hogyha lehet, hogy ismerős valakinek ez a szám 4007, meg is jelent olyan az elmúlt években egy könyv, aminek ez volt a címe. Ez a 4007, ez az átlag élet. Ennyit élünk. És ebből a 4007-ből az aktív éveinkben, és most tekintsük mondjuk a 20-tól közel 70 éves korig, mondjuk nyugdíjba menésig, amit ilyen igazán aktív periódusnak gondolunk, annak a kétharmadát a munkavilágában töltjük.
1: Így van.
2: Oda megyünk be reggel, onnan jövünk el este, ahogy ott működünk, az nagyon sokszor meghatározza a családi életünkben is a működésünket. Mint ahogy azt sem szabad elfelejteni, hogy a munkahelyek is azért kell, hogy figyelembe vegyék, hogy mi egyébként emberként hogyan működünk, mert az elsődleges identitásunk a legtöbbször nem az, hogy munkavállalók vagyunk, hanem az, hogy valakinek a gyereke vagyunk, valakinek a szülője vagyunk, és ezzel az identitással megyünk be a munkahelyünkre dolgozni, értéket teremteni. Szóval ezek a dolgok nem elválaszthatóak, és én nyilván azért fókuszálok elsődlegesen a munkavilágára, mert azért, ha megnézed, hogy ma kiket tartunk sikeresnek, akkor nem feltétlenül azok kerülnek, tehát az első ötben nem azokat sorolod be, akik boldog családi életet élnek, igen. És akkor ezért sikeresek, hanem azért sikeresek, mert van valami fontos pozíciójuk, kaptak egy díjat, kaptak valamilyen elismerést, elkerültek egy rangsorra. Szóval, hogyha én a legboldogabb lennék, hogyha egy olyan világban élnénk, ahol egy pedagógus is elkerülhet a címlapra, mert egyébként én azt gondolom, és ezt ajánlom a könyvben, hogy a sikernek a klasszikus, mondjuk akár növekedéshez kapcsolt mércéjén túl, és emellé mondjuk rendeljük azt hozzá, és legyen a sikernek az új mércéje az, hogy egyébként hány ember életére vagyunk pozitív hatással. Ha ezt például a siker mércéjébe általánosan elkezdjük élni, akkor lehet, hogy több ember érezheti magát sikeresnek a külvilág által definiáltan is, ami nagyon-nagyon fontos, tehát az egész nem arról szól, hogy ez nem fontos, hanem hogy tudjuk ezt az egészet árnyalni, hogy minél többen tudjunk bekapcsolódni a körbe, mert aki egyébként nem érzi magát sikeresnek, annak az értékteremtési lehetősége is korlátozott, egyszerűen attól, hogy nem feltétlenül van jól. De ha sikeresebbnek érzi magát, akkor ő is sokkal inkább tud bekapcsolódni abba a körforgásba, ami egyébként arról szól, hogy lesz méltó, élhetőbb, szerethetőbb mindaz, ami körülvesz bennünket.
1: Hát kedves hallgatók, már a két szegmens is szerintem eléggé jó mézes madzagú, de van még kettő, hogy az ember ezt a könyvet elolvassa, mert tényleg, hogy pontosan mi ez a könyv, erről fogunk beszélgetni, ez a receptkönyv, ezek sztorik, ezek megtörtént esetek, pontosan meddig tartott ennek az írása, és hogyan írta Veronika, erről beszélgetünk zenék után. A vendégem Pistúr Veronika, a Bridge Budapest vezetője. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM,

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a remekül beszélő Pistu Veronikával, annak könyv témája pedig a siker, a megszerethetetlen siker. Igazából ez a könyv, ez egy receptkönyv, ebben pontok vannak, sztorik vannak benne. Mit kap az az olvasó, aki lelkiismeretesen végigolvas, hagyja magát, hogy beszívja a könyv és elolvassa?
2: Hát azt gondolom, hogy új nézőpontokat kap elsősorban, és tudom, hogy vonzóbb lenne, ha azt mondanám, hogy jó sztorikat kap és szórakoztató irodalmat, de egyébként a visszajelzések szerint én nagyon sok fiatal vezetőnek adtam oda ezt a könyvet első olvasásra, nagyon könnyen befogadható, még akkor is, hogyha azért van alapvetően egy az üzleti világhoz, a vezetői léthez való kapcsolódása, de ettől azért nem kell megijedjen senki, mert a bridge-ben, ami vezetői definíciónk, az nagyon-nagyon tág, és pont ahhoz kapcsolódik, mint amiről már korábban beszéltünk, hogy lehetne a sikernek a kiegészített mércéjében szempont az, hogy hány ember életére vagyunk hatással, mert ugye a bridge-ben a vezetőnek az definiáljuk, aki emberek életére hatással van. És ilyen módon egy szülő is egyébként emberek életére hatással van, a már említett pedagógusok is emberek életére hatással vannak, szóval ez egy sokkal tágabb fogalom, mint amit klasszikusan szoktunk gondolni arról, hogy ki a vezető. És ezért is van szerintem jelentősége annak, hogy feltegyük a magunk számára azt, hogy az a sikerfogalom, amit mi birtoklunk, az valami olyan, amit hozunk otthonról. Azt mondták otthon, a családban, a szüleink, a tanáraink, az első főnökünk, hogy a siker már pedig ez. És ha valaki ezzel teljesen jól van, hogy neki mit definiáltak, és ő mit örököl, mint sikerfogalom, akkor annak nincs dolga. De az én tapasztalatom az, hogy van egy pont, amikor ez külön válik, és azt hiszük, hogy a siker nem egy újra definiálható dolog. Fel se tesszük magunknak ezt a kérdést, hogy ezt lehetne definiálni a magunk számára, hanem elkezdődik a diszonancia, elkezdődik a hiányérzet, diszkomfortérzet, amitől szétcsúszik az, amit öröklünk, és az, amit egyébként birtoklunk, amiben valójában jól érezzük magunkat. És a könyv erre hív, hogy tegyük fel magunknak a kérdéseket. Az egyes fejezetekben vannak egyébként ilyen önellenőrző kérdések, amiken végig lehet menni. Egyfajta sikerszelidítés folyamatként definiálom ezt a könyvben. Szóval, hogy ezt a magunk, ez egy bensőséges idő, azt is ajánlom, hogy egy tea mellett zserbóval, ahogy az már
1: kiderült,
2: hogy egy fontos szimbólum a könyvnek. Szóval, hogy érdemes így bekuckózni, most úgyis az az időszak jön, egyébként a könyv már elérhető, szóval lesz egy szakmai bemutatója október 1-én a HR Festen, de már megvásárolható a könyv, szóval hogy érdemes néhány órát magunkkal tölteni, és azzal, hogy is vagyunk ezzel az egésszel. Tehát az a visszajelzés, hogy egy csomó ember számára ez most nagyon aktuális kérdés, régóta feszíti ennek a feszültsége, amiről beszélünk, és a könyv hatására is beszédtéma lett a családban, mert ugye egyébként ezt nem csak egyénileg lehet definiálni, hanem a családunkon belül is definiálhatjuk egyébként újra, hogy mit tekintünk sikernek, mint ahogy a csapatainkban is a munkahelyeinken.
1: Hát sikeres emberek, figyelem, hogyha kicsikét itt eltévedhetek a siker által, akkor van egy remek könyv, ami itt már megjelent, a megszeríthető siker. Pistu Veronika a szerzővel beszélgetek még egyet. Arra leszek kíváncsi, és igazán laikus kérdéssel fogunk kezdeni, de ezt most nem is lövöm le. Zene, aztán folytatjuk. Pistu Veronikával, aki a Bridge Budapest vezetője.
0: 98.6 Manna

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Ismételten remek zenék után folytatjuk a beszélgetést. A vendégem a telefonon a másik végén Pistúr Veronika. A témánk pedig a a megszeridíthető siker című könyv, ami ugye arról szól, hogy van a siker, és van, ami mögötte van, hogy ilyen Frey Tamásosan fejezem ki magam. Jön a laikus kérdés, lehet, hogy kicsikét még buta is lesz. Könnyű egy ilyen könyvet megírni?
2: Hát figyelj, én nagyon szeretek írni, és nagyon régóta, tehát ez tényleg az életem része, én sokat publikálok újságcikkek formájában is, tehát hogy azért, mert egyébként hivatalosan ez az első könyvem, azért az írás nagyon is aktívan része az életemnek, és miután egyébként a gondolat összeállt, hogy így szeretném keretezni azt, amivel szerintem egyébként most kihívásunk van, és lehetőségünk van benne változtatni, mert egyébként a siker az egy nagyon izgalmas fogalom, nem adott minden korban abban az értelemben, hogy szóval mondjuk az ókorban nem azt gondolták a sikerről, amit mi ma, vagy a középkorban, vagy az ipari forradalom elején. Ez egy kulturális konstrukció, és minden korszaknak megvan a lehetősége arra, hogy meghatározza, hogy a túlélés érdekében mit definiál sikerként. És én azt kezdtem el érzékelni, mint ahogy ezt nyilván nagyon sokan is érzékeljük, hogy rengeteg minden változott körülöttünk az életben, krízis hátán, bizonytalanságban élünk, és köze van egy fogalom, ami miközben minden változik, nem változik. És akkor lehet, hogy mégiscsak kellene, miközben látjuk, hogy akár generációsan is van az az elvárás már, hogy egy cég életében a munkavállalók, a z-generációs munkavállalók akár várják azt, hogy értsék, hogy hol dolgoznak, várnak empátiát, várnak munkahelyi jólétet. Egyébként a későbbi generációknak pont lehetett volna ez a vágya valaha, csak nem tudták, hogy artikulálhatják. És ugyanez történik a siker kapcsán, hogy ameddig nem tudjuk, hogy erről gondolkodni másként, hogy ez egyébként ez nem egy kőbevésett dolog, hanem ezen lehet változtatni, addig nem is kezdünk el rajta gondolkodni. És miután ez a gondolat engem magával ragadott, és tesztelgetve az írás folyamatában azt érzékeltem, hogy ezzel másnak is bőven van kihívása. A már említett 20 évben is ez volt az élményem, amit ugye vezetők között töltöttem. Szóval, hogy egy csomó mindenem gyűlt össze a Bridge-nek rengeteg kutatása, anyaga gyűlt az elmúlt években, amik mind arról szólnak, hogy ez az írás végül is annyira nem volt nehéz, de azért egy könyv létrehozása az egy hosszú folyamat, majdnem másfél év volt egyébként.
1: És neked most jobb, nem a könyv megírása után, hanem úgy, hogy rájöttél te is arra, hogy az a siker az nem, amire te akartál, most így igazából egy lezáró kérdésként jobban érzed magad a bőrödben?
2: Abszolút, tehát hogy az a diszonancia, az a hiányérzet, ami nagyon sok éven, évtizeden át elkísért engem is, mert különbség volt a külvilág által érzékelt dolgok és a magamban érzett sikerességérzet között, az, amióta pontosan tudom, hogy az én mércém szerint engem azt tesz boldoggá és elégedetté, ha azt látom, hogy van hatásom, és az a hatás emberek életére pozitívan hat, ebben azért nagyon sok történetet tudok ma már a saját életemben, amit gyűjtök, és aminek az a célja, hogy ebből minél több legyen. Egyébként pont egy üzleti vezető a környezetünkben fogalmazta meg, hogy persze a profit nagyon fontos, de sokkal inkább következménye a működésnek, mint sem célja. És ez látszik ma már számos kutatásból is, hogy azok a cégek, akik így működnek értékalapon, sok minden mást is figyelembe véve, mint kizárólag a növekedés paramétereit, a nap végén mégis oda vezet a történet, hogy az növekedést is hoz. És ez azt gondolom, hogy a saját életünkre is igaz, nem csak az üzleti környezetre.
1: Na hát köszönöm szépen, még a könyvben mutató időpontját, ha szeretnéd, akkor itt a lehetőség, hogy megemlítsd. Mikor lesz?
2: Október 1-én lesz a HR Festen, 15 óra 20 perckor, és Németh Flóra, a Bookbar alapítója fog kérdezni.
1: Remek könyv ez, remek könyv. Szerintem ebből a 20 percből, kedves hallgatók, szerintem rájöhettetek arra, hogy ez egy hiánypótló, és hogy a sikert bizony helyén kell kezelni, a többi ott van a könyvben. Köszönöm szépen, Veronika, hogy rendelkezés álltál. Mit kell kívánni? Hát az, hogy...
2: Köszönöm, sokan hallották el. Ez pontosan ez.
1: Köszönöm szépen. A vonal másik végén Pistul Veronikát hallottátok, a Bridge Budapest vezetőjét, a témánk pedig a Megszeríthető Siker című könyv volt. Köszönöm, Veronika.
0: Kanapé, Manna FM.

0: A kanapé harmadik órájának vendége Pistur Veronika volt, aki élete első könyvével jelentkezett, ennek címe a Megszelidíthető siker. Remélem tetszett, és érdemes ezt elolvasni, rájöttök, a siker az még nem minden. Nos, ez volt a kanapé első három órája, remélem tetszett, érdemes volt maradni. Velem a jövő héten újra találkozhatok, igyekszem akkor is érdekes témákkal jelentkezni. Ti azonban sehova nem menjetek, hiszen tudjátok, a kanapé folytatódik. A viszonthallásra!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
3: 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Január 1-től jön a vagyonadó, jelentette be a miniszterelnök, marad a kellemes, kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, oktató termek újultak, vagy újulnak meg. Ruszin Szendi Romulus elmondta, az összeg abból a 18 milliárd forintból származik, amelyet a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására szánt.

0: postájukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatásra is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon. Az ingyenes rendezvényen élményszerű, interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. A programoknak a Szegedi Tudomány Egyetem Tanulmányi Központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont jövő héten szerdán és csütörtökön. Az esemény több mint 20 oktatási intézményből érkeznek diákok, akik a pályaválasztás előtt álló fiataloknak szóló bemutatón is részt vehetnek.
1: Időjárás.
0: Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli ködfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz, éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kellemes vasárnapot, sziasztok! 3 óra van, úgyhogy indítom a kanapét. Argyelán Kriszta vagyok, és együtt rádiózhatunk a folytatásban. Nem csak én leszek itt, hanem szakértőim is, Kohári Éva gasztrobloggerrel, például szezonális őszi gyümölcsöket feldolgozó finomságokat fogunk készíteni gluténmentesen, aztán Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével az önkéntes nyugdíjpénztárakról esik szó. Az utolsó órában pedig vendégem lesz Leitner Olgi, aki a legnagyobb magyar női közösséget tömörítő zárt csoport 10. születésnapját ünnepelte. Maroon 5 Lost, ez pedig most indul itt a Mannán.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Jó, hogy itt vagytok ti is, ez a 98.6 Monna FM kanapéja, és szokás szerint finomságokat készítünk vasárnap délután. Nekünk gyerekkoromban mindig ez az idő volt az, amikor ment a tévében a kacsamesék, és valamit összeütöttünk anyukámmal. Három gyerek volt, sokszor háromféle különleges finomság készült a sütő.

0: időben, de hát akkor nekünk szerencsénk volt, semmiféle érzékenységre nem kellett odafigyelni. Sokan vannak viszont, akik akár glutén, tej vagy tojás érzékenységtől szenvednek. Így Kohár Éva gasztrobloggerrel hétről hétre jövünk és segítünk nekik, illetve a többieknek is finomságokban, ötletekben, vagy akár csak egy-egy inspiráció adásában. Szia Éva! Hát itt van az ősz, mit hozol nekünk ezúttal? Szia!
1: Nekem, ha ősz, akkor mindenképpen a piték időszaka. Ugye most van rengeteg gyümölcsünk, amiket zseniálisan jól elsüthetünk akár pitékbe. Ezeket kombinálhatjuk is egymással, vagy csak egy gyümölcsöt választunk ki. És a gyümölcsök mellett ugye ott vannak a kis magvak, a kis dió, ami mindig föl tud dobni egy gyümölcsös finomságot. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy kifejezetten egy ilyen őszi pitével jövök ma nektek. Egy nagyon egyszerű gluténtej, tojásmentes, leveles jellegű tésztát szoktam ehhez választani alapnak, és igazából a feltétje, a belevalója, a tölteléke az ízlés szerint variálható. Én most körtével, fügével, camembert sajttal töltöttem, és szórtam még rá egy kis diót, csurgattam rá egy mézet, és bónusznak készítettem hozzá egy ilyen vörösboros karamellizált gyümölcsös mártást, de szerintem haladjunk lépésről lépésre, úgyhogy mondom először a tésztát. Ez tényleg nagyon, nagyon egyszerű, de aki nem szeretne tésztát gyúrni, vagy nincsen semmiféle diétán, nyugodtan vásároljon hozzá hagyományos bolti leveles tésztát, és készítse el, vagy használja alapnak a saját jól bevált pite receptjét, pite tészta receptjét hozzá. Tehát legyen inkább ez egy ilyen kis inspiráció.
0: Lássuk akkor a pite hozzávalóit.
1: A tésztához szükségünk van 300 g gluténmentes univerzális tisztkeverékre, 10 g cukorra, egy nagy csipet sóra, tehát ettől ilyen kis semleges ízvilágú lesz a tészta, tehát tényleg elkészíthetjük édesen és sósan egyaránt, 3 g sütőpor, 160 g növényi vaj alternatíva vagy margarin, nyilván akinek nem fontos, hogy tejmentes legyen, használjon hozzá nyugodtan vajat, 80 g víz, 10 g 10%-os ecet, és a hajtogatásokhoz kell még nekünk 2x 40 g hideg növényi vaj alternatíva vagy vaj.
0: Na hát elmondtuk a hozzávalókat, hogy hogyan csináljuk a tésztát, ez is ki fog derülni nem sokára. A beszélgető partnerem szokás szerint így vasárnap délután a Manna FM kanapéjában Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, akivel ezúttal is nagyon-nagyon könnyen elkészíthető és finom, gluténmentes ételeket készítünk el, illetve várjuk a ti hozzászólásaitokat is. SMS és Viber számunk 0677 1986.

0: Kanapézzunk együtt, hello mindenkinek, ez a 98.6 Manna FM, és Kohári Éva gasztroblogger a vendégem, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, akivel elsőként egy őszi pitét készítünk el, és elmondtad, hogy a pite hozzávalói 300 g univerzális gluténmentes lisztkeverék, 10 g cukor, csipet só, 3 g sütőpor, 600 g növényi vaj, 80 g víz, 10 g 10%-os ecet, és a hajtogatáshoz 240 g hideg növényi vaj, vagy ha valakinek nincs ilyen érzékenysége, akkor sima vaj. Na, hogyan csináljuk a tésztát?
1: A tészta összeállítása nagyon egyszerű, lisztkeveréket, a cukrot, sót, sütőport keverjük össze, majd morzsoljuk el a 160 g hideg vaj alternatívával. Adjuk hozzá a vizet és az ecetet, majd gyúrjunk belőle egy rugalmas tésztát. Ezután a tésztát rizslisztel megszórt felületen kicsit gyúrjuk át, és érdemes a tésztának a nyújtását, a hajtogatását sütőpapíron végezni, mert itt sokkal könnyebben tudunk dolgozni a tésztával. A sütőpapírt rizslisztel vékonyan szórjuk meg, és nyújtsuk ki a tésztánkat ilyen egész vékony téglalappá, majd 40 g növényi vaj alternatívát vágjunk rá ilyen egész pici kis darabokba a tetejére. Ezt a tésztát hajtsuk be jobbról, hajtsuk be balról, így kapunk egy keskenyebb csíkot. Ennek a keskenyebb csíknak a tetejére szeleteljünk rá megint csak 40 g hideg vaj alternatívát, és hajtogassuk lentről, fentről. Tulajdonképpen ezzel el is készült a tésztánk.
0: Mi a következő teendőnk ilyenkor?
1: Én ilyenkor meg szoktam fordítani a tésztát, és úgy szoktam kinyújtani. Hát ezt ízlés szerint választhatunk hozzá pitesütő formát, különböző alakúakat, vagy hogyha nincsen pitesütő formánk, akkor akár még megfoghatjuk a könnyebbik részét a dolognak, és a sütőpapíron kinyújthatjuk, és egy ilyen galettszerűséget is készíthetünk belőle. Ugye akkor nem kell foglalkozni azzal, hogy átemeljük a pitesütő formába, tehát az a legegyszerűbb verziója. Nyújtsuk ki a tésztánkat akkorára, hogy a kis formácskánknak az oldalára is jusson majd a tésztából, emeljük át a sütőformába, és szurkodjuk meg egy kicsit villával, majd 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 20 percig süssük elő.
0: Mivel lehet tölteni ezt?
1: Na, én mondtam, hogy ahogy körtét, kamember sajtot, fügét, diót, mézet használtam tölteléknek, ehhez a körtét nem pucoltam meg, csak a magházát távolítottam el, és ilyen kis vékony szeletekre vágtam föl. Kamember sajtot is fölcsíkoztam, és a fügét is ilyen kis vékony szeletekre vágtam föl. Ez az elősütött tésztának a tetejére sorakoztattam itt tulajdonképpen a kemember sajtót, a fügét és a körtét, majd a tetejét jó gazdagon megszórtam dióval, és meglocsoltam mézzel, majd visszatoltam a 180 fokos sütőbe, és kb. 25 perc alatt sütöttem készre.
0: Ott tartottunk, hogy készre sütötted a kört és kamemberes pitét, folytatjuk nem sokára, hogy te mivel tálalod. Egyébként Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, a beszélgető partnere, maradjatok velünk itt a kanapéban.

0: Ez a Manna kanapé, sziasztok! Nem sokára édes is az asztalra kerül, majd természetesen gluténmentesen, ráadásul vegán módon. Avicii for a better day, ez pedig a következő fél óra zenei nyitánya lesz itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Sorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: I'm sorry. Ez a 98.6 Manna FM vasárnapi kanapéja, amiben Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítója a vendég, és aki szokás szerint hoz nekünk finomságokat, és hát ez az őszi pite, ez abszolút megtestesít mindent, amit én nagyon-nagyon szeretek az őszben, a diót, a körtét, nem beszélve a camembertről és a mézről, és ott tartottunk, hogy készre sütötted már ezt a pitét.
1: És akkor egy izgalmas kis körítés hozzá, ez a vörösboros karamellizált gyümölcs. Hát ez tényleg egy roppant egyszerű, de hihetetlenül jól egészíti ki ezt a pitét. Én nyelek is megint nagyokat, bocsánat, elég nehéz így nyelés nélkül beszélni az ételekről. Egy lábosban 5 evőkanál cukrot, kristálycukrot, 2 evőkanál vízzel összekevertem, és ezt karamellizáltam aranybarnára. Ehhez öntöttem körülbelül egy olyan deci, másfél deciliter vörösbort, majd hozzáadtam felkockázott gyümölcsöket. És Isten igazából, hogy ki milyen gyümölcsöt ad hozzá, ami van, ízlés kérdése. Én körtét tettem bele, őszi barackot és egy kis marék szőlő, de nagyon finom almával is. Ugye nagyon jó, hogyha van benne egy kicsit ilyen roppanósabb gyümölcs, meg egy picit ilyen szaftosabb puhár, mint ugye például a körte alma, és a barack, de a szőlő is fantasztikusan jó hozzá, és egy kicsit fűszereztem fahéjjal, egy fahéj rudat dobtam csak mellé, és egy darab csillagánist. Ezt fedő alatt pároltam addig, míg a gyümölcsök ilyen roppanósra puhultak, majd levettem róla a fedelét, és addig rotyogtattam ilyen alacsony hőmérsékleten, amíg egy ilyen jó kis sűrű mártást kaptam belőle. És amit én még tálaláshoz csempésztem így a piteszelet és ez a karamellizált vörösboros gyümölcs mellé, az egy kis erdei sonka volt. Hát szerintem tényleg fantasztikus, tökéletes vendégvárónak is, és azt mondom, hogy ez még egy ilyen tartalmas leves után ilyen kis második fogásnak is simán megállja a helyét.
0: Hú, én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen érdemes kipróbálni, de van egy másik édességed is.
1: Ez tényleg egy roppant egyszerű, nagyon-nagyon alapsütemény lesz. Ezzel azoknak szeretnék egy kicsit kedveskedni, akik nem fogyaszthatnak a glutén mellett tejet és tojás sem, de vágynak egy olyan igazi, puha, kevert süteményre, akár egy tea mellé, egy kávé mellé, vagy a gyerekeknek az uzsonnás csomagjába, vagy uzsonnás dobozába. Ezt számtalan módon el tudjuk készíteni, ezt a tészta alapot. Nyilván a legegyszerűbb, hogyha egy kis sütőformába, egy ilyen kisebb fajta kenyérsütőformába, vagy egy őszgerinc formába töltjük, és akkor egy ilyen szeletelhető verziót kapunk belőle, de én szoktam belőle sütni dörmimacikat, ilyen kis maci szilikon formába töltöm a tésztát, vagy szoktam belőle például muffint is sütni. Tehát ez egy ilyen alapkevert gluténmentes vegán recept.
0: Lássuk akkor az alap vegán tészta receptet hozzávalóit is. Ezzel fogjuk folytatni itt a 98.6 Manna FM-en Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítójával, aki természetesen várja a hallgatói hozzászólásokat, amik jöhetnek SMS-ben Viberen 0677 1098-at. Ide várjuk ezeket.

0: Kellemes rádiózást, a vasárnapi kanapét hallgatjátok Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával, akivel már egy kamemberes pitét, egy klasszikus őszi pitét elkészítettünk, gluténmentesen természetesen, és most van egy vegán recepted is, aminek a hozzávalói következnek. Itt tartottunk, Éva. Na, hogyan dobhatjuk össze ezt a jó kis kevertésztát?
1: Szükségünk van hozzá 250 g gluténmentes univerzális lisztkeverékre, 200 g cukorra, egy csipet sóra, 12 g sütőporra, 12 g vaníliás cukorra, 300 g növényi italra, 60 g növényi joghurtra, én itt általában vagy kókusz, vagy mandula alapot szoktam használni, de hát mindenki a kis jól bevált joghurtját fogja hozzá nyugodtan, 15 g olajra, 20 g holland kakaóporra és 20 g vaníliás pudingporra.
0: Hogyan készítsük?
1: Tulajdonképpen a kakaó és a vaníliás pudingpor kivételével az összes száraz anyagot keverjük össze egy keverőtába, ehhez adjuk a növényi italt, a joghurtot, az olajat, és egy kis kézi habverővel alaposan dolgozzuk össze, hogy ne legyenek benne csomók. Utána ezt a masszát osszuk két egyenlő részre, az egyikhez keverjük a kakaót, a másikhoz pedig a vaníliás pudingport. És ezzel készen is van az alap kevert tésztánk. Én ezt egy kisebb fajta ilyen kenyérsütő formába kanállal szoktam belemericskélni teljesen random módon. Egy kanál a sárgából, egy kanál a kakaósból, és amikor így telepakoltam a sütőpapírral kibélelt formát, akkor szoktam fogni egy kis hurkapálcikát, és ezzel még így bele szoktam mászni, kevergetni, és ettől lesz olyan kis márványos beütése az egésznek, de azt is megtehetjük, hogy ezt a kétfajta masszát beletöltjük habzsákba, és habzsákból nyomogatjuk ezekbe a kis dörmimaci formákba, mondjuk, vagy a muffin sütőkbe, és ilyen kis mintás, márványos desszerteket fogunk kapni. 170 fokra előmelegített sütőben, hőlégkeverésen, ha egybe sütjük, akkor körülbelül 40 perc alatt süssük készre. Nyilván, ha kisebb muffinokat készítünk, vagy dörmimacikat, akkor egy picit rövidebb sütési idő kell neki, de érdemes mindig tűpróbát végezni. Ugye, mint minden ilyen kevert jellegű tésztánál.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm, sziasztok, szép napot!
0: Kohári Éva gasztroblogger volt a vendégem, és hát az ősz jegyében elsőként egy pitét készítettünk el leveles tésztából, és töltöttünk bele kamambert, körtét, mézet, diót, de természetesen ilyenkor szabadon lehet variálni a belevalókat is akár. Aztán a második recept már egy vegán tészta recept volt, márványsütis recept, amihez szükségünk volt 250 g lisztkeverékre, 200 g cukorra, csipet sóra, 12 dek a sütőporra, 12 dek a vaníliás cukorra, 300 g növényi italra, 60 g növényi joghurtra, 15 g olajra, 20 g holland kakaóporra és 20 g vaníliás pudingporra. Ha kíváncsiak vagytok ti is az elkészítés módjára, ezt a beszélgetésemet is természetesen visszahallgathatóvá teszem a Manna FM podcastján, kereshetitek akár iTunes-on, akár Spotify-on, illetve írhattok nekem is, Kohári Éva gasztrobloggernek is. Az SMS és Viber számunk 0677 1986.

4 óra után is folytatódik a Manna kanapé, méghozzá pénzügyi percekkel. A vendégem Argyelán József lesz, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és az önkéntes nyugdíjpénztárakról fogunk beszélgetni, minden kérdésetekre válaszolunk, és meghallgatjuk majd Robin Tiki és a Blurred Lines dalt is itt a Mannán.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Tízmilliárd forintos program indul az egészségügyi várólisták csökkentésére, szigorú feltételekkel vezetik be a vagyonadót, marad a kellemes, kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. Szigorú feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának Szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. A részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt durván meg akarja emelni a katások adóját. Szerinte a párt a katásokat is becsapta a választási ígéreteivel. Bóka János hozzátette, nem támogatnak semmilyen adóemelést, és új adók bevezetését sem. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyi színen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, oktatótermek újultak, vagy újulnak meg. Rosszinszendi Romulus elmondta, az összeg abból a 18 milliárd forintból származik, amelyet a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására szánt. A Stadler Kiss emeletes motorvonat távolsági változata lehet az egyik lehetséges típus a magyar Intercity flotta megújításánál, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid egy videóban elmondta, a 200 km/órás sebességre képes szerelvények Ausztriában már hamarosan forgalomba állnak több fővonalon. Magyarországon jelenleg 40 Kiss motorvonat közlekedik. Ezeket azonban még elővárosi, rövidebb távú utazásra alakították ki. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Én Argyelán Kriszta vagyok, és köszi, hogy velem rádióztok a vasárnapi kanapéban, ahol talán már ti is megszokhattátok, hogy mindig 4 és 5 óra között a pénzügyi percekben olyan aktuális, zsebünkbe vágó, az életünket érintő pénzügyi kérdésekről beszélgetünk, amik egyrészt közérthetően lefordítva kerülnek tálalásra itt ebben az egy órában, másrészt pedig amik mellett nem lehet elmenni, mert igenis befolyásolják a mindennapjainkat. Szakértőm ezúttal is Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és akkor lássuk, hogy mi ezúttal a témánk.
1: Megjelentek az önkéntes nyugdíjpénztár legfrissebb statisztikái, gyakorlatilag a 2026 második negyedévi statisztikák láttak napvilágot. Ebből kiderült, hogy mekkora állományt tartanak a magyarok ebben a megtakarítási formában. Egyébként hány embernek van ilyen megtakarítása, és hogyan is teljesített az elmúlt időszakban általánosságban ezek a pénztárak.
0: Tisztázzuk először, mi az önkéntes nyugdíjpénztár?
1: Az önkéntes nyugdíjpénztár, hogyha egyre visszalépünk, az gyakorlatilag egy sajátos megtakarítási forma. Akik ide tették a pénzüket, azok idős korukra, nyugdíjas korukra tesznek félre jellemzően. Alapvetően három ilyen célzatos megtakarítás van. Az ÖNP, az önkéntes nyugdíjpénztár mellett még meg kell említeni a nyugdíjbiztosításokat, és meg kell említeni a nyugdíj előtt takarékossági számlát, vagy NYESZ számlákat is. Ez a három olyan célzott termék van, amelyek az időskorra szóló nyugdíjkiegészítési célzatú megtakarításokat segítik elő, méghozzá olyan módon, hogy az

0: valamilyen támogatást is nyújt ezen megtakarítások mellé.
1: Hogy néz ki ez a támogatás?
0: Ez a támogatás pedig az adott évi befizetéseknek valamekkora százaléka, konkrétan 20%-át teszi ki, tehát az éves befizetés 20%-át kaphatja még az államtól kiegészítésként a megtakarító, azért, mert ilyen célú megtakarítást vállalt. Tudni kell, hogy minden terméknél van maximum, tehát nem korlátozni az a 20%-os visszatérítés. Önkéntes nyugdíjpénztár esetében ez évi legfeljebb 150 000 forintos visszatérítést jelent. Tudni kell, hogy az egészségpénztárral ez egy közös 150 000 forintos keret, tehát hogyha valaki már visszaigényel 100 000 forintot az egészségpénztárral, akkor maximum abban az évben 50 000 forintot tudna az ÜNP számlájára ilyen típusú állami támogatásként igényelni. Ez a támogatás pedig ez egy személyi jövedelemadó kedvezményt jelent, tehát gyakorlatilag az befizetett SZI-ánk egy részét utalnák el ezekre a számlákra. Ez azért fontos kihangsúlyozni, mert ha nem fizetünk személyi jövedelemadót, vagy kisebb összegű személyi jövedelemadót fizetünk, akkor bizony nem tudjuk kihasználni ezt a lehetőséget, vagy nem teljes egészében tudjuk kihasználni ezt a lehetőséget.
1: Hát akkor folytassuk innét tovább az önkéntes nyugdíjpénztárak a témám Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, aki már olyan saját bejárású pénzügyi tanácsadónká lépett elő itt a Manna FM-en. Hogyha van kérdésetek közben, akár ezzel a témával kapcsolatosan is, nyugodtan tegyétek fel, SMS és Viber számom is él, 0677 1098, illetve e-mailt is írhattok nekem, ezt is látom adás közben is, argyelen.krisztina@mannafm.hu, illetve bármilyen pénzügyi témával kapcsolatos kérdés jöhet, és akkor a következő alkalmakkor megválaszoljuk.

0: mondhat Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de vele.

0: Ez a Manna Kanapé a 98.6 Manna FM-en, jó rádióhallgatást, a pénzügyi percekben Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, a beszélgető partnerem, és az önkéntes nyugdíjpénztárak vannak terítéken. Ugye azt beszéltük meg, hogy állami támogatás jár az önkéntes nyugdíjpénztár mellé, aminek maximalizálva van az összege, a személyi jövedelem adóból 150 ezer forint igényelhető vissza, de ez a 150 ezer forint maximum, ez együtt értendő az egészségpénztárra, illetve az önkéntes nyugdíjpénztárra. Na akkor menjünk innét tovább.
1: Azt is tudni kell, hogy lehet kombinálni az ÖNP-t a NYESZ-szel, a nyugdíjbiztosításokkal is, ott azonban tudni kell, hogy összességében ott is vannak önálló korlátok, de összekombináljuk őket, akkor együttesen évente legfeljebb 280 ezer forintot lehet visszaigényelni a személyi jövedelemadóból. De ha például egy három gyermekes édesanyja idén már SZIA-mentes, akkor ő bizony nem tud élni ezzel a személyi jövedelemadó visszaigényéssel, mert ő nem fizet személyi jövedelemadót. Na de ennyit az általánosságról. Az új statisztikák alapján kiderült, hogy durván 1 millió 88 ezer ember van, akinek van önkéntes nyugdíjpénztári tagsága, tehát ők azok, akik valamilyen fajta megtakarítással rendelkeznek. Az egyfőre jutó átlag egyenleg az 2,4 millió forint körül alakul. Azért ez egy komoly emelkedés az elmúlt évek látható számukhoz képest, sőt, hogyha már az inflációt is figyelembe vesszük, akkor gyakorlatilag végre áttörte ez az érték, ez az egyfőre jutó érték a 2020-as nagyon magas inflációs időszakban látható nettó értéket, tehát lefordítva gyakorlatilag eddig is emelkedtek a számok, csak eddig úgy emelkedtek a számok, hogy gyakorlatilag a vásárló értéke, tehát inflációval korrigálva még nem érte el a 2022-es szintet, most pedig már végre áttörte ezt a küszöböt, tehát mondhatjuk, hogy újra vásárló értéken is növekedésnek indult az önkéntes nyugdíjpénztárnál tartott állomány.
0: Ez akkor azt gondolom abszolút pozitív hír és jó hír.
1: Azt azonban fontos kihangsúlyozni, hogy azért 2,4 millió forint, hogyha tényleg valaki most megy nyugdíjba, az nem sok mindenre elég. Azért nyugdíjas korban, aki belép, az még előreláthatóan statisztikailag egész hosszú életre számíthat még. Itt nem évekről, hanem inkább több mint egy évtizedről, 15-17 évről is lehet beszélni akár. És bizony, ha 2,4 millió forintot csak mondjuk csak 10 évre bontom el, az éves szinten ugye 240 ezer forintot jelent, a 240 ezer forintot, hogyha havi szintre bontom el, akkor az 20 ezer forint. Tehát azért havi 20 ezer forint nyugdíjkiegészítés az nem olyan őrületesen nagy összeg, nem fog akkora segítséget jelenteni az idős korban. És hangsúlyozom, hogy csak 10 évre beszéltünk, hogy valaki azt mondja, hogy várhatóan azt gondolja, hogy 10 évig fog nyugdíjas lenni. Hogyha tovább él, akkor gyakorlatilag ez a pénzzel is fog fogyni.
0: Hát ez nem túlságosan egetrengető összeg, hogy mit lehet még tenni, hogy milyen lehetőségek állnak nyitva azok számára, akik szeretnének gondoskodni, akár már most is a nyugdíjas éveikről. Erről is beszélgetünk még a folytatásban itt a 98.6 Manna FM kanapéjában Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, és természetesen most is lehetőségetek van arra, hogy visszahallgassátok ezt a beszélgetést, vagy elküldjétek olyan ismerősötöknek, akik úgy gondoljátok, hogy hasonló cipőben járnak, és fontos lehet, hogy tudjanak ezekről a dolgokról. A Manna FM podcast felületén lehet majd ezt visszahallgatni, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: A 98.6 Manna FM kanapéját hallgatjátok, és hogyha az öngondoskodással kapcsolatosan, illetve az önkéntes nyugdíjpénztárakkal kapcsolatosan van kérdésetek, akkor tegyétek fel nyugodtan. SMS-ben, Viberen is írhatjátok ezt a 0677 1986-ra. A következő fél órában még itt lesz szakértő Margyanán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és a Baby Bird is.
1: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Ez a Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Életörömzene.

0: Ez a Manna Kanapé, a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője az, aki ebben az órában is segít nekünk a pénzügyi területen tisztán látni, és ugye a legfrissebb adatok szerint az önkéntes nyugdíjpénztárakban átlagosan 2,4 millió forint az, ami megtakarításként jelentkezik, és hát ezt ugye kicsikét matekoztunk, és lebontottuk 10 évre, pedig ugye a statisztikák szerint a nyugdíj korhatár elérése után azért akár 15-17 év is még benne van a pakliban, tehát ha 10 évre bontjuk le, akkor ez mindössze havi 20 ezer forint nyugdíj kiegészítést jelent, ami azért nagyon kevés.
1: Nyilván azt ki kell hangsúlyozni, hogy azt feltételeztük, hogy mondjuk ezt a 2,4 millió forintot az elkövetkező időszakban nem kamatoztatja a személy, természetesen a havi kivétek mellett további kamatozás is jöhet, tehát még akár valamekkora megtakarítási hozam is elérhető pluszban, ezzel most nem számoltunk. Jöhet ez az ellenérv, hogy oké, ez valóban nem sok, de azért vélhetően, remélhetőleg inkább ezt mondanám, a nyugdíj közelében lévő személyeknek a megtakarítása jóval nagyobb, és nyilván akik fiatalok, most lépnek be, azoknak az állománya jóval kisebb, hiszen nemrég indították ezt a számlát, tehát remélhetőleg ez az egy átlag egyenleg, ezt a fiataloknak a még kicsi megtakarítása húzza le, míg az időseknek a nagyobb megtakarítási állománya remélhetőleg komolyabb kiegészítésre elegendő.
0: Ez tényleg így van?
1: Ez a megközelítés helytálló. Valóban a 60 pluszosoknak az átlagos egyenlege jóval nagyobb az összeátlagnál, viszont még az sem éri a 4 millió forintot, valahol 3,5-3,6 millió forint körül mozoghat. Ez azt jelenti, hogy a havi 20 ezer forintos kiegészítés, ez 30 ezer forintra emelkedik. Valójában ezen rétegnél, aki tényleg a nyugdíj körül van már, ez pedig sajnos még továbbra is egy roppant alacsony nyugdíjkiegészítést jelent. Ez nem is csoda, hiszen hogyha most a tagoknak a befizetését átlagosan nézzük, minden tagét, tehát azokat is, akik tekintjük, akik inaktívak, és azok is, akik fizetnek, ezekre egyfőre átlagosan 12-13 ezer forintos havi befizetés jut. Azért havi 12-13 ezer forintból nem lehet sajnos még nagyon-nagyon hosszú idő alatt sem komoly vagyont építeni. Talán aki 25 évesen kezdi el, az el fogja tudni mondani magáról, hogy 65 évesen értelmezhető megtakarítási állományt épített föl, de mindenki más, aki jóval idősebben kezdte, az sajnos azt fogja látni, hogy a havi befizetéseiből összeállt vagyon, az nem fog tudni segíteni rajta érdemben, nem fogja kiegészíteni a nyugdíját.
0: Vár még ránk egy kis összegzés és némi tanács arra, hogy akik hamarosan elérik a nyugdíjkorhatárt, miben gondolkodhatnak, illetve hogy a fiataloknak miért érdemes előre gondolkodni ezen a területen. A beszélgető partnerem és szakértőm a Manna FM pénzügyi perceiben Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, aki várja természetesen a ti hallgatói kérdéseiteket is, amik jöhetnek a 0677 986-ra, akár SMS-en, akár Viberen is.

0: Kellemes rádiózás, sziasztok, jó, hogy itt vagytok velünk a 98.6 Manna FM kanapéjában. A pénzügyi percek végéhez közelítünk, és hogyha lemaradtatok volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatjátok a Manna FM podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on, az önkéntes nyugdíjpénztárakról beszéltünk ugyanis szakértőmmel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, Argyelán Józseffel, de akkor egy összegzés még érkezzen így az időskori öngondoskodás margójára. Mi az, amit tudnál tanácsolni?
1: Sajnos a statisztikákból arra lehet következtetni, hogy az önkéntes nyugdíj pénztárban tartott vagyon alapján a mondjuk úgy előrelátó megtakarítások, öngondoskodási megtakarításoknak az összege nem elegendő ahhoz, hogy kellően jól levédjék azt a kockázatot, ami mondjuk az állami nyugdíjból eredő bevételkiesésekbe okoznak. Tehát vagy mindenkinek növelnie kéne a befizetéseit, akár önkéntes nyugdíjpénztárként is, pénztártagként is, vagy pedig valami más alternatívát indítani mellé.
0: Milyen alternatívára gondolsz?
1: Itt szóba jött még úgy feltámítom a nyugdíjbiztosítás, vagy a nyugdíjelőtakarékossági számla, de nem kell feltétlenül dedikáltan nyugdíj célúnak lenni annak a terméknek, amit választ az ember. A lényeg az, hogy tegyen félre, hosszú távra tegyen félre, és gondoskodjon előre arról, vagy gondoljon előre arra, hogy mi lesz vele idős korában, miből fogja a nyugdíjából, az állami nyugdíja mellett, az állami nyugdíja melletti bevételeiről, és gondoskodjon, miből fogja fizetni a kiadásait az állami nyugdíj mellett. Mert bizony, a kiadások nem biztos, hogy akkor mértékben fognak csökkenni, mint a bevételek.
0: Nagyon szépen köszönöm, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltöttük ezt az órát, és az önkéntes nyugdíjpénztárakról beszélgettünk, ugye kijött a legfrissebb statisztika, ami szerint átlagosan az ilyen típusú megtakarítása a magyar embereknek 2,4 millió forint, ami ugye, ha azzal számolunk, hogy a nyugdíjkorhatárt elérve körülbelül még 10, akár 15-17 évre kell, hogy elég legyen, akkor nem valami sok pénzről beszélünk, hogyha 10 éves időtartamot nézünk csak, akkor visszabontva ez havi 20 ezer forint nyugdíjkiegészítést jelent, ami azért nagyon-nagyon csekély összeg, éppen ezért érdemes akár megemelni a befizetett összeget, akár pedig valamilyen más alternatív lehetőségen is elgondolkodni azoknak, akik aggódnak amiatt, hogy hogyan és miből fognak megélni a nyugdíjas éveikben, és mivel tudnák kiegészíteni az állami nyugdíjukat. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetésünk is a Manna podcastján, kereshetitek, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

5 óra múlt, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok! Van egy női csoport, ahol együttes erővel kifejezetten a nőket érintő problémákat lehet megoldani, megbeszélni. A csoport pedig már a 10. születésnapját ünnepli. Erről fogunk beszélgetni 5 óra után, és itt lesz Pink és az Irrelevant is a Manna FM-en.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el az EU a kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólított fel a pápa. Marad a kellemes kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió eurót kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak humanitárius célokra, egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket 14. Leó pápa Lourdesban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket és hangsúlyozta, hogy továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa négy napos franciaországi látogatásának harmadik napján hét áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött. Egy 2021-es független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazók áldozatává Franciaországban. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepel a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul.
0: Időjárás.
2: Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést. Eső nem valószínű, a reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél, éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Köszönöm szépen, hogy 5 óra után is velem rádióztok itt a 98.6 Manna FM-en. A vendégem Leitner Olgi, életmód tanácsadó, a Szeréti Rólad Szól csoport alapítója. Pink Irrelevant, ez pedig már az óra első felvétele lesz. Tartsatok velünk, ez a Manna kanapé.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Leitner Olgával, Olgival pontosabban már beszélgettünk itt a Manna FM kanapéjában, aki életmód tanácsadó, aki a saját példáján keresztül mutatta meg a nőknek, hogy hogy kell felállni, talpra állni, hogy hogyan kell lefogyni, vagy akár az egészséges életmódra váltani át. A Szeríti Rólad Szól Facebook csoport a 10. születésnapját ünnepli, és közel 180 ezer nőt tömörít ez a zárt csoport, ami azt hiszem, hogy egyedülálló teljesítmény egyébként, hogy itt vannak együtt nők, jól érzik magukat együtt, és meg tudják valósítani azt, ami ma a közösségi médiában talán kifejezetten ritka és egyedülálló, hogy egymást támogatják, segítik a csoporttagok, nem pedig piszkálják, beszólogatnak, vagy mindenféle frusztrációjukat élik ki egymáson is akár. És hát egy másik büszkeség is, amiről említenünk kell szót, Olgi, hogy elnyertétek az Érték és Minőség nagy díjat a Szeríti Rólad Szól étrendkiegészítő családdal. Na mesélj nekem először is, Olgi, hogy mit jelent számodra ez az elismerés?
1: Ugye a Szeríti most lesz 3 éves, hát ugye mint minden indulás ez sem volt könnyű, de mostanra már olyan sok és sok fajta termékünk lett, hogy úgy gondoltuk, hogy itt az ideje próbára tenni. Ez egy többfordulós, elég kemény pályázat, be kellett vizsgáltatni ugye a laborokban, hogy tényleg megfelelő minőségű, és hát nagyon sok kérdésre kellett válaszolni ugye a brenddel kapcsolatban. Úgyhogy hát ez egy megmérettetés volt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy elnyerték a 2026-os évi Érték és Minőség nagy díjat. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy jogosultságot szereztünk az Érték és Minőség nagy díj tanúsító védjegy használatára, és az azzal az elismeréshez járó trófeára. Az egész Szeríti szemléletére vagyok nagyon büszke, mert azt is elismerték egy társadalmi felelősségvállalásért külön díjjal. Tehát itt nem csak a termékek nyertek, úgy gondolom, hanem az egész közösség is, az egész Szeríti, amit képvisel. Tehát, hogy igenis a nők állnak a középpontban, főleg a nők, ahogy a nők merjenek magukkal foglalkozni, merjenek időt szánni magukra, és az önmagukkal való törődés, és az önmagukról való gondoskodás, hogy az nem önzőség. Tehát úgy gondolom, hogy a mai világban ez az, amit a legnehezebb így a nőknek elfogadni, hogy ez egyáltalán nem baj, sőt, igenis fontos, hogy foglalkozzanak magukkal. Úgyhogy végtelenül büszke vagyok arra, hogy elnyerte ezt a díjat, illetve ezeket a díjakat ugye összesen, tehát 3 díjról beszélünk.

0: Úgy gondolom, hogy igen, tehát eddig is volt létjogosultsága, de most meg aztán végképp, mert tehát muszáj kitűnni szerintem ezzel is mutatva azt, hogy tényleg értéket és minőséget képviselnek.
1: Leitner Olga a beszélgető partnerem itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, aki a Szeriti rólad szól Facebook csoport alapítója, és hát 10 éves születésnapját ünnepli ez a csoport, rengeteg változást hozott ez a 10 év, de továbbra is együtt támogatva segítik egymást azok a nők, akik ebben a csoportban részt vesznek, nagyjából 180 ezeren, ami egy hatalmas teljesítmény, úgyhogy nem sokára visszatérünk, ha nektek is van kérdésetek, hozzászólnátok, a 0677 1986-ra tehetitek meg ezt.

0: Jó kanapézás, sziasztok, ez a Manna FM, Argyelán Kriszta vagyok, és Leitner Olgival beszélgetek itt a Manna kanapéban, aki a Szeriti rólad szól csoport megalapítója. 10 éves születésnapját ünnepli a csoport, és a másik apropó, amiről már eddig beszélgettünk, hogy érték és minőség nagy díjat kapott a Szeriti család. Ha visszatekintünk erre a 10 évre, ami eltelt a csoport alakulása, alapítása óta, akkor Olgi, mi minden változott ez alatt a 10 év alatt?
1: Szeptember 9-én lett 10 éves a Bakker Lefogyok Szeriti róla szól zárt Facebook csoport, és 10-én volt ez a díjátadó, úgyhogy ez a hét igazából tényleg az ünneplésről szólt. Na hát nagyon sok minden változott 10 év alatt a nők fejében is, az önmagukhoz való hozzáállásban is, és hát a social médiát ugye nem kell bemutatni, tehát rengeteg minden dolog történt 10 év alatt. Voltak nagyon jó pillanatok, jó időszakok, voltak nehezebb, keményebb, elgondolkodtatóbb időszakok, de én mindig azt mondom, hogy mindig minden úgy jó, ahogy van, mindennek oka van, és előbb-utóbb minden a helyére kerül, úgyhogy amikor tényleg nehezebb időszakok is voltak, most beszélhetünk itt a Covidról, vagy bármi másról, vagy ugye a brandváltásról, az új brand megalapításáról, akkor is mindig föl kellett tudni állni, és hál' Istennek, hogy soha nem adtam föl ezt az álmot, hogy én tényleg a nőknek segítsek, és meg tudjam mutatni azt a saját példámon keresztül, hogy háztartás, család, férj, gyerekek és minden mellett is igenis időt kell tudni szakítani magunkra.
0: Hát ugye 180 ezren vannak már veled együtt, akiknek tudott adni valamit ez a csoport.
1: Igen, tehát 180 ezren vannak majdnem a csoportban, és úgy gondolom, hogy mindig van egy törzsgárda, ugye a 10 éves ünneplésünkkor ugye nagyon ilyen visszaemlékező posztokat írtam előtte napokon keresztül, minden évről így megemlékeztem, és rengetegen ugye vannak velünk már a kezdetektől, akik 10 év alatt tényleg végig kísérték ezt az egész utat, ugye a válásomtól kezdve az újraházasodásig, az ikerlányok megszületésig, akik most meg már ugye harmadik osztályosok. Amikor elindult a csoport, akkor a kis nagyfiam 7 éves volt, most pedig már középiskolás, tehát egyébként brutális így visszaemlékezni, hogy tényleg mennyi minden történt 10 év alatt, de nagyon büszke vagyok erre a közösségre. Hát továbbra is Magyarországon az egyik legnagyobb ilyen zárt közösség nők részére. Úgyhogy hát együtt szültünk, együtt öregszünk, és most együtt haladunk, úgy érzem, a klimax felé, amire szükséges van az adott élethelyzetben.
0: Arra is kíváncsi vagyok egyébként, hogy neked mit adott ez a csoport? Te mit tudtál ebből meríteni? Mert az egyértelmű, hogy ennek a 180 ezer nőnek nagyon-nagyon sok erőt, kitartást, támogatást tudott adni ez a közösség. Leitner Olgával beszélgetünk itt a 98.6 Manna FM-en életmód tanácsadóval, gyakorló édesanyával, aki a Szeriti rólad szól csoport alapítója.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene. Legyen egy nő bármilyen életkorban, mindig jól jöhet a másik támogatásai és biztató szavai. Ezt tudja nyújtani egy 180 ezer főt számláló közösség is. Hogy hogyan alakult, és hogy mik a tervek a jövőre nézve, erről is beszélgetünk az alapítóval, még Leitner Olgival, de hozom a következőkben Ray Dalton egy dalát is. I just wanna be happy.
1: Sorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: Sose halunk meg. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. A Presser Gábor hangján megszólaló Dés László dallamok szinte mindenkiben egy édesbús hangulatot hívnak elő, amelyhez egy nagylelkű és életigenlő kisember nagyjávállása és tanulságokkal teli megdicsőülése és vagy bukása társul. Koltai Róbert Sose halunk meg című első filmes rendezése 1993 legemlékezetesebb hazai filmes alkotása. Az idézett sláger kezdősora, mintha a közönségét és közlésvágyát vesztett magyar filmhez is szólna, amely rajongóit ekkor a lelkesedés helyett már inkább a kiábrándultság jellemezte. Ebbe a közegbe érkezett megváltó villámcsapásként Gyuszi Bá, a vidéki házaló válfaárus karaktere, aki őszinte életigenléssel, élni akarással és az ezekhez vagy éppen ezekből fakadó raffinériával állt az élet minden oldalához. Koltai valósággal lubickolt a szerepében, aki mellé Szabados Mihály karaktere remekül szekundált. A történet a k-európai feelinget a legjobb menzeli, a karakterek sokszínűségét a legjobb makkárói eszközökkel vitte vászonra úgy, hogy az ügyeskedők kisember karakterében saját magából a jót és a rosszat is megláthatta a mozi közönsége. A Sose hallunk meg egy érzelmekkel teli lehengerlő szenvedéllyel készült alkotás, amit a nézők a primer történeten felül kiéreztek a filmből, és hálával adoztak érte. Az idézett Dés szerzemény pedig olyan, a napjainkig is elélő sikert ért el, amelyre csak a legnagyobb hollywoodi dallamok képesek.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában Leitner Olgi életmód tanácsadó, a Szeríti rólad szól csoport vezetője, a beszélgető partnerem, és olvasom Anikó üzenetét. Sziasztok, Olgi mentette meg az életemet a válásom után, és ez a csoport volt az, aki mindenben támogatott, úgyhogy azóta is nagyon-nagyon hálás vagyok nekik. Jó ilyen üzeneteket olvasni, köszönjük szépen, ez a 0677-1986-ra érkezett, a beszélgető partnerem pedig Leitner Olga, életmód tanácsadó, akivel ugye megbeszéltük már azt, hogy 10 éves születésnapját ünnepli a Szeríti rólad szól csoport. Arra vagyok egyébként kíváncsi, hogy neked személy szerint, Olgi, mit tudott adni ez a csoport, és ez a 10 év?
1: Ezen még így nem gondolkodtam. Ugye általában nem magammal foglalkozom sosem, hanem másokkal. Nekem nagyon nagy elismerés, hogy tényleg napi szinten visszacsatolást kapok afelől, hogy megéri ezt csinálni, és hát használnak a lányok ilyen nagy szavakat, hogy példakép vagyok, de én a mai napig nem tekintem magam annak, tehát én egy ugyanolyan családanyának tekintem magam, egy átlagos háziasszonynak, mint bárki más a 180 ezer tagból, de nagyon jól esik, és mindig visszaigazolják nekem azt, hogy ezt az egészet érdemes csinálni. Ugye én eredetileg idegenforgalomban dolgoztam, és hát ugye az első gyerek születése után váltottam szakmát, és a saját hízásom és fogyásom kapcsán kerültem bele ugye ebbe az életmódváltási szektorba, lehet ezt így mondani. De én azóta folyamatosan képzem magam, tehát én beleszerettem ebbe a szakmába. Tehát nagyon, nagyon élvezem azt, hogy mindig újabb és újabb innovációkról olvashatok, újabb hatóanyagokról, újabb kutatási eredményekről, legyen szó akár fogyásról, akár tényleg a mentális jólétről, bizonyos betegségek kapcsán előforduló tünetekről, hogy azokat hogyan lehet enyhíteni, tehát én nagyon szeretem ezt az egész szakmát és mindent, ami ezzel jár, úgyhogy én úgy gondolom, hogy megtaláltam az utamat, tehát nem áll szándékom mással foglalkozni.
0: És hát itt van ugye a sportolás, testmozgás is, amit azért sokszor elmeséltél már, hogy korábban egyáltalán nem volt része ez az életednek.
1: Előtte semmilyen sportot nem űztem, most pedig már az életem része, tehát el sem tudnám képzelni azt, hogy nem megyek edzőterembe, vagy nem foglalkozom így a külső részével, tehát a fizikai edzés részével. Úgyhogy hát ez egy új életmód, egy új életcél, irány, úgyhogy igazából egy teljesen új életet kaptam ettől az egésztől, és ehhez nagyban hozzájárul az egész közösség is, akik mindig is biztattak, hogy igenis van létjogosultsága annak, hogy én ezen a területen vagyok.
0: Na hát, hogy meddig lehet mindezt csinálni, erre is ki fogunk térni még a folytatásban. Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, a beszélgető partnerem pedig Leitner Olgi, életmód tanácsadó, közösségépítő. Minden

0: Kellemes napot és jó rádiózást, ez a Manna FM a 98.6-on, és benne a vasárnapi kanapé, amiben Leitner Olgival, életmódtanácsadóval, közösségépítővel beszélgetünk, aki a Szeríti Rólad Szól Facebook csoport alapítója, ami most szeptemberben ünnepelte a 10. születésnapját, és ráadásul ez egybeesett az Érték és Minőség nagy díjjal, amit a Szeríti család nyert el ebben az évben, és használhatja ezt a védjegyet. Azzal megyünk tovább akkor most, Olga, hogy hogyan nézel a jövőbe, mik a terveid? Lehet ezt, amit te csinálsz 50-60-70 évesen is csinálni? Meddig tervezed?
1: Azt, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, az nem csak 40 vagy 45 vagy 50 éves koráig tart, szerintem. És én azt látom, hogy egyre tudatosabbak kezdenek lenni a nők, és például az edzőteremben is nagyon sok 60 pluszos nőt látok, és nagyon-nagyon örülök neki, látom, hogy meg vannak szeppenve, ugye, mert hát lássuk be, az átlag korosztály egy edzőteremben nem ez, de szerintem én 60 évesen is, meg 70 évesen is ugyanezt fogom csinálni, és mindig személyre szabottan. Tehát nyilván a csoportba akkor már nem a 20-30 évesek fognak csatlakozni, bárki tudja, ezt sem lehet tudni, de ugye én mindig a saját életemen és saját példáimon keresztül viszem magammal a közösséget is, úgyhogy szerintem ugyanez lesz 10 év múlva is, 20 év múlva is, hogyha még akkor élek természetesen, és ennek a korosztálynak megfelelő életmóddal és étrendekkel próbálom majd támogatni őket, ugyanúgy, ahogy magamat is.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Leitner Olga volt a vendégem itt a 98.6 Manna FM-en, és a több apropója is volt a mostani beszélgetésünknek, ugye elnyertétek az Érték és Minőség nagy díjat, és a 10. születésnapját ünnepli a Szeríti Rólad Szól csoport, ahová már 180 ezer nő csatlakozott, és akik együtt segítenek egymásnak túllendülni a női lét, a női minőség, az anyaság adta nehézségeken, legyen szó akár sportolásról, legyen szó akár helyes étrendről, vagy mentális egészségről. Ha szívesen visszahallgatnátok ti is, ez a beszélgetés is fent lesz a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtaláljátok majd ezeket.

0: Véget ért a mai kanapé, köszönöm a figyelmeteket, Argyelán Kriszta búcsúzik, legközelebb egy hét múlva rádiózhatunk együtt itt a 98.6 Manna FM-en, 3 és 6 között számítok rátok.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek, szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár több fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el az EU. Pusztító viharok sújtják az Egyesült Államok északkeleti részét. Marad a kellemes, kora őszies idő ide haza. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió eurót kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak a humanitárius célokra, egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. 17-en meghaltak, 15-en pedig megsebesültek egy dél-afrikai lövöldözésben. Az ismeretlen elkövetők a Johannesburghoz közeli település egyik fogadójánál géppisztolyokkal támadtak először az utcán állókra, majd az épületben is tüzet nyitottak. A dél-afrikai köztársaság az egyik legmagasabb emberölési rátával rendelkező ország a világon. Amint egy 62 milliós országban naponta körülbelül 60 ember válik gyilkosság áldozatává. Több mint 74 ezer palesztin halt meg a gázai övezetben az elmúlt 3 évben, a gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint. A szervezet azt is közölte, hogy Izrael és a Hamász tavaly októberi tűz szünete óta is több mint 1100 palesztin áldozata van a rendszeresen kiújuló harcoknak. A minisztérium jelezte, hogy a halottak mintegy fele nő és gyermek. Több 10 millió embert érint az Egyesült Államok északkeleti részét sújtó heves vihar. New Yorkban és New Jerseyben rendkívüli állapotot hirdettek. Több tengerparti települést elöntött a víz, és több mint 100 000 háztartás maradt áram nélkül. Brooklynban egy férfi meghalt, amikor rádölt egy fa. A vihar a légi közlekedést is megbénította, több mint 2400 járat késett, csaknem 1200-at pedig töröltek. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőtéren az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak a légitársaságuknál járatuk aktuális helyzetéről. Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja rendszeresen okoz fennakadásokat a katániai légi közlekedésben. Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel, eső a következő napokban sem várható. Többfelé kött képződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
1: Manna Hits.

0: Sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy egy 1000 mérföldes út egyetlen lépéssel kezdődik. De olyan vagy, mint én, az első lépés is 1000 mérföldnek tűnhet. Azoknak szerettem volna dalt írni, akik meg akarják tenni ennek a hosszú útnak az első lépését, és azoknak a sokat látott keresztényeknek is, akik az első lépés után sok-sok éven át követik Jézust, és hűségesen megfutják ezt a versenyt. A 119. Zsoltár 45. versében ez áll. Szabadságban járok, mert neked szánom magam. A Walking Free egy himnusz, amit a saját utamon járva éneklek, és közben nagyon várom, hogy másokat is meghívhassak, hogy csatlakozzanak hozzám és Jézushoz, és együtt fussuk meg ezt a versenyt. A Róma 10:15 azt mondja, milyen szép a lába azoknak, akik a jó hírt hozzák. Ezért osszuk meg lépésről lépésre a szabadság evangéliumát.
1: So let's share the gospel of freedom one step at a time.
2: The verdict was guilty. Case closed. The end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell.

0: Lesz még!
1: Manna morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
2: Ez volt a Manna morzsa.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Pszichológusok és színházi szakemberek fognak össze a fiatalok mentális egészségéért. Marad a kellemes, kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítást tervezett, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A miniszter szerint a változtatásokkal a különböző állománycsoportok között különbségeket is enyhítenék, és elismernék a háttérben dolgozók munkáját is. Magyar közösségeket látogatott meg Kanadában a külügyminiszter, aki részt vett a Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita elmondta, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, fontos cél az is, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerep áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a kellemes kora ősz idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Manna sztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey y'all, I'm Matty Mullins, and this is the story behind my song, Show You the Cross.
2: And I'll show you the cross, with Jesus lifted high. I'll show you the cross.
1: When I first had a real encounter with Jesus,
3: amikor először találkoztam Jézussal, ő gyógyulást hozott az életembe, és én ezt a csodát szerettem volna mindenkinek elmondani. Egyszerűen azt éreztem, hogy ki akarok állni a házunk tetejére, és ordítva el akarom mondani mindenkinek azt, ami velem történt. És a hitem nyilvános megosztása egyébként egy idő után hatalmas nyomással járt, és tudat alatt azt az elvárást támasztottam magammal szembe, hogy mindig készen kell állnom arra, hogy a megfelelőt mondjam a megfelelő időben akkor, hogyha valaki a kereszténységemről vagy a hitemről kérdez. De aztán a sok beszélgetés során és sok imádkozás során rájöttem arra, hogy a nagy szavak, az inspiráló idézetek üresek, hogyha nem mutatok valami nagyobbra. Úgyhogy emlékeztetnem kellett magam arra, hogy bár a változás, ami bennem történt, összetett volt, az evangélium egyszerűsége vitt engem Krisztushoz. És a Galata levélben azt írja az ige, hogy a Krisztussal együtt keresztre vagyok már feszítve, és nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, Isten fiába vetett hitben élem, aki szeret engem és önmagát adta értem. Hiszem, hogy ez az üzenet, a kereszt egyszerűsége és ereje, és ez az, amire az összetört világnak most a legnagyobb szüksége van.
1: That message, the profound simplicity and power of the cross, is all that a broken world needs.
2: If you

0: Manna Morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Pszichológusok és színházi szakemberek fognak össze a fiatalok mentális egészségéért. Marad a kellemes, kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítást tervezett, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A miniszter szerint a változtatásokkal a különböző állománycsoportok között különbségeket is enyhítenék, és elismernék a háttérben dolgozók munkáját is. Magyar közösségeket látogatott meg Kanadában a külügyminiszter, aki részt vett a Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita elmondta, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, fontos cél az is, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerep áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul. Folytatódik a kellemes kora ősz idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
4: Manna Hét.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: It's Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You.
3: I'll fight.
2: This song is a reminder to us that we can be.
4: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életed végéig.
2: And brings you hope for your life and for your future.
3: You've been trying to keep your head up, your head above the water. You've been looking for the sunlight, but it's only getting darker.

0: valaki. Manna Morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúp alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszé lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az évi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bugás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Aman Nahit.
1: Made for more. This song, it's been really special.
2: Nagyon különleges volt számomra és a családom számára az elmúlt év. Egy éve megvan a telefonomban ez a demo, és újra lejátszuk otthon, mert imádom, és teljesen más, mint eddig bármi. Szinte követeli, hogy énekelj rá. Egyszerűen imádom a szöveget, ahol csak azt tudom, hogy én ki vagyok, mert pontosan tudom, hogy te ki vagy. Ez a dal az identitásról és annak ismeretéről szól, hogy ki vagy az Úrban. És annak a tudata, hogy ki vagy az Úrban, és amikor ismered az Urat, aki kezdi felfedni, hogy ki az igazi éned és a hivatásod, a szöveg, ami túl van az üdvösségen, rájössz, hogy ez csak a kezded. Kicsit vicces dolog ezt mondani, mert a kereszt és a feltámadás lényege az, hogy tudod, hogy mindez már befejeződött, és ő feltámad, de mégis olyan, mintha egy új életet kezdenénk, úgyhogy benne élhetünk az Istenben, vele együtt, és kipróbálhatunk az Úrral egy teljesen új világot. Megpróbáltunk egy másik szöveget is írni a dalhoz, de az nem volt annyira erőteljes és mély. Úgy éreztem, csak újra és újra el akarom énekelni a dalt. Amikor azon gondolkodtam, hogy szeretném felvenni ezt a dalt, határozottan Jenre gondoltam, mert ez olyan, mint Jen egész élete, és az életének az üzenete, amiről hallom beszélni. Minden csak is az identitás kérdése, és annak tudata, hogy ki vagy az Úrban. Tartottam tőle, hogy eléggé kedvelje majd a dalt, de azt mondta igen.
1: I'm just glad that she loves it enough, that she said yes.

0: Balázsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Négy napos tüntetést indítanak a független benzinkutasok holnap. Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet hétfőn az országgyűlés, marad a kellemes, kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. Korábban arról írt, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok holnap, négy napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekord nyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdő nap megnyitóján. Gajdos László arról beszélt, hogy az előző kormány gazdasági alapon üzemeltette az erdőket. A Tisza kabinet azonban vállalta, hogy a legértékesebb öreg erdőkben nem engedélyeznek fakitermelést. A védett erdőkben pedig nem lesz tarvágás. A tárcavezető hozzátette, a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan lehet fenntartani a hazai erdőket. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A miniszter szerint a változtatásokkal a különböző állománycsoportok közötti különbségeket is enyhítenék, és elismernék a háttérben dolgozók munkáját is. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Folytatódik a kellemes kora őszi idő, sok napsütéssel, eső a következő napokban sem várható, többfelé köd képződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hey, this is Sean B, and I want to invite you to listen to my new single, Step Into My Story. This song was written as a prayer of complete.
3: Ez a dal egy ima, és az Istennek egy 100%-ban átadott életről szól. De az abba vetett hitem kinyilvánítása is, hogy Isten megismerése az életünk fő célja. Remélem, hogy velem imádkoztok, miközben ezt a dalt hallgatjátok, és rájöttök ti is arra, hogy nincs más értelme az életünknek, mint az, hogy megismerjük azt, aki teremtett bennünket.

0: Manna morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna morzsa.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok, holnap is kellemes, kora őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A várólista csökkentési program célja nem csak az, hogy több műtét legyen, hanem az is, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ebben az egészségügyi dolgozókat is érdekelté tennék. Egyebek mellett erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter, azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedű Zsolt közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, de ösztönzőt is bevezetnek, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. Holnaptól 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekord nyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szállítási és raktározási nehézséggel küzd az az Európában is ritkaságnak számító alapítvány, amely állateledellel segíti a menhelyeket. A szervezet alig 3 hónapja működik, ez alatt több mint 3000 tonna megsemmisítésre ítélt, de még felhasználható táp érkezett hozzájuk. Az állatotthonok több 100 000 forintot is spórolhatnak havonta ezzel a segítséggel. Sokaknak jelent gondot, hogy messziről kell elutazni az adományért, ezért több vidéki lerakópont kialakítását is tervezik. Folytatódik a kellemes, kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Élet, öröm, zene.

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hi, I'm Matthew West, and this is the story behind my new song, Me on Your Mind. All Chapter 8, verses 3 and 4 say, when I consider your heavens, the work of your fingers.
2: A Zsoltárok 8. fejezetének 3-as 4-es verse így szól. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Az egyik kedvenc idézetem C.S. Lewis-tól az, amiben elmagyarázza azt, hogy mikor Krisztus meghalt a kereszten, egyenként halt meg mindannyiunkért. Olyan odaadással, mintha csak egyetlen embert bűneiért kellett volna szenvednie. Egyszerűen ez túl sok és túl csodálatos ahhoz, hogy felfogjam. Kíváncsi vagyok, hogy gondoltál-e már valaha arra, hogy Isten ismere valójában? Vagy Isten valóban lát-e? Hogy valóban hallja-e, amikor imádkozol, vagy úgy gondolod néha, hogy az imáid csak lepattannak a plafonról? Ne aggódj, ő gondol rád, szeret téged, tetszel neki, hiszen az ő ötlete voltál. És miközben Krisztus karjait a keresztre szegezték, és megfizette a bűneinkért az árat, rád és rám gondolt.
1: It was you and me that he had on his mind. I've

0: Morzsa. Űrszemét. A Föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a Föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a Föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok, holnap is kellemes, kora őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A várólista csökkentési program célja nem csak az, hogy több műtét legyen, hanem az is, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ebben az egészségügyi dolgozókat is érdekeltté tennék. Egyebek mellett erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter, azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedű Zsolt közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, de ösztönzőt is bevezetnek, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. Holnaptól 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekord nyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szállítási és raktározási nehézséggel küzd az az Európában is ritkaságnak számító alapítvány, amely állateledellel segíti a menhelyeket. A szervezet alig 3 hónapja működik, ez alatt több mint 3000 tonna megsemmisítésre ítélt, de még felhasználható táp érkezett hozzájuk. Az állatotthonok több 100 000 forintot is spórolhatnak havonta ezzel a segítséggel. Sokaknak jelent gondot, hogy messziről kell elutazni az adományért, ezért több vidéki lerakópont kialakítását is tervezik. Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
1: Manna Hit.

0: story behind our new song, I'm So Blessed.
1: I'm so
0: What does it mean to be blessed? The world says
2: Sokszor halljuk azt a mondatot, hogy annyira áldott vagyok. De mit is jelent pontosan az, hogy áldottnak lenni? A világ szerint azt jelenti, hogy ha elég pénzed van a bankban, akkor áldott vagy. Vagy ha tökéletes a családod, tökéletes, akkor áldott vagy. De mi van akkor, hogyha neked nincsen pénzed, és a családod is gáz? Szeretném, ha tudnád, hogy Isten mindig megáldja a gyermekét. A Szentírás azt mondja, hogy semmi sem fog elszakítani Isten szeretetétől. Egy örökké valóságot fogsz tölteni a mennyben, és Isten megígérte, hogy minden szükségletedről gondoskodik itt a földön. Tudod, miért vagy áldott? Mert ha megérted és elfogadod, hogy a biztonságod Jézusban van, és nem a körülményeidben, akkor valóban sokkal könnyebben fogsz átmenni a nehézségeken. Remélem, hogy ez a dal segít neked, hogy elhidd ezt az igazságot, és ezt a kijelentést az életed felett. Jézusban van a biztonságod.
0: We hope this song helps you to believe this truth and to

0: Manna Hit. Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: Miracles come in all shapes and sizes.
2: A Million Little Miracles című dalunk a csodákról szól, hiszen a csodák mindenféle formában és méretben léteznek. Némelyeket könnyű észrevenni, másokat pedig könnyű figyelmen kívül hagyni. Könnyű figyelmen kívül hagyni például azt a 22 ezer lélegzetvételt, amelyet minden egyes nap veszünk. Vagy azt a csodálatos tényt, hogy ma reggel kinyitottad a szemedet. Vagy például azt az apró örömöt, amikor a barátok SMS-ei megfelelő pillanatban érkeznek, hogy bátorítsanak egy olyan bénító szívfájdalom után, ami nem volt véletlen, hanem Isten gyógyító érintésének a csodája volt. Mi itt az Elevation Worship-ben hiszünk Isten csodáiban. Az utolsó szendvics, amit ettél, ajándék volt. A gyerekeid nevetése tegnap este lefekvéskor ajándék volt. Azt, hogy ezt a dalt most hallod, és ahogyan a hangunk szól benne, Isten művészi teremtésének a csodája. Isten törődésének, kedvességének a megfigyelése az egyik legjobb módja annak, hogy megtöltsük szívünket hálával. Nehéz nem mosolyogni, vagy hálátlannak lenni, ha arra gondolsz, hogy mennyi áldást ad neked Isten minden egyes nap. Remélem, hogy a Million Little Miracles című dalunk segít abban, hogy elkezd megszámolni az apró csodákat, vagy legalább emlékeztet majd arra, hogy milyen hatalmas ajándék Isten kegyelme.
1: As you do, I pray you're reminded what a gift the grace of God is.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: I know that it seems sometimes that no matter what you do, no matter how hard you work, striving to make things better in your life, but for some reason you're not getting nowhere.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nos, a mai adásban segítünk, hogy hogyan fejlesz ki egy különleges magatartást önmagaddal szemben.

0: Minden kis dolog, minden közönséges dolog különlegessé válhat, hogyha a közönséges hozzáállás helyett inkább egy rendkívüli hozzáállást választasz. Van néhány érdekes történet a Márk evangéliumában. Például a szegény özvegyasszonyé. Nem tudjuk a nevét, de halhatatlanná vált azzal, hogy két krajcárt, kevesebb, mint egy pennit adakozott, mert mindenét odaadta, amilyen volt. Soha ne gondolt, hogy semmit sem ér, amit adhatnál. Csak meg kell tenned, amire képes vagy, és Isten megteszi majd, amire te már nem vagy képes. Amen. De gyakran nem tesszük meg azt a kicsit, amit tudnánk. Mi nagy szolgálatokat akarunk, nos, akkor kezd el rátenni a kezedet az előtted lévő kis dolgokra. Tudjátok, én nagyon sok dolgot tettem, mielőtt ide kerültem volna. Az irgalmas samaritánus megállt, segíteni egy ismeretlennek, és biztos, hogy sok dolga volt. Terve volt, úton volt valahová. Két vallásos ember is elment az út szélén fekvő és vérző férfi mellett. Őt korábban valaki megverte, és kirabolta, de a két vallásos ember elment mellette az út túloldalán. Nem volt rá idejük, de az irgalmas samaritánus megállt. Pénzt és időt szánt arra, hogy megsegítse a férfit. Lapozzunk a János 20-hoz. Tudjátok, elképesztő, hogy mennyire gyűlöli a sátán a nőket. Úgy értem, ez tényleg elképesztő, és én tudom is, hogy mi az oka ennek. Az, hogy egy nő adott életet a megváltónak. Világos, mint a nap. Ha visszalapozunk az 1 Mózeshez, Isten azt mondta, hogy ellenségeskedés támasztok közted és a gonosz közt. És ez azóta is ott van, hiszen a nők világszerte tapasztalható üldözése nem más, mint démonikus dolog. Hihetetlen, hogy az emberiség egyik része azt gondolja, hogy uralkodhat az emberiség másik részén, és rosszul bánhat vele, csak azért, mert az ő testrészeik másként lettek összerakva. Amen. Nagy kiváltság számomra azt mondani, hogy ezt az adást nem csak itt, de a világ nagyon sok részén is közvetítik, ahol a nőket elnyomják. Azt akarom mondani nektek, hogy hölgyek, akik titokban nézitek, míg a férjetek távol van, hogy Isten szeret benneteket. Különlegesek vagytok, értékesek és kreatívak, és magabiztosak lehettek, és nagy dolgokat tehettek az életetekben, és ne hagyjátok, hogy valaki bántalmazzon, fenyegessen és tiszteletlenül bánjon veletek. Amen. Azonban, hölgyek, nem kell lázadónak lennünk, és nem kell, hogy rosszul viselkedjünk. A családnak van egy rendje. A Biblia azt mondja, hogy a férfi legyen a család feje, és én azt mondom, ha ő a fej, akkor viselkedjen is úgy. Amen. Ha valaki csak dirigálni akar, attól még nem lesz a család feje. Dave-nek és nekem remek kapcsolatunk van. Ő biztos önmagában, és engedi, hogy a legtöbb lehessek Krisztusban. Itt fent én vagyok a főnök, de ahogy lemegyek innen, én Dave Meyer felesége vagyok. De meg kellett tanulnom, hogy ne vitatkozzam, hogy ne az enyém legyen az utolsó szó. Már mosolya az arcomon, tudom azt mondani, hogy igen, édes. Már belefáradtam a sok badarságba, hogy egy nő prédikálhat-e, vagy sem. Úgyhogy figyeljetek csak egy kicsit, csak egy pár percig, férfiak, ne rohanjatok ki az épületből, csak egy pár perc lesz az egész. János 21. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve, hogy elgörgették a sírbolt bejárata elől. Tudtad azt, hogy ha hajlandó vagy korán kelni, és keresni Istent, az az egyik legnagyszerűbb tetted lehet az egész életedben. Hallottok? Senki nem látja, amikor korán kelsz. Lehet, hogy a családod nem veszi észre, de Isten látja, amikor korán felkelsz, hogy őt keresd. És azt mondom, hogy Isten a nyilvánosság előtt fog megjutalmazni. Amen. Olvassátok el magatok ezt a részt. Szóval ő elfutott, elment a tanítványokért, és együtt visszafutottak. Persze üresen találták a sírt, ezért azt mondták, úgy tűnik igaz, amit Jézus mondott. Mégsem maradtak sokáig, belefáradtak a várakozásba, ezért hazamentek, és szerintem visszafeküdtek. 9. vers, innen olvasom tovább. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Nem csak, hogy korán kell, de sokáig ott is marad. Nos, van itt egy üzenet számunkra. Tudjátok, csoda történhet veletek. Lehet, hogy Isten igazán használni tud benneteket, hogyha korábban oda mentek a gyülekezetbe, és kicsit tovább maradtok, amikor vége. Azzal, hogy Istenem, korábban oda megyek arra az esetre, ha szükséged lenne rám. És tovább maradok, hát a szükséged lesz rám. És ha nem is így lenne, akkor Isten látja a szívedet. Mária korán kelt, és sokáig maradt. Nos, így aztán látott két angyalt, majd sírni kezdett. Hová vittétek az én uramat? Majd megfordult, és meglátta Jézust. Tudjátok, itt van az a dolog, hogy a nők nem prédikálhatnak, pedig Mária volt az első. Nos, miről beszélsz? Miről beszélsz? Jézus azt mondta Máriának, menj és mondd meg a tanítványoknak, hogy feltámadtam. Ez számomra prédikálásnak tűnik. Amen. Nos, mi van azzal, amit Pál mondott? Először is ezt annak függvényében kell tanulmányoznod, hogy miről is beszélt ott Pál. Ő ott bizonyos gyülekezetben jelenlévő szokásokról beszél. A nők a gyülekezet egyik oldalán, a férfiak a másik oldalán ültek. A Szent Szellem ajándékai elkezdtek működni, a nők meg a másik oldalra átkiabálva kérdezték a férjüket, hogy mi történik itt. Erre Pál azt mondta, nem engedem, hogy a nő beszéljen a gyülekezetben. Ha meg akar tudni valamit, kérdezze meg otthon a férjét. Olyan sok dolog van, amit ha tanulmányozunk, akkor teljesen új megértést nyerünk a dologról. Emellett pedig túl késő, hogy valaki azt mondja nekem, hogy a nők nem prédikálhatnak, mert már túl régóta azt csinálom. Sajnálom. Tehát kis dolgok. Mária korán kelt, és sokáig fennmaradt. Tudod, az az egyik módja, hogy igazi áldást légy a pásztorod számára, hogyha nem a dicsétés közepén érkezel, és nem az előrehívás közepén mész el. Ugyan már, csak egy kis szerető anyai fenekelést adok most nektek. Tudjátok, vannak dolgok, amiket megtehetünk másokért. Kicsi dolgok, nagyon kicsi dolgok. Tudjátok, hogy mit eredményez egy alkalmon, amikor a teremben a sor közepén ülsz, és úgy döntesz, hogy neked most vécére kell menned. Persze az más dolog, hogyha nagyon sürgős. Ha sürgős, akkor menj. De miből gondolod, hogy nekem soha nem kell vécére mennem, amikor itt állok fenn? És mégsem megyek ki. Tudod, ha hajlandók vagyunk nyugton ülni, és egy kis ideig kényelmetlenül érezni magunkat azért, hogy ezzel szeretetet mutassunk mások felé, és ne zavarjuk meg őket, az egy kis dolog, de Isten szemében ez rendkívülévé változtathat egy átlagos életet. Hallja valaki, hogy mit mondok? Amen. Ha eljössz egy Isten tiszteletre, és tudod, hogy hamarabb kell majd távoznod, akkor ülj hátra. Te jó ég, persze, hogy szeretnénk, ha eljönnél, de ne ülj az első sorba, hogy amikor a prédikáció közepén el kell menned, akkor lélekben veled menjen az összes ember az épületben. Na jó, pásztorok, ezt majd később megköszönhetitek. Amen. De így igaz. Rendkívülivé változtathatsz egy átlagos életet. Rendkívüli hozzáállásod lehet saját magadhoz. Ha tényleg fel akarod dühíteni az ördögöt, akkor kezdj el igazán egészséges, kiegyensúlyozott módon tekinteni saját magadra. A bizonytalanság szinte járványként tombol manapság, és szerintem különleges emberek azok, akik tényleg tudják, hogy kicsodák ők. Figyeljetek! Tudnunk kell, hogy semmik nem vagyunk Isten nélkül. Teljes mértékben semmik, nullák Isten nélkül. De Krisztus által mindenre képesek vagyunk. Bármit mond nekünk, általa meg tudjuk tenni. Nem abban bízunk, hogy hogyan nézünk ki, hogy kit ismerünk, hogy milyen munkánk van, milyen kocsit vezetünk és hol élünk, hanem Krisztusban bízunk. Magabiztosak lehetünk Krisztusban, mert tudjuk, hogy ő mindig velünk van. Mindig. Mindig velünk van. Először is szeretném, ha a technikusok kivetítenék az Efézus 1-4-et, és én azt mondom, hogy a következő legyen a legfontosabb meggyőződésed. Tudom, hogy Isten teremtett engem, tudom, hogy feltétel nélkül szeret engem. Különösebb ok nélkül szeret. Azért szeret, mert ezt akarja tenni. Úgyhogy én ezt el is fogadom. És hadd mondjam azt, hogy addig nem fogadtad el az Isten szeretetét, amíg meg nem tanulod kiegyensúlyozott módon szeretni önmagadat. Ezt jelenti elfogadni az Isten szeretetét. Kezd el ezt mondani, Isten képére teremtettem. Anyám méhében formált engem a saját kezével. Nem véletlenül születtem. Célom van, értékes vagyok. Ne az alapján határozd meg az értékedet, hogy valaki más hogy bánt veled az életben. Nézd meg a Biblia, mit mond erről. Amen. Sok millió ember néz minket világszerte, és tudom, hogy közületek sok embert bántottak a múltban, vagy talán épp most rosszul bánnak veletek. De tudjátok, a problémákkal és fájdalmakkal küszködő emberek bántani fognak másokat. Neked viszont nem az alapján kell felmérned a saját értékedet, hogy egy problémás ember hogyan bánt veled. Amen. Az én apám szexuálisan molesztált engem, és én azt hittem, hogy velem volt a baj, és sok szomorú éven volt emiatt. Mi a baj velem? Mi a baj velem? Mi a baj velem? Eszembe se jutott, hogy neki volt baja, csak az, hogy velem mi a baj, amiért ezt teszi velem. De hála Istennek, olvastam az igét, és eldöntöttem, hogy elhiszem. És a változás nem jött könnyen és gyorsan. Sokat kellett bámulnom az igét, és tanulmányoznom, gondolkoznom rajta, de megújult az elmém, és úgy állhatok itt, hogy tudom, hogy Isten szeret engem, tudom, hogy hibázom. Messze vagyok a tökéletességtől, mindenféle problémám van. De tudod mit? Isten tudta ezt, amikor kiválasztott, és ő tudott a hibáidról, amikor téged kiválasztott. És Isten hajlandó dolgozni rajtad, neked csak nem szabad feladnod. Az igaz ember 7-szer elesik, de mindannyiszor újra feláll. Azt kell mondanom, hogy ha tudod, ki vagy Krisztusban, a gonosz nem tud téged lent tartani. Lehet, hogy leüt, de te rögtön felállhatsz. Amen. Azt mondhatod, de én olyan sok dologban elbuktam az élet során. Nos, a jó hír az, hogy nem buksz el, amíg fel nem adod. Attól, hogy elbuksz valamiben, te magad még nem vagy egy nagy kudarc. Meg kell tanulnod elválasztani azt, aki vagy attól, amit teszel. Efézus 1:4. Mert az ő szeretetében kiválasztott minket. Kiválasztott minket magának Krisztusban. Már a világ teremtése előtt, hogy szentek és szégyen nélkül valók, az ő szemeiben fedhetetlenek legyünk, ahogyan előtte járunk szeretetben. Azt mondhatod, de én nem vagyok fedhetetlen. Mindenfélét elrontok, ez arról az állapotról beszél, amibe ő belehelyez, és amivé az ő személye által leszünk. Isten megigazít téged Krisztuson keresztül, és aztán ebből fakadóan te megtanulod, hogy miképpen viselkedj helyesen. Ő szentté tesz téged, és ebből fakadóan megtanulsz szentül viselkedni. Ő fedhetetlené tesz téged Isten előtt, és aztán ebből fakadóan te növekszel, és napról napra egyre tökéletesebbé válsz. Gyerünk, gyülekezet! Mi növekszünk! Mi lenne, ha kicsit türelmesebb lennél magaddal? Mi lenne, ha egymással is türelmesebbek lennénk egy kicsit? Mondja mindenki, kiválasztott vagyok. Isten céllal teremtett engem. Ő nem haragszik rám. Én sem haragszom magamra. Vannak hibáim és gyengeségeim, de változni akarok. Hiszem, hogy Isten dolgozik bennem. Tudjátok ezt velem együtt mondani? Hiszem, hogy Isten éppen most is dolgozik bennem. Soha ne beszélj magadról negatívan. Soha ne engedd többé, hogy még egy negatív, magadat lekicsinlő szó elhagyja a szádat. Az egyik legnagyobb hiba, amit csak elkövethetünk. Hányszor beszéltél negatívan magadról? Azt akarom, hogy soha többé ne tedd ezt. Isten veled van, és azt akarja, hogy te is a magad oldalán légy. A gonosz ellened van, és azt akarja, hogy te is magad ellen légy. A szádat elhagyó szavak életet vagy halált okoznak. Nem csak mások, de a te számodra is. Meg kell tanulnod azt mondanod magadról, amit a Biblia mond rólad. Kegyelembe fogadott vagyok. Felkent vagyok. Hallom Istent. A Szent Szellem vezet engem. Isten szeret engem. Ő választott engem. Értékes vagyok. Ha így kezdesz beszélni magadról, nem telik el sok idő, és nagyszerű dolgokat teszel majd. Amit teszel, az abból fakad, akinek hiszed magadat. Azért is olyan zűrzavaros az életünk, mert mi is azok vagyunk belül. Amen. De amikor elkezded felvenni a megfelelő hozzáállást, én semmi vagyok Krisztus nélkül, semmi vagyok nélküle, de ő benne megváltott vagyok, ő benne igaz vagyok, ő benne szeretett és megvásárolt vagyok, ő benne felkent vagyok, Isten használni fog engem, ő benne, rajta keresztül nekem ajándékai és képességeim vannak, ő benne. A zsidó 4.15 szerint nem lepted meg Istent. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne értene meg, és ne tudna együtt érezni velünk a gyengeségeinkben, és megindulni a kísértésekben, tanúsított erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, csak soha nem vétkezett. Jézus megért téged. A személyes furcsaságaidnak minden kicsi részletét megérti. Vannak köztetek olyanok, akiknek vannak ilyen furcsaságai? Ezért, 16. vers, ezért járuljunk tehát félelem nélkül, bizalommal és bátran a kegyelem trónusához. Hogyan? Félelem nélkül, bizalommal és bátran járuljunk oda. Istenem, tudom, hogy nem érdemlem meg, de kérlek, hogy segíts nekem. Istenem, nem tudok egy okot sem, hogy miért engem használj, de ha hajlandó vagy használni, akkor én az egyik lépést a másik után megteszem. Épp tegnap este mondtam Istennek, hogy fogalmam sincs, hogy miért engedi, hogy azt tegyem, amit teszek, de én ki fogok tartani ebben. Ez nem rólad szól. És nem arról szól, hogy mit tudsz megtenni, és mit nem. Isten már azelőtt kiválasztott téged, mielőtt lehetőséget lett volna bármit jól vagy rosszul tenni. Szóval ez nem rólad szól. Felejtsd el magadat. Ugyan már. Bármi hiányzik belőled, Isten kipotolja azt. Nem kell másokkal összehasonlítanod magadat. Nem kell más emberekkel versenyezned, nem baj, hogyha különböző vagy. Én más vagyok. A hangom is más. Régen zavar, de most már szinte tetszik. Különböző. Nem kell egyformának lennünk. Ismerek olyanokat, akik kedvesek, csendesek és szelídek. És az irgalom ajándékával rendelkeznek. És akkor megjelenek én. Rá. 17 különböző fajta pingvin létezik. Isten 17 különböző fajta pingvin teremtett. Ő szereti a változatosságot. Nem kell olyannak lenned, mint mások. Ne versenyezzetek, és ne hasonlítgassatok. Régebben, amikor kedves, szelíd emberek körül voltam, akkor megpróbáltam rájuk hasonlítani, még halkabban is beszéltem. Keresztül mentem mindezeken, és kész rémálom volt. Ó, igen, igen, igen. Volt egy szomszédom, aki tökéletes háziasszony volt. Mindenfélét csinált, amikhez én egyáltalán nem értettem. Volt egy kertje, befőzött és savanyított, pudingot főzött, ruhákat vart a családjának, kötött, horgolt, makramézott, festett, füvet vágott. Én be se tudtam indítani ezt az ostoba fűnyírót. Én csak Istenhez akartam kiáltani. Ó, Istenem! De próbálkoztam, hogy olyan legyek, mint ő. Vettem egy varrógépet, vartam néhány ruhát, a férjemnek vettem pár varróleckét. Amikor kész lett az első rövidnadrág, a zsebek hosszabbak lettek, mint a nadrág. A rövidnadrág ideig ért, a zsebek meg még ideig lelógtak. Rábeszéltem David, hogy ásson fel egy részt, és ültessünk paradicsomot. Elvileg a mi kertünk volt, de igazából az övé. Beszereztem a befőző felszerelést, és a paradicsomok nagyon szépek voltak, úgyhogy eldöntöttem, hogy másnap befőzünk. Én és a szomszédom. Sue, a háziasszony együtt akartunk befőzni. Olyan voltam, mint Sue, a háziasszony. Megvoltak a paradicsomok és a befőző felszerelés. Azt terveztük, hogy másnap egész nap paradicsomot főzünk a konyhában. Izzadunk, mint a szerencsétlenek. Majd üvegekbe rakjuk őket, aztán meg fel a polcra. Én meg arra gondoltam, miért nem veszünk 3 üveggel $1? Mire jó ez? Valami nagyon nem stimmelt. Őszintén szólva, tudjátok, mit csináltam én? A gonosz azt mondta nekem, nem vagy olyan, mint a többi nő. Ezért én megpróbáltam olyanná válni. Próbáltam normális lenni. Utáltam a varrógépet. És őszintén szólva szomszédomat sem szerettem. De tudjátok miért? Tudjátok miért? Nem volt egy gyönyörű nő, nem azért. Tudjátok miért nem kedveltem? Azért, mert megpróbáltam olyan lenni, mint ő. És tudod, amikor versenyezzel valakivel, akkor ő fenyegetést jelent számodra. Nem tudsz örülni neki, nem kedveled őt. Nem tudod szeretni őt. Ugyanígy voltam a pásztorom feleségével. Próbáltam olyan lenni, mint ő. Ő édes volt és kedves. Én meg Miss nagyszájú a gyülekezetben. Szóval ideje volt befőzni a paradicsomot, és megvolt a tervünk. Másnap korán reggel felkeltem, kimentem, hogy leszedjem a paradicsomot, és egy csomó fekete bogár volt rajtunk, amik lyukakat ettek a paradicsomomba. Az egész termést tönkretették. Gyorsan felhívtam a szomszédot, és mondtam neki, hogy ezek a bogarak tönkretették a paradicsomainkat. Ő is kiszaladt, megnézte a saját paradicsomjait, de az övével semmi gond nem volt, kb. Annyira lakott tőlem, mint ide az első sor. Mondtam Istennek, oké, ez most mi volt? Hiszen én imádkoztam a paradicsomomért, az Úr nevében megkentem őket olajjal. Én sokkal szellemibb vagyok, mint a szomszéd. A bogarak miért csak az én paradicsomomat ették meg? Isten azt mondta, én soha nem mondtam, hogy ültess paradicsomot, így nem is volt kötelességem vigyázni rájuk. Gyerünk, hallja valaki, amit mondok? A tőled telhető legjobb önmagad kell, hogy legyél. Légy képes önmagad lenni. Legyen rendkívüli hozzáállásod önmagadhoz. És még ha csak egy átlagos ember vagy is, akit a világ soha nem fog megismerni, akkor is élhetsz egy rendkívüli életet, és rendkívüli dolgokat tehetsz Istenért, és bármerre mégy, ott áldás lehetsz. A mennyben híres lehetsz, még ha itt nem is leszel az. Dicsérjük Istent! Amen!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: A várólista csökkentési program 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása. De finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addict, Tragikus Függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az uradalmi magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Sok mindenről olvastam a főváros kapcsán, a mai napon is ezeket mondom, amiket megtudtam. Szeptember 26-án szombaton 10 és délután 17 között a Magyar Nemzeti Galériában rendezik meg a 12. Polgár Judit Világsakk Fesztivált, amelynek középpontjában idén a kritikus gondolkodás, az illúzió és a valóság közötti különbség felismerése, valamint a mesterséges intelligencia korában egyre fontosabbá váló döntési képesség áll. A Nemzeti Galériát helyszínt a rendezvénynek. Az idei programokat a Játszunk el a gondolattal mottó fogja össze. A szervezők pedig arra szeretnék ösztönözni a látogatókat, hogy ne elégedjenek meg az első benyomással, hanem mérlegeljék az alternatívákat és döntéseik lehetséges következményeit is. Polgár Judit szerint a mesterséges intelligencia térnyerésével egyre nagyobb szerepet kapnak azok a képességek, amelyeket már gyerekkorban érdemes fejleszteni. A készen kapott információ még nem tudás, csak alapanyag és lehetőség. Rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele, mondta a világszerte ismert és elismert sakkozó. Közben szélrekord Budapesten. A Hungaromet ZRT a honlapján közölte, hogy szeptember 21-én még soha nem volt ennyire erős széldökés a fővárosban. Korahajnalban a János-hegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. A korábbi rekord a fővárosban ezen a napon óránként 90 km-es volt, amit szintén a János-hegyen mértek 2017-ben. Hétfőn egy gyors mozgású hidegfront vonult át az ország felett, aminek a hatására nagy területen viharossá fokozódott az északnyugatira, északira forduló szél. A Dining Guide hétfő este hirdette ki a hazai gasztronómia idei kiválóságait a Dining Guide évéttermegálán. Az est legnagyobb sikere a Stand Restauranthoz kötődik, az év étterme díj mellett a Hungarian Restaurant Best of the Best címet is elnyerte, így két kiemelt elismeréssel zárta az estét. Az étterem Szulló Szabina távollétében 2025 októbere óta megváltozott szakmai felállásban működik, Szél Tamás és Benjamin Morris head chef vezetésével. Az elismerés a jelenlegi csapat munkáját és az új működésben elért eredményeket is visszaigazolja. A gálán számos szakmai külön díjat is kiosztottak. Az év ígéretes étterme elismerést a Kova Budapest, az év innovatív konyhája díjat az Alkimista kulináris műhely vette át. Az év sévje címet Tatai Márton, a Hoppá Bisztró séfje kapta meg, míg az év ifjú séf tehetségének Berec Ádámot, a Súlyomtá étterem séfjét választották. Az év szomeliéje Juhász Krisztián, a Borkonyha és a Textúra szomeliére lett, az év szervizembere pedig Király Zsolt lett, a Humor Bar Rász Jenő étteremben folytatott munkájáért. Az év pizzája díjat az Anyukám mondta nyerte el. Budapestre érkezik Lior Ráz, a világsikert arató izraeli sorozat a Fauda társalkotója és főszereplője. A színész október 5-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban találkozik a magyar közönséggel. Az esemény bevételét pedig jótékonysági célra fordítják. A találkozó egyik aktuális témája a Fauda 5. évada is, amelyre alapvető hatással volt a 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadás és az azt követő háború. Az alkotók a történtek és a stábot ért személyes veszteségek miatt az évad történt ténetét is átdolgozták. Lior ráadásul maga is bekapcsolódott az október 7-e utáni eseményekbe. Alkotótársával, Avi Iszakároffal önkéntesként csatlakozott a Brothers in Arms szervezethez, és a rakétatámadásoknak kitett izraeli családok mentésében vett részt. A Fauda stábját közvetlen veszteségek is érték. A sorozat 32 éves hangmérnökét, Lior Weissmant október 7-én gyilkolták meg, Mata Mera produkció egyik kulcsembere pedig később a gázai harcokban vesztette életét. Közben kávé útlevéllel járhatjuk végig Budapest legjobb heleit. Elindult a Café Week, egy teljes héten át a kávé a főszerep Budapesten, még szeptember 27-ig több mint 70 kávézó, pörkölő és különleges rendezvényhelyszín csatlakozik a Budapest Café Weekhez. Az ingyenes kávé útlevéllel pecséteket gyűjthetünk, nyereményekért játszhatunk, közben pedig új specialty kávézókat, limitált italokat és különleges programokat fedezhetünk fel. Szeptember utolsó hetében érdemes lesz a szokásos kávézón túrra is merészkedni. A Budapest Coffee Week ugyanis 2026-ban az egész fővárost behálózza. A belvárosi specialty helyek mellett budai kávézók, pékségek, pörkölők és külsőbb kerületekben működő műhelyek is bekapcsolódnak. Az esemény az több mint 70 helyszín, valamint 30-nál is több workshop, kóstoló, pörkölő látogatás és interaktív program kapcsolódik. Nem kell azonban kávészakértőnek lenni ahhoz, hogy valaki részt vegyen rajta. A programokat a kíváncsi kezdőktől a komoly specialty rajongókig mindenkinek szánják. Átadták a színikritikusok díját vasárnap este Budapesten. Az 5-ös

2010-ben rendezett gálán a Katona József Színház előadásainak készítői 4 díjat is átvettek. A színházi kritikusok CIA életműdíjjal tüntette ki Asher Tamást, Nádasdi Ádám posztumusz életműdíjat kapott. Idén 46. alkalommal adták át az elismeréseket, 11 előadás kapott elismerést egészen pontosan. A legtöbb díjat a Katona József Színház előadásai kapták. Ifjabb Vidnyánszky Attila Néma csend című előadása a legjobb rendezés és a legjobb díszlet díját nyerte el. Utóbbit Schnabel Zita díszlet és jelmeztervező kapta. Lengyel Benjamin a legjobb férfi epizód szereplő lett, míg Gergye Krisztián a Chicago koreográfiájáért külön díjban részesült. A budaörsi Latinovi Színház 2 díjat kapott, a Répa király lett a legjobb szórakoztató előadás, Benedek Mari pedig az előadás jelmezeiért vett át a legjobb jelmezért járó elismerést. A legjobb férfi főszereplő Kónyaütő Bence lett a Rinocéroszok című előadásban nyújtott alakításáért. A Gyergyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház és a Sepsi Szent Györgyi Tamás Járon Színház koprodukciójában készült előadás főszereplője ezzel az előző évadban kapott epizód szereplői díja után újabb elismerésben részesült. Közben október első hétvégéig biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és a horvát tengerpart között az Adria Intercity. A járat szeptemberben és október elején módosított menetrend szerint közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az Adria Intercity járatai egészen október első hétvégéig szállítják az utasokat Budapest és Split között. A szezonális éjszakai vonat közlekedési rendje a nyári időszakot követően változott. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken indulnak a szerelvények, míg Splitből minden szerdán és vasárnap térnek vissza. A statisztikák szerint eddig több mint 8600 utast regisztráltak a Budapest és Split közötti éjszakai járaton. A menetrend kialakításakor a rugalmasság volt a főszempont. A vonat így az egynapos programoktól kezdve a rövid egyészakás hétvégi kiruccanásokon át egészen a 4-6 éjszakás tengerparti nyaralásokig minden igényt képes kiszolgálni. A járattal kapcsolatos részletes információk a Vasút Társaság hivatalos felületein érhetőek el, a menetjegyek pedig online vagy a nemzetközi jegypénztárakban válhatók meg. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Budapest Update.
1: A Bulvárd és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Virab Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es években repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője, vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávé rajongókat.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. szeptember 27-e van vasárnap, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Elhúzódó lomtalanítás miatt panaszkodnak Óbudán, a fővárosban lassul a lakásárak emelkedése. Budapest a 36. a világ legélhetőbb városainak rangsorában. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. El nem szállított lomkupacok, széthordott hulladék és egyre több illegális lerakás okoz problémát Óbudán, ahol szeptember 20-án kezdődött az idei lomtalanítás. A 3. kerületi önkormányzat szerint már az első napokban jelentős lemaradás alakult ki, a MOHU ugyanakkor közölte, hogy folyamatosan végzik a begyűjtést, a kifogásolt helyszíneket pedig időközben megtisztították. Óbuda Békásmegyeren idén szeptember 20-a és október 5-e között összesen 12 körzetre bontva zajlik a lomtalanítás. Kis László polgármester szerint azonban a szolgáltató nem biztosított elegendő kapacitást, ezért egyes helyeken a lakók által szabályosan kihelyezett lomok is hosszabb ideig az utcán maradtak. A polgármester beszámolója szerint az első napon 5, a másodikon 6, a harmadikon pedig már 15 teherautónyi elmaradás gyűlt össze. A probléma azért is okoz nehézséget, mert minél tovább maradnak az utcán a kupacok, annál könnyebben széthordja azokat a szél, és újabb, már szabálytalanul kihelyezett hulladék is megjelenhet mellettük. Az óbudai önkormányzat közlése szerint a kerületi vagyonkezelő munkatársai eddig több mint 60 köbméternyi illegálisan lerakott hulladékot gyűjtöttek össze, ami nagyjából 6-8 nagy konténer megtöltésére lenne elegendő. A MOHU vitatja, hogy ne végezné megfelelően a begyűjtést. A társaság szerint a problémát bemutató egyik fénykép még azelőtt készült, hogy az adott körzetben befejezték volna a munkát, az ott látható lomokat pedig azóta elszállították. A cég közölte azt is, hogy dokumentálják a begyűjtést, munkatársaik pedig naponta egyeztetnek az önkormányzattal. A lomtalanításnál a lakóknak is érdemes különösen figyelniük az időpontokra, a körzetek ugyanis idén megváltoztak. A lomokat kizárólag az adott címhez kijelölt napon este 6 óra után lehet az utcára tenni. Aki ennél korábban pakolja ki, közterület szennyezési szabálysértést követhet el, ami bírsággal is járhat. És az sem mindegy, hogy mi kerül a kupacba. Feleslegessé vált bútor, matrac, szőnyeg, bőrönt vagy nagyobb sporteszköz elszállítható. Építési törmelék, gumiabroncs, elektronikai eszköz, zöld vagy veszélyes hulladék viszont nem. Ezeket továbbra is a megfelelő hulladékudvarokban kell leadni. A 3. kerületben a lomtalanítás október 5-éig tart, így a következő napokban is érdemes ellenőrizni, hogy az adott utcához pontosan melyik kihelyezési időpont tartozik. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepcióterve. A tervek szerint a Hengermalom út és a Fibula utca közötti közel 3,5 kilométeres partszakasz teljesen megújulhat és egy olyan közösségi tér jöhet létre, amely végre közelebb hozza a folyót a városhoz és az emberekhez. A jelenleg nagyrészt rendezetlen, egykori ipari területekkel tarkított partszakaszon összefüggő gyalogos sétányt, új kerékpárutat, futópályát, pihenőhelyeket és sportolásra alkalmas területeket alakítanának ki. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a zöld felületek megőrzése és bővítése. A tervek szerint mintegy 800 új fát ültetnének el, miközben a meglévő növényállomány védelmére is nagy hangsúlyt fektetnének. A látványtervek alapján a Dunapart több helyen közvetlenebbül kapcsolódna a városi élethez. Egyes szakaszokon akár a folyó fölé benyúló úgynevezett lebegő sétányok is épülhetnek, amelyek különleges élményt kínálnának a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak egyaránt. A fejlesztés finanszírozása több szereplő együttműködésével valósulhat meg. A koncepcióterv elkészítését az egyik területen fejlesztő cég finanszírozta, ugyanakkor az önkormányzat azt szeretné, hogyha a környéken beruházó további ingatlan fejlesztők is részt vállalnának a költségekből. A délebbi szakaszok esetében az állam, a főváros és a kerületi önkormányzat együttműködésére, valamint esetleges uniós forrásokra is számítanak. A megvalósítás azonban még várat magára. A legoptimistább forgatókönyv szerint a legrosszabb állapotban lévő északi szakaszon néhány éven belül elkezdődhetnek a munkálatok. A teljes 3,5 kilométeres fejlesztés befejezése viszont várhatóan több ütemben történik majd. A jelenlegi becslések szerint a teljes projekt 3 és 8 év közötti időtávon valósulhat meg. A beruházás jelentősége túlmutat egy egyszerű park fejlesztésen. A szakemberek szerint Dél-Buda számos pontján ma nehézkes a közvetlen kapcsolata a Dunával, pedig a folyópart a városi élet egyik legnagyobb értéke lehetne. A most bemutatott koncepció célja éppen az, hogy a lakók, a sportolók, a családok és a kerékpárosok számára is újra élhető és könnyen megközelíthető közösségi térré váljon a Dunapart. Lassul a lakásárak emelkedésének üteme Magyarországon, Budapesten pedig augusztusban már enyhe havi árcsökkenést mértek. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan 11,5%-kal, a fővárosban 6,7%-kal kerültek többe a lakóingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek az árak, Budapesten viszont 0,1%-os csökkenést mértek. A fővárosi lakásdrágulás éves üteme is jelentősen mérséklődött, tavaly augusztusban még több mint 21%-os növekedést mértek, mostanra ennek nagyjából a harmadára lassult az áremelkedés. Szeptember elején a budapesti használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1 millió 410 ezer forint volt, ugyanannyi, mint egy hónappal korábban. Jelentős különbségek vannak ugyanakkor a kerületek között. Az első, a második, a 12. és az 5. kerületben 1 millió 770 ezer és 2 millió 30 ezer forint között alakult a négyzetméterenkénti medián ár. A 13. kerületben 1 millió 620 ezer, a 11. kerületben pedig 1 millió 640 ezer forintot mértek. Országosan jelenleg azokban a térségekben emelkednek gyorsabban az árak, ahol korábban alacsonyabb szintről indult a piac. Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon például 15% feletti éves drágulást mértek. A megyeszékhelyeken ugyanakkor szeptember elejére 881 ezerről 877 ezer forintra csökkent a használt lakóingatlanok medián négyzetméter ára. A megyeszékhelyek közül továbbra is Debrecen a legdrágább, valamivel több mint 1 millió forintos négyzetméter árral. Szegeden 980 ezer, Székesfehérváron 953 ezer forint körül alakult az érték, míg a legolcsóbb Salgótarján volt 309 ezer forintos medián négyzetméter árral. Az ingatlanokkal foglalkozó portál várakozásai szerint az idén 130-140 ezer lakás adásvétel történhet Magyarországon, és 2027-ben is hasonló forgalomra lehet számítani. A szakértők szerint az áremelkedés lassulása és a jövedelmek növekedése együttesen valamelyest javíthatja a lakások megfizethetőségét a következő időszakban. Budapest a 36. helyen végzett a világ legélhetőbb városainak idei rangsorában. A magyar főváros 4 helyet csúszott vissza tavalyhoz képest, összesített eredménye pedig 1 ponttal 91 pontra csökkent. Ezzel együtt Budapest továbbra is kifejezetten magas élhetőségi mutatóval rendelkezik. Az Economist idén 173 várost hasonlított össze, összesen 30 különböző szempont alapján. A vizsgálatban egyebek mellett a közbiztonságot, a stabilitást, az egészségügyi ellátást, az oktatást, az infrastruktúrát, valamint a kulturális és a környezeti adottságokat értékelték. A maximálisan elérhető 100 pontból a vizsgált városok átlaga 76,1 pont lett. A lista élén idén is Koppenhága végzett, amely megőrizte tavalyi első helyét. A dán fővárost Bécs és Melbourne követi. A világ 20 legélhetőbb városa között már 9 ázsiai és 7 európai található. Budapest 91 pontos eredményen nemzetközi összehasonlításban továbbra is erősnek számít. Annak ellenére, hogy a főváros az egyik legnagyobb 4 helyes visszaesést produkálta. Hasonló mértékben csúszott hátrébb többek között Luxemburg, Dubái és Abu Dhabi is. A rangsort idén jelentősen befolyásolta a nemzetközi biztonsági helyzet. Miközben az egészségügyi, oktatási és infrastrukturális mutatók globálisan valamelyest javultak, a stabilitás területén további romlást mértek. Különösen több közel-keleti város került hátrébb a rangsorban a térség konfliktusai és a romló biztonsági helyzet miatt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körútat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Világ Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az OVO egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik el majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az OVO megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest Század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest Száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett Bacardi szállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a Westendházban lévő szálloda, a Hotel Westend lett. A Garni szállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a Westendház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kupleráiként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A Westendház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a Westendház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik, a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földdel tették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. Ősszel mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik, már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék, mindezekről a Világ Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelítetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcső egyik kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán kárpótol az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük a hol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túrajelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáy Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepkejelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátópontjáról érdemes körbetekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklás tájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely táj olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a présházban. A végére pedig jön a jági tanösvény a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Pilisszentivánról, pontosabban a sportpályák és a Villanegra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön, vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert. A szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Indul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása. De finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj harmadik helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyal a Kisfalodi út, Tihanyban megújult az uradalmi magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
5: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
5: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: 98.6 Manna FM-en egész nap, minden nap. Ez a Manna FM.
1: Sziasztok, Özőm is vagyok, a Magnum Laude zenekarból.
2: Élet, öröm, zene. 98.6 Manna.

0: Újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszer.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Amikor úgy érzed, hogy más életét éled,

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vendégem Kis Zsófi, a klinikai szakpszichológus, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy állandó szakértőnk. Újra köszöntünk. Szia Zsófi!
2: Szia Petra!
1: Azt gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit arról, ami szerintem segítség és útravaló lehet erre az évre is, de egyébként bármelyikben nyilván hasznos, hogy az úgynevezett pszichopaták miért annyira vonzók, akár egy kapcsolatban, akár egy munkahelyen, akár egy társaságon belül, és hogyan kapcsolódik össze ez a segítő szindrómával. De még mielőtt ebbe a kettőbe belemennénk, és a kettő összefüggésébe, én azt szeretném, hogyha tisztáznánk, hogy van-e különbség, és ha igen, mi a pszichopata és a szociopata között?
2: De a pszichopata tulajdonképpen ez a diagnosztikai kritérium, ez, vagyis ez a diagnózis, ez már nem létezik. 1980-ig létezett a pszichopátia fogalma a pszichiátriában. Most ezt már felváltotta az antiszociális személyiségzavar. Annak idején a pszichopatát azokra az emberekre mondták, akiknél ez a hármas jelent meg, hogy nem tanul, nem szeret, nem szorong. Ezzel próbálták meg leírni, és ehhez kapcsolódott egyébként, amit így a pszichiáterek megfigyeltek gyakran, hogy van egy ilyen úgynevezett pszichopata báj. És talán ez az, amiről te is említést tettél, hogy, hogy kifejezetten vonzóak is lehetnek. Mondjuk én azt gondolom, hogy azért nem mindegyik. Tehát, hogyha vannak olyan fizikai adottságai, mondjuk egy ilyen jóképű férfi, búgó, mély hangja van, azért az intellektusa is magasabb, akkor azért ezek is nyomnak alatba, mert hogyha egy ilyen nagyon előttelen, külsejű, nagyon nem értelmes férfiről van szó, akkor nyilván ez a, maga az, hogy pszichopata, az nem fogja ezt így ellensúlyozni. De visszatérve erre, hogy pszichopata, szociopata, hogy ebben megint nincs tulajdonképpen egyetértés így a szakmában, a pszichiáterek egyrészt azt mondja, hogy ez ugyanaz, ugyanazt a jelenséget írjuk le, az egyik azt mondja, hogy pszichopata, a másik azt, hogy szociopata. Aztán a másik megközelítés az, hogy a pszichopátia az a nagyobb halmaz, tehát minden szociopata, pszichopata is egyben, de nem minden pszichopata, szociopata. Tehát a szociopaták azok olyanok, olyan pszichopaták, akiknek elsősorban a probléma az, hogy a törvénnyel, illetve a társas szabályokkal nagyon erősen szembe szállnak, vagy ezeket figyelmen kívül hagynak. Egy harmadik megközelítés meg azt mondja, hogy a pszichopátiánál jellemzően van valami biológiai, genetikai faktor, tehát hogy kvázi öröklik a pszichopataságot, míg a szociopata az, akit az ő körülményei tesznek szociopatává, vagy pszichopatává, tehát hogy olyan környezetben, nagyon rossz körülmények közül származik, a szülei elhanyagolják, vagy bántalmazzák, tehát hogy valami ilyen társas hatások, rossz társaságba keveredés, ami az oka annak, hogy az ő személyisége ilyen irányban torzul.
1: És az lehetséges, gyorsan még egy kérdés, és az lehetséges, hogy aki a körülmények hatására válik pszichopatává, vagy a pszichopátia tüneteit mutatja, vagy annak jegyeit mutatja, annak már a gyereke mondjuk örökli ezt a viselkedés formát?
2: Az a nagyon nehéz, hogyha valaki így működik, akkor például őt bántalmazzák. Sajnos nagyon gyakori az, hogy a nagyon súlyosan, brutálisan bántalmazott gyerekeknek a személyisége olyan szinten sérül, hogy aztán ezt valahogy lehet, hogy ismétlik. Tehát, hogy amikor ez nagyon érdekes, hogy börtönbe dolgozó kollégák mesélik, hogy beszélgetnek az adott elítéltel, aki hát egy súlyos mondjuk bűncselekmény miatt ül börtönben, és elborzadsz attól, ami az ő bűncselekménye, de amikor elkezd az életéről beszélni, akkor még jobban elborzadsz. Tehát, hogy lehet, hogy nem ő úgy örökli, hogy genetikusan, hanem hogy egyszerűen az történik vele, olyan rendkívül károsító dolgok történnek, akár a családon belül, ami miatt ő is ilyen sérült, vagy adott esetben torzult személyiséggé válik. Ugye visszatérünk egy nagyon kicsit arra, hogy hát akkor mit mond a mostani pszichiátria, mert ugye azt mondtam, hogy 1980 óta ezt már nem használjuk, ugye ez a bizonyos antiszociális személyiségzavar. Annak idején ezt nekem az egyik kedves tanárom az egyetemen úgy fogalmazta meg, hogy rossz gyerek megnő, nem javul. Tehát, hogy ebben benne van az, hogy

0: amiket az előbb elmondtam, abból ez nem derül ki, és hogy ami még közös jellemző, hogy valahogy képtelenek betartani a törvényeket. Gyakran csalnak, hazudnak, átvernek embereket, nincs empátiájuk. Tehát, hogy pont ezért van az is, hogy az emberi kapcsolataikban is ez nagyon meg tud nyilvánulni, hogy lelkiismeret furdalás nélkül ver át, vagy akár bántalmaz lelkileg, vagy fizikailag másokat, illetve egy nagyon erős impulzivitás is jellemző, tehát, hogy hirtelen kvázi erre szokták mondani, hogy elborul az agya, és olyan dolgokat csinál, akár agresszív cselekményeknek a formájában, ami hát abszolút törvénytelen, vagy társadalmilag nem elfogadott.
1: Hogyha a pszichopátiának, vagy ennek a viselkedés, vagy személyiség formának a jegyeit nézzük, akkor nyilván adódik a kérdés, hogy ez miért tud ennyire vonzó lenni. Úgyhogy innen folytatjuk, mert hogyha vonzó, akkor bizony egy párkapcsolatban ez könnyen megjelenik. Hogy mit jelent a Joe Goldberg hatás, arról is szó lesz a következőkben, és hogy a segítő szindrómával hogyan tud összefonódni a pszichopata vonzereje, és ez hogyan jelenik meg egy párkapcsolatban. Érdemes lesz nagyon figyelni. Hamarosan folytatom a beszélgetést Kiss Zsófia klinikai szakpszichológussal.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Szoboszlai előtte Nikolics ment középüt, könyves. Szoboszlai, könyves, széthelyet csinált neki. Szoboszlai lő! Gól!

0: FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus a vendége. Pszichopata vonzerejéről, a segítő szindrómáról és a kettő összeolvadásáról a párkapcsolatban. Erről beszélgetünk, és ugye említettem én, hogy beszélgetünk egy kicsit a Joe Goldberg hatásról, és arról, hogy a pszichopata miért tud annyira vonzó lenni, és hogy tud így gyakorlatilag bárkit és mindenkit megvezetni, még azt is, akit igazából nem akarna, általában érdeke fűződik ehhez. A Joe Goldberg hatás, még mielőtt Zsófival folytatjuk, ez azt jelenti, amit egy férfi szereplő, egy Netflixes 2018-ban indult sorozatnak a főszereplője, ez a You vagy

0: és a Te, magyarul Te címen futó sorozatnak a főszereplője, aki egy pszichopata, és akkor kezdtek el felfigyelni a közösségi médiában, illetve úgy egyáltalán a világban arra, hogy ez tulajdonképpen most miről is szól, és ez hasznos-e, vagy hogy mennyire sok nő van, aki azonnal ráharap erre a viselkedés formára, amikor elkezdtek a közösségi médiában ömlengeni nők ezrei, hogy ez a főszereplő karakter, ez a Joe, ez milyen vonzó, ez milyen fantasztikus, és ez milyen helyes, és hogy tudja, hogy mit szeretnének a nők, és akkor itt bizony, már a Netflix is elkezdett, nem tudom én, bocsánatot kérni, a Twitteren próbálta megfékezni a kommenteket, hogy nem a sorozattal van gond, vagy a főszereplővel, vagy a karakterrel, hanem azokkal, akik szexinek találják őt és a viselkedését, mert hogy ő deklaráltan egy pszichopata a sorozatban.
1: Igen, hát láttam ott a kis videót, és hát azért ő rá is mennyire az igaz, hogy egy elég sármos, ilyen nagyon mély, búgó hangja van, ahogy az embernek úgy szinte belefúrja a szemébe a szemét. Én elgondolkoztam azon, hogyha ő azért mondjuk egy előnytelenebb külsejű, más karakterű ember lenne, vajon akkor is ez megjelent volna. Alapvetően azért van egy olyan szexuális preferencia zavar, hogy hübrisztofília.
0: Micsoda, még egyszer kérlek?
1: Hübrisztofília. Ugye a filia az mindig egy ilyen vonzódást jelent, és hogy ez egy görög eredetű szó, és tulajdonképpen így az erőszaktevéshez, az erőszaktevőhöz való, tehát a szónak így az eredetét vonzódás. Próbáljuk, hogy így van, hogy értelmezni, hogy akkor egy ilyen fajta vonzódás, ugye azért ez egy ilyen parafília, tehát amikor a szexuális preferencia egy nem megfelelő tárgyra irányul, ugyanúgy, mint mondjuk a pedofília, vagy a zoofília, ugye, amikor állatokhoz vonzódik valaki, vagy a fétisizmus. Tehát, hogy van egy ilyen összetevője, aki ténylegesen betegesen csak az ilyen pszichopatákhoz, erőszaktevőkhöz vonzódik, de hogy alapvetően azért egy ilyen összetevője lehet, olvastam arról is cikkeket, hogy vannak nők, akik hozzámennek akár életfogytiglanra ítélt gyilkosokhoz, vagy hasonló bűnöző pszichopatákhoz, képzeld el. És hogy ezt vizsgálták, hogy vajon ennek mi a motivációja, vagy mi lehet a személyiség jellemzője egy olyan nőnek, aki mondjuk borzasztó, kegyetlenül elvégzett bűncselekmények elkövetőjébe bele tud szeretni. Hát általában erre az jellemző, hogy valamilyen módon önbizalomhiányos, vagy szeretethiányos, attól érzi magát különlegesnek, vagy azzal próbálja ezt kompenzálni, hogy mondjuk úgy értékeli, hogy ő nagyon sokat jelent egy ilyen híres bűnözőnek. Aha. Tehát, hogy itt azért az önértékeléssel, az önbizalommal valami nagyon súlyos probléma van. Illetve hát, és hogyha itt egy kicsit már a segítő szindróma felé megyünk, hogy nagyon gyakran látjuk azt, hogy majd én megjavítom, majd én kiszeretem belőle, majd én megmentem, ami hát mondjuk egyszerűbb példák esetében sem nagyon szokott működni. Gondoljunk mondjuk az alkoholizmusra, hogy de én majd annyira fogom szeretni, hogy akkor leteszi az italt. Ezek sajnos az esetek legnagyobb többségében nem így működnek, és egy pszichopatából se lehet kiszeretni, hát gyakorlatilag érzéketlen a szeretetre, tehát nem lehet kiszeretni belőle az ő esetleges traumáit.
0: És hogyan fonódik ez vajon össze a párkapcsolatban a segítő szindrómával? És mi az a segítő szindróma? Akkor most kezdjük innen.
1: A segítő szindrómánál arról van szó, hogy tulajdonképpen a segítő szakembernek már egyfajta ilyen túlzott egészségtelen segítési vágya van, aminek a forrása az ő saját kisebb rendűségi érzése vagy önértékelése, és ezt próbálja mások segítése árán valamilyen módon kompenzálni. Tehát, hogy állandóan próbál a gyengéken, a rászorulókon segíteni, ami önmagában nem lenne baj, csak nem tartja a határokat. Tehát, hogy már azért segít, mert ez az ő szükséglete, és nem veszi észre azt, amikor már abból ad, ami már neki sincs. Tehát, hogy adja magát az idejét, a törődését, akár a pénzét, az életét, és hát sajnos nagyon gyakori az, hogy nem kap semmifajta viszonzást, és akkor a végén meg teljesen egyedül marad. azért vannak olyan szakmák, ahol veszélyeztetettebbek vagyunk, ugye pont a pszichoterápia, az embereknek való segítés az ilyen, ahol ugye a személyiségünkkel veszünk részt, tehát ahol nem azzal segítek, hogy mondjuk adok neki pénzt, vagy nem azzal segítek, hogy viszem a bőröngyét, és utána visszadom a bőröndöt, és elválunk, hanem hogy gyakorlatilag az egész kapcsolat az empátián és az elfogadáson alapul. Tehát alapvetően is nehéz a határok tartása, ha még most segítő szindrómám is van hozzá, vagy nem tudok erre kellően odafigyelni, akkor el fogunk veszni ezekben a kapcsolatokban. Mondjuk megjelenhet az, hogy mondjuk nem fizet a páciens, de én annyira együtt érzek vele, hogy szegény, hát milyen rossz élethelyzetben van, mondjuk egy magánrendelésen is akár, hogy jó, hát akkor ne fizessen, vagy jóval kevesebbet fizessen, és akkor, hát azért, hogyha már egy páciens se fizet az embernek, mert mindenkivel annyira azonosulok és empatizálok, az már a saját rovásomra megy. Vagy nem tudom a kereteket tartani, és akkor itt megint a magánrendelés azért is nehéz, mert kicsit összefonódik az, hogy a magánéletnek hol van a határa, és hol a munkaidő, mert ugye sokan este 8-kor is rendelnek, vagy akár még hétvégén is. Tehát az én idő rovására is megy, és egyszer csak azt érzem, hogy kvázi felfalnak. Nem tudom tartani a határaimat.
0: Aha. És hogyha a határokat nem tudom tartani, akkor egészen könnyen beférkőzik, ugye ezeken a kis réseken egy ilyen pszichopata személyiség zavaros ember, aki a maga nagyon vonzó és igazán tenyérbe mászó és simulékony viselkedésével ügyesen meg tudja környékezni az embert, hogy a saját érdekét érvényesítse.
1: Nagyon jó emberismerők rendszeresen, tehát hogy olyan embereknél nem is nagyon próbálkoznak, mert az első próbálkozásnál ugye lepattannak róluk. Hát most nem jött be, de hogy ezért így szondázzák, és megtalálják azokat az embereket, akik ilyen szempontból sérülékenyek, tehát akik mondjuk magányosabbak, nincs elég önbizalmuk, nem érzik azt, hogy nagyon sokan szeretik őket, és hogyha valaki egy ilyen emberrel nagyon kedves, és ugye manipulálja, akkor nagyon könnyen bele tud kerülni a hálójába. És egy párkapcsolaton belül, ahogy említetted is, hogy nagyon vonzó, nagyon kedves, igen, eleinte ez teljesen fel van építve, tehát eleinte ajándékok, drága ajándék akár, szóban is elhalmozza azzal, hogy csodálatos vagy, gyönyörű vagy, fantasztikus vagy, tehát hogy megteremti annak a terét, hogy a másik teljesen oda legyen érte.
0: És mint a házasság szédelgők?
1: Pontosan, mint a házasság szédőgök is az elején, hogy minden, ő engem mennyire fantasztikusnak lehet, ugye különösen, hogyha én nem ehhez vagyok szokva, akkor esetleg teljesen elveszítem a józanítélő képességemet. Aha. Aztán elkezdődik az, hogy még azért az ömében mindig pozitív, és még mindig dicsér, és még mindig idealizál szinte a szavak szintjén, de egy-egy kritika úgy becsusszan. Egyszer csak úgy azt mondja, hogy ez a ruha nem így állt rajtad a múltkor, de aztán rögtön oda megy, hogy de hát nekem akkor is te vagy a legszebb. Tehát eleinte még csak ilyen nagyon ritkán és kvázi rögtön vissza is vonja, csak aztán, ahogy telik előre az idő, és a másik fél elkezd elbizonytalanodni, ebből egyre több lesz, és gyakorlatilag eljutunk oda, hogy a másik önértékelésének és a személyiségének a teljes lerombolásához vezet. Akkor már csak kritika van, illetve megspékelve azzal, hogy szörnyű vagy, gusztustalan vagy, nem vagy vonzó, ostoba vagy, stb. Stb.
0: Nem nagyon mélyen és nagyon mélyre szúr, és nagyon ocsmányul beszél.
1: Nagyon mélyre, és hozzáteszi azt is, hogy igazándiból én még így is szeretlek, másnak viszont nem kellene. Tehát még a kiutakat is lezárja, hiszen ha lerombolják az önértékelésemet, akkor úgy vagyok vele, hogy hát én senkinek nem kellenék, legalább ő még tényleg itt van mellettem.
0: A vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, a beszélgetést hamarosan folytatjuk itt a Manna délutánban.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kis Zsófia klinikai szakpszichológus a vendégem, a pszichopata személyiségről, a pszichopata jellemvonásokról, ennek a segítő szindrómával való összefonódásáról beszélgetünk, mondjuk egy párkapcsolaton belül, is erről beszéltünk az imént. De Zsófi, nyilván egy ilyen személyiség, ez megjelenik családon belül is. Nem kell feltétlenül hozzá egy párkapcsolat. Lehet egy szülő-gyerek viszony. Lehet mondjuk, hogyha két gyerek van jelen, vagy több a családban, akkor az egyik ilyen személyiség jegyekkel élő ember, vagy egy pszichopátiában élő szülő, és a rá nagyon hasonlító, szintén így élő gyerek egészen másképp viszonyul akár a testvérekhez, akár a másik szülőhöz, de egyáltalán a világhoz. Tehát ez családon belül is működik, és ha igen, akkor hogyan, mire kell figyelni?
2: Családon belül is működhet, de azért nem egy nagyon reális forgatókönyv, hogy az egyik gyerek öröklik vehezi a pszichopataságot, a másik nem, hanem inkább arról van szó, hogy olyan élmények érik, mert hát akinek nincsen empátiája, nem veszi figyelembe, hogy a másiknak mi a jó, minden mozdulatát gyakorlatilag vagy döntését az hatja át, hogy neki hogy lenne jó, vagy neki milyen érdeke történik ebből. Ott azért a gyerekek ezt nagyon megsínlik. És hát ezek a gyerekkori élmények vezetnek, vagy vezethetnek ahhoz, hogy esetleg ilyen személyiség fejlődési sérülések vagy torzulások lehessenek. Igen, előfordul az, hogy a pszichopata vonások, illetve hát ma már ugye ez az antiszociális személyiségzavar némi ilyen narcisztikus jellemzőkkel kiegészítve jelenik meg egy családon belül is, ha egyáltalán el tud köteleződni. Mert ugye a klasszikus pszichopata ezzel, amiről beszéltünk, hogy nem szeret, nem szorong, nem tanul, hogy ezzel nem is nagyon köteleződik el. Tehát, hogy az, hogy ő felelősen egy családon belül ott a család fenntartó, vagy egyáltalán a család működésében résztvevő ember hosszú távon legyen, az is nagyon nehéz. És hát azért azt is kell hangsúlyozni, hogy ez megint nem egy ilyen halmaz, hogy van a pszichopata, meg van a nem pszichopata, hanem ez megint csak egy kontinuum. Tehát a nagyon-nagyon súlyos esetben tényleg képtelen betartani bármifajta szabályt, kisodródik az iskolából, elindul a kriminalitás felé, és a kapcsolatait is ez át fogja hatni. Nem marad hűséges, ha esetleg lesz is gyereke, nem valószínű, hogy nagyon fog vele foglalkozni, nem fogja fizetni a tartásdíjat, stb. Akinek azért van egészséges személyiség része is, de vannak pszichopátiás vonásai, ott is kérdés azért, hogy az mennyire nyilvánul meg, de hát nagyon nehéz ilyen emberrel együtt élni.
1: De lehet ilyen családon belül, lehet ilyen szülő, nyilván van olyan szülő, aki hát igen, így él, igen, és van gyereke, igen. És nem azt mondom, hogy bántalmazza, de mondjuk az önbizalmát azt olyan gyönyörűen tudja eltiporni.
2: Hát szerintem, ez bántalmazás, tulajdonképpen lehet, hogy nem feltétlenül fizikai, hanem lelkileg. És nagyon nehéz ezekből a kapcsolatokból kifállni a másik félnek. Ugye általában arról szoktunk beszélni, hogy a bántalmazó a férfi, és hogy akkor a feleség nem tud kiszállni, azért ez fordítva is előfordul. Nincsenek azért ezek kőbevésve, hogy ez így a férfi nemhez kapcsolódik. Úgyhogy pont azért inkább úgy fogalmaznék, hogy egy bántalmazó mellől pont azért kilépni, amiről az előbb beszélgettünk, hogy először felmagasztal, nagyon pozitívan beszél rólam, velem, viselkedik mindenhova, víz, büszke rám, és aztán fokozatosan kockáról kockára építi le a személyiségemet, meg az önbizalmamat. Egyszerűen nagyon szoktak csodálkozni az emberek, de miért nem jött el? Hát miért nem hagyta ott? Azért, mert teljesen el van gyengülve, és zéró az önértékelése. Uh-huh. Amikor a gyereket bántják, az nagyon gyakran azért már egy nagyon erős lökés, és olyankor azért gyakoribb az, hogy a bántalmazott partner akármi is lesz, akkor kilép a gyerekkel együtt.
1: De hogyha ez csak úgy nyilvánul meg, hogy egyfajta uralkodni vágyásban, vagy egyfajta a szülőséget, az anyaságot, vagy az apaságot pozícióba helyezés, azt gondolja, hogy ő, mint uralkodó, uralkodik a gyerekek fölött, tehát ő a főnök, a gyerek az az alkalmazott, vagy a beosztott, és ilyen szinten jelenik ez meg.
2: Uh-huh. Ennek is több útja van. Az is előfordulhat, hogy a kamaszkorban a lázadás kapcsán az ilyen szülő teljesen elveszíti a gyereket. Tehát, hogy szembefordul vele, elköltözik otthonról, akár a kapcsolatot is megszakítja vele. De van olyan út is, hogy erre lesz veszélyeztetett, hogy olyan autoritár kapcsolatokban benne marad, mondjuk egy olyan főnök beosztott viszonyban, vagy ő maga is egy olyan párkapcsolatban fog benne ragadni, ahol ugyanezt a mintát ismétli vele valaki. Aha. Nem beszélve arról, hogy azért a pszichoszomatikus megbetegedéseknek a valószínűsége is jóval nagyobb, hiszen az ilyen gyermek egy állandó szorongásban él. És azért azt tudjuk, hogy az állandó szorongásnak milyen hatása van akár az immunrendszerünkre, vagy akár az onkológiai megbetegedésekre, kardiovaszkuláris megbetegedésekre, sokkal veszélyeztetettebb lesz az, aki egy életen át szorong.
1: Zsófi, szorongást okozhat a megfelelni vágyás is?
2: Okozhat, igen. Uh-huh. Itt is,
1: tehát egy gyereknél például?
2: Igen, igen, abszolút, hogyha valami olyan vélt vagy valós elvárásnak kell megfelelnie a gyereknek, amit úgy érez, hogy nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tud teljesíteni, az bizony szinte lenyomatot hagy a személyiségen, az önértékelésen.
1: Hogyha bárki ilyesmit tapasztal, erre gyanakszik a saját kapcsolatán, párkapcsolatán, családján belül, ha lát ilyet a környezetében, akkor mindenképpen javasolja az illetőnek, hogy forduljon szakemberhez. Zsófi, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
2: Nagyon szívesen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Azt mindannyian tudjuk, mert biztos, hogy mindenkinek volt életében legalább egyszer rossz főnöke, kellemetlen, rossz indulatú, kötözködő, undok, féltékeny, stb. Főnöke. Nos, hát ezeknek a legrosszabbika talán a narcisztikus főnök, úgyhogy ennek van néhány olyan jellemző vonása, amivel tulajdonképpen abban segít nekünk, hogy föl tudjuk ismerni, hogy narcisztikus főnökkel van dolgunk, ugye nagyon nehéz vele együtt dolgozni, sosem ismeri el mások előtt az érdemeit, tehetségét, és mindig csak a saját érdekeit tartja szem előtt, ugye eleve egy narcisztikus személyiség zavarral élő emberrel nagyon nehéz bármit is csinálni, egyezkedni, együtt dolgozni, együtt létezni, de hogyha egy munkahelyen hosszú távon, ugye az ember nem csak a fizetés, vagy az elnyert pozíció miatt van ott, hiszen nem csak ez a fontos, nagyon sokat számít a pozitív, a fejlődést elősegítő környezet, a kollégák és a felettesek is. Egy mérgező főnök viszont nagyon meg tudja nehezíteni a mindennapokat, és akár önértékelési problémákat is okozhat a beosztottaknak, és ez általában meg is szokott történni. Úgyhogy jobb minél előbb felismerni, hogyha egy vezető narcisztikus, ugyanis egyrészt ez segít megváltoztatni a dolgozók hozzáállását, valamint azt is, hogy másképp kezelhessék a viselkedését, de azt is segíthet eldönteni, hogy érdemes-e ott maradni egy olyan cégnél, ahol ilyen a vezető, vagy jobb lenne egy másik munkahely után nézni a saját jól felfogott érdekünkben. Mivel tökéletesnek akarják hinni és mutatni magukat, egyszerűen nem hajlandóak elismerni azt, ha hibáznak az ilyen típusú főnökök, egyébként az ilyen típusú emberek sem. Ha bebizonyosodik, hogy valamit rosszul csináltak, akkor kevesebbnek és érdektelenebbnek, értéktelenebbnek érzik majd magukat. Általában tagadják, hogy egy ballépésben bármi szerepük is lett volna, elterelik a szót, a szőnyeg alá seprik az ügyet, elkezdenek mást hibáztatni. A legrosszabb esetben, ugye, a kollégákra fogják az egész dolgot. Képesek hazudni ennek érdekében, megbántani másokat, megalázni másokat, csak azért, hogy jó színben tüntessék fel, és megvédjék önmagukat. Aztán például egy narcisztikus személyiségzavaró főnök, vagy narcisztikus típusú főnök ellopja és sajátjának állítja be az ötleteket is, hiszen egy jó vezető tudja, hogy nem csak ő a cég nélkülözhetetlen tagja, hanem a kollégák nélkül sem működne ugyanolyan jól a vállalat, így elismeri munkájukat, megdicséri őket ötleteikért, a narcisztikus főnök az azonban hajlamos azt hinni, sőt, azt hiszi, és ő abban él, hogy minden csak is az ő érdeme, és hogy fenntartsa a kötelesség és a tökéletesség látszatát, képes ellopni az alkalmazottak ötleteit. Előfordul az is, hogy miután meghallgatták a másik véleményét, negatívan vélekednek róla, végül azonban a többiek előtt a saját zseniális újításaként mutatja be és állítja be az egész ötletet. Az ilyen felettes fél elismerni, hogy rajta kívül más is tehetséges és jól dolgozik, félti a státuszát, és képes ötleteket lopni, pontosan azért, hogy ezt a látszatot megőrizze. Roppant érzéketlenek az ilyen főnökök, erről is fel lehet ismerni őket, ugyanis szintén jellemző, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja a beosztottak szükségleteit, igényeit, érzelmeit, családi dolgait, egészségügyi állapotát, és közömbösséggel kezel minden problémát. Nem hallgatja meg az embereket, nem érti meg, ha bármilyen gondjuk akad, és nem is akar segíteni nekik. Mindenre csak azt mondja, hogy semmiség, vagy nem rátartozik, vagy rosszabb esetben még úgy oda is pirít, hogy megalázza vele az alkalmazottat, hogy ugye már ilyen problémával egyáltalán hogy meri megkeresni őt, és általában semmilyen kérésnek nem enged. Nem bírja a kritikát, erről is nagyon könnyen fel lehet ismerni, mivel nem ismeri el a hibáit, és úgy gondolja, hogy mindenkinél jobb, ezért azt sem viseli el, hogyha megkérdőjelezik a döntését. Úgy érzi, hogy mindenkinél feljebb áll. Ugye a narcisztikus vezető például erről is felismerhető, mindenkinél feljebb valónak érzi magát, és nem csak a pozícióját, hanem a státuszát, az emberi mi voltát és a létezésének az okát illetően is. Nem képes egyenrangúan tekinteni másokra, mindig hangsúlyoznia kell a hatalmát, a pozícióját, hogy ő kicsoda, és hogy ő kitűnik a többiek közül. Aztán, ha valakit előléptetnek, és hozzá hasonló rangot kap, azt sem mindig hajlandó elfogadni, így ilyenkor ugyanúgy főnökösködik, és nagyon lekezelően bánik a másikkal. Kihasználja a dolgozóit, és hát természetesen ilyenkor, amikor elvárja a túlórát, eszébe sem jut kifizetni, vagy levonni a másnapi munkaidőből, szívességet kér, de sose kompenzálja, önző, és úgy érzi, hogy bármit megtehet cserébe, pedig semmit sem kell viszonoznia, és nagyon sokszor használja a pozícióját és a dolgozóit, de nem hajlandó elismerni, és nem jutalmazza munkáját a dolgozóknak. Ha ilyen főnökkel van dolgotok, hogyha egy picit is a gyanú most felébred bennetek, hogy ilyen a főnökötök, akkor tessék fellépni, megkeresni a HR-t, és tenni az ellen, hogy tovább mérgezze az életeteket és a munkahelyeteket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma Puskás Ferenc, a legendás Puskás Ferenc, a valaha élt legismertebb és legnépszerűbb magyar ember. Budapesten a Rókus Kórházban született 1927. április 1-én. A család első szülött gyermek érkezését követően Kispestre költözött, ahol aztán az édesapa idősebb Purcelt Ferenc állást és labdarúgóként félprofi szerződést kapott a várostól. Öcsijék közvetlenül a pálya mellett laktak a szerény szobakonyás szolgálati lakások egyikében. A szomszédban nevelkedett a másfél évvel idősebb Bosik József, aki aztán később a Kispestben és a válogatottban is együtt emelkedett Puskással a világhírig. A helyi fiú környékbeli grundokon rúgták naphosszat a saját készítésű kis rongylabdájukat, közülük a legügyesebbek, köztük a kis Puskás, a Kispest kölyök csapatában pallérozódott, tovább aztán a későbbiekben jó részt Puskás papa irányításával. Annyira szerették a kisfiúk a játékot, hogy még a világháború idején is mindent megtettek azért, hogy különféle Levente bajnokságokban futballozhassanak, holott már megbénult a sportélet az ország nagy részén. Öcsi 1943-ban 16 évesen bemutatkozott a Kispest NB1-es felnőtt csapatában, és a háború után meghívást kapott az újra összeálló válogatottba is. Aztán 20-22 évesen megkísérelték elcsábítani a nyugati sztárklubok, ő azonban annyira erősen kötődött a Kispesthez és Kispesthez, tehát nem csak a futballklubhoz maga, hanem magához, a budapesti helységhez is, hogy eszébe sem jutott külföldre költözni. Puskás maradt, a válogatott Helsinkibe utazott. 1952-ben olimpiai bajnoki címet nyert a magyar együttes, amelynek immár Puskás Ferenc volt a csapatkapitánya. A következő évben az olaszok legyőzésével Magyarország megnyerte az Európa-bajnokság elődjét, majd az évszázad mérkőzésének kikiáltott rangadó legyőzte az otthonában addig veretlen angol válogatottat. A csapat sorra nyerte a meccseit ezt követően is, egészen ez az 1954-es világbajnokság döntőjéig így volt, ahol váratlanul és rendkívül balszerencsés módon vereséget szenvedett Nyugat-Németországtól. Így Puskás nem a világbajnoki trófeát, hanem csak az ezüstérmet vehette át a FIFA elnökétől Bernben. Puskás Ferenc 1950-ben esküdött örök hűséget feleségének, az akkor 18 éves Hunyadvári Erzsébetnek, egyetlen leányuk Anikó 1952-ben született Budapesten, aztán a szüleivel együtt 1956-ban elhagyta az országot. A válogatott az elveszített VB döntő után magához tért, és aztán Puskás vezérletével újabb ragyogó sikereket aratott. Az 1956-os forradalom viszont mindent megváltoztatott, de amikor november végén öcsi és a többi honvédi játékos elhagyta az országot, még nem gondolták, hogy néhányan közülük évtizedekig nem térnek majd haza. A forradalom bukása és a hazai sportvezetés rugalmatlansága, irítsége, no és a csábító nyugati lehetőségek az aranycsapat több világsztárját is arra az igen nehéz döntésre késztették, hogy ne térjenek haza, próbáljanak külföldön szerencsét. Puskás Ferenc Bécsben és Olaszországban vészelt át a FIFA eltiltásával, a családtagok veszélyes kioktatásával és csalódásokkal járó bizonytalan időszakot, majd mindenkit meglepve szerződést kapott a Real Madridtól, a korszak első számú csapatától. 31 évesen újra megfeszítette minden erejét, leadott 18 kg súlyfelesleget, és a kezdeti nehézségek ellenére helyet követelt magának a világ klasszisokkal teli Real Madridban. Az pedig szinte hihetetlen, hogy csak nem 10 évig tudott még a világ élvonalában maradni Európa legsikeresebb klubjának a szupersztárjaként. A magyar válogatottban a korszak politikai dogmáinak megfelelően soha többet nem szerepelhetett, ám 85 mérkőzésen lőtt 84 gólja, így is máig is virágcsúcs. Elképesztő gól rekordjait a Madridnál újabb megdönthetetlen csúcsok követték, az 1960-as Bajnokok Ligája döntő 4-szer, a 62-es fináléban 3-szor volt eredményes, Magyarország után Spanyolországban is 4-szer nyert gólkirályi címet, és az összesített teljesítményt nézve minden idők legsikeresebb góllövője lett, és maradt az a mai napig.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő, ez ma is így van. Természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel a saját otthonról beszélgetünk. Vajon mi is a saját otthon? Csak egy álom, befektetés, vagy pedig egy hosszú távú kötelezettség, vagy esetleg mindegyik, ennek a háromnak a keveréke. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát mi is a saját otthon?
2: Biztonság, szabadság, hosszú távú érték. Legalábbis ez fogalmazódik meg ugye az emberek nagy többségében, akkor, amikor arról gondolkodnak, hogy vásárolnak egy saját otthont.
1: Hogyan kell elkezdenünk gondolkodni egy saját otthonnal kapcsolatban, úgyhogy ne csak egy álom legyen?
2: Hát ugye álom akkor, hogyha nincs meg rá a megfelelő fedezet, de ha van fedezet, akkor egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy az álomból valóság legyen. De nagyon-nagyon sokszor halljuk ugye azt, hogy már miért nem vesztek egy új lakást, vagy egy lakást, miért nem költöztök el, miért vagytok még mindig albérletbe, ugye ez a nyomásgyakorlás, ez nagyon sokszor elhangzik, illetve az, hogy valakinek van egy saját otthona, az tradicionálisan egy ilyen státuszszimbólumot is jelent, mert az a jólétnek egy bizonyos szimbóluma, hogy ezt már ő megadhatta, megteremtette magának. Uh-huh. És ez nem mindig fedi a valóságot, mert egyszerűen olyan kötelezettségekbe csúszik bele, ami inkább teher, mint édes érzés.
1: Ez az édes érzés azért ez szabad, hogy meglegyen az embernél, tehát hogyha egy kicsit romantizáljuk, vagy egy kicsit romantikusabban gondolunk a saját otthonra, akkor is nagyon észnél kell lenni. Anyagi szempontból is, meg a hosszú távú gondolkodás szempontjából is, és akkor itt nyilván a buktatókat is sorolhatjuk, hogy mivel kell számolni, milyen lehetőségekkel, milyen veszélyek állnak fel, vagy milyen nehézségek, hogyha az ember mondjuk hitelből vesz lakást, vagy ha félig hitelből vesz lakást, ezekkel mi a helyzet?
2: Hát ugye azt mondjuk, hogy a saját lakás az egy stabilitást adhat, és hosszú távon vagyont építesz vele. Ugyanakkor ugye jelentős induló tőkét köt le maga a saját lakás, és a tulajdonosnak kell viselnie az ingatlannal, az ingatlan fenntartásával, javításával, értékváltoztatásával, értékmegóvásával kapcsolatos összes terhet és kockázatot is. Tehát ezt mindenképpen számításba kell venni, és általában nagyon ritka az, amikor valaki saját megkeresett jövedelemből egy az egybe kifizet egy saját otthont, mert ez úgy szokott kinézni, hogy valamennyi önerő, és utána ugye hitel. És a hitel az természetesen nem egy ördögtől való dolog, de azt is el kell fogadni, hogy a hitel az nem teljes egészében vagyonépítés. Mert addig, ameddig nekem hitelem van az ingatlanon, addig az ingatlan nem az enyém.
1: Márpedig ezek 20 évre szólnak.
2: Hát ezek hosszabb időre szólnak, és ugye amellett, hogy nekem hitelem van, amellett fizetnem kell a lakás megszerzéséhez kapcsolódó költségeket még pluszban, de folyamatosan kell ugye a fenntartáshoz kapcsolódó további kiadásokat is finanszíroznom, amik általában, hogyha megnézzünk egy hosszabb időablakot, akkor az nem feltétlenül térül meg egy későbbi eladásnál. Most nyilván nem extrém időszakokat veszünk figyelembe, hanem egy normálisan működő lakáspiac.

0: extra tartalomért.
1: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Iványi Ildikó állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk ma a saját otthonról beszél nekünk. Arról beszélgetünk, hogy ez vajon álom, befektetés, vagy egy hosszú távú kötelezettség, hogyha mindháromnak a keveréke, akkor melyik résznél mire kell ügyelni. Az álom részről már beszéltünk, mindenkinek van otthon álma egyébként szerintem, és ez viszonylag egy kicsi kortól megvan pont úgy, mint a lányoknál az esküvő, de mi van akkor, hogyha ez a saját otthon befektetés, és mondjuk nem is költözünk oda?
2: Tehát ugye általában úgy gondolkodik a befektető, hogy ő neki van egy bizonyos összeg a számláján, amit ő szeretne befektetni, és ő egy ingatlan befektetést eszközöl, felvesz hitelt, és természetesen ő azzal számol, hogy a hitelnek a törlesztő részletét, illetve az ingatlan fenntartási költségét, ami ráesik, azt hosszú távon majd a bérleti díjból ő ki fogja tudni gazdálkodni. Ez az alap. Uh-huh. Természetesen itt múlik azon, hogy milyen bérlőt találok, az mennyire biztosan fog fizetni. A bérlő mennyire vigyáz az én tulajdonomra, mert az nem az ő tulajdona, ugye? Uh-huh. Tehát nem azzal a szemlélettel él ott. Illetve, hogy azt a bérleti díjat, amit én kalkulálok, hogy az nekem egy biztos megtérülést és még egy pici hozamot is fog hozni, az azon az időtávon keresztül, amíg a hitelem fut, azt én tudom tartani. Tehát ezek lényeges szempontok. Ha bármi nemű változás van, kiesik egy fél év, hogy nincs bérlőm, vagy

0: egy nagyobb felújítást kell, hogy az ingatlanban végezzek, az már ugye a befektetési megtérülésnek a számítását, a hozamot, az már mindenképpen ugye gyengíteni fogja.
1: Mennyiben jó az, hogyha valaki felvesz hitelt, és kiadja egyébként a lakását, és mondjuk a hitel fedezetére, ugye azt az összeget fordítja, amennyit a bérlő fizet neki. Ez mennyiben számít jó üzletnek? Sokan gondolkodnak így.
0: Hát van benne, ahogy mondtam, kockázat. Nyilván kell rendelkezni ott is egy olyan tartalékkal, hogyha egy ilyen eset előáll, akkor mindenképpen attól én még a hitelemet tudjam fizetni. Tehát nem lehet itt sem azt mondani, hogy akkor én kifeszítem a költségvetésemet, mert hogy annak a hitelnek a törlesztő részlete a bérlőtől vagy a bérlőktől be fog érkezni. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz tervezés, mert bármi adódhat.
1: Hogy mennyiben nehéz kötelezettség mindez, hogy kötelezettségként, hosszú távú kötelezettségként mire kell odafigyelnünk, mármint hogyha a saját otthont egy hosszú távú kötelezettségnek vesszük, hiszen azért többnyire az is, hogyan tudunk segíteni mondjuk a srácainknak, hogyha ők lépnek bele egy ilyen helyzetbe, erről is beszélgetni fogunk a következőkben, a saját otthon pénzügyi vetületeiről beszélgetünk ma Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A saját otthonról beszélgetünk, álom vagy befektetés, vagy hosszú távú kötelezettség, ha mindháromnak a keveréke, akkor melyik mit jelent, mikor melyik esik nagyobb súllyal alatba, és most beszélgetünk, ahogy ígértem, egy kicsit a kötelezettség részéről.
2: Hát ugye eleve az, hogy én hitelt veszek fel, az egy kötelezettséget jelent, méghozzá egy nagyon-nagyon komoly kötelezettséget jelent, aminek komoly következményei vannak, amennyiben én azt nem tudom teljesíteni. Ugye itt el kell különíteni azt, hogy párban vesszük fel, egyedül veszem fel azt a hitelt, mert ez sem mindegy. Hogy ketten állunk ott a hitel mögött, vagy pedig csak én egyedül vagyok az adós, és akkor kezest kell, vagy olyan adóstársat kell bevonjak, akivel én nem vagyok tulajdonképpen anyagilag szorosan összekötve. Tehát ezeket érdemes végig gondolni, és érdemes végig gondolni azt is, mielőtt belemegyünk egy ilyen hitel konstrukcióba, hogy mi van akkor, hogyha megszűnik a munkahelyem, mi van akkor, hogyha huzamosabb ideig beteg vagyok, akkor miből fogom fizetni, vagy miből fogjuk fizetni a hitelnek a törlesztő részletét, mondjuk, hogyha egy kereső, a két kereső esetében kiesik valamilyen oknál fogva, vagy pedig egészen hosszú időre valamilyen tényleg súlyosabb betegség miatt kiesik. Mert a halálesetről ne beszéljünk, mert arra lehet tulajdonképpen olyan biztosítást kötni, ami egy idő után természetesen valamilyen szinten megoldást fog jelenteni, nem véglegeset, de legalább egy átmenetit biztosan. Uh-huh. Tehát itt is úgy kell meggondolni, hogy mennyi hitelt veszek fel, és egyáltalán hogyan fogok tudni gazdálkodni, hogy legyen egy tartalékom, tehát a tartalékképzést azt nem tudom kizárni az életemből, mert a nem előre nem látható kiadások, azok engem nagyon-nagyon komoly problémába hozhatnak, hogyha nincsen meg az a tartalék, amiből én azt majd fedezni fogom tudni.
1: Nyilván az is lényeges egyébként, hogy milyen típusú hitelből vásároljuk meg, számolva hosszú távú kötelezettséggel vagy elköteleződéssel azt a bizonyos saját otthont. Erre van ideális megoldás, hogy ez mindig személyfüggő?
2: Hát ingatlan hitelből vásároljuk meg. Én azt mondom, de ott is nézzük meg, hogy fix kamatozású hitel, vagy változó kamatozású hitel. Érdemes ott is több pénzintézettől bekérni ajánlatokat, hogy ki mit, hogyan fog majd beszámítani, hogy tisztában legyünk a hitelfelvételnél szokásos fogalmakkal, hogy azok tulajdonképpen mit is jelentenek, illetve legyen arra is pénzünk, hogy az ingatlan vásárlással kapcsolatban felmerülnek egyéb költségek, amelyeket természetesen szintén fizetnünk kell, és ahogy az előző adásban már ott, amikor elköltözünk otthonról, ugye annál a témánál is beszéltünk, ha van egy saját ingatlanunk, akkor azt ugye fel kell szerelni, oda el kell költözni, tehát ennek is vannak költségei, ezekkel mind-mind-mind számolni kell, hogy ezeket fogjuk tudni fizetni. Uh-huh. És nem arra, meg még külön személyi kölcsönt felvenni, meg majd áruvásárlási hitelt felvenni, mert egyszerűen olyan szintre fogunk akkor eladósodni, aminek aztán a kezelése az nagyon-nagyon nehéz lesz, vagy átláthatatlan lesz, és előbb vagy utóbb valamilyen katasztrofába fog fulladni.
1: Reméljük, hogy ma is tudtunk mindenkinek segíteni saját otthon témában, hitelfelvételben, elköteleződésben, vagy az álom otthon megvásárlásában. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel ma erről beszélgettünk. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyíratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolíd virágszínének köszönhetően jól társítható akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Most pedig a hét apró pszichológiai trükk, ami erősen hat a másikra. Állítólag ezzel elérhetjük, amit akarunk, és sikeresebbé is válhatunk. Hát nem tudom, ugye most már divatos, hogy különböző ex-katonák és pszichológusok, vagy katonai pszichológusok, stb. Ők mind közzé teszik a titkaikat, hogy hogyan lehet valakit meggyőzni, meg hazugságon kapni, stb. Hát nézzük meg, hogy akkor most ez valóban így van-e. Mert hogy ezeket a pszichológiai trükköket azt mondják, hogy mindenkinek érdemes volna ismerni és alkalmazni, mert hogy a munkahelyen például, de akár a suliban is nagy segítségünkre lehetnek. Ha szeretnénk elérni a célunkat, feljebb lépni a karrierben és közelebb kerülni az emberekhez, elnyerni a szimpátiájukat, akkor néha érdemes bevetni pár pszichológiai trükköt, amivel tudatalatt hathatunk rájuk, hát már aki képes erre. Nyilván nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk, szerintem ezt mindannyian tudjuk, hogy hogyan állunk, hogyan kommunikálunk a környezetünkkel, hogy tartjuk a kezünket. Keresztbe fonjuk-e magunk előtt például, ugye ez klasszikus, ezt már mindenki ismeri. Vannak olyan módszerek, amiket, hogyha hatékonyan és tudatosan alkalmaz az ember, bár apróságok, és mégis nagyon sokat számítanak, például egy munkahelyi közösségben. Figyelni kell először is a testtartásra. Szerintem ez, nem mondom, hogy lerágocson, de ezt azért nagyjából mindannyian tudjuk, hogy a jó testtartás nem csak önbizalmat adhat, de mások szemében is magabiztosnak és határozottnak tűnhetünk. Ezt mutatjuk majd feléjük. Az erőt sugárzó pózok képesek segíteni abban, hogy meggyőzzünk másokat arról, amit mi szeretnénk, tehát hogy elérjük a célunkat nála. Érdemes arra figyelni, hogy sose legyünk görnyedtek, ne tegyük karba a kezeinket magunk előtt, ne kulcsoljuk össze, ez zárkozottságot, távolságtartást üzen. Ne viccentsünk lefelé a fejünket, ez az igába hajtásnak a jele, hanem inkább húzzuk ki magunkat, kicsit húzzuk hátra a vállainkat, emeljük meg egy picit a fejünket, mint hogyha fennhordanánk az órunkat, de mégse annyira, és vagy magunk mellett, vagy pedig a csípőnkön pihentessük a karjainkat, szerintem manapság már a zsebretett kés sem probléma. A legjobb reakció például az, ha nem kapunk kielégítő választ. Ha úgy érzed, hogy a beszélgető partnered nem adott kielégítő választ a kérdésedre, kerüli az igazságot, vagy valamit nem akar elmondani neked, akkor csak annyi a dolgot, hogy csendben maradj, és szigorúan a szemébe néz. Ez nehéz egyébként, könnyűnek tűnik, de ez az egyik legnehezebb dolog. Nem muszáj szigorúan, csak egyszerűen néz a szemébe, hang nélkül. Ahogyan a gyerekek tudnak, vagy ahogyan mondjuk vallatásnál szoktak a filmben, tényleg működik a dolog. Ez azért olyan hatásos, mert látni fogja, hogy nem vagy elégedett azzal, amit hallottál tőle, sarokba szorítva érzi magát, így végül folytatni fogja a feleletet, és bővebben kifejti a mondani valóját, sőt valószínűleg azt az igazságot is elmondja, amit korábban nem akart. Egyébként én ezt sokkal inkább nevezném manipulációnak, semmi normális pszichológiai trükkökkel megtűzdelt viselkedésnek, de hát ki hogyan értékeli. Aztán ugye ez sem meglepő, a természetes szemkontaktus kulcsa, ugye egy-egy beszélgetés során mindig szemkontaktust kell tartani, de érdemes arra is ügyelni, hogy mindez ne tűnjön erőltetetnek és kínosnak. A kutatások szerint természetes hatást ér el az, aki és elkerülheti a kellemetlenségeket, az, aki a kommunikáció során a másik szemszínét figyeli és elemzi magában, így ugyanis nem kényszerből és mereven nézed majd a másik embernek a tekintetés, pontosabban a szemgolyóját, hanem valóban a szemére tudsz figyelni. Aztán, hogyha tudod például, hogy egy meetingen egy agresszív, kontrollmániás emberrel lesz dolgod, akkor sem kell tartani a távolságot, inkább úgy minél közelebb hozzá, lehetőleg közvetlenül mellé. Ezzel ugyanis állítólag olyan kellemetlen helyzetbe tudod hozni, hogy belépsz az aurájába, hogy bármilyen meglepő, de kevésbé lesz agresszív és kevésbé heves vitákat generál majd. És ami fontos, és ezt is tudjuk, szerintem biztos hallottátok már, de hogy a neveket megismételni nagyon szimpatikus tud lenni az ember ezáltal, hogyha megismétli a neveket, hogyha szeretnénk megszerettetni magunkat az új főnökkel, kollégával, ismerőssel, és azt akarjuk, hogy gyorsan rokonszenvesnek találjanak, akkor mindenképpen érdemes megjegyezni a másik ember nevét, és hogyha lehetséges, akkor a mondatnak az elején vagy a végén ki is mondani a nevét, hogy hangsúlyt adjunk annak, hogy csak rá figyelünk, hozzászólunk, figyeltünk rá, hiszen emlékszünk a nevére. Különlegesnek érzi majd ettől magát, ha a nevén szólítjuk, jobban odafigyel ránk, és úgy érzi majd, hogy a másik tényleg érdeklődik iránta, törődik vele, valamint fontosnak tartja őt. Azért mondom, hogy ez egy kicsit manipulatívnak tűnik, és tűnhet még számomra is, mert hogyha valakire figyelni szeretnék, akkor arra tényleg figyelek. Hogyha valaki arra fordít plusz energiát, hogy úgy tesz, mintha figyelne, de közben nem figyel, de úgy tesz, mintha szimpatikus lenne a másik, de közben nem az, és ebbe fetszül energiát, akkor már igazán fetszülhetne abba is, hogy megismerje a másikat, és valóban szimpatikus legyen számára, és ő is a másiknak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM, Manna délelőtt, Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét meghatározó sorsfordító találmányok sorozatunkban ma itt van egy nagy kedvenc, a fagylalt tölcsér. Ugye a fagyi történelme egészen az ókorig nyúlik vissza, bármilyen meglepő valóban. A fagyi tölcsér azonban jóval fiatalabb találmány. Az első tölcsért nagy valószínűséggel Italo Marchionne nevű olasz emigráns készítette el az 1800-as évek végén. A férfi a Wall Street-en kocsiról árult fagylaltot, az akkori szokásnak megfelelően kis üvegpohárkákban, amelyeket a vevőknek a nyalánkság elfogyasztása után elvileg vissza kellett volna szolgáltatniuk. Sokan azonban erről megfeledkeztek és elsétáltak a poharakkal, de gyakori volt az is, hogy elrejtették vagy elejtették azokat, vagy éppen szállítás közben törtek el, szóval ez macera volt. Marchionne megunta ezt, és egy ehető csésze kifejlesztésén kezdett el dolgozni. Éjszakákat töltött otthon a konyhájában, és aztán rájött, hogyha még melegen kúp alakúra hajtogatja a gofrikat, a vékony kis ostyákat, azok a kihűlést követően is megtartják a formájukat. Eleinte kézzel készítette a tölcséreket, de hát aztán kiderült, hogy ez igen fárasztó és időigényes. Így aztán 1886-ra kifejlesztette az első gépet a tölcsérek gyors és tömeges gyártására. Erre aztán 1902-ben adott be szabadalmat, a találmány azonban mégsem általa híresült el. A fagyi tölcsér ugyanis az 1904-es Szent Louis-i világkiállításon mutatkozott be szélesebb közönség előtt, mégpedig egy véletlen ötletnek köszönhet. Bizonyos Ernest A. Hemvey, aki egy szír férfi volt, ropogós gofriszerű süteményt úgynevezett calabiszt kínált a standján. A szomszédos bódéban viszont fagylaltot árultak, ami olyan népszerűnek bizonyult, hogy az árus kifogyott az edényekből, amikben felszolgálhatta volna és árusíthatta volna a fagyit. Hemvey azonban rövidesen megtalálta a megoldást a problémára, a gofriaiból kúp formát sodort, mely a sütést követően percek alatt kihűlt, a fagylaltárus pedig ebbe töltve szervírozhatta a továbbiakban a fagylaltot. A tölcsér elsőprő sikert aratott, és néhány élelmes vállalkozó aztán már a helyszínen felfigyelt a gyártásban rejlő lehetőségre, és nem sokkal később Hemvey egy J.P. Heckle nevű befektetőnek adta el az ötletet, és részt is vett a tölcsérek gyártására szakosodott Cornucopia Waffle Company beindításában. 1906-ban egy Steven Sullivan nevű üzletember is belépett aztán a piacra, aki Missouri államban kezdett fagyi tölcsért gyártani és árusítani, mindezzel párhuzamosan pedig Italo Marchionne is építgette a maga egyébként eredetinek számító bizniszét, fagyi tölcsér üzemet alapított, illetve utcai árusokból álló hálózatot hozott létre, akik Manhattan utcáin árultak akkor már tölcséres fagyit. Az 1920-as évekre vállalkozók tucatjai foglalkoztak már fagyi tölcsérek gyártásával, és aztán 1924-re éves szinten összesen mintegy 245 millió tölcsért állítottak elő. Hát nyilván ez azóta sokkal több, és sokkal több fajta tölcsér létezik. Már gondoljunk csak arra, hogy most már van egészen nagyméretű tölcsér, vastagabb, édes ízű, szinte már a belga gofrira ragacsos, finom édes belga gofrira hajazó, ez a vastagabb ostya. Vannak színezett tölcsérek, vannak csokiba mártott, cukorpöttyös tölcsérek, tehát tulajdonképpen ahogyan haladt előre találmányok sora, úgy haladt előre a tölcséreknek a típusa is, de a lényeg az mégiscsak egy, hogy ezt a világfinom dolgot egy világfinom másik dologból tudjuk elfogyasztani, szóval azon kevés étkek közé tartozik a fagyi, aminek a tartóját is megehetjük, köszönhetően ennek a kedves olasznak, Italo Marchionne-nak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Robert Kapával kapcsolatban nagyon sok történetet ismertünk már meg szerintem az életünk során. Ő volt a legismertebb magyar haditudósító, és nem csak a világot, de Ingrid Bergmant is meghódította. Egyébként egy nagyon jóképű férfiről beszélünk, és a történet úgy kezdődik, bármilyen viccesen is hangzik, hogy Robert Kapa egy rút szalámival a podgyászában, és egy jó adag kalandvágyal a szívében hagyta el a Friedman Endre nevet és Budapestet 1931-ben, hogy aztán Robert Kapa néven a világ egyik legismertebb háborús fotóriportere váljon belőle. A leghíresebb magyar származású haditudósító fotós volt ő, Friedman Endre. Ezen a néven született Budapesten 1913-ban. A szüleinek nagyon jól menő divatszabósága volt. Ő maga pedig elég konzervatív nevelést kapott a két testvérével együtt. Gimis volt, amikor elkezdett behatóbban és mélyebben érdeklődni a fotózás a fényképészet iránt, és ebben nagyon nagy szerepe volt a Városház utcában, itt Budapest szívében egyházban lakó Besnyő Évának, aki később szintén Európa szerte ismert fotóssá vált. Az ifjú Endre szerelmes volt ebbe a lányba, illetve egészen pontosan Besnyőig mind három lányába, és eleinte elkísért őt a műterembe, később aztán modellként is alkalmazták, az érdeklődése pedig a lány mellett fokozatosan kiterjedt a fényképezésre is. Erősen szimpatizált a baloldali mozgalmakkal, de azt nem tudta, hogy a rendőrök megfigyelés alatt tartják, és miután egy éjszaka találkozott az akkoriban illegális kommunista párt egyik képviselőjével, a rendőrök már várták otthon. 18 éves volt akkor a fiú, és az őrszobán nagyon megverték, aztán azzal a feltétellel engedték ki, hogy nem maradhat Magyarországon. A legenda úgy szól, hogy mindössze egy rút szalámit tudott magával vinni, útlevele nem volt, a vonat jegyét Bécsig a pesti zsidó hitközség fizette, onnan utazott Prágába, aztán tovább Berlinbe, és az elszegényedő szülei nem tudták őt támogatni, az ott élő magyar barátai Besnyő Éva és Kepes György voltak azok, akik segítettek neki az életében. Beiratkozott a német politikai főiskolára újságírás tanul, de olyan szegény volt, hogy a szállásadó nőjének a Daxlia, azaz a Tacsia, az elől titokban ette el a mindennapi sült húst. Képzeljétek el, ilyen helyzetben élt Robert Kapa. A helyzet aztán valamelyest javult, amikor sikerült egy fotóügynökségnél elhelyezkednie, akkor már több megbízása is volt. Például Trocki dániai látogatásáról készíthetett fényképeket. Ez rajta kívül senkinek sem sikerült egyébként, mert hogy a politikus fotózását szigorúan tiltották. Aztán miután Németország fokozatosan és erőteljesen fasizálódott, a zsidó származása miatt hamarosan távozni kényszerült. Rövid budapesti tartózkodás után Párizsba emigrált, és ott változtatott nevet viszonylag gyorsan. André Friedmanra, majd Robert Kapára. Nem tudni biztosan, hogy miért választotta ezt a nevet. Besnyő Éva visszaemlékezése szerint a nagyszájú, rámenős természetű srácot cápának szólították gyerekkorában, és a művésznéphez mindössze csak az ékezeteket kellett leszedni az ábetűkről. Mások szerint pedig Robert Taylor és Frank Capra fényképészek nevéből ötvözte össze a barátnőjével, a szintén fotós és szintén nevet változtató Gerda Taróval. Kapa aztán a külsejét is megváltoztatta, elkezdett öltönyt hordani, levágatta a haját, és az új identitása szerint egy nagyon sikeres amerikai fényképész volt, és így aztán a képeit is sokkal magasabb áron tudta eladni. Nagyon jó képű fiatalember volt. Aztán felkérték, hogy tudósítson a spanyol polgárháborúról, aztán nem nagyon találta a helyét, később 39-ben az USA-ba költözött, édesanyja szintén fényképész, öccse már ott éltek akkor. A spanyol polgárháborúban összebarátkozott Hemingway-jel, hát ez micsoda őrület, és az ő közbenjárására, hiszen ellenséges ország állampolgáraként nem akreditálhatta volna az amerikai hadsereg, visszatért Európába, mert ha nem elég jók a képeid, annak az az oka, hogy nem vagy elég közel. Így vallott ő mindig a munkájáról, és aztán a D-napon D-Day, ugye? A leghosszabb nap, a normandiai partraszállás, az első amerikai csapatokkal szállt partra. Ekkor készültek a leghíresebb háborús felvételei, és állítólag Budapest ostromakor neki kellett volna beolvasni a rádióba, hogy a lakosság forduljon a németek ellen, de ebbe megkopott magyar tudása miatt belesült. Aztán 45-ben Párizsban volt, már ott találkozott az amerikai katonáknak szervezett előadó körúton résztvevő Ingrid Bergmannal, és ahogyan a leges legelején mondtam az első mondatot, egymásba is szerette. Úgyhogy a legendás és fantasztikus magyar származású fotós, fotóművész, haditudósító Ingrid Bergman szerelme lett, de a színésznő ugye házasságban is reménykedett, de Kapa nem akarta feláldozni a függetlenségét, úgyhogy még Ingrid Bergmanért sem adta oda a haditudósítás iránt érzett szerelmét, a szabadságát és a fotókat. Ilyen legendás magyar ember volt Robert Kapa.
0: Manna FM. Tovább Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös